0: a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent

0: Úrnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ne sírj a jelenlegi helyzeted miatt. Isten jobb tervet készített számodra. És várj a csodára. Amikor ez a mondat jött szembe velem az interneten, akkor elgondolkodtam, hogy igen, milyen is a jelenlegi élethelyzetem. És hogyan kell megéljem ezt az élethelyzetet? Az biztos, hogy most én is a személyes életemben egy nehéz élethelyzetben vagyok, és az van bennem, hogy ne rágalmazz, ne tedd tönkre a másikat. Sajnos rengeteg rágalmat és megpróbáltatást kapok a napokban, de ezek mind jelek számomra, hogy tényleg a jó Isten útján vagyok, és jelek arra, hogy jó Isten most megengedi ezt az élet szakaszt is számomra, azért, hogy újjá teremtsen, újjá építsen, és hogy újra meg tudjam tapasztalni az ő szeretetét. Jó Isten azt mondja, amikor a vizek egészben elnyelik az embereket, én megmentem őket az állóvizektől, és esélyt adok nekik arra, hogy újból éljenek. Amikor az emberek elveszítik az élethez szükséges önbizalmukat, én kihúzom őket a halál torkából, bátorságot adva nekik a folytatáshoz, hogy engem használhassanak létük alapjául. Amikor az emberek fellázadnak ellenem, akkor lázadásukban ismertetem meg velük magamat. A régi természetük fényében és irgalmasságom fényében ahelyett, hogy halálba juttatnám őket, megengedem nekik, hogy bűnbánatot tartsanak és tiszta lappal induljanak. Amikor éhínségtől szenvednek, még ha egyetlen lehelet maradt is a testükben, elszakítom őket a haláltól, megakadályozva, hogy a sátán ármányának áldozatául essenek. Igen, ilyen a jó Isten. És én hiszek benne. Én hiszem, hogy a jó Isten ott van az embernek az életében. Én hiszem, hogy az a szeretet, amelyet Isten adott ebbe a világba, az valahol ott kell legyen mindenkinek a lelkében és a szívében. Nem hiszem azt, hogy csak úgy tönkre lehet tenni egy életet. Nem hiszem azt, hogy a jó Isten csak úgy megengedné bárkinek is, hogy belegázoljanak, hogy szétszedjék, hogy derékbe törjön az élete. Amikor a szűzanyára gondolok, boldogságos szűzanyára, és ma ugye ebben a műsorban különösen is mindig ránézünk, több mint 20 éves a Mária iskolájában műsor, a Mária rádióban, szinte mondhatnám, hogy ez az egyik olyan műsor, ami a legrégebbi, az első perctől kezdve a Mária rádiónak a programjában benne volt ez a műsorunk. És igen, a Mária lelkülete, a szűzanya lelkülete arra tanít engem legalábbis, hogy ne viszonozd a rosszat rosszal. Az emberi természet egyik legerősebb ösztöne a visszafizetés. Ha megbántanak bennünket, vissza akarunk ütni. Ha igazságtalanság ér, igazolni akarjuk magunkat. És a világ ezt erőnek nevezi. Jézus azonban egy egészen más útat mutatott. Keresztény ember győzelme nem abban áll, hogy erősebb a másiknál, hanem abban, hogy a gonosz nem tudja őt saját természetére formálni. A sátán célja nem pusztán az, hogy szenvedést okozzon neked, hanem hogy ugyanazt a gyűlöletet, keserűséget és gonoszságot hozza létre benned is, ami a másik emberben működik. Ha sikerül elérnie, hogy te is gyűlölj, haragból szólj vagy bosszút állj, akkor már győzött feletted. Ezért mondja Szent Pál apostol a római levélben, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. A rossz viszonzása nem a másikat pusztítja, hanem minket. Sokan azt gondolják, hogy a haraggal, a visszavágással vagy a bosszúval megvédik magukat.
Ez a Szentírás rész azonban azt tanítja, hogy a bűn mindig először azt rombolja le, aki hordozza. Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát, mondja Jakab apostol. Amikor a hívő ember visszafizeti a rosszat, akkor kilép Krisztus lelkületéből és belép a test indulataiba. A gonosz pontosan ezt akarja. Kilépni Krisztus lelkületéből és belépni a test indulataiba. A másik ember gonoszsága önmagát pusztítja. De ha mi is ugyanazzal válaszolunk, akkor a sötétség bennünk is helyet kap. Ne lépjünk ki Krisztus lelkületéből, és ne lépjünk be a test indulataiba. Én annyira hiszem azt, hogy a szűzanya engem is megsegít abban, hogy ne lépjek ki. Ne lépjek ki Krisztus lelkületéből. És nem is szeretnék. Péter apostol mondja, ne fizessetek gonosztal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, hanem ellenkezőleg áldást mondjatok. Milyen nehéz áldást mondani azokra, akik bennünket szidnak, rágalmaznak, megpecsételnek, tönkre akarnak tenni. De én mégis áldást mondok. Krisztus nem viszonozta a gonoszt. Jézus nem csak tanította ezt, hanem meg is élte. Amikor szidalmazták, nem szidalmazott vissza. Amikor megverték, nem fenyegetőzött. Amikor igazságtalanul elítélték, nem állt bosszút. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem rábíztesz az igazságosan ítélőre, mondja Péter apostol. És a kereszten is ezt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez a mennyei természet. Krisztus nem engedte, hogy az emberek gyűlöletet hozzon létre. A gonosz akkor veszít, amikor nem talál táplálékot bennünk. A tűz csak addig ég, amíg van mit égetnie. Ugyanígy a viszály, a harag és a gyűlölet is addig növekszik, amíg táplálják. Ha gonoszság gyűlöletre talál, fellángol. Ha haragra talál, megerősödik. Ha büszkeségre talál, háborút szül. De amikor Krisztus lelkületével találkozik, csenddel, szelítséggel, megbocsátással, akkor nem talál semmit, amibe kapaszkodhatna. Példabeszédek könyvében ezt írja, a szelíd felelete elfordítja a haragot. Vagy Máté evangéliumában Jézus mondja, boldogok a békesség szerzők, mert ők Isten gyermekeinek mondatnak. A keresztény ember nem olaj a tűzre, hanem a mennyei békességnek a hordozója. És milyen nehéz a mennyei békességben megmaradni. Megmaradni akkor, amikor tényleg szétszednek, megaláznak, megpecsételnek, és érzed belülről, hogy ez nem igaz, ahogyan veled bánnak, amit mondanak. Érzed az, hogy fáj belül, hogy így beszélnek rólad. Meg se hallgatnak, nem is mondhat semmit. Mai világban tényleg szét akarják szedni az embert, szét akarják szedni az embernek a szívét és a lelkét. A megbocsátás nem gyengeség, hanem győzelem. A világ szerint a megbocsátás gyengeség. Isten országa szerint azonban a legnagyobb erő. Miért? Mert amikor megbocsátasz, akkor nem engeded, hogy a bántás átformálja a szívedet. Amikor megbocsátasz, nem engeded, hogy azok, akik tönkre akarnak tenni, vagy pletykálnak rólad, vagy tönkre is tesznek, nem engeded, hogy a bántás formálja a szívedet.
A megbocsátás nem azt jelenti, hogy a gonoszság jóvá válik, hanem azt, hogy nem adod át magad a sötétségnek. Azt mondja a Kolosszei levélben Szent Pál apostol, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, miként Krisztus is megbocsátott nektek. És Szent Péter apostol megkérdezte Jézustól, hányszor kell megbocsátanom? 7-szer? És Jézus azt mondta, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer. A megbocsátás a kereszt útja. Az ellenséget is úgy kell látnunk, ahogyan Krisztus látja. A legmélyebb titok az, hogy az ellenségünket nem pusztán emberként kell látnunk, aki bánt bennünket, hanem úgy, mint akiért Krisztus meghalt. Minden emberi gyűlölet mögött ott van az elveszett embernek a tragédiája. Ezért mondja a Szentírás, Jézus azt mondja, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Vagy Szent Pál apostol azt mondja, ne álljatok bosszút önmagatokért, hanem adjatok helyet annak a haragnak, mert meg van írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Római levélben olvashatjuk. Amikor nem állsz bosszút, akkor átadod az ítéletet Isten kezébe, és szabad maradsz a gyűlölettől. Kedves Mária Rádió hallgató, kedves testvéreim, igen, az elmúlt időszakban nagyon sok támadást kaptam, és fogok még kapni, de azt tudom, hogy a keresztény ember legnagyobb győzelme nem az, hogy legyőzi az ellenségét, hanem hogy Krisztus természetében marad akkor is, amikor bántják. A gonosz csak egy dolgot akar, hogy te is gonoszszá válj. De amikor nem fizetsz vissza rosszal, amikor csendben maradsz, amikor megbocsátasz, amikor áldod azt is, aki megbánt, akkor Krisztus győzelme válik láthatóvá benned. Mert erre vagyunk meghívva. Krisztus is szenvedett értünk, nekünk példát adva, hogy az ő nyomdokait kövessük, mondja Péter apostol az első levelében. Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, óriási ajándék Krisztus lelkületében maradni. És tényleg ez a vágya a boldogságos szűzanyának. Ez az evangélium. Megmaradni Krisztus lelkületében. Akkora ajándék lenne megélni ezt. A jelenlegi helyzetet úgy, ahogy van. Vigyázz magadra. Van egy éned, aki nevet az emberek előtt, de csendben sír. Van egy fájdalom benned, amit annyira jól elrejtettél, hogy még a hozzád legközelebb állók sem látják. De Isten látja. Látja a könnyeket, amiket gyorsan letöröltél. Látja az imákat, amiket nem tudtál befejezni. Látja a súlyt, amit nap mint nap hordozol. Látja a pillanatokat, amikor majdnem feladtad. Látja a harcokat, amikről senkinek sem beszéltél. Látja az éjszakákat, amikor teljesen egyedül érezted magad. Látja az erőt, ami kellett ahhoz, hogy tovább menj. És mégis ő marad. A változás akkor kezdődik el, amikor Isten belép oda, amit elrejtettél. És mindenkinek az életében vannak nehézségek, gondok, megpróbáltatások, bűnök is. És Isten, amikor belép az életünkbe, nem azért, hogy leleplezzen, hanem pont azért, hogy meggyógyítson. Mert nem csak látja az összetörtségedet, meg is érint. Nem csak hallja a csendedet, meg is érti.
és lassan, gyengéden, mélyen elkezdi helyreállítani azt, amit az élet összetört. A 147. Zsoltárban ezt olvassuk. Meggyógyítja a megtört szívüveket, és bekötözi a sebeiket. Békesség ott, ahol egy szorongás volt. Erő ott, ahol gyengeséget éreztél. Remény, amely felemelkedik ott, ahol fájdalom élte. Lehet, hogy nem érzed egyszerre, de valami már változik. Isten nem csak megjavít, hanem újraformál. Uram, te látod a szívem minden rejtek sebét. Gyógyítsd meg azt, amit én nem tudok helyrehozni. Állíts helyre azt, amit elvesztettem, és adj békességet ott, ahol fájdalom van. Segíts bízni a te munkádban akkor is, amikor nem értem. Tégy teljessé újra a te tökéletes szeretetedben. Ha még benne vagy a fájdalomban, ne add fel. Soha ne add fel. Isten tudja, hogy mi miért van az ember életében. Boldogságos szűzanya is annyiszor feladhatta volna. Annyiszor találkozott a megpróbáltatásokkal, a nehézségekkel, mindenfélével, ami valóban meghatározta. Van egy kérdés, amit tegyünk fel. Te kire számíthatsz? Amikor minden rendben van, könnyű azt hinni, hogy sokan vannak körülöttünk, de mi történik akkor, amikor ez megváltozik? Amikor mondjuk elveszíted a munkahelyed, amikor úgy érzed, elfogyott az erőd, amikor elveszettnek érzed magad, és fogalmad sincs, hogyan tovább. Amikor vége van a párkapcsolatodnak, és megőrjít a másik hiánya. Amikor az orvos egy olyan diagnosztist közöl, amitől kétségbe esve nem látod a kiútat. Amikor a mosolyod mögött könnyek lapulnak, és te küzdesz, hogy visszatartsd őket. Te kit hívnál fel? Ki az, akihez oda mehetnél úgy, hogy nem kell erősnek mutatnod magad? Ki az a valaki, aki nem akar megjavítani, nem akar tanácsokat osztogatni, nem akarja elmondani, hogy mit kellett volna másképp csinálnod, csak egyszerűen ott van veled, melletted. Aki figyel, aki meghallgat, ha kell támogat, erőt önt beléd, nem csak akkor, amikor neki kényelmes, hanem akkor, amikor neked a legnagyobb szükséged van rá. Olyan sokan csak az egyik oldalt tapasztalják meg életük során, méghozzá az, hogy ők mások támaszai. Ők azok, akikhez mindenki fordul, akik mindig segítenek, megoldanak, figyelnek és jelen vannak, mert számukra ez magától értetődő. Természetes, mert nekik ezt jelenti a számíthatunk egymásra fogalma. De van, amikor fordul a kocka, és a támogató szó, a telefonhívás, az együttérzés, az érdeklődés, a jelenlét és a figyelem elmarad. Amikor te maradsz ott egyedül a kihívásaiddal, fájdalmaiddal, és újra azt kell megtapasztalnod, hogy te nem számítasz. Pedig mindannyiunknak szükségünk van legalább egy emberre. Egyetlen emberre, akinek nem kell bizonyítanunk, aki előtt nem kell összeszednünk magunkat, aki előtt szabad sírni, szabad félni, szabad gyengének lenni, és akire bármilyen helyzetben számíthatunk, mert tudjuk, hogy ott lesz mellettünk. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért, mert fontosak. És ez nem extra, ez nem luxus, ez nem jutalom, hanem minden ember alapvető szükséglete. Neked ilyen ember van-e az életedben? Ahogy mondottam, nehéz időszakban vagyok most én is jelenleg, és én nagyon hálás vagyok azokért az emberekért, akik mellém állnak.
És nagyon köszönöm a jó Istennek, hogy tényleg vannak ilyen emberek az életemben. Mert most tapasztalja meg az ember ilyenkor, hogy mekkora ajándék az, hogy valaki melléd áll, melletted van, megért, és számíthatsz rá mindenben. Kedves Magyar Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim! Boldogságos szűzanya, ami égi édesanyánk. És igen, azt hiszem, hogy bízhatunk a Szentlélek Úristenben. A boldogságos szűzanyának is hihetetlen kapcsolata volt a Szentlélekkel. Azt is mondhatnánk, és én is ezt érzem, a Szentlélek szelíd ölelésébe hazataláltam. Az ő karjaiban nyugszik most a szívem, amikor átölelt, minden sebem imává lett. Elcsendesedett bennem a világ, és szívem Isten jelenlétévé lett. A lélek ölelésében lettem igazán azzá, akivé Isten álmodott. Bármi történjék is az életemben, az életemmel, az ő karjaiban vagyok a legjobb helyen. Minden békévé vált bennem, minden hazatalált bennem, szerető tenyerébe belesimultam, a Szentlélek karjaiban örök otthonomra leltem. A Szentlélek karjaiban örök otthonomra leltem. Kedves Mária Rádió hallgató, kedves testvéreim, mielőtt elköszönnék önöktől, engedjék meg, hogy hirdessem következőt. Július 19 és 24 között lesz egy zarándokútunk Medjugorjéba, van még néhány helyünk, szeretettel várjuk a zarándokolni vágyókat, illetve az ifjúsági fesztiválra, a Mladi Festre is van még néhány helyünk. Örülnénk, ha minél többen eljönnének velünk erre a csodálatos alkalomra. Szeretettel várjuk önöket erre a zarándokútra is. Köszönöm, hogy velem tartottak, hogy megoszthattam önökkel is azt, ami a szívemben és a lelkemben van. Maradjunk mindig Krisztus lelkületében. Ez a szűzanya vágya, ez a szűzanya útja, és erre tanít mindannyiunkat. Hajlá Katla István plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Gonzágá Szent Alajos, jezsuita kispap. Alajos 1568. március 9-én született Itáliában, s őt még 7 testvére követte. Első szülöttsége előre meghatározta várható életútját. Alig volt 10 éves, amikor a toszkán nagyherceg udvarába került apródnak. Ott megtanulhatott mindent, ami akkoriban társadalmi rangjához szükséges volt, udvari viselkedést és fellépést, a klasszikus és élő nyelveket. A fejedelmi fiúk és lányok között, akikkel együtt élt, ott volt a későbbi francia királyné, Medici Mária is. Megtartottak minden egyházi előírást, de az udvar valójában távol állt a keresztény lelkiségtől. Kora szerint még gyermek volt Alajos, amikor elhatározta, nem engedi, hogy környezete magával ragadja. A firenzei angyali üdvözlet templomban fogadalmat tett, nem alkalmazkodik környezetének szelleméhez, hogy szabad maradjon Isten számára. Firenzéből 1579-ben a mantovai herceg udvarába ment. A herceg volt az egész Gonzaga házfeje. Ott állítólag már kifejezésre is juttatta meggyőződését, Istennek szolgálni jobb, mint az egész világon uralkodni. Életmódjának eltérő

formája állandó tiltakozás volt az udvari körökben uralkodó bűnökkel szemben. 1581-ben Alajost aprótként Máriának, 5. Károly legidősebb leányának udvarába rendelték, aki spanyol hazájába készült visszatérni. Alajos szülei és testvérei vele együtt hajóztak a tengeren. 1584 nyarán a család visszatért hazájába, csak egyik nővére maradt a madridi udvarban. Odahaza az édesapa még egyszer megkísérelt mindent, hogy fiát a szerzetesi hivatásától eltérítse, de ezúttal is alábecsülte fia határozottságát és bátorságát. 1585. november 2-án a trónörökös ünnepélyesen lemondott összes jogáról, és a trónöröklést Rudolf öccsére ruházta. Nem volt véletlen, hogy halottak napját választotta alkalmul, mert valóban meghalt ennek a világnak. 2 nap múlva Alajos már úton volt Róma felé, hogy ott megkezdje próbaévét. Néhány hónappal később apja haláláról értesült. Tanulmányi éveit súlyos családi bajok zavarták meg, szükség volt a legidősebb testvér tanácsára és segítségére. Rudolf öccse, akinek átadta az örgrófságot, sok gondot okozott. A családi tanács által elhatározott házassági ajánlatot semmibe véve megszöktetett egy polgári származású leányt, és titokban feleségül vette. Alajos alig bírta rávenni, hogy vállalja, azaz hozza nyilvánosságra a megkötött és érvényes házasságot, és ezzel szüntesse meg a törvénytelen együttélés botrányát. 1590 tele éhínséget hozott Itáliára, s vele együtt Pestist, mellyel szemben akkoriban szinte tehetetlenül álltak. A római kollégium növendékei is beálltak az önkéntes ápolók sorába. Alajos egy nap az utcán összeesve talált egy beteget, akin a Pestis minden jele látható volt. Késlelkedés nélkül a vállára vette, és kórházba vitte. A 23 éves fiú ekkor kapta el a betegség halálos csíráját. Rögtön fölvette a betegek szentségét, de a betegség a szokástól eltérően elhúzódott. 1591. június 21-én halt meg a római kollégiumban. Sírja a római Szent Ignác templomban van. Szent Alajos az ifjúság, különösen a tanuló ifjúság és a kispapok védőszentje. Járvány, szembetegségek ellen is kérik oltalmát. Szent Alajos a betegségében is bizonyságot tett arról a nagy lelkűségéről és bátorságáról, amely egész életét jellemezte. Anyjához írta egyik levelében: egy hónappal ezelőtt már közel álltam hozzá, hogy megkapjam Istentől az elnyerhető legnagyobb kegyelmet, vagyis hogy az ő kegyelmében meghalljak. De úgy tetszett Istennek, hogy a halált elodázza. Most is ettől szenvedek. Az orvosok, akik nem tudják, mi lesz a dolog vége, mindent megkísérelnek a test egészségéért. Nekem azonban fontosabb arra gondolnom, hogy Isten, a mi Urunk, adjon nekem jobb egészséget, jobbat, mint amit az orvosok adni képesek. És tulajdonképpen boldog vagyok, mert remélem, hogy Isten, a mi Urunk, néhány hónapon belül a holtak országából az élők birodalmába fog hívni. Erős hitével fölkészítette anyját arra a pillanatra, amikor majd halálhírét veszi. Fennmaradt egy 1591-ben írt levele. Mindezeket azért írtam, hogy teljesedjék egy különleges kívánságom. Fölséged, az egész családdal együtt, drága ajándékként fogadja halálom hírét. Adja rám anyai áldását, és álljon mellettem hazamenetelem alkalmával. És ezeket a sorokat azért írtam különösen szívesen, mert semmi másom sincs, amivel szeretetemet és gyermeki tiszteletemet kifejezhetném. Azzal fejezem be soraimat, hogy még egyszer alázatosan kérem áldását. Amikor közölték vele, hogy hamarosan meg fog halni, lázban égő szemei fölragyogtak az örömtől. Örömmel megyek. Nagy örömmel, ismételgette. Egyik társát, aki meglátogatta, ezzel fogadta: jó hírt kaptam, 8 napon belül meghalok. Énekeld velem a Te Deumot.

0: a rádió, egy fénysugár a lelkednek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánya templomból. Megkérjük Önöket, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be a szentségimádásba, Jézus szent szíve tiszteletére, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Uram Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, kik alázatosan leborulunk oltárod előtt. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy pedig annál szorosabb egységben lehessünk veled, ma mindegyikünk a te szentséges szívednek szenteli magát. Téged ugyan sokan még nem ismertek meg, mások parancsaidat megvetve téged visszautasítottak. Érgalmazd mindnyájuknak, jóságos Jézus, és vonj a te szent szívedhez mindenkit.

Légy királya, urunk, nem csak a te híveidnek, akik sohasem pártoztak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy el ne vesszenek a nyomorban és ínségben. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akó legyen és egy pásztor. Vezesd el a teljes igazságra a választott nép gyermekeit és Mohamed követőit is. Légy az ő királyuk is. Amen.

Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, adj minden népnek békességes rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egyazon szózattal visszhangozzék, legyen dicséret az isteni szív.

Jézus szentséges szíve, a mai napon te benned, a te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is. Oltalmazd meg engem a kísértésektől és a bűntől. Nyisd meg szívedet előttem, hogy menedéket találjak benne a mindennapi gondok és nehézségek idején. Legyél te erősségem, vigasztalásom és békém. Neked ajánlom minden cselekedetemet, gondolatomat és érzésemet. Formáld szívemet a te szelíd és alázatos szíved szerint.

minden áldás forrása. Imádlak, szeretlek, és bűneim miatt a ti mély fájdalommal neked ajánlom szegény szívemet. Tégy alázatossá, türelmessé, tisztává, és teljesen engedelmessé szent akaratodnak. Segíts kegyelmeddel, Jézus, hogy benned és érted éljek. Védj meg a veszély közepette, vigasztalj meg nyomorúságaimban. Adj testi egészséget, segíts minden ügyemben. Add áldásod mindenre, amit teszek, és add meg a szent halál kegyelmét. Minden gondomat szent szívedbe helyezem. Minden szükségemben alázatos bizalommal fordulok hozzád, mondván, Jézus szentséges szíve, segíts meg engem. Jézusom, bízom benned.

szentséges szíve. Önts ki áldásait, bőségét az egyházra, Szentatyánkra és az egész papságra. Adj kitartást az igaznak, térítsd meg a bűnösöket, világosítsd meg a hitetleneket. Légy segítségére a haldoklóknak, szabadítsd meg a tisztító tűzben szenvedő lelkeket, és terjeszd ki minden szívre szereteted uralmát.

emlékezzél meg, ó legédesebb Jézus, hogy még senki sem hagytál magára, aki a te szentséges szívedhez folyamodott, aki segítségért könyörgött, vagy kegyelmét kérte. Ettől a bizalomtól lelkesítve, ó szíved leggyengédebbike, bűneink súlya alatt összeroppanva állunk eléd. Nyomorúságunkban, ó Jézus szentséges szíve, nevesd meg könyörgésünket, hanem figyelj ránk kegyelmesen, és hallgass meg minket. Amen.

Fogadd kérünk, kegyes Jézus, az engesztelő Szent Szűz Mária közbenjárására ezt az önkéntes engesztelő hódolatot, és tarts meg minket hűségesen köteles szolgálatodban, mint halálig a végső álhatatosság nagy kegyelmének erejével, hogy valamennyien eljussunk végül abba a hazába, ahol te az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol. Isten mindörökkön örökké. Amen.

Istenem, szeretettel öröködsz, azok felett örködsz, azok felett, akik benned bíznak. Semmi sem hiányozhat annak, aki mindent tőled remél. Ezentúl aggodalmaskodás nélkül szeretnék élni. Ezért minden nyugtalanságomat a te válladra helyezem. Az emberek megfoszhatnak becsületemtől, vagyonomtól, a betegség elveheti örömömet. Az eszközök hiányozhatnak, hogy neked szolgáljak. A bűn megfoszhat kegyelmettől, de beléd vetett bizalmat soha el nem veszítem. Ezt megőrzöm életem utolsó leheletéig. A pokol hatalmai hasztalan próbálják ezt tőlem elragadni, és ha benned meglelt békében, boldog vagyok. Amen.

várják bár szerencséjüket mások gazdagságtól vagy tehetségtől. Bizakodjanak bár életük szentségében, bűnbánatuk szigorúságában, alamizsnájuk sokasságában, vagy imádságok buzgóságában. Uram, én bizalmamat beléd vetem, ezért soha nem csalódom. Soha nem lehet túl sok, amit tőled remélek, és soha nem kapok kevesebbet tőled, mint amennyiben remélek. Bízom abban, hogy örökre boldog leszek, mert ezt tőled remélem. Uram, akik benned bíznak, soha meg nem szégyenülnek. Amen.

Jézusom, megváltom, itt vagyok lábaidnál. Szerettem, dicsérem, és áldom egész szívemből isteni gondviselésedet mindenért, amit rám küldtél, vagy megengedtél. Mert mindaz, ami általad történik, jó és csodálatra méltó. Szent akaratod történik mindenben és minden által, bármennyire lázadozik, lázadozik is ellene természetem. Legyen áldott és imádott isteni végzésed mindörökké. Ég és föld előtt megvallom, teljes szívemből hiszem, Uram, hogy igazságos vagy, és hogy ezt a szenvedést, sőt, sokkal többet is megérdemlek bűneimét. Azért ezt a megpróbáltatás szívemből vállalom a te dicsőségedre, igazságod kiengesztelésére, szent akaratod teljesítésére, szenvedésed iránti tiszteletből, melyet bűneimért viseltél el. Amen.

mindenható örökisten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Jézusom, annyira hálás vagyok, hogy minden nap átölelsz, és a lehető legközelebb vonsz a te szentséges szívedhez. Köszönöm, hogy a nehéz napokban és minden egyes nap ott megkaphatom a szabadulást, megkaphatom azt a kegyelmet, amit máshol nem. Köszönöm Jézusom, hogy minden nap emlékeztetsz arra, hogy mindentől függetlenül szükségem van a te megváltó szeretetedre. És annyira, de annyira hálás vagyok neked ezért a szabadságért. Kérlek, árasz ki kegyelmedet másokra, szentséges szíveden keresztül. És akinek gyógyulásra van szüksége, annak hoz gyógyulást. És akinek szabadságra van szüksége, annak hoz szabadságot.

0: mindenható és dicső király. A mindennapokban a gondolataink oly sokszor keszekusza, zavarosak. Segíts, hogy benne a szent időben, amikor a te dicső jelenlétedet imádva az oltári szentségben leborulunk előtted, megszabaduljunk minden gyötrő gondolattól, az, hogy a problémáinkat tudjuk eléd helyezni. Hogy mindenki, akinek segítségre van szüksége, az hozzá tudjon fordulni. Attól sose felejtjünk el imádkozni egymásért, hogy minél többen hozzá tudjunk térni, ha megfáradunk. Köszönjük ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy szentséges szíved kegyelmes irgalmát nem vonod meg tőlünk, hanem kiárasztod mindannyiunkra. Kérünk téged, akik tieid vagyunk, és tieid akarunk lenni, hogy fogadj minket egykoron mennyei országodba. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk. Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve Isten szent temploma,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden szív királya és központja,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, aki után ősatyáink vágyakoztak,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve lándzsával átöfött szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden vigasztalás forrása,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve békességünk és kiengesztelődésünk,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve bűnösök áldozata,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve benned remélő üdvössége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve haldoklók reménysége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmez nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmasz nekünk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
3: Alapíj szívünket
2: a te szíved szerint.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Hagyj megengesztelődbe bocsánatot azoknak, akik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Könyörögjünk.
1: Urunk Jézus Krisztus, ebben a csodálatos szentségben kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol örökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkedel.
1: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Szeretett hallgatóink, Szentség Ilámást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánya templomból. A szentségimádást Szilágyi László állandó diakónus vezette, a kántori szolgálatot Puja Josip önkéntes látta el. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, ha tehetik, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán. Áldott estét kívánunk mindannyiuknak. A mikrofonnál Szebeni Lajos önkéntest hallották. A viszonthallásra dicsértessék a Jézus

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséget érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteléd, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedeteink elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancélus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbjá, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: helyen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozzad.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Amen.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Uráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Gecemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

Isten. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Az

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Amen.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: pályán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind

0: kezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Amen.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: pályán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem erüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben felvett.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Az

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Aján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: pályán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának anyja, maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepséget megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
0: Asszonyok.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: Nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztusi ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztusi ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: fogad

0: Amen. Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Most segíts meg, Mária.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa lelkipásztori látogatása Páviában, ahol felkereste Szent Ágoston sírját. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. Maradjunk Krisztusban, így őrizzük az egységet. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéle Pávia lakosságához. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. A Szent Atya szombat délután megérkezése után Páviában először az Ágostorrendia kolostorában találkozott a helyi ágostonos közösség tagjaival. 4:45-kor érkezett a Szent Ágoston sírját magában foglaló San Pietro in Ciel d'Oro, a Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikába, ahol igeliturgián vett részt a lombard püspökökkel, papokkal és diákonusokkal. A liturgia során az ágostorrendi 14. Leó pápa imádkozott a hippói püspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya örömmel köszöntötte Corrado Sanguinetti páviai püspököt és Joseph Farrell atyát, a Szent Ágoston rend generális perjelét. Köszöntésekor szívesen hallott a páviai egyházról, arról az ősi hagyományokkal rendelkező közösségről, amely ma is él és jelen van a városban és környékén, figyelmes a jelenkor jeleire és kihívásaira, nem rette meg a nehézségektől, a szekularizált környezettől és a hit átadásának nehézségeitől. Az elcsüggedés elkerülése érdekében a hit szelleme által átitatott tekintetre van szükségünk, ajánlotta a Szent Atya, amely segít minket abban, hogy mélyebben olvassuk a valóságot, mint ami első pillantása látszik, és hogy ne legyünk negatív és pesszimista hozzáállásúak, amely képtelen új életet létrehozni. A tekintet, amelyet tőlünk érnek, és amelyet a Szentlélek ad nekünk, ehelyett Jézus tekintete. Ő még a nehézségek és félreértések közepette is meglátja az Atya gondviselő kezét a mezők liliomaiban és az ég madaraiban. Reményt talál a kikelő apró magban, és arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk a mezőket, amelyek már megérettek az aratásra, ahogy ezt spanyolországi útja során is végig hangsúlyozta. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában a valóságnak erre a lelki olvasatára buzdított minket mondván, a hit tekintete képes felismerni azt a fényt, amelyet a Szentlélek mindig sugároz a sötétség közepete. Hitünk arra kap meghívást, hogy megpillantsa a bort, amellyé a víz átalakulhat, és felfedezze a búzát, amely a konkolyok közt terem.
1: Speranza del Vangelo.
0: Az evangélium reménysége által megvilágosodva, és Péter apostolnak az olvasmányban mondott szavaiból ösztönzést merítve, aki az Úr tanítmányait élőköveknek nevezi, tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa. Hogyan lehetünk ma élő egyház itt Páviában? Az apostol első utasítása lényegbe vágó. Maradjunk egységben Krisztussal, az élő kővel, akit az Isten kiválasztott, de az emberek elutasítottak. Krisztus a lelki építmény alapja. Az egyházi útunk, lelkipásztori tevékenységünk és az evangelizáció alapjául letett szegletkő, hangsúlyozta Leó pápa. Ez a Krisztusban megépített mi volt, és a benne való megépítés megvéd minket attól a veszélytől, hogy szétszóródjunk és túlterheljük magunkat a másodlagos dolgokban, ami lehet, hogy jó, de nem a lényeget célozza meg. Természetesen reálisnak kell lennünk is, tudjuk, hogy a plébániai közösségekben és az egyházmegye életében számos sürgető ügy és kötelezettség van, amelyek megkövetelik a jelenlétünket és a sokrétű tevékenységünket. Azonban arról van szó, hogy mindent vissza kell helyezni a középpontba, hogy mindig a szeglet kőből kell építkezni, hogy megakadályozzuk, hogy cselekedeteink szétszórtak legyenek, és kizárólag magunkra és saját erőfeszítéseinkre összpontosítsunk. Mivel Krisztus a középpont,
1: il centro è Cristo.
0: Mindannyian ebből az egyetlen forrásból merítünk, és elkötelezettségünket az ő világosságából és igéjéből fakadó megkülönböztetésnek vetjük alá. Építsünk hát egy olyan egyházat, kérte a pápa, amelyben együtt haladunk, amely képes megújulni anélkül, hogy megosztott lenne, amelyben mindannyian testvérként ismerjük fel egymást, és örömmel dolgoznak Isten országának szolgálatában. Leó pápa visszautalt arra, amit a püspökük mondott a köszöntésekor. Meg kell tanulnunk a lényegre összpontosító keresztény közösségnek lenni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a múlt egyes struktúráiról és bizonyosságairól. A lényeg az, hogy Krisztussal éljünk, és az ő evangéliumának terjesztésével törődjünk. Ezt elsősorban a papoknak ajánlja a pápa, akik időnként belső szétszórtságtól és a sokféle feladat miatti fáradtságtól szenvedhetnek, ezért arra kérte őket, hogy mindig térjenek vissza a középpontba. Egyesítsenek mindent az Úrral való kapcsolatukban, és benne fedezgi fel a papi testvériség és a világi évekkel közös lelkipásztori munka örömét. Ezt ajánlja a pápa a férfi és női szerzeteseknek is, akiknek gyakran nehézséget okoz a karizma megvalósítása, amelyhez tartoznak, de akiknek mindig újra kell indulniuk Krisztusból, és meg kell osztaniuk a kapott talentumokat más szerzetesi közösségekkel és az egész egyházmegyével.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare.
0: Krisztushoz a szegletkőhöz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, folytatta a pápa, hogy a hit és a vallás gyakorlás átadásával kapcsolatos mai kérdéseket is megvitassuk. Egy olyan időszakban, amikor sokan elvesztették lelki érzékelésüket, vagy különféle okok miatt már nem találják meg a keresztény hit vonzereit az életükben, elsősorban arra kaptunk hivatást, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus örömteli és felszabadító üzenetét, amely felszínre hozza a hit szépségét életünk és társadalmunk számára. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy elkísérjük az embereket a hit felfedezésében, vagy éppen újra felfedezésében. Ezért hirdetnünk kell az evangélium magját, nevezetesen Jézust, aki megtestesülésében, halálában és feltámadásában feltárja előttünk Isten misztériumát, és egyúttal a mi saját misztériumunkat is. A missziós fókuszú lelkipásztori szolgálat a lényegre összpontosít arra, ami a legszebb, a legnagyszerűbb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb. Ebben az összefüggésben Szent Ágoston alakja értékes fénnyel ragyog.
1: La figura di Sant'Agostino
0: gondolatai, megtérésének története és lelkisége a bensőség értékére és elsődlegességére emlékeztetnek minket. Ne menj ki magadból, tér vissza önmagadhoz. Az igazság a belső emberben lakozik. Az önmagunkba való visszatérés, a külső széttöredezettségben való elveszés elkerülése, az életünket irányító és kapcsolatainkat éltető értelmet kereső és megtaláló igény mindenki számára közös. Ma különböző módokon jelenik meg újra, még a mindennapi élet csietségében és szétszórtságában is, különösen a legfiatalabbak kérdéseiben. Amikor hitünk tanúságtétele egységes és lelkesedéssel teli, mi magunk is élő kövekké válunk, amelyek az egyház lelki építményét alkotják. A keresztény életmódnak, amely kezdetben új és lenyűgöző volt a zsidó és pogány világhoz képest, ma is így kell maradnia a mai világban. Krisztussal egyesülve kifejezhetjük szent papságunkat a mindennapos lelki áldozatok felajánlásával. Az imádsággal és a mások iránti szolgálattal összefonódva ez az imádás az evangélium jelévé alakítja életünket a döntéseinkben, tetteinken és kapcsolatainkon keresztül. Kedves barátaim, folytatta a pápa.
1: Carissimi. Come pietre vive.
0: Élő kövekként arra kaptunk meghívást, hogy a helyi környezetben mélyen gyökerező egyház legyünk, olyan egyház, amely az emberek küzdelmei és reményei közepete jár, tapasztalta meghallgatás és a kísérés művészetében, ápolja a kapcsolatokat a családokkal, a szentségek felvételére készülőkkel, sőt azokkal is, akik újak, a hit életében, vagy éppen távol állnak tőle. Tudom, hogy már most is sürget benneteket ez a lelkipásztori szenvedély, és arra hívlak benneteket, hogy csüggedés nélkül ápoljátok azt, arra törekedve, hogy mindenkit elérjetek az evangélium örömével, értékelve történelmetek legjavát. Gondoljunk az oratóriumokra, és új találkozási lehetőségeket keresve. Különös figyelmet érdemel az az elkötelezettség, hogy megszervezik a kisközösségek hálózatait, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznak, nyitottak a plébánia vagy a lelkipásztori közösség szolgálatára. Az ige hallgatása lelki vitalitás generál, tanúságtételre ösztönöz a mindennapi életben, többek között a mozgalmakon és egyesületeken keresztül is arra ösztönöz minket, hogy közel legyünk a szegényekhez. És különösen itt, Páviában, hangsúlyozom az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát. A kutatás és a tudományos fejlődés arra ösztönzi a hívőket, hogy olyan hit alapú megközelítést alakítsanak ki, amely képes megvilágítani az igazság, az igazságosság és a szépség keresését, amely megindítja az emberi lelket. Tudom, hogy jelentős lépéseket tettet a közösségi élet szinodális megközelítésének elfogadása felé, integrálval plébániák hagyományos útját az új evangelizációs kezdeményezésekkel. Ezért arra hívlak benneteket, hogy folytassátok ezt az utat, egyre inkább megtanulva együtt járni, közös megkülönböztetésben és közös projektek kidolgozásában, ápolva a testvériséget és előmozdítva a közös felelősségvállalást. Beszéde végén Leó pápa Szűz Mária az egyház anyja közbenjárását kérte.
1: Maria Santissima, Madre della Chiesa,
0: adja meg nektek azt az izzó vágyat, hogy az evangélium szerint éljetek és tanúságot tegyetek róla, abban a testvéri szeretetben, amely egy népé tesz minket az Isten felé vezető úton. Szent Ágoston erekéi előtt tisztelettel kérem, hogy Szent Szíró püspökkel, a város védőszentjével együtt mindig járjon közben ezért az egyházért és Pávia városáért. Zárta homíliáját Leó pápa az ige liturgia során. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéde Pávia lakosságához. 14. Leó pápa szombaton délután 17:30-kor találkozott Pávia lakosságával a város Vittória Győzelem nevű központi terén. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, tanította beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, tanúskodva kölcsönös összefüggésükről. A pápa arra buzdította Pávia lakosságát, hogy vegyenek aktívan részt a városi közéletben, a helyi egyház családi tűzhelyként töltse be mindenkit befogadó szerepét, mindig tartsák tiszteletben minden ember élet méltóságát. A város címerében a kereszt arra utal, hogy történelmel kötődik a keresztény szeretet egyetemes értékéhez. Leó pápa megköszönte az ünnepélyes fogadtatást Pávia püspöke Corrado Sanguinetti és polgármestere Michela Lissia üdvözlő szavait, amelyek tükrözték a múlt értékes örökségét képviselő város szépségét. Pávia ajándék és egyben feladat az ott lakók számára, mivel a múlt öröksége a jelenben elkötelezettségre késztet.
1: In quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato,
0: fejtette ki a pápa, utalva rá, hogy az itt élő polgárok élete visszatükröződik a környező épületeken és köveken. Olyan műemlékek között vagyunk, amelyek rólatok beszélnek, és ezért hozzátok szólnak, mondta a lombardiai város lakóinak Leó pápa, rámutatva, hogy az antik műemlékeken túl az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a befogadást, nevelést és kultúrát képviselik. Tanúskodna a közösségben élő ember méltósága és értékei iránti gondoskodásukról, amelyek egyetlen népé egyesítik a város lakosságát, és amelyek az olasz alkotmány alapját is képezik. Pávia középpontjában az utcák és terek történelemmel átitatott szépsége az európai városok egyik jellemzője. Kifejezi, hogy az urbánus szövet sajátos szerepet tölt be a mindennapi életben, nemzeti és nemzetközi szinten, állapította meg Leó pápa. A latin civitas szóból eredő város elnevezés nem csupán egy helyet, hanem egy emberi állapotot is jelöl. A város mindenki számára legyen kapcsolataiban és törvényeiben rendezett társadalmi szervezet, amely szolidáris és a közjót tartja szem előtt. A polgárok mindig polgártársak.
1: I cittadini sono sempre concittadini,
0: hangoztatta a Szentatya. A jelenlegi kihívások fényében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi erősíti és mi gyengíti társadalmunkat? Folytatta Pávia lakosság az intézet beszédében a Leó pápa, hivatkozva annak a veszélyére, hogy a közöny felbomlaszthatja a közösséget. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban, megőrizve a tereket, parkokat és utcákat, mint a találkozás legfőbb helyszíneit, ápolva az egyetértést az emberek és a kultúrák között. Ismételjük el magukban e kifejezést. Engem érdekel a városunk. Érdekel a mellettem élők egészsége, a lakóhelyem szépsége, az életminőség, a munkahelyemen és a szabadidőm helyein. Érdekel ez a termékeny síkság, ahol a mezők hordozzák azok türelmes munkájának a nyomait, akik évszázadok óta a teremtés ritmusára hallgattak összhangban a természettel. A földművelés tükrözi a kultúra előmozdítását, mutatott rá a pápa a rizstermesztéséről híres lombardiai tartományban, majd utalással Pávia nevezetes akadémiai hagyományaira megállapította, hogy az egyetemisták ebben a kulturális központban egy olyan rendszerrel is találkoznak, amely formálja az embert anélkül, hogy kihasználna munkáját. A tudományok előmozdítása ugyanis az ember előmozdítását jelenti, akinek mindig kutatásai főszereplőinek kell maradnia. Leó pápa ezután azt fejtette ki, hogy minden tudáshoz egyfajta gondoskodás társul. Ahogyan az orvostudomány gondoskodik az emberi testről, úgy a gyógytudomány a társadalmi testtel foglalkozik, a filozófia pedig a gondoskodással, amelyből az ember kifejleszti minden művészetét. Létünk szomjazza az igazságot és az igazságosságot, mint ahogy ez a szomjúság töltötte el Szent Ágoston lelkét is.
1: Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino.
0: Személye megtestesíti a hit és az értelem közötti nehéz és szüntelen párbeszédet, tanúskodva azok kölcsönös összetartozásáról, hangoztatta Leó pápa. Nem lehet ugyanis hinni gondolkodás nélkül, mint ahogy hit nélkül sem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit. Hitem értékének megfelelően az emberi értelem nem nyugszik bele egy halállal végződő történelmi szakaszba. A hit támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője, tanította beszédében a Szentatya, majd szólt a helyi egyház szerepéről, amely mindenkit befogad ölébe, és így új emberiséget teremt. A város legrégibb intézményének ma is az a hivatása, hogy a hit családi tűzhelyeként, a jótékony szeretet otthonaként evangelizáljon, szolgálva a rászorulókat, bevonva az önkéntesek minden erejét,

és családjaikra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked.

neked. Az én atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek

0: Krisztusban szeretett ünneplő testvérek, azt mondja Jézus, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Vajon mire gondol Jézus? Mitől lehetünk mi fáradtak, és milyen terhek alatt görnyedünk? Hát nem kell sokat gondolkoznunk, elsősorban ott vannak az élet terhei. Ugye már nem a paradicsomban élünk, a bűnbeesés óta sok minden elromlott, bejött a világba a bűn következményeként a betegség, a gyengeség, a szeretetlenség, és sok minden más rossz. Ez a világ már nagyon nem olyan, mint amilyennek a Jóisten megalkotta, a bűn mindent elrontott. És ezért az élet is sokszor nehéz. Fáradtak vagyunk, az élet terhei alatt görnyedünk, küzdünk egészségi problémákkal, kapcsolati problémákkal a családon belül, vagy azon kívül. Küzdünk anyagi problémákkal is, és nem kell soroljam, mert azt hiszem, hogy ezeket mindenki nagyon jól ismeri. És ha már a bűnbeesésről tettem említést, akkor ott volt az a pont, ahol mi beálltunk az Isten helyére. A kísértés lényege ez volt, hogy ne bízzatok meg az Istenben, legyetek ti a saját magatok istenei. Ugye ezt mondta a kísértő, hogy olyanok lesztek, mint az istenek. Hát igen, Ádám és Éva akkor megragadta a lehetőséget, azt gondolta, hát Isten most úgy tűnik, mintha jó lenne, meg gondoskodna rólunk, meg szeretne, de hát ki tudja holnap mi lesz. Biztos, ami biztos. Vegyük mi kézbe az irányítást. Legyünk mi az Isten. Mi majd akkor mindent úgy rendezünk, hogy jó legyen. Na hát így lett az emberből Isten, igazából csak a szándék, meg a döntés történt meg. Persze, hogy egy olyan feladatot vett magára az Isten, az ember, ami meghaladja. És azóta amellett, hogy küzdünk ezzel a fáradtsággal és a terhekkel, amit az élet ró ránk, még magunkra vettünk más fáradtságot és más terheket is, ami azzal jár, hogy mi vagyunk a saját magunk istenei. Mit értek ez alatt? Nem elég, hogy van baj és küzdelem az életben, sok teher, amit tényleg hordoznunk kell, az élet keresztjei, de még azzal is megnehezítjük, azzal a hozzáállással, hogy mindent mi akarunk megoldani. Mindent kontroll alatt akarunk tartani. És hát ez nem nagyon megy. Nem tudunk mindent kontrollálni. Persze, ami rajtunk áll, azt igen. Még más embereket sem tudunk befolyásolni, azért megpróbáljuk, ahogy tőlünk telik, pedig az nem szép. Ugye az Isten azért adott mindenkinek szabad akaratot, mert a szent, ő soha nem lépi át ezt a határt. Isten szentként tiszteletben tartja minden ember szabad akaratát. Mi az egymásét azért nem tartjuk ennyire szentnek, és ennyire tiszteletben, ha lehet, megpróbáljuk befolyásolni egymást. De megpróbálunk kontrollálni mindent is, az események alakulását, a körülményeket, és ez nem nagyon megy. Mert meghalad minket, mi csak egy ember vagyunk, Isten tud mindent kontroll alatt tartani, mi nem, de azért megpróbáljuk. És ez nagyon-nagyon fárasztó. Egyrészt azért, mert nem sikerül, másrészt meghaladja a képességeinket. Ha az ember még ráadásul vallásos is, akkor még azt is megpróbálja, mert azért érzi, hogy hát mégiscsak van egy Isten, aki nem én vagyok, bár megpróbálok az lenni, de nem nagyon sikerül. Jó lenne valahogy lekenyerezni, lekötelezni az Istent, mert mindent nem tudok kontrollálni, valamit csak ő tud irányítani, és ezért megpróbálom lefizetni, valahogy lekenyerezni, valahogy az adósommá tenni. A vallásos ember sokszor ezért imádkozik, ezért jár templomba, ezért végez különböző vallásos cselekedeteket, ezért teszi a jót, hogy valahogy összeszedjen annyi piros pontot Istennél, hogy aztán, amikor a baj van, amikor szükségünk van az ő segítségére, akkorára már az adósunk legyen, és akkor, mikor kérünk tőle ezt, vagy azt, akkor ő teljesítse. Észre sem vesszük, hogy gyakorlatilag már Istent is megpróbáljuk kontroll alatt tartani, őt is megpróbáljuk távirányítóval irányítani, hogy tegye azt, amit mi akarunk. Pont azt csináljuk, mint a mi atyánkban Jézus tanított, csak pont fordítva. Mi azt imádkozzuk, nem hivatalosan, csak úgy a lelkünk mélyén, hogy legyen meg az én akaratom. Szóval ez rettenetesen fárasztó és egy hatalmas teher. Megpróbálni mindent irányítani, mindent megoldani, és még Istent is irányítani, befolyásolni úgy, hogy jó legyen. Na most az ilyen ember, és nem ítélek el senkit, mert ezt nem magunk döntöttük el, hogy ezt így csináljuk. Ez a hajlam velünk született. Már beleszülettünk a bűnbeesés utáni világba, Ádámtól, Évától ezt a hajlamot örököltük. Tehát nem döntöttünk emellett. Így jön, ösztönösen így jön. Ezért nem ítélhetem el sem magamat, sem senki mást, aki így teszi. De van erre megoldás. Mi a megoldás? Hát úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Jézus azért jött, mert látta, hogy görnyedünk a hatalmas teher alatt, mert belefáradunk abba, hogy mi vagyunk az Isten, és mi próbálunk mindent megoldani. És csak akkor találunk nyugalomra, hogyha az életünk minden területén minden rendben van. Na hát, valljuk be őszintén, az nagyon ritkán jön össze, hogy minden rendben legyen. Az életünk minden területén, egészség, anyagiak, kapcsolatok, az élet területének minden alakulása, minden rendben legyen. Lehet, hogy van néha ilyen nagyon jó pillanat, de azért az a ritkább, sajnos. És ezért nyugalmat ritkán talál a lelkünk. És Jézus megszánt minket, megsajnált minket, mert nagyon szeret. Azért jött el, hogy ezen változtatni tudjunk. És mivel azon a döntésen bukott el ez az egész dolog, hogy mi vettük át az életünk fölött az irányítást, mi lettünk a saját Istenünk, ezért ő az ellenkezőjével próbál minket visszavezetni az eredeti felálláshoz. Hogy én legyek az ember, és ő legyen az Isten. Ne keverjük a szerepeket. És eljött és magára vállalta a bűneinket, a bűneink következményeit, a bűneink árát, annyira szeretett minket, hogy mindent magára vett, értünk vállalta a szenvedést és a szörnyű kínhalált, mert ennyire szeretett minket, mert meg akarta nekünk adni a lehetőséget, hogy visszatérjünk az eredeti állapotba. Vagy ha nem is az eredetibe, hanem annak egy talán még jobb változatába. Mert visszamenni a paradicsomba nem lehet a bűnbeesés előtre, de a megváltás által talán még egy annál magasabb rendű állapotba is kerülhetünk. Pontosan a megváltásnak köszönhetően. Mit hozott a megváltás? Sokszor azt gondoljuk, hogy a megváltás csak a bűneink bocsánatát jelenti. Azt is. Az nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog, amikor elmegyünk és megvalljuk őszintén a bűneinket a gyóntatószékben, és megkönnyebbülve jövünk ki onnan. Ingyen. Nem mondja azt a pap, hogy na hozzá fiam két bikát, azt bemutatjuk áldozatul, és ennyit kell fizessél kárpótlásról. Nem, azt mondja, hogy mondjál el egy mi atyánkot, vagy add valami jó cselekedetet, elégtételű. Nem azzal fizetünk, valaki más fizetett helyettünk. Jézus Krisztus fizetett. Ő állta a számlát. Nekünk a bűnök bocsánata ingyenes. De a megváltás sokkal többet jelent, mint a bűneink bocsánata. Mert Jézus Krisztus nem csak meghalt a bűneinkért, hanem fel is támadt, és az ő feltámadása által egy új életet ajándékozott nekünk. Ezt az új életet a Szentlélek által kapjuk meg a keresztségben, és amikor eljutunk oda, hogy olyan állapotba kerüljünk, hogy azt be tudjuk fogadni. Erről mindjárt beszélek, hogy mi az az állapot, és hogy kerülünk oda. Tehát Jézus megadja nekünk a Szentlélek által azt a képességet, hogy a magunk helyére kerüljünk, hogy Istenben bízni tudjunk újból, rámerjük bízni magunkat, hagyjuk, hogy ő legyen az Isten, és ő irányítson minket, és mindent. Mi ki tudjuk adni a kezünkből az irányítást, és teljesen rá tudjunk hagyatkozni, és békében tudjunk élni, mert ez a sok teher, ez nem a mi vállunkat nyomja, ha már tényleg rábíztuk magunkat az Istenre. Tehát ezt az képességet is, hogy ne kelljen, ne érezzük ezt a kényszert, hogy én kell mindent irányítsak. Ezt is meg tudja adni nekünk a Szentlélek által. Ez az újjáteremtés. Na most Jézus szívének ünnepén, ugye eszünkbe jutnak ezek a magánkinyilatkoztatásokat, amelyet alakok Szent Margit kapott annak idején. Hát gyönyörűek ezek az üzenetek, az ember csak úgy beleolvas, így csak átlapozza. Minden oldalról az üzenetek közül a szeretet üzenete jön át. Felfoghatatlan, hatalmas ez a szeretet. Igen, vallásos embernek lenni ezzel az előző hozzáállással, hogy mi akarunk mindent kontrollálni, sokszor még Istent is, azért is fárasztó, mert meg akarjuk érdemelni, és ki akarjuk fizetni az Isten szeretetét, és azt, hogy ne ellenünk legyen, hanem a mi oldalunkra álljon. Ez lehetetlen. Nem tudom lefizetni Istent, és nem tudom megérdemelni azt, hogy szeressen. És nem tudom lefizetni, hogy ne ellenem legyen, hanem velem. Az a jó, hogy ezt nem is kell megtennem, mert ő már eleve szeret engem. Nem azért, mert megérdemlem, nem azért, mert jó vagyok, nem azért, mert nagyon vallásos vagyok, és sokat imádkoztam, sokat jártam templomba, és sok jót tettem, hanem önmagamért szeret, mert az övé vagyok. Az ő képmására lettem megalkotva, és amikor letértem a jó útról, vagy már eleve úgy születtem, hogy talán képtelen is vagyok az ő útján járni, ő akkor sem mondott le rólam, hanem utána jött. Utána jött az elveszett embernek, én utánam is, és megkeresett. Mert én voltam az elveszett bárány. A vállára vett és visszavitt a nyájhoz. Meggyógyított és képessé tett arra, hogy jó báránya legyek, és jó dolgom legyen, és ne én próbáljak gondoskodni magamról. Gondoljunk egy olyan juhra, aki nekem nem kell pásztor, én gondoskodok magamról. Hát, az a szegény juh, nem tudom meddig fog élni, és hogy fog élni, biztos, hogy nem lesz könnyű élete. Sokkal jobb, ha van egy szerető pásztor, aki gondoskodik a juhról. Igazam van? Hát ezek az üzenetek mind erről szólnak. Jézus vissza akar csalogatni minket ehhez az eredeti felálláshoz, illetve annak a megújított változatához. Az én személyes megtérésem útja is, mert ezt nyugodtan nevezhetjük megtérésnek. Sokszor a fejünkben az van, hogy a megtérés azt jelenti, hogy valaki Isten nélkül él, nem imádkozik, nem jár templomba, nem érdekli semmi, bűnt bűnre halmoz, és akkor egyszer valami történik, és akkor visszatér. És akkor rendes ember lesz, kezd járni templomba, imádkozni, és kezd Isten parancsolatai szerint élni. Igen, ez is egyfajta megtérés, de az igazi megtérés, amit én átéltem és megtapasztaltam, az, amikor megtörténik a gondolat menetemnek a megváltozása. Amikor eldöntöm, hogy nem én akarok az Isten lenni. Nem én akarok irányítani mindent, hanem visszaadom Istennek, ami neki jár. Hogy átadom az irányítást neki, és rábízom teljesen magam. Hagyom, hogy ő legyen az Isten, ő sokkal jobban csinálja ezt, mint én. És ez egyszerűen úgy megy, hogy nem akarom megérdemelni, kifizetni, megvásárolni, hanem egyszerűen csak elfogadom az ő ingyenes ajándékát, a feltételek nélküli szeretetét, és a megváltást, amiben benne van az, hogy tisztára mossa a lelkemet, hogy megbocsátja a bűneimet, és megadja a Szentlélek által a képességet, hogy neki tetsző módon tudjak élni, mert saját képességem erre nincsen, mert megsebzett vagyok, mert én is a bűnbeesés után születtem, és ezt örököltem ős szüleinktől. A Jézus szíve tisztelethez nagyon szorosan kötődik az, ami az életemben történt, és én ezt mondom, hogy a megtérésem útja. Már hát jártam templomba, persze, hogy jártam, voltam elsőáldozó, voltam bérmálkozó, szerettem a hittanórákat, megjegyeztem a bibliai történeteket, és hát csináltam azt, amit láttam, hogy mások is csinálnak, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy abban a kis egyház községben, ahol én felnőttem, Nagyvárad egyik külvárosában, a papon és a két apácán kívül nem láttam embert, aki úgy tényleg teljesen a Jézus követésére szentelte volna magát. Aki tényleg úgy él. És azt hittem, hogy úgy élni csak a papoknak és a szerzeteseknek a hivatása. A többiek csak úgy el vagyunk, úgy legyünk egy kicsit vallásosak, ne legyünk nagyon rossz emberek, néha azért gyónjunk, meg na, szóval valami ilyesmit láttam, ilyen példát. És egy kis füzetecske került a kezembe, a Jézus szíve tiszteletére több ilyen kis füzet is van, és ebben elmagyarázod részletesen, hogy hogy kell felajánlani magunkat, az életünket Jézus szívének. Persze van szó benne az ígéretekről, a Jézus szíve kinyilatkoztatásokról, amit Alakok Szent Margit kapott. És a lényeg az, hogy fel kell ajánljam magamat és mindenemet Jézus szívének. Akkor tehát egészen részletesen elmondja, hogy mit kell felajánljak én Jézus szívének. Amikor ott végigolvastam, még ezt is, na aztán a végén volt egy olyan, ami teljesen kiakasztott, még azt is ajánljam fel neki, azokat a szent miséket, amelyeket halálom után majd az én bűneimért engesztelésről, a lelkem üdvéért fel fognak majd ajánlani. Még azt is. Hát én teljesen ki voltam akadva. Hát akkor nekem mi marad? Hát semmi. Igen. Úgy valahol a lelkem mélyén ebben a felháborodottságom, mert éreztem, hogy hát igazából ezt tényleg így kellene csinálni. Csak mondom, én eddig nem láttam csak papoknál, meg apácáknál, hogy ezt így csinálják. Egyszerű híveknél ezt nem láttam, ezt a teljes odaszánást, ezt a ráhagyatkozást, ezt a teljes önátadást. De a lelkem mélyén mondom, éreztem első pillanattól kezdve, hogy ez az igazság, és ezt így kellene csinálni. 3 olyan hét következett, miután ezt elolvastam, hogy birkóztam. Birkóztam az óemberemmel, vagy mondjam így, az óemberem birkózott az Istennel. Mint annak idején Jákob az angyallal. És nem hagytam magam, és teljes erőmet bevetettem, és 3 hét után beadtam a derekam. Nagyon-nagyon nehéz volt. Úgy haldokoltam jóformán. És 3 hét után beadtam a derekam, és elolvastam azt a felajánló imát. Úgy, hogy komolyan is gondoltam, mert ha már csináljuk, akkor csináljuk rendesen. Tehát nem szeretem az ilyen felszínes dolgokat, amiket csak azért csináljuk, hogy valamit kipipáljunk. Szeretem, ha csinálunk valamit, akkor rendesen. És 3 hétbe telt, hogy ezt rendesen el tudjam végezni, felajánlottam magam. Testvérek, azt a békét, ami akkor utána beköltözött a lelkembe, azt nem lehet elmagyarázni. Ezt mondta Jézus, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket, és nyugalmat talál lelketek. Amikor már nem én kellett legyek az Isten, nem én kellett megoldjak, és kontroll alatt tartsak minden körülményt és minden helyzetet, nem én kellett megoldjam az életem problémáit, hanem egy olyan valakinek a kezébe tettem, akinek megvan a hatalma hozzá, hogy minden kontroll alatt tartson, és annyira szeret engem, hogy még az életét sem sajnálta feláldozni, értem. Egy akkora békével töltött el, mert annál jobb kezekbe az életem nem lehet. Az én kezemben nem volt jó helyen az életem. Mert amikor a saját kezemben van az életem, akkor állandóan szétaggódom magam. Aggódásban nagyon jók vagyunk. Sokszor, ha tanácsot kellene kérnünk, és elmegyünk talán egy lelkivezetőhöz, én még nem hallottam, hogy egy gyóntató atya azt mondta volna valakinek, hogy hú, nagyon nehéz helyzetben vagy testvér, akkor naponta 2 óra hosszát aggódjál. És akkor majd egy idő után majd megoldódnak a problémák. De jó lenne, ha segítne az aggódás. Nem segít, testvérek, csak elveszítjük még azt a kicsi békét is, ami bennünk van. Ne féljetek, hányszor mondja Jézus, hányszor olvasok a Szentírásban, ne féljetek. Merjük rábízni magunkat, és mindent, ami nem tőlünk függ, amúgy se. Hiába aggódunk, nem tudjuk kontrollálni az események alakulását. Bízzuk rá arra, akinek erre megvan a hatalma, és nagyon szeret minket, és ő sokkal jobban csinálja ezt. Onnantól kezdődött az én új életem. Hát persze, hogy nem voltam még szent, még most se vagyok az. De valami egészen új dolog elkezdődött akkor az életemben. És akkor persze megcsináltam a nagy kilencedet is, meg mindent, még kívülről tudtam abban az időben a Jézus szíve litániát, minden nap elmondtam. És tényleg szépen kezdte Jézus átformálni az életemet. Most 3 éve szenteltek diakónusra, állandó diakónus vagyok, egy a 3 közül, akik itt az egyházmegyénkben ezt megvalósíthattuk, vagy nem is, ki lettünk erre választva. És ma is ezt hatalmas ajándéknak és kiváltságnak élem meg, hogy itt állhatok, és hirdethetem az evangéliumot, és tanúságot tehetek arról, hogy Isten tényleg jó, hogy Jézus tényleg jó, hogy tényleg gondoskodik rólunk, hogy nem kell aggódjunk, és nem kell mindent megpróbáljunk mi kézben tartani, hanem ez a teljes ráhagyatkozás, amit látunk a szűzanyánál, látjuk a szenteknél, ez tényleg meghozza a békét. Vagyis, hogy nem az hozza meg a békét, Jézus adja az ő békéjét, de ezt akkor kapjuk meg, hogyha kiadjuk a kezünkből az irányítást. Jézus szívét ünnepeljük, úgyhogy bizonyára el lesz végezve ma a Jézus szíve litánia, és annak végén van egy felajánló ima. Isten arra hív ma minket, testvérek, hogy ezt az imát úgy végezzük el, hogy komolyan gondoljuk. Ne csak azért, mert azt írja ott az ima könyvben, és akkor ma ez a program. Hanem tényleg tegyük az életünket minden egyes részletével oda az Isten kezébe, mert ott van a lehető legjobb helyen. Engedjük ki az irányítást a kezünkből, bízzuk magunkat az Istenre. Ez lehetséges. Jézus szíve tisztelettel kapcsolatban van egy egészen friss dolog. Franciaország Európa egyik, nem egyik, a legvallástalanabb, legistentelenebb, legelvilágiasodottabb országa. Ezelőtt vagy 20 évvel olvastam egy statisztikát, akkor mindössze 9%-a a francia lakosságnak mondta azt, hogy legalább egyszer egy hónapban elmegy a templomba. Teljesen mindegy, hogy most katolikus vagy kiről beszélek. Hát havonta egyszer csak 9%. Az európai országoknak a legalján, mert Isten ott volt Franciaország, a következő volt Csehország. Kelet-Európában ők viszik a prímet az istentelenségben. A lista élén pedig Málta volt és Lengyelország. Tehát egy olyan országról beszélünk, Franciaországról, ahol hatalmas károkat okozott a francia forradalom, ugye a szabadságnak ez a vágya, nem az igazi szabadság, hanem szabaduljunk meg Istentől, a törvényektől, meg mindentől. A francia nép talán egyik legerkölstelenebb, legzűlöttebb. Ők aztán már tényleg mindent kipróbáltak, mert ők felvilágosodtak. Ugye? Nekik már nem kellett az Isten. Mindent kipróbáltak. Mindent, ami borzasztó, igazából még kimondani is. És mi történik ma, testvérek? A francia fiatalok egy komoly csoportja, több ezer fiatal jelentkezett az elmúlt időszakban a katolikus egyházban, hogy kérje a keresztséget. Franciaországban több ezer 20 éves fiatal. És minek köszönhető ez? Megnéztek egy filmet. Megnéztek egy filmet. Az a film címe Sacré-Cœur, vagyis a Szent Szív. Egy dokumentumfilm, gyakorlatilag Alakok Szent Margit, ahol kapta ezeket a jelenéseket, látomásokat, üzeneteket, ott kezdték el forgatni, templomban, riportok vannak benne, beszámolók, stb. Tehát nem is egy játékfilm, hanem inkább egy dokumentumfilm. És meginterjú voltak sok fiatalt, hogy miért? Mi történt, hogy most jött és meg akarnak keresztelkedni? Hát mondom, ott generációk óta már az se szokás, hogy megkereszteltessék a gyermekeiket. Azt mondták, az a szeretet, ami azokból az üzenetekből árad, amit Alakok Szent Margit kapott ezelőtt 350 évvel. Az a szeretet az megérintette a szívemet, és nekem kell az a szeretet. Testvérek, a franciák mindent kipróbáltak már. Mindent. A szabadság jelszava alatt. És mindenben csalódtak. Azt hitték, hogy az Isten nélküli élet, ha tőle szabadulunk meg, az erkölcstelenségtől kezdve mindent kipróbáltak, mert azt gondolták, akkor lesznek boldogok, és csalódtak mindenben. Semmi és senki nem tudja megadni a boldogságot, csak Jézus. És amikor ezt a szeretetet, amit sehol a világon az ember nem kaphat meg, más emberektől pláne nem, mert ingyen, és csak azért, mert a szép szemünkért senki sem szeret minket, feltételek nélküli, és végtelen szeretet, és erre vagyunk beprogramozva, erre vagyunk megteremtve, csak ez tudja kielégíteni a lelkünk vágyát, ez a feltételek nélküli végtelen isteni szeretet, ez megkapható Jézusnál. Az ő szívéből árad ez a szeretet. És nem kell kifizetni, nem kell megérdemelni, csak be kell fogadni. És akkor tudom a maga teljességében befogadni ezt a szeretetet és a megváltást, a megtisztulást, ezt az új életet, ha megnyitom a szívem, és kiadom a kezemből az irányítást, rábízom magam, úgymond felajánlom magam Jézus szívének, ezt lehet megtérésnek, az életem átadásának, Jézus szívének felajánlásának nevezni, mindegy, ugyanaz a lényeg. Hogy nem én vagyok a főnök, hanem Isten a főnök. Én csak egy teremtménye vagyok, aki teljes szívemből rábízom az életemet és mindent. Aki ezt megteszi, annak tényleg új élete van, az tényleg megtapasztalja ezt, hogy nyugalmat talál a lelke Jézusban. Testvérek, a francia fiatalok már újra felfedezték Jézust és az ő szívének a szeretetét. Egyébként elkezdték ezelőtt, vagy 3-4 héttel vetíteni Budapesten is már ennek a filmnek a magyar változatát. Nem fordították le, hanem feliratozták. Tehát franciául megy a film, és magyar felirattal. Én még nem láthattam, csak az ajánlást. Jézus szívének csodálatos világa, vagy valami ilyesmi magyar címet adtak neki. Alig várom, hogy megjelenjen majd a film itt is, és meg tudjam nézni. Ti, akik ebben a templomban évről évre tisztelitek és megünneplitek Jézus szívét, titeket arra hív az Isten ma, hogy nyissátok meg a szíveteket, fogadjátok el ingyen az Isten szeretetét. Nem szükséges, hogy lefizessétek, lekenyerezzétek, megvásároljátok vallásos cselekedetekkel, vagy nem tudom, bármivel. Ezt a szeretetet nem lehet kifizetni, vagy megérdemelni, ezt csak befogadni lehet. És azt úgy kell, hogy komolyan végezzük el ezt a felajánló imát, ami majd lesz itt, gondolom, a szentmise végén. Testvérem, én ezt megtettem, nem volt könnyű, a döntést meghozzam. Nagyon nehéz kiadni a kezünkből az irányítást, mert úgy érzem, hogy ki vagyok szolgáltatva, de annak vagyok kiszolgáltatva, aki maga a végtelen szeretet, és aki engem az életénél is jobban szeretett. Tegyük meg ezt, testvérek, újból, vagy akár életünkben először, és nyugalmat talál lelketek, ahogy Jézus mondja. Segítsen minket a Jóisten, hogy ezt megtegyük és megtapasztaljuk. Amen.
1: Mária Rádió és fénysugár a lelkednek.
2: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, és most meghívok mindenkit, hogy ezt az alleluiázást folytassuk. Egy csodálatos üzenet van ebben benne, akik hallgatták a műsoraimat az elmúlt időben, hallották, hogy a karizmatikus mozgalom, amit csak így nevezünk, katolikus karizmatikus megújulás, az csodálatos ajándék a Szentléleknek. 59 évvel ezelőtt született, tehát a karizmatikus megújulásnak a lényege az, hogy a Szentlélek működik, és csodálatos, rendkívül ajándékokkal látja el azokat, akik megnyitják a szívüket nekik, neki, a Szentléleknek, és ez valami hatalmas méreteket ölt a mai világban. Én eddig is csodáltam mindezt, amit a Szentlélek létrehoz, de az elmúlt időben is, most is újabban és újabban rácsodálkozok arra, hogy ez mekkora hatalmas nagy mű a Szentlélek részéről. Mindjárt érthetőbb lesz, amikor egy kicsit részletezzük. Tehát kezdjük ott, hogy a 19. és 20. század fordulóján a katolikusok és a protestánsok körében különféle vallási mozgalmak indultak, melyek tagjai az Isten élményt újszerű formában a Szentlélek működésének közvetlen megtapasztalásával élték meg. A pünkösdi közösségeim az imádság, az elmélkedés különös jelentőséggel bírt, összejöveteléken nem ritka volt a látványos megtérés, a váratlan gyógyulás, a nyelveken való szólás, vagy a misztikus elragadottság. És az egész katolikus irány akkor kezdődött, amikor Pittsburghben, az Egyesült Államokban, a Katolikus Egyetemen 1967, jól jegyezzük meg ezt a dátumot, 59 évvel ezen, néhány tanár és diák 3 napos lelki gyakorlatot tartott. A lélek megvilágosító ere által különleges, életre szóló lelki élmény részesé lettek. Ez 59 évvel ezelőtti eseményt tekintjük a katolikus karizmatikus megújulás kezdetének. Ebben a Szent Szellemben világszerte közösségek sora alakult, és Magyarországon 70-es évek óta vannak jelen, és itt a mi vidékeinken is, majd erről, amikor lesz szó. Tehát kedves Mária Rádió hallgatók, a Szentlélek csodálatosan működik. Hogy valakik nem akarnak odafigyelni, hogy egy új dolog, hogy lehetnek egyháziak, világiak, nekünk az irányadó az, ami a Szentszék, a Vatikán nyilatkozataiban benne van. Értett világosan, Szentléleknek különleges működésében benne van, hogy megvalósul és megismétlődik mindaz, ami az első keresztények életében benne volt. Olvassuk 1 Korintus 12-14-et, Szent Pál beszél arról, hogy a Szentlélek hogyan működik bennük, nyelveken való szólás, profétálás, nyelvek megmagyarázása, gyógyítás és sok-sok minden egyéb, ami a Szentlélek rendkívül ajándékai, és ezt ma is adja. Ő az első századokban, az első 300 században jelen volt, az egyház élet utána elveszett. És 1967-ben a katolikus egyházban ismét ott volt a Szentlélek ezekkel a hatalmas nagy megtapasztalható valóságaival. Tehát mi csak azt mondjuk az egészre, hogy katolikus, karizmatikus megújulás, de ez nem más, mint a Szentlélek Isten jelenlét a ma világában, amit tapasztalhatóan meg lehet érezni. Aztán, hogy ki mit mond erről, el kell menni, és meg kell tapasztalni. Mert így, hogy valamit hallunk, vagy szidjuk, vagy bármit hozzáfűzhetünk, legfontosabb az, hogy menjen és tapasztalja meg, nyissa meg a szívét, mert rengeteg ilyen történik, hogy aki oda megy abba a légkörbe, a Szentlélek jelenlétébe, megérzi az Isten szent lelkének jelenlétét. Tehát ez egy kis bevezető szeretett volna lenni, hogy 59 évvel ezelőtt a Szentlélek újra tapasztalható módon a katolikus egyházba is megjelent, mert azért a protestánsoknál érdekes módon megvolt. Na most azzal fejeztük be ezt a rövid részt, hogy ebben a szellemben világszerte közösségek sora alakult.
Hát azt szeretném a kedves hallgatóknak ugye a lelkére tenni, hogy ezek a közösségek, ezek hatalmas világméretű, több milliós, tízmilliós közösségek. Tehát akkora nagy jelenlét van a Szentléleknek, hogy ezt úgy meg kell értenünk, meg tapasztalnunk lehet. Amikor Ferenc pápa 2018-ban összehívta a karizmatikus nagy közösségeket, azt mondotta, hogy hozzanak létre egy olyan közösséget, egy úgymond szervezetet, ami ezeket a nagy-nagy mozgalmakat összefogja. Kicsit érthetőbb lesz mindjárt, mikor felsorolom ezeket. Tehát 2018-ban Szent Ferenc pápa kifejezett kérésére létrehozták az egységes szolgáltatást a karizmatikus megújulásnak. Felkérte a Szent Atya a nemzetközi katolikus karizmatikus megújulási szolgálatokat és a karizmatikus szövetségi közösségeket és ezek vezetőit, hogy hozzanak létre egy olyan szervezetet, amely kíséri ezeket a nagy mozgalmakat, és ezt mind a először a laikusok pápai tanácsa keretében, ez egy vatikáni, mondjuk úgy, hogy minisztérium, utána pedig ez átalakult a dikasztériummá, tehát most így, hogyha bemegyünk a Vatikánba, ezt a Káris néven megtaláljuk. Na, a Szent Atya, Ferenc pápa egy célt is kitűzött ezeknek, ami ilyen nagyon világosan megmondja, hogy mi is legyen ennek a szervezetnek a felelőssége. Azt mondja, hogy három szinten szerveződik, hogy előmozdítsa a közösséget, megtapasztalják a Szentlélek kerességét, és a kapcsolatot tartsa. Tehát ilyen küldetés megosztani az egyház minden tagja a Szentlélek való keresség élményét. Keresztények egységéért dolgozni és a szegényeket szolgálni. Hát kedves Mária Rádió hallgatók, én a műsorban most elsősorban azt szeretném érzékeltetni, hogy mekkora is ez a karizmatikus mozgalom, amit a Káris összefog. Kétféle felsorolás következik, kedves már rádió hallgatók. Ezek nemzetközi és hatalmas közösségek, a Sálom katolikus közösség. Most nem szeretnék részletesen ezekről beszélni, mert majd egyenként részletesen fel fogom tárni a csodálatos valóságukat. Tehát a Sálom az helyi erő békét jelent, és akkor sok-sok érdekes dolog történik körülöttük. Az Emmanuel közösség, a Föltámadt Úr közössége, Jézus ifjúság, Alleluja közösség, Boldogság közössége, Mária munkája, evangelizációs iskolák és szolgálatok, ez 8 hatalmas, nagy világméretű mozgalom, amit így összefog. Azon kívül vannak a nemzetközi lelkiségi közösségek, olyan ismert csoportok, amelyeket a saját alapítójukkal és lelkiségükkel hagytak jóvá. Ilyen a Semminöv közösség, a Magnifikát közösség, Emmanuel közösség, szóval kedves Mária rádió hallgatók, itt több tízmilliós nagyságrendű közösségek vannak, aztán vannak a Nemzeti Szolgálóbizottság, egy nemzetközi, egy nemzeti, és aztán van a Nemzetközi Imaszolgálat. Tehát ezt most lehet így nehéz követni, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy milyen hatalmas ez a közösségek hálózata, ez a szolgálat, amiben összefogják ezeket. És nagyon érdekes, hogy én ezt most igyekszem összeszedni, és több ilyen felsorolás is létezik, és mondom, ezek egyenként is hatalmas nagy mozgalmak. Na aztán a Vatikán, a világiak dikasztériumában az egy másik felsorolást is, már említettem a Semenöv közösséget, ezek mind karizmatikus közösségek. Én nagyon szeretem ezt a közösséget, sokat is beszéltem róluk, csak így most ebben a Káris összefogásban szeretném érzékeltetni. Ezek több mint 30 országban jelen vannak, Franciaország indultak,
és ha csak érzékeltessem, ez a közösség teljesen nemzetközi vált, 1200 tagjon, elkötelezett tagja, Európa, Afrika, Amerika és Közel-Kelet mindegy 25 országában, és mintegy 9000 ember gyűjt össze. Ez egyetlen közösség, ami persze rohamosan fejlődik, főleg Franciaországban, rengeteg fiatal megkeresztelkedik itt a közösségben. A Vatikán felsorolásában ott a Shalom katolikus közösség, ez Brazíliába indult el, az evangélium terjesztés értékében. 2007-ben a Szentszék elismerte, több mint 160 egyház megyében működik, több mint 40 országban. Tehát kedves Mária rádióhallgatók, érezzük, hogy egy mekkora hatalmas közösségekről van szó. Aztán a Vatikán felsorolásában következik a Jézus ifjúság. Ezt Indiában hozták létre a fiatalok a 70-es évek, 1970-es évek közepén Indiában, az indiai fiatalok. És a Szentszék jóvá hagyta, Jézus ifjúság, ez a hivatalos neve. És úgy indult, hogy 85-ben sok ilyen ifjúsági csoport volt Indiában, és a 85-ös nemzetközi évben számos ifjúsági csoport egyesült egyetlen név alatt Jézus ifjúság néven. Fokozatosan elterjedt egész India különböző részein, számos más országban, és 2016-ban Vatikán elismerte, és mint nemzetközi magánegyesületként hagyta jóvá. A mozgalom Jézus Krisztus életi alapuló életmódot követ, 6 pillérnek nevezik az egész szervezetük lényegét, imádság, Isten igéje, szentségélet, közösség, evangelizáció, szegények előben részesítése. Ez a harmadik a Vatikán felsorolásában. Aztán, kedves Mária rádió hallgatók, a következő az Úr nyája, katolikus karizmatikus közösség, én bevallom őszintén erről is soha nem beszéltem. Ezek olyan nagy mozgalmak, hogy más kontinenseken működnek, de majd szó lesz erről is, az Új nyája, katolikus karizmatikus közösség. Aztán a következő, amit a Vatikán felsorol, azt mondja, hogy a Via Pacis Egyesület, a Béke útja Egyesület, nemzetközi egyesület, ami a béke terjesztési és az evangélium megélésére összpontosít. Aztán már a másik felsorolás is benne volt, az Emmanuel közösség, egy karizmatikus közösség, amely több helyszínen is tevékenykedik, milyen elkötelezett a családi szolgálatok, evangelizáció és a képzés iránt. Aztán a Vatikán felsorolása, a következő Verbum Dei missziós tevékenység, amely Isten igének szolgálatára szemlélődő imádságra szenteli magát. Tehát így a két közösség 13 csoportot sorol fel, úgyhogy kedves Mária rádió hallgatók, én szeretnék ezekről a közösségekről egyenként is beszélni, úgy tekintve rájuk, mint amire a Szentszék meghívta őket, meg kiválasztotta azért, hogy egy közös tanúság legyen a köztük működő, jelenlévő szentilek működéséről. Tanúskodjanak arról, hogy a Szentlélek mit művel az életükbe. Tehát így, kedves Mária rádióhallgató, akkora hatalmas nagy csoportot, itt több 10 millióról van szó, ahogy itt olvassuk a Vatikán híradásaiban, és csak elgondolkodhatunk, hogy ez a 13 közös, amit most felsoroltam, de még ennek nincs vége, mert szeretnék megtalálni mindegyes ilyen felsorolást, írják is, hogy itt, meg ott lehet ezeket megtalálni. Úgyhogy kedves Mária rádió hallgatók, meghívok mindenkit, hogy ámuljunk, bámuljunk és csodáljuk, hogy a Szentlélek a ma egyházában mit művel. És a Szentlélek felkínálja mindenkinek, ahogy említettem már, hogy soha ellene beszélnek, ezt mondanak, azt mondanak, mindegy. Hogy ők mit mondanak, nekünk a fontos, a Vatikán mit mond, mert ezekben a vatikáni felsorolásokban csodálatos dolgok vannak. A Szent Atya május 30-án találkozott a karizmatikus megújulás tagjaival,
persze csak katolikusokról beszélünk most, és sok szépet mondott, néhány szép gondolatot szeretnék idézni. Azt mondta a Szent Atya, hogy nagyon köszöni, hogy a Káris, ez a nagy szervezet, ami összefogja ezeket a mozgalmakat, megszervezték ezt a találkozót. Azt mondotta, hogy azt várjuk tőletek, hogy akik megtapasztaljátok a Szentlélek való kerességet az egyháztagján körében, mozdítsátok el Krisztus testegységének a valóságát, és figyeljetek oda nagyon a szegényekre. Olyan szépen mondja a Szent Atya múlt alkalommal, május 30-án, örömmel tölt el első találkozásom a katolikus karizmatikus megújulással, és örömmel köszönöm meg a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálat, a Káris nemzet és nemzetközi közösségi szolgálatainak vezetőit, akik megszervezték ezt a találkozót. Csodálatos dolgok vannak benne, én nem tudom most az egészet idézni, de felsorolja a Szent Atya, hogy ez hogyan bontakozott ki az egyházban. Ezt látnunk kell. Ezt kell lássák a papok, főpásztorok, a világiak, mindenki kell lássa. A Szent Atya mondta ezt. Május 30-án. Először emlékeztettem a jelenlévőket, hogy Szent VI. Pál pápa hogyan viszonyult a karizmatikus mozgalomhoz. 1975-ben, május 19-én egy csodálatos beszédet tartott a katolikus karizmatikus megújulás 3. nemzetközi kongresszusának részvevőjéhez. Tehát 6. Pál pápa. Figyeljük meg az egyház válaszát mindenre. Az egyház alatt én a pápákat értem. Aztán Leo pápa folytatja a felsorolást, azt mondja, hogy evangelizáció melletti jellegzetes elkötelezettségeteket hangsúlyozva, Szent II. János pápa azt mondta, maga a lélek indít benneteket tanúságot tenni, majd hozzátette. Hogyan maradhatna néma és tétlen bárki, aki megízlelte Krisztus jóságát, a Szentlélek jelenlétét? Ezt Szent II. János pápa 1991-ben mondta el, aztán folytatja tovább Leo pápa, azt mondja, 16. Benedek pápa maga részéről az egyház számára nyitott sajátos hozzájárulásokról beszélt. Így fogalmazott, a katolikus karizmatikus megújulás közösségének egyik jellemzője és pozitív vonása éppen az, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a karizmáknak, vagyis a Szentlélek ajándékainak, és az ő érdemük, hogy az egyház ismét ráirányította a figyelmét ennek időszerűségére. Ezt a Szent Atya, a karizmatikus mozgalom vezetőinek 13. nemzetközi konferenciáján mondta el 2008. október 31-én, figyeljünk, milyen szép lépésekkel haladunk. Aztán emlegette Szőnész bíborost, aki a mozgalom kezdetén, ez egy belga bíboros volt, nagyon kiállt emellett, és több könyve is jelent meg, az egyik az Új Pünköst, hogy mi is ez a karizmatikus mozgalom. Ez azt mondja, Ferenc pápa is gyakran beszélt rólatok, mint a kegyelmi áramlatról, ami az egész egyházét van, nem csupán egyesekét. Ezt 2017. június 3-án mondta el. A pünkösdi imavírasztás, a katolikus karizmatikus megújulás aranyjubileumának alkalmából. Összefoglalóan így írta le az utatokat, mondja Leo pápa, evangelizáció, lelkökommunizmus, szegényekre is, és a rászorulókról való gondoskodás, valamint a peremre szorultak befogadása, és mindez az imádás alapján. Megújulás alapja Isten imádása. Hát, kedves Mária Rádió hallgatók, aztán folytatja a lélekvalon kerességről, dicsőt imáról, Isten igéről, a közösségről és a tevékeny szeretetről beszélt. Ezekről a pontokról, és mindenki nagy-nagy tisztettel és szeretettel hallgatta, ugyanúgy a Szentlélek lehetővé tette számotokra, hogy megízleljétek Krisztus édességét. Aztán ilyen gyönyörű kijelentéseket használt, a lélek belső megbékélés hozott nektek. A Szentlélek ezen megtapasztalása fakad, az a mélyvá, hogy tanulj és hírnöké legyetek szeretetének, és elvigyétek a vigasztalását mindazokhoz,
akiket az értelmetlenség és a magány érzése nyomaszt. Aztán beszélt a dicsőítő imáról, persze az első a lélekből a keresztelkedésről, kerességről, ahol a Szentlélek betölti a, kik átadják magukat nekik, Isten igéje közösség, és végül a Szent Atya tevékeny szeretetről beszélt, Szent Ágostont idézi, világos. A Szentlélek, amikor az embereknek adatik, meggyújtja bennük a szeretet tüzét Isten és az ember iránt, és ő maga is szeretet. Ezt Szent Ágoston, a Szent Háromságról szól értekezésében jelentette ki. Leó pápa azt mondja, utána a lélek megújult jelenléte, a szeretet új képességét ébresztette bennetek, mert maga az Isten szeretet ihlet. Ez a szeretet Isten és testvérétek felé irányul, közelségre, együttérzésre indít. Kedves barátaim, mondja Leó pápa, köszönöm elkötelezettségeteket, hűségesen kövessétek papjaitokat, a közös megkülönböztetés során pedig hallgassátok meg a bölcsemberek szavát, a Szentlélek legyen mindig világosság és erőforrás egyén és közös utatokon, a boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja pedig oltalmazzon benneteket, most pedig ezekkel az őszinte érzésekkel örömmel adom rátok apostoli áldásomat. És megköszönte azzal felszere, hogy köszönöm nektek. Kedves Mária rádió hallgatók, csodálatos mindez, hogy ahogy az elején mondtam, rá kell csodálkoznunk erre hatalmas nagy művere, ami a Szentlélek műve a ma világában. Tehát 59 év alatt olyan csodálatos valóságot épített fel a Szentlélek, hogy majd az elkövetkezendőkben szeretnék még bélyen

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségét

0: kegyelmébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, akik az elmúlt 3 hétben egy életbeszámolót hallgattak, sok bölcs dolgot hallottunk gyakorlati részből, a keresztény életből. Hogy Isten megpróbálja gondját viselni az embernek, de mindaddig, amíg az érzelmek, a világ szelleme uralja, addig úgy elhagyja. És azok a bajok, amelyek közben belépnek az életébe, azok nem éppen Isten rosszasága, bosszúállása vagy büntetése, hanem, hogy testvérünk elmondotta, a saját tévedéseink következménye. És azt lássuk, hogy Isten ezzel a türelemmel kivárja, hogy megismerjük és döntsünk mellette. Testvérünk elmondotta, hogy most már pontosan nem tudom, 5-6 betegségben szenvedett, és egy este egy érintéssel mindenből kigyógyult, és ezelőtt 20 évvel volt, és azóta is jól van. De az is fontos, hogy ő nem a gyógyulást kereste, nem azért ment rá az imestre, mert jó, gyógyulni akkor, mert fáj a lába, fáj a válla, vagy egyebek, hanem azért, mert vágyott Isten közelségére. És jóval fontosabb, amikor az isteni valóságot vágyjuk, mint a testi egészséget. Nem rossz, tehát én is hálás vagyok, hogy nem kér bénaságban éljek. Viszont ha nincs bennem, úgy érzem, az Isten közelség iránti vágy nap, mint nap, akkor valahol bizonyos bénaság van az életemben. És ami érdekes volt, az elmúlt héten elmondta testvérünk, hogy kapott egy üzenetet, amit előre talán teljesen nem is értett meg, de utólag megvilágosodott előtte, hogy az adósságait és a világi életmódban szerzett problémákat meg tudja oldani világi szinten is, ezért egy megfelelő munkahelyet rendelt ki számára. De az is érdekes, hogy ez a munkahely nem kötte le annyira a figyelmét, hogy akkor most csak dolgozni meg nem tudom, ezt kell csinálni, hanem párhuzamosan ima esteket szervezett kint, parkban, padon, uton, és sok emberen próbált segíteni, akik lelki válságban hozzá hasonlóan bajokat, nehézséget éltek meg. Sőt, meg tudta oldani azt is, hogy egy szemináriumban részesüljenek az ottani, szintén így szolgáló hölgyek. Most tovább mennénk a kérdésekkel is. Köszönöm, hogy ismét időt szakítottál, Erzsike. Isten hozott, üdvözöllek.
2: Üdvözöllek én is, és üdvözlöm a kedves Mária Rádió hallgatókat is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Van-e még valami, amit Izraelből úgy tapasztaltál meg, hogy beszeretnél számolni róla?
2: Tulajdonképpen azt szeretném elmondani, ahogy Jézussal való kapcsolatom, ahogy hova tovább szorosabbá vált, ugyanis tényleg nem volt ott nekem senkim. Teljesen Jézusra kellett hagyatkoznom, de ez olyan jó volt, mert mindent meg tudtam vele beszélni. Csodálatos volt, mert hallottam a hangját, tehát szólt hozzám, éreztem, hogy ott van mellettem, éreztem, hogy vezet, és az volt a legérdekesebb, hogy az üzenetben, ugye azt mondta az Úr, hogy én leszek a határ átlépőd, és én várlak ott. Tehát amikor a repülőre, én addig nem ültem repülőre, és mikor felültem a repülőre, azt éreztem, hogy Uram, te tudom, hogy itt vagy, és nekem nem kell félnem. És képzeld el, hogy az ablak mellett kaptam a helyet a repülőn, és mellém leült egy zsidó házas pár, akik románul beszéltek. És végig ők segítettek nekem. Tehát ott a repülőn angolul és héberül beszéltek, én azt nem értettem, de ők mindent lefordítottak, mindent elmondtak. Amikor megérkeztünk a repülőtérre, a Ben-Gurionra, Izraelbe, akkor Ugye nekem kellett vegyenek új lenyomatot, meg ott beírtak, biztonságiak, igen, és ott is vezettek, de amielőtt beléptünk volna a repülőtérnek ebbe a fogadó részébe, ki volt írva nagy betűkkel, hogy Sanátová, az azt jelenti, hogy jó évet, vagyis boldog új évet. Akkor volt Izraelben az új esztendő. És a Sana, az év, az nekem nagyon ismerős volt, mert a nyelvek ajándékában nekem ez a szó benne van. És olyan boldoggá tette, hogy uram, akkor most már tényleg hozzám szóltál. És ők átvezettek egészen addig, hogy a csomagot is segítettek kivenni, és mikor kiléptem a nagy fogadóterembe, ott volt egy tábla, fel volt írva a nevem Tőkés Erzsébet. Tehát, hogy az Úr mindent elrendezett. A határátlépést, a fogadást, és hogy nem volt, nem kellett félnem, hogy elveszek, vagy nem ismerem a nyelvet, hogy mi lesz. Viszont az is érdekes volt, hogy azért érvényesültem a nyelvtudásommal, mert franciát tanultam én a középiskolában.
1: Oui.
2: Igen, és ott érvényesültem a tudásommal, sőt, meglepő módon olyan dolgokról beszéltünk, például a földrajzról, vagy még politikáról is beszéltünk a családba, és el voltam képedve, hogy olyan szavakat használok, amiket nem tudom, honnan szedtem, de illetve, hogy az Úr adta biztos a szavakat.
1: Van ilyen.
2: És így tudtam érvényesülni azokkal, akik nem tudtak magyarul vagy románul. Jézussal jártam az utat végig, és csodálatos helyekre vezetett el, és embereket vezetett hozzám. Olyan sérült embereket, akik lelki terheket hordoztak. Mindig megkérdeztem Jézust, tehát semmi döntés nem, sem a vásárlásban, sem az utamban, hogy hova menjek. Mindent egyszer megkérdeztem tőle, és mindig választ kaptam. Vagy a Szentírás alapján, vagy hallottam a hangját, hogy na most menj el erre a kirándulást szerveztek, hogy mutassam meg, hogy hol éltem. Tehát végigjártam azért Izraelt.
1: Hát igen, nagy kegyelem, amikor tényleg az ember fizikailag is ott lehet egy olyan helyen, ahol Jézus
2: élt. Igen,
1: Jézus
2: a keresztút volt az egyik legszebb és legkeményebb dolog, amikor legelőször elvittek ott az asszonyok, mert nem tudtam, hova kell menni Jeruzsálembe, elvittek, és hát akkor felmentünk a Golgotára, de nem találtunk meg minden állomást.
1: Nincs meg minden állomásom, ugye?
2: Hát...
1: Azért nincsen megbocsás meg, mert időközben ugye 70-ben lerombolta Titus Jeruzsálemet,
2: tehát
1: az újjáépítésnél már nem azok az utcák voltak, de az állomásoknál is vannak.
2: A táblák azért úgy megvoltak. Van,
1: a 9. tábláig igen megvan.
2: Igen.
1: Viszont nincsen külön a uta a Jézus megfosszák ruháitól.
2: Igen, tehát, igen, fent hát nincs. Igen.
1: Ezeket
2: És az volt a legszebb, hogy egyszer tiszta egyedül felmentem Jeruzsálembe, és mondtam, hogy Uram, én most veled akarom végigjárni a keresztutat az elsőtől egészen a Golgotáig. És ahogy bementem a damaszkuszi kapun, mondja, hogy térjél jobbra. És én eltértem jobbra, és ott haladtam, és ott találtam meg az első és második állomást. És bementem oda az udvarba, ti is jártatok biztos. Az nagyon mély volt, és Jézussal végigjártam. Tehát minden állomást megtaláltam nagyjából. De amikor a negyedik állomásnál bementem ott a szűzanyával, mikor találkozik Jézus, bementem a kápolnába, és ki volt téve az oltári szentség. Hát én olyan boldog voltam, mert Izraelbe sehol nem láttam oltári szentséget kitéve. Tehát, hogy nem volt nekem úgy alkalmam, hogy oltári szentség előtt imádkozzak. És amikor felértem a Golgotára, 3 óra volt. Felértem a megfeszítés helyére, és ott találtam egy térdeplőt, oda letérdeltem, és emlékszem, hogy jöttek, mentek a zarándokok, ugráltak ezek a kicsi fényképezőgépekkel, minden. És mondtam, hogy Uram, halkíts lesz, csendesítsd el, mert én most az irgalmasság rózsafűzérét szeretném elimádkozni.
1: Csendben és békében.
2: És egyszerre olyan csend lett, én elimádkoztam, mikor kinyitottam a szemem, hát nem láttam senkit, egy szerzetes pap ült a padon, a fal mellett, felálltam, és odaültem melléje, és megszólítottam románul. Azt mondja nekem, hogy honnan tudom, hogy ő tud románul. Mondom, nem tudtam, csak próbálkoztam. És mondtam neki, hogy ezek a zarándokok, hogy nem figyelnek az Úrra, ugye? Na. És azt mondja nekem a szerzetes pap, hogy nem baj az, mert aki ide elzarándokol, azt Jézus mindenkit megérint. És akkor ez olyan örömmel töltött el, hogy én nem kell azért aggódjak, hogy más nem figyel oda az Úrra, hanem hogy az Úr megérint mindenkit.
1: Igen, a lélek jelenlét mondjuk az átjárja, úgy, ahogy téged átjárt. Igen. Az első találkozón, amikor bejöttél és sírva fakadtál, úgy te sem éppen az ígyettél, amit ott kaptál. Ugye ez megtörténhetik másokkal is.
2: De hogy így hívja fel az Úr a figyelmemet, hogy ne ítélkezzek, és nem mondjak semmit, hogy kit, hogy
1: ne legyen elvárásod, hogy mások magatartás véren normális.
2: Igen, pontosan. Jézus. Na, és akkor úgy megvilágosodott előttem, hogy húha, vigyázzak.
1: Mennyi időt voltál Szentföldön?
2: 7 évet.
1: És akkor minek következtében jöttél haza, vagy mi történt velem, vagy?
2: Hát nem, aztán az adósságaimat, hogy kifizettem, utána még, hát végeredményben 3 családnál szolgáltam, de az utolsó, az nagyon, nagyon nehezen tudtam hazajönni, és nem mondjam, hogy 3 háborút éltem át.
1: Igen, ott vannak.
2: Félelmeivel, illetve nem is tudom, egy alkalommal éreztem egy nagy félelmet, amikor egy rakéta a lakásunk fölött száguldott el, mi ültünk a lépcsőházba a 2. emeleten, és azt éreztem, hogy a halál lelke meg legyintett.
1: Igen.
2: Igen. Viszont az Úr annyira vigyázott rám, ahogy mondta, hogy a lépéseimre is vigyáz. Tényleg annyira vigyázott, úgy ügyelt rám, hogy el ne tántorodjak.
1: Hát igen, mert megpróbálódás a Szentföldön is van.
2: Igen, igen, mert ott volt azért egy olyan közösség, amelyik azt mondtam, hogy na ez a pletykapad. Hát a pletykapad nem kell nekem, kell a imapadot csinálok.
1: Miután hazajöttél, mi, hogy folytattad az életedet?
2: Hazajöttem, és hát az első dolgom volt, hogy a lakásomat rendbe raktam. Hogy azért, hogy békességbe tudjak lenni. De még volt szolgálatom Németországba is, és még azt akarom elmondani, hogy azért a Mária Rádió nagy-nagy segítségemre volt. Tehát én például Izraelben nem magyar misét nem hallottam. És a rádión keresztül, tehát állandóan a fülembe volt a fülhallgató azért, hogy ne zavarjak mást, és a telefonomról állandóan ment a Mária Rádió, és olyan jó volt, mert tanításokat hallottam, szentmiséken tudtam részt venni, hétköznapokon is, meg a tanúságtételeket hallgattam, bekapcsolódtam minden imaestbe, hogy nem szakadtam el teljesen, de nem volt könnyű. nem volt könnyű olyan szempontból, hogy a családomból, meg az ima közösségem nagyon hiányoztatok. Nagyon.
1: Mi megmondjuk.
2: Igen. Nos, akkor mikor hazajöttem, hát Németországban van egy barátcsaládom, és felhívtak, hogy nem vállalnám el az édesanyjukat gondozni 2 hónapra, mert szabadságra jött, aki vigyáz rá. És akkor elmentem. És amikor beléptem az ajtón, a néni ült az ágy szélén. Ránéztem, és Jézust láttam a tövis koronával, ahogy így le volt hajtva a fejecskéje. Hát akkora szeretet fogott el engem iránta. Én akkora szeretettel ápoltam és gondoztam, hogy a néni megtért, meggyónt 50 év után.
1: Halleluja!
2: Igen, és szentségekkel ellátva halt meg.
1: Na, hát ez igen.
2: Hallgattuk a Mária Rádiót, minden szentmisét meghallgattunk. Este hallgattuk a találkozókat, kedden, szerdai találkozókat, és olyan hűségesen hallgatta, ha találtam beszélni, hogy szólt a telefonom, vagy beszéltem, azt mondja, hallgass, nem hallod, hogy szentmise van, nem szoktak ilyenkor beszélni. Hát nagyon aranyos volt, igen. Tehát ilyen igen. Szolgálataim voltak.
1: Miután onnan hazajöttél, mivel folytattad?
2: Hát még volt szeretett szolgálatom, ugyanis a plébánián, itt a Szent József plébániánra kértek meg, hogy vállaljam el a szakácsnő
1: konyhai
2: szolgálatot, igen, és az volt a legérdekesebb, hogy én életemben nem szerettem főzni. Egy időben nem is tudtam.
1: Akkor aztán
2: megtanultam Izraelbe, ugye akkor ott aztán sok olyan dolgot megtanultam, amit, és bátorságot kaptam, hogy bátran, nyugodtan fogjak neki. És itt a plébánián, hát ez egy csodálatos, majdnem 3 év volt, hogy olyan ételeket főztem, amit addig sose, és mindig nagyon finom volt.
1: Ezt akartam, hogy ehető volt az étmenem?
2: Ehető volt, és mindig áldást kértem. Mondtam, uram, valami hiányzik belőle, akkor légy szíves, te pótolt, hogy íz legyen, finom legyen, hogy örömük legyen, akik esznek.
1: Igen. Említetted, hogy 3-szor voltál, tehát volt férjed, volt élettársad, meg minden. Nem kívánkoztál többet vissza ilyen kapcsolatba?
2: Nem, ugyanis egy alkalommal egy szentmisén énekeltük azt az éneket, hogy a szívemet átadom én. És mondtam, hogy uram, én a szívemet neked adom. És volt egy ilyen látomásom, hogy az úr kilépett a tabernákulumból, oda jött hozzám, kitartotta a tenyerét, én megfogtam a szívemet, és beletettem a kezébe.
1: Na, az igen.
2: Össze volt repedezve, hasadozva a szívem. És azt mondta az úr, hogy én begyógyítom a te szívedet, és elütte. És akkor történt, hogy ugye azt mondtam, hogy neked adom, uram, a szívemet, hát az úr szól, valószínű, hogy próbára tett engem. Mikesbe dolgoztam, érettségi volt, és volt egy diákunk, aki, ahogy lejárt az érettségi, azonnal kérte az érettségi diplomács minden iratokat, mert ment Magyarországra vizsgázni. És az édesapjával jött, az édesapja egy jóképű, magas férfi volt, utólag tudtam meg, hogy elvált ember, és hogy 3-szor is bejött különböző papírokért, mindig kedvesen kiszolgáltam, elrendeződött minden, és akkor egyszer jön egy szál vörös rózsával, bejön az irodába, és azt mondja nekem, hogy legyek szíves, menjek ki az ajtó elé, akar valamit beszélni velem. Hát én már sejtettem, hogy udvarlási szándékkal jön.
1: No.
2: Kimentem, és azt mondja nekem, hogy ne haragudjon, de van egy nagyon indiszkrét kérdésem. És mondom, tessék mondani. Azt mondja, hogy meg szeretném kérdezni, hogy van-e barátja. És mondom, hogy elmosolyodtam, és mondtam, hogy van. És meglepődött, mert ő már utána nézett a dolguknak, hogy nincs.
1: Jaj, értem. Aha.
2: És azt mondja, hogy szabad tudnom, hogy ki az. És mondom, persze, nem titok, megmondhatom, mondom, Jézus az én barátom. Hát amikor én ezt kimondtam, az az ember a rózsával kikerekedett a szeme, megállt egy darabig, akkor szó nélkül sarkon fordult, és végigment a folyosón, többet nem láttam.
1: És a rózsa?
2: Mindent, elvitte a rózsát is.
1: Minden, mert hogy kedves voltam, még a rózsát sem hagytad.
2: Igen, igen. Tehát, hogy és akkor olyan boldog voltam, hogy meg tudtam vallani Jézust, hogy ő az én barátom. Tehát egy olyan idegennek, aki
1: igen.
2: Meg is rökönyödött biztos.
1: Tudod, mi az érdekes? Három alkalommal vágyottál arra, hogy boldogá légy valakivel, és amikor megismerted Jézust, akkor ez olyan hiába valóvá vált.
2: Már teljesen.
1: Nem kellett sem rózsa, sem sem ügyes fiatalember, sem, vagy tudom én, férfi, vagy ehhez.
2: És hasonló, Jézus nem? Mindent a helyére rakott az életemben, az anyagiaimat is. Csodálatosan minden adósságtól megszabadított. Sőt, úgy jöttem haza, hogy a lakásomat rendbe raktam. Nem kell féljek attól, hogy jaj, mit eszek holnap, vagy mi. Az Úr gondoskodik.
1: Kedves Erzsikám, mikor az ember egy ilyen átalakuláson átmegy, a környezete hogy viszonyul hozzá?
2: Hát az elején voltak gondok. Gyermekeim azt mondták egyszer nekem, hogy édesanyám, sokkal jobban szerettünk, ahogy az előtt voltál, mint most. De az volt a legszebb, hogy a gyerekeim kezdték észrevenni, hogy, tehát, hogy jó példa kezdtem lenni az életükbe. És kezdték észrevenni, hogy Isten csodálatosan munkálkodik, imádkoztam értük, meg egy idő után mondták, hogy édesanyám, jó-e, imádkozzál értem, mert, mit tudom én, döntés előtt állok, vagy valami. És Isten csodálatosan kezdte őket is vezetni. Úgyhogy a fiam most egyháztanácsos, házas hétvégés. A menyem szemináriumot végzett, a lányom szemináriumot végzett, a vejem, aki református katolikus templomba jár minden vasárnap, és az unokáim is. Az ők maguk módján, de Isten felé fordultak.
1: Köszönöm, hát sajnos az időnk ismét lejárta. Én nagyon hálás vagyok, hogy ismét időt szántál ide, és befejezőleg imádkozzunk azokért, akik a kereszténységnek egy ilyen sablonos formáját élik, és nem tudták még az élő Istent bevonni az életükbe, hogy valóban ő irányítsa és ő vezesse, ahogy neked sikerült az utóbbi években. Atyánk Istenünk, bocsáss meg nekünk, Uram, hogyha olykor elmélet vagy számunkra, pedig élő Isten vagy, élő valóság. Kérve kérünk, áld meg mindazokat, Uram, akiknek formaságá váltál az életükbe, hogy mennyiság szívüket, befogadjanak téged, te pedig belépír és átformáld, Uram, hogy az az igazi boldogság, amelyre megalkottad az emberi szívet, az ne hiányozzon belőle, hanem te tölts be, te, a te szent fiad élete árán, akiértünk szenvedett, hogy nekünk életünk legyen és bőségben legyen. Urunk Jézus Krisztus, te mondatod, azért jöttem, hogy örömötök legyen. Az én örömöm a tiétek legyen, és ezáltal a ti örömötök teljes legyen. Áldj meg minden kedves hallgatót, hogy ebben az igazi örömben részesüljenek. Ne az érzelmi, ne a múlandó boldogságban, hanem abban a valóságban, amely te vagy. Legyen áldott a szent neved ennek teljességére, most és mindörökké. Amen.
2: Amen.
1: Köszönöm szépen, Erzsike, és jó Isten áldása, kísérjen továbbra is ebben a tevékenységben, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott szép vasárnap reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak, és ha úgy döntenek, hogy velünk töltik a reggelt és a délelőttet is, én elmondom, hogy milyen műsorokkal készültünk. Nem sokára kezdődik a napindító, ezt követi a Veled megyek lelkiolvasmány Veres Judit Mária tolmácsolásában. 8 óra 40 perctől a Zarándok élete, Olasz Béla tisztrendű úr műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 8 óra 55 perctől reggeli csendesség Kertész Marikával. 9 órától kezdődik az Édesanyák védelmében Tamás József atya műsora. 9 óra 10 perctől fogadjuk az önök ima szándékait, majd 9 óra 25 perctől rózsafűzért, és 10 órától pedig szentmisét közvetítünk Szilágy Somlyóról. Ahogy a szentmise véget ért Szilágy Somlyón, egy újabb szentmisét közvetítünk 11 órától Mári falváról. 12 órától ökumenikus istentiszteletet közvetítünk Gyergyó Szent Miklósról, 13 órától az Igazság szabaddá tesz, Barsi Balázs atya műsorra lesz hallható itt a Mária Rádióban. 13 óra 30 perctől imádkozunk a békéért, és ezután 13 óra 45 perc körül kezdődik a zenés köszöntő, amelynek a végén egy újabb műsorismertetőt is hallhatnak kedves hallgatóink. Én arra bíztatnám önöket, ha tehetik, maradjanak velünk, hallgassanak bennünket. Áldott szép vasárnapot kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Adj nekünk, Uram, látó szemet, szerető szívet. Add nekünk a te szemedet, hogy mint te úgy lássuk a világot, az embereket és a magunk életét. Add, hogy napról napra, óráról órára olyanok legyünk, amilyennek elgondoltál. Add, hogy a te tekinteteddel lássunk, a te szemszögedből. Tégy készségessé szabad iránt, adj nekünk szerető szívet, hogy szeressük Istent és embert. Add nekünk a saját szívedet, hogy igazán szeressünk, megfeledkezve önmagunkról. Kell, hogy a te szívedet ültesd belénk, a miénk helyébe, melynek verése olyan kihagyó, amikor másokról van szó. Uram, te szeress általunk. Add nekünk szívedet, hogy szeressük atyánkat. Add nekünk szívedet, hogy szeressük anyánkat, Máriát. Add nekünk szívedet, hogy szeressük testvéreinket, hogy szeressük már idelent azokat, akik megelőztek az égben. Őket bizony könnyebb szeretni. Azokat is szeressük, akik itt vannak mellettünk a földön, és meg is löknek néha, tudva vagy öntudatlanul. Add nekünk a te leheletedet, hogy lehelje belénk a mélységek imáját, amely belőled száll fel bennünk. A dicsőséges visszatértedet hívogatja, és Isten teljessége után kívánkozik. Uram, szükségem van a te szemedre, adj nekem eleven hitet. Szükségem van a te szemedre, adj nekem eleven hitet. Szükségem van a te szívedre, adj mindent elbíró szeretetet. Szükségem van a te lelkedre. Add meg nekem a te reményedet magamnak és egyházamnak, hogy az egyház legyen ma bizonyságtétel a világnak, és hogy ez a világ felismerje ragyogó derűs tekintetükről, szívük melegéről az embereket, és törhetetlen optimizmusukról, amely örvendező reményük rejtett, változhatatlan forrásodból fakad.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a Szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére, tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól, világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt a zsolozsmát méltón figyelmesen, áhítattal végezzem és meghallgatásra méltó legyek, isteni fölséget színe előtt, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk szín elé háladallal, magasztaljuk őt hangos ének szóval.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térdre Urunk alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék. Azt mondtam, ez a nép tévejgő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Sápad, eloszlik köde már az éjnek, pirkad a hajnal, rózsaszínű fénykél, forduljunk buzgón a világ urához, hangos imánkkal.
1: Hogy mindnyájunkon könyörüljön Isten, aggodalmunkat szent keze elűzze, s jó atyánk lévén tegye, hogy bejussunk égi hazánkba.
0: Adja meg mindezt az isteni fölség, az Atya Isten s örök egyszülöttje, és a Szentlélek, akit áld az ének, mint e világon. Amen. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket.
0: Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket.
1: Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket.
0: Az Úrhoz pohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett.
1: Velem van az én Uram, Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem?
0: Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem.
1: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni.
0: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni.
1: Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket.
1: Körülvettek, mint a mérajok, tüzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített.
1: Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm.
0: Öröm újongástól és énektől hangosak az igazak sátrai.
1: Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művelt csodákat.
0: nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit.
1: Megfenyített az Úr, és megpróbált, de nem adott halálra engem.
0: Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat.
1: Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta.
0: Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítom.
1: A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve.
0: Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk.
1: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk.
0: Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet!
1: Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket.
0: Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Álljatok sort lombos ágakkal, egészen az oltár szarváig.
1: Hálát adok neked, te vagy Istenem. Magasztallak, Istenem, téged.
0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja.
1: Alleluja. Áldja az Urat, az Úr minden műve. Alleluja. Áldott vagy, Urunk, Atyáink Istene. Dicséretreméltó és magasztos örökké.
0: És áldott a te dicsőséges szent neved. Dicséretreméltó és magasztos mindörökkön örökké.
1: Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén. Nagyon-nagyon dicséretreméltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy királyi trónodon. Nagyon-nagyon dicséretreméltó és magasztos örökké.
1: Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz. Dicséretreméltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy az égbolt fölött. Dicséretreméltó és magasztos örökké.
1: Áldja az Urat, az Úr minden műve. Dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Áldja az Urat, az Úr minden műve. Alleluja. Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja. Dicsérjétek az Urat szentélyében. Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton.
1: Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek, mert nagysága végtelen.
0: Dicsérjétek őt harson a szóval. Dicsérjétek lanttal, citerával.
1: Dicsérjétek dobbal és körtánccal. Dicsérjétek citerával és fuvolával.
0: Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja.
1: Ne felejtsd, hogy az

0: nevedet szólítjuk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
2: Amit én titokban mondok nektek, hirdessétek a háztetőkön, mondja az Úr.
1: Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
0: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
1: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
0: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
1: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
0: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
1: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
0: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
1: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
0: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
1: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
0: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Amit én titokban mondok nektek, hirdessétek a háztetőkön, mondja az Úr.
1: Szívből zengjünk dicséretet a hatalmas és jóságos Istennek, aki szeret bennünket és tudja, mire van szükségünk.
0: Téged dicsérünk, Urunk, és te benned van bizodalmunk.
1: Mindenható Isten, világmindenség királya, áldunk téged, aki minden érdemünk nélkül és bűneink ellenére is meghívtál minket.
0: Hogy megismerjük igazságodat, és felségednek szolgáljunk.
1: Istenünk, te úgy akartad, hogy nyitva legyen előttünk az irgalom ajtaja.
0: Add, hogy soha se tévedjünk le az élet útjáról.
1: Add, hogy akik szeretett fiat feltámadását ünnepeljük,
0: ezt a napot lelki örömben tölthessük el.
1: Add meg, Urunk, híveidnek az imádság és a dicséret lelkét,
0: hogy mindig mindenért hálát adjunk neked.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Ámen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Egy szív, mely annyira szeretett. Szent szív, mely oly sokat szenvedett. Egy szív, mely értem dobogott. Szent szív, mely én értem meghasadt. Egy szív, mely most is értem él. Szent szív, melyből ömlik még a vér. Egy szív, mely még mindig hívogat. Szent szív, mely örökre hű marad. Jézusom, szent szívedbe rejts el engemet, s ott tartsd rabul az én szívemet. Segíts, hogy élhessek csak neked. Soha többé ne legyek nélküled. Jézus szíve, adj szívemnek lakhelyet. Jézus szíve, kulcsold imára kezemet. Jézus szíve, örömben, gondban adj erőt. Jézus szíve, ne hagyd el az árva szenvedőt. Jézus szíve, ha majd végórám közeleg, Jézus szíve, te fődd be fáradt szememet. Jézus szíve, benned pihenni a bajban. Jézus szíve, legyen majd végső sóhajom. Jézus szíve, felmosom csorgó véredet. Jézus szíve, te váltottál meg engemet. Jézus szíve, add, hogy téged kövesselek. Jézus szíve, mindig jobban szeresselek.

Ha sírva üvölt benned a fájdalom, akkor is büszkén mond, hogy vállalom. Ne tűnjön majd el örökre a remény, légy kitartó, következetes remény. Ember, akkor is, ha vérzik a szíved, és akkor is, ha bánatos a lelked, ha sírva üvölt benned a fájdalom, soha se jelensd ki azt, hogy feladom. Ne csüggedj mégse, bár vihar szorongat és tép, köpd le az irigyet, a sorsnak ki ne térj. Légy magadnak elég, s ne gyötrődj és ne félj, ha szerencse, idő és tér rád uszítja a vészét. Még mielőtt tovább mész, önmagadba térj meg. Ki legyűri önmagát, az el soha se vesz. Annak mindenki már alattvalója lesz. Míg várnak rád, míg hiányzol, míg feléd derűs meleg árad, addig ne mondd, hogy kár volt. Ne mondd, hogy hiába. Míg van egy békés sziget a sodró áradatban, hol enyhül a bánat és múlik a jelen, addig még érdemes a holnapot várnod. Nyisd be az ajtón, és tedd le a szíved. Míg szólnak te hozzád, és megfogják a kezed, amíg szavadat értik, és tudják a neved, addig még érdemes, addig még maradj. Addig még muszáj tartanod magad. Míg hívnak és tudod, hogy oda kell térned, míg érzed az erőt, ami odahúz téged, addig még ne zárj magadra ajtót. Addig még te is fogadd a kopogót. Isten az embert nem uralni szánta, ember az embernek legyen méltó társa. Ha nem tudsz mást, csak önmagadat adni, oszd szét szívedet, és érdemes volt élni. Amen.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthely Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Temetés után című részt.

temetésen voltam. Megszámoltam a sok koszorút, végighallgattam az elhunyta dicsérő szép szavakat, láttam a hulló könnyeket, a tiszteletüket leróvó barátokat, aztán elgondolkoztam. Miért nem adták oda a szeretet virágait a megboldogultnak akkor, amikor még élt? Miért nem mondták el neki az elismerő, dicsérő szavakat életében is? Miért nem hulladtak együttérző könnyeket életében akkor, amikor bánata volt, és ő is sírt? Miért nem kísérte annyi megértő barát az élet útján is? Miért nem adjuk meg az élőnek azt a szeretetet, megértést és megbocsátást, amit halála után bűnbánó szívvel, kegyeletből megadunk? A halottakat siratjuk, az élők életét megkeserítjük és nehezítjük. Koszorúra adunk pénzt, de kenyérre nem. A halottról szégyellünk rosszat mondani, de az élőt nyugodtan megszóljuk, sőt, talán rágalmazzuk is. Miért? Miért? Pedig az igazi erény az lenne, ha nem csak a halottak iránt lennénk elnéző kegyelettel, hanem az élők iránt is.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszont hallásra!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Kedves Mári Rádió hallgatók! Az elmúlt percekben Szent Máté evangéliumából hallottunk egy nagyon szép bátorítást az Úrtól, illetve a Jelenések könyvéből, második fejezet 10. versből azt a részt, miszerint aki mind halálig kitart, az fog üdvözülni. Aki mind halálig hű marad, az megkapja az élet koronáját. Talán mindannyian tapasztaljuk, hogy az élet nem mindig könnyű. Nem mindig verőfényesen süt a nap. Nem mindig egyenes az út. Nem mindig könnyű hosszan járni életutunkat, életünk útját. Talán vannak időszakok, amikor könnyű hinni, amikor könnyű szeretni, könnyű jónak lenni, könnyű remélni. És bizony, van, hogy az út görbévé válik. Van, hogy a napfényt felhők borítják el, illetve takarják el. És van, amikor bizony életünkben nagy-nagy vihar dúl. Vannak napok, amikor minden nehézzé válik, nehézkessé. Amikor elfáradunk, amikor nem értjük, mi történik. Amikor úgy érezzük, már nincs erőnk tovább. Amikor már-már feladnánk, kiszaladnánk ebből a világból. És kedves rádióhallgatók, éppen ezekben a pillanatokban, helyzetekben, nehézségekben dől el valami nagyon fontos a szívünkben. Helyt állunk-e? Kitartunk-e? A világ mindig sikert vár, és mindig a sikert, a sikereseket ünnepli. Aki, ha valamit elír, ha bizonyít, ha letesz arra bizonyos asztalra, és igen, a látványos eredményeket díjazza. Azonban a világ működése, a világ logikája, gondolkodásmódja egészen eltér az Istenétől. Isten nem a gyors sikert nézi. Nem is azt, hogy mit tettünk le. Nem is az eredményeket. Isten a hűséget nézi. Nem kérdezi, mennyire voltál gyors, mennyire voltál sikeres, hány diplomád és hány díjad van, hanem azt, hogy kitartottál-e. Helyt álltál-e, ember maradtál-e? A kitartás ezért nem hangos. Sokszor nem látványos. De ez az az isteni kegyelem, amely megtart egy házasságot, amely megtart egy hivatást, a hűség. És talán keresztény életünk nagy-nagy feladata, meghívása, elhívása, hogy helyt álljunk ott, ahol különösképpen nehéz. Helyt állni vagy kitartani nem azt jelenti, hogy mindig erősek vagyunk, hogy nekünk mindig minden jól megy, hogy mi könnyen vesszük az akadályokat, nem. Hanem talán azt a hozzáállást, amely azt mondja, hogy nem szaladok el. Hogy nem adom fel, hiszen Isten az, aki kezében tartja az én életemet. Nem szaladok el a felelősség alól. Nem futok el a nehéz beszélgetés elől. A helytállás sokszor csendes. Egy csendes igen, egy szívbéli igen, egy hittel átszőtt igen. Uram, legyen a te akaratod szerint. Egyszer történt, hogy egy súlyosan beteg, idős emberről mesélték,
hosszú, de hosszú hónapokon át feküdt a kórházban. Fájdalmai voltak. Ezentúl bizonytalanság, félelem, mi lesz vele? Nem jósoltak nagy jövőt számára az orvosok. Egyszer azonban megkérdezte tőle valaki, bácsi, mondja, hogy bírja maga ezt? Azt mondta, nem én bírom. Csak minden egyes reggel Istennel újra kezdem. És ez a kitartás. Nem az, hogy soha nem roppanunk meg, nem törünk össze, hanem az, hogy minden nap újra felállunk Istennel. Vele kezdjük újra. És ő kezdi velünk újra. A kitartás tehet bennünket a hétköznapok szentjeivé. A világ nagy hősöket keres, sztárokat, akik látszólag boldogok, tökéletesek. Isten talán inkább a hétköznapi hűséget kedveli jobban. Annak a hűségét, aki teszi a dolgát. Egy édesanyja, aki nem adja fel, kitart családja mellett. Egy édesapa, aki csendben hordozza a család terhét. Az a fiatal, aki tisztán akar élni ebben a világban, ahol annyi szenny, mocsok van. Az az idős ember, aki betegsége, nehézsége, kereszthordozása ellenére kitart az imában, az Isten mellett. Ők a kitartás szentjei. A kitartás nem magányos harc. A legnagyobb tévedés talán az lenne, hogy azt hisszük, egyedül kell elbírnunk a terhet, a súlyt, a keresztet. Jézus nem azt mondta, hogy oldjátok meg. A te harcot harcold meg. Nem. Ő azt mondta, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A kitartás nem abból fakad, hogy erősek vagyunk. Mert az erőnk elfogyhat. Egészségünk tova tűnhet, anyagi biztonságunk szerte foszulhat. A kitartás, a helytállás annak a tudata, hogy nem vagyunk egyedül. Számíthatunk Istenre, a másik emberre. Mert amikor nem bírjuk, Isten megtart. Amikor elfáradunk, Isten megvigasztal, felüdít. És sokszor utólag veszük észre, nem mi vittük a keresztet. Isten vitte, velünk, értünk. Kedves Mariádi hallgatók, lehet, hogy most valaki, akár te, csendben küzdesz. Talán nem látja senki harcodat, lehet, hogy már sokszor gondoltad, elég volt, feladom. De ma Jézus azt mondja, maradj, ne add fel, tarts ki. Nem tökéletesnek kell lenni, nem erősnek kell lenni mindig. Csak ne add fel. Mert a kitartás nem más, mint szeretet időben a szeretet megélése. És ahol szeretet van, ott van az Isten. És ahol ott az Isten, ott van az erő, ott van a jövő, ott van az áldás, ott van az élet. Maradj hű, tarts ki, és megkapod, elnyered az élet koronáját, az üdvösséget. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Ne féljetek hát! Nincs olyan ember, aki elmondhatná magáról, hogy ő még soha életében nem félt. Nem szeretnénk ugyan, de időnként mégis találkozunk ezzel a nehéz érzéssel. Félünk a betegségtől, az elutasítástól, szeretteink elvesztésétől, és még sok minden mástól. Gyakran éppen a félelem miatt hallgatunk, amikor pedig szólnunk kellene. Meghátrálunk, amikor hűségesnek kellene maradnunk. Inkább alkalmazkodunk, csak hogy ne kerüljünk konfliktusba másokkal. A félelmünk többnyire abból fakad, hogy mindent mi akarunk kézben tartani. Be akarjuk biztosítani magunkat. Nem szeretjük, ha valaki vagy valami kizökkent bennünket abból, amit megszoktunk, ami biztonságot ad. Ha pedig ez megtörténik, megijedünk, elkezdünk szorongani. Az élet azonban újra és újra megmutatja, hogy nem mi vagyunk az urai mindennek. Ez riasztó ugyan, de egyben felszabadító is. Mert ha megértjük, hogy nem mi tartjuk a kezünkben az egész világot, akkor végre rábízhatjuk magunkat arra, aki valóban a kezében hordozza. Jézus az evangéliumban arról beszél, hogy az Atya még a verebekre is figyel, és még a hajszálaink is számon vannak tartva. Nincs egyetlen olyan része sem az életednek, amely kívül esne Isten szeretetén és gondviselésén. Ezért nincs mitől félned. A Teremtő tud rólad. Számon is szemmel tart téged. Azt szeretné, hogy erősebb legyen benned a bizalom, mint a félelem. Hogy bizonyos légy afelől, hogy aki ezt a világot létrehozta, elég hatalmas ahhoz is, hogy a te problémáidat megoldja. Így imádkozhatsz. Uram, segíts, hogy beléd kapaszkodjam. Különösen akkor, amikor nem értem az utamat. Add, hogy emlékezzek rá, te soha nem hagysz magamra. Növeld bennem a hitet, hogy egyre inkább rád tudjam bízni az életemet, a szeretteimet és a holnapomat is. Amen.

0: az édesanyák védelmében. Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária neve dicsértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést. Védjük az anyákat az anyák védelmében, mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Úgy a régiek mondották, a ház négy sarka az anya szívén áll, mert ő a családnak a mozgató lelke szíve, ő a család kincse, és az anyát kincsként kell kezelni. Vannak erények, amelyek nem csupán keresztény erények vannak, hanem más közönséges polgári erények is, amelyek mégis boldoggá tudják tenni egy család életét. Az első a segítőkészség, második a szeretetőség, harmadik a gondoskodás, negyedik az erősség, ötödik a bátorság, hatodik a jóság, hetedik az okosság, nyolcadik az optimizmus, kilencedik a szerénység, tizedik az angyali lelkület, tizenegy az önzetlenség, tizenkettő megbízhatóság, tizenhárom értékesség, tizennégy őszinteség, tizenöt találékonyság, tizenhat alázatosság, tizenhét szelídség, tizennyolc türelem, 19 hála, és a 20 a boldogságkeresés. Persze ezek nem mind keresztény erények, de hozzájárulnak a boldogsághoz. És most ez alkalommal egy újabb erényről szeretnék szólni, a gondoskodás készségéről. Elmúlt alkalommal szó volt a szeretetőség adottságáról, erényéről. Most egy rokon erényről szólok, a gondoskodás készségéről. A gondoskodás azt jelenti, hogy szívünkön hordozzuk, együtt érezve, segítőkészen embertársunknak vagy házastársunknak a sorsát. Szent József példaképül szolgál a gondoskodó atyáról, mert a szent családot nehéz munkával is tartotta fenn. A szerszámjait Egyiptomba is kellett vigye, hogy tudja folytatni a munkát a megélhetéshez. A példabeszéd irgalmas szamaritánusa Szent Lukács szerint gondoskodott a sebesült emberről, és azt mondotta a szállásra visszaérve, fogadónak a gazdája gondoskodjon, mert adott két dénárt, ha többet költene rá, visszajövet megfizeti. A gondoskodásnak az erénye. Szent Pál apostol is elmondja, hogy az apostolok cselekedeteiben 16. fejezetben 14, hogy gondoskodott egy Lídia nevű asszony, és Barnabással kettőjüket a házába vitte, és ott kedvesen, készségesen gondoskodott róluk. A gondoskodó jóság a szentek életében is gyakorlat volt. Elmélyedtettem a múltkor portugáliai Szent Erzsébetet, több szegény embernek adott ebédet, és ő szolgált fel nekik. Ugyanazt tette Szent Hedvig is, a magyarországi származású királynő. Gondoskodott sok szegény emberről. Még meg kell említenem az apostolok cselekedeteiből 18.1. A tanítvány volt kisegítő társa Pálnak, a Timóteus vele volt, és egy Aquilla nevű zsidó asszony nagyon kérte, hogy menjen hozzájuk. És persze azért hívta, hogy gondoskodjon róluk. A gondoskodás a családban nem csak az asszony feladata. Egy férfi betegnejét ápolta. Az asszony sokszor mondta, amikor az utolsó falevél is lehull, ő meghal. Persze ott volt a kórházban. És a férje minden nap járt oda. De az utolsó levél nem hullott le a fáról. Erre a nő annyi bizalmat kapott, hogy életben maradt. A pszichológiai állapot sokszor meggyógyítja az embert. Férje ugyanis egy falevelet festett az ablakra, mely nem hullhatott le. Ez az igazi gondoskodó szeretet. És vannak férfiak, akik bevásárolnak. Nem csak azt, amit kér a hitves társuk, hanem jó ötlet, eszébe jut valamit, vásároljon meg, amivel hitvesének örömet szerez. Ez az igazi gondoskodás. Gyakoroljuk ezt, hogy szerezzünk hitves társunknak örömet. A drága hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék!
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyüvöl helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából. József Ferenc technikai munkatárs nevében is él a mikrofonnál Simó Katalin. Ima szándékokat fogadjuk. Szilágy Somlyóról lesz ma a Szent Mise közvetítve 10 órától. Előtte fogadjuk az ima kéréseiket, ima szándékaikat. Imádkozzunk közösen a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársakért, önkéntesekért, támogatóiért. Imádkozzunk a pápa szándékára, papi hivatásokért, minden rászoruló emberért, betegeink gyógyulásáért, és a halottaink lelki üdvösségükért. Hívjanak kedves hallgatóink, és mondják el ima szándékaikat, ima kéréseiket, hogy kikért és miért szeretnék felajánlani ma a rózsafűzér imádságát, kérve Szűzanya közbenjárását Szentfiánál. A vonalas telefonszámaink 0259 420 555-ös, 0359 420 555-ös. Ha SMS-ben szeretnék megírni, akkor a 0758 420 555-ös számra megtehetik. Interneten pedig a webcímünk www.mariaradio.ro, és ott az ima szándék gombocskára kattintva írhatják meg. Érkeztek SMS-eink, azból olvasok, amit jön a betelefonáló. Felajánlom, van betelefonálunk, köszöntöm szeretettel. Halló?
1: Halló?
0: Igen, tessék.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre.
1: Én is meg szeretném köszönni, valahol a rózsafűzérrel, a Szűzanyának, és az Úr Jézusnak a múlt hét

0: Isten fizesse a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott. Dicsértessék, imád szeretnék kérni, hálából mindenért, bűneim bocsánatáért, az összes halottaim lelke üdvéért, kapcsolatomra és a gyermekeimre. Védd meg őket, Jézusom, legyen meg a te akaratod. Isten fizesse egy mindennapos hallgató. Dicsértessék a Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt gyermekeimért. A mai rózsafűzért felajánlom 3 fiam boldogságáért és a párom alkoholfüggése megszűnéséért. Köszönöm. Ennyi fért a mai napon a az ima szándék kérés fogadásában. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is. Hamarosan fogják imádkozni a rózsafűzérimát is, 10 órától majd a Szent Mise lesz közvetítve. Elbúcsúzom, áldott szép napot kívánva, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, Szilágy Somjóról, a Nagy Boldogasszony plébánia templomból. Hamarosan a Szent Olvasót fogjuk végezni, melyet Nagy Gyöngyike és Lőrinc Erika fog vezetni. Ezt követően Szent Mise lesz, melyet Kurilla Gábor atya és Szilágyi László diakónus fognak bemutatni. Az énekszolgálatot a hívek végzik Barta Mária vezetésével. Lélekben kapcsolódjanak be és imádkozzanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap.

0: de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.

teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.

0: után. Amen.
1: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.

kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.

kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból

0: atyán, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: utánam ment.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszony!

0: áján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: aján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszony.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asz.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszony.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszony.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszony!

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszony.

0: Atyánkra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: alján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg vétkeinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: halálján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: atyán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk

0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miként

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. A

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszony.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: pályának ment.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Atyáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázod.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben vala most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg vétkeinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas szűzanya, keservét a gúnak bajnak, eloszlatni van hatalmat.

0: nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Boldogságos szűz Mária, rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekszünk, amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust, a Szent Olvasót hallhattuk. Most Szent Mise következik, melyet Kurilla Gábor atya fog bemutatni. Igét hirdet Szilágyi László állandó diakónus. Lélekben kapcsolódjanak be, és imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Nagy szeretettel köszöntöm elsősorban a Mária Rádió hallgatóit. Nagyon örülök, hogy egész héten együtt imádkoztunk, de ugyanígy köszöntöm a kedves híveket is. Évközi 12. vasárnap van ma, és ebben a szentmise áldozatban a vizsgázó fiatalokért imádkozom, imádkozunk mindannyian. Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom,
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én ügyelen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején. Hallom sokak gyalászkodását, rettegés mindenütt, jelentsétek föl, följelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát, ha valamiképp törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem. Szégyent vallnak, és elbuknak. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig, seregek ura, igazságos bíró, akik a vesék és szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd lássam, miképp állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!
3: Uram!

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig, azokon is, akik nem vétkeztek, mint Ádám, aki az eljövendőnek előképe. A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. Ez az Isten igéje.
1: Istennek tegyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekedel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titkok, amelyek ki ne tudódnának. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe sugva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatok számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvéreim, Máté evangéliumában ennek a beszédnek az előzménye az, hogy Jézus kiválasztotta a 12 apostolt, a tanítványokat, és elküldte őket. Küldetést bízott rájuk, hirdessék az evangéliumot, gyógyítsák a betegeket, és visszatértek ebből a küldetésből, és hát tapasztaltak ilyet is, olyat is, jó élményeik is voltak, olyan is volt, hogy nem szívesen fogadták őket. És ezzel a beszéddel gyakorlatilag felkészíti őket a nagy küldetésre, ami majd a mennybe menetel után fog kibontakozni. És felkészíti őket arra, hogy sajnos nagyon sok az ellenség. Nagyon sok az ellenség, hát ezt látjuk, akik még itt vagyunk a templomban, sokan még megértük a kommunizmust. Hát igazán nem pártolták az egyházat, az evangéliumot, semmi ilyesmit. Sőt, még a kommunizmus kezdetén még a vezetőinket, vagy akik úgy komolyabban hirdették az evangéliumot, azok számíthattak arra, hogy vagy a börtönbe, vagy a Dunacsatornához, vagy valahova ellettek véve, vagy akár meg is ölték őket. A világ szellemének sosem felelünk meg. Az evangélium sosem tetszett a világnak. Mindegy, hogy milyen rendszer van, nem tetszett. A zsidó vallásos embereknek sem nagyon tetszett, a farizeusoknak se, az írástudóknak se, a főpapoknak se, pedig minden kibontakozott ott, amit a proféták megjövendöltek, várták a messiást, és mégsem tetszett nekik, amikor Isten elküldte. Minden nap imádkoztak azért, hogy Isten küldje el a messiást, és amikor elküldte, nem tetszett nekik. Nem ismerték fel, valami más elképzelésük volt. Most ebben a mai világban itt ilyen nagyon kemény üldözés itt a mi környékünkön nincsen, de az egész világot, ha figyelembe vesszük, ennyire kiterjedt keresztény üldözés talán még nem volt soha, még a római birodalomban sem. Szinte minden nap halnak meg keresztények a hitükért. Talán Nigériára kell gondolni, leginkább ott a legkeményebb, ott szinte minden héten hallunk olyat, hogy megöltek néhány keresztényt, vagy felgyújtottak egy templomot. De már nem kell Nigériáig elmenni, már Franciaországban is, meg itt ott. Tehát sajnos nem tetszünk ma sem Krisztus követői a világnak, vagy a másképp gondolkozóknak. Hát mire számítsunk mi ma akkor? Hát akkor a tanítványoknak ezt mondta, ne féljetek az emberektől. Azoktól, akik ellenszegülnek, akiknek nem tetszik az üzenet, és az előzményekben arra is felkészíti őket, hogy bíróságokra, zsinagógák elé fogják hurcolni őket, helytartók elé kell álljanak, és erre biztatja őket, hogy ne féljenek. Ne féljenek földi hatalmaktól, ne féljenek az emberektől, mert Isten velük lesz. Arra is megtanítja őket, hogy ne féljenek, hogy nem kell kitalálják előre, hogy hogyan védekezzenek, amikor majd vádolják őket. Mert a Szentlélek eszükbe fogja juttatni. Sugni fog a Szentlélek nekik, hogy hogyan tegyenek tanúságot a hitükről, és mit válaszoljanak a vádakra. Igen, és a pakliban benne van az is, hogy akár bántalmazást, vagy akár halált is szenvedhetnek az ő hitvallói, az ő tanítványai. És mégis azt mondja Jézus, hogy ne féljetek az emberektől. A legrosszabb esetben megölnek benneteket. Hát nem mondom, hogy nem épp a legjobb kilátás, de azt mondja, ne féljetek. Ne féljetek, mert akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni, hát jóformán egy szívességet tesznek nektek, mert a vértanúk egyenesen a mennyországba kerülnek. Na most kitől kell félni akkor, azt mondja Jézus, hogy attól kell félni, akik a lelket is meg tudják ölni. Attól féljetek, aki a lelket is és a testet is a pokolba taszíthatja. Hát ki az, aki a testet is és a lelket is a pokolba tudja taszítani? Első hangzásra azt gondoljuk, hogy a gonosz lélek állhat itt a dolgok hátterében. A gonosz léleknek ekkora hatalma nincsen. Ő megölheti a keresztényeket. De ha a hitüket mindvégig megtartják, és kitartanak a hitük megvallása mellett, akkor a lelküket nincs, hogy a pokolba taszítsa az ördög. Erre neki nincs hatalma. Hát ki az, akinek hatalma van testet és lelket is a pokolba taszítani? Hát egyedül az Istennek. És nem azt mondja Jézus, hogy féljetek Istentől, hanem azt mondja, hogy inkább féljétek az Istent egy helyes módon. Tehát amikor ki vannak állítva, és vádakkal illetik őket, és benne van a pakliba, hogy most megverik őket, vagy akár megölik őket a hitük miatt, akkor ne az emberektől féljenek, féljék az Istent. Nehogy a félelmükben megtagadják a hitüket. Mert ha megvallják a hitüket, és kitartanak mindig a hitben, akkor nagy lesz a jutalmuk a mennyben. Az emberektől nem kell félni, mert maximum a földi életet vehetik el tőlük. Na jó, de most mit üzen nekünk 2000 évvel az elhangzott beszéd után ez a mai evangéliumi rész? Hát olyan szép, egy fillérért ugye két verebet adnak. Hát mi az az egy fillér? Semmi. És mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják. Milyen szép. Látom, hogy nem sok kopasz ember van, ennek nagyon örülök itt a templomban, mert talán arra gondolhat, ha nincs egy szálhajam se, akkor mit tart számon az Isten? Ez csak egy hasonlat, tehát a kopasz embereket is Isten nagyon szereti, és nagyon is számon tartja, de hogy ennyire részletesen így szemléltette ezzel a mondással Jézus, hogy minden szálhajunk számon van tartva. Ezzel azt akarja mondani, hogy fontosak vagyunk neki. Figyelemmel kíséri az életünknek minden egyes kis részét. Nehogy azt gondoljuk, hogy csak akkor figyel ránk, amikor a templomban vagyunk, vagy amikor imádkozunk. A hétköznapi életünknek minden egyes mozzanata érdekli az Istent. Akinek van gyereke, vagy unokája, hát el tudná nézni, ugye, órákon keresztül. Ugye? Milyen drága az a gyermek. Hát képzeljük el, Isten egy mennyei atya. Így nézi a kis aranyos gyermekeit, minket. Figyel minket. Nem azért, hogy azt nézi, hogy lesse, hogy hol hibázunk, és aztán megbüntethessen, hanem azért kíséri figyelemmel az életünket, mert szeret minket, és fontosak vagyunk neki. Minden szálhajunk számon van tartva. Az életünknek minden kis mozzanata, kis rezdülése is fontos a számára. Ennyire szeret minket az Isten. És gondoskodik rólunk. Nem csak az örök üdvösségünkről gondoskodott Jézus Krisztus kereszthálózata által, hanem gondoskodik az életünk minden egyes területéről is. De hogyan teheti ezt meg? Hát úgy, ha megengedjük neki. Nagy urak vagyunk mi testvérek. A saját életünk és szemétdombján mi vagyunk a kis kakas, a kis főnökök. És csak akkor tudjuk Istennek megengedni, hogy beleavatkozzon az életünkbe, és megmutassa az ő gondoskodásának a csodáit, ha meghívjuk ebbe a mi kis életünkbe, ahol mi vagyunk a főnökök. A szabad akaratunk szent az Isten szemében, nem avatkozik be senki életébe a kérésünk vagy a felhatalmazásunk nélkül. Hát a mi legnagyobb feladatunk az, hogy ezt a szerető Istent behívjuk, beengedjük az életünkbe, és amikor aggódunk, meg félünk, és ki nem szokott aggódni. Mindenre is aggódunk. Aggódunk olyan dolgok miatt is, ami valószínűleg soha az életben nem fog megvalósulni, de attól is aggódunk, hogy mi lesz, ha mégis. Ne aggódjatok, testvérek, ne féljetek. Bízzátok rá a dolgaitokat Istenre. Amikor rábíztátok magatokat, szeretteiteket, jövőtöket, mindent az Isten kezébe helyeztétek, ott van a legjobb helyen. Mert ő végtelenül szeret, fel sem tudjuk fogni, és minden hatalma megvan, hogy mindenről gondoskodjon. Tehát nem szabad félnünk. Nekünk egy dolgunk van,

0: vagy azt mondják, épp azt nem mondják, hogy hülye vagy. Vannak ilyen közegek is, és ilyen helyeken is meg kell valljuk. Igen, én az Úr Jézus Krisztus követője vagyok. Nem szégyelem, más nem szégyeli ezt, meg azt, mindenki büszke valamire. Ugye most van a hónap, amikor büszkeségi felvonulások vannak, de mások olyan dolgokra büszkék, amire nem biztos, hogy kellene, dicsekedjenek vele, hát akkor mi ne szégyeljük, testvérek. Ne szégyeljük, hogy Krisztus követői vagyunk, valljuk meg a hitünket, ez a mi részünk. Ha megvalljuk Istent az emberek előtt, ő is, Jézus is megvall minket a mennyei atya előtt. A többi dolgot pedig, amitől félünk, amitől aggódunk magunk életében, a szeretteink, bízzuk az Isten kezébe, és engedjük, hogy Isten megtegye a gondviselés csodáit, és miután már megtörténtek ezek a csodák, biztos sokan már tapasztaltátok, és az életetekben lesz miről tanúságot tenni. A következő csodának az alapja a legutóbbi tanúságtétel. És rábízzuk a következő dolgot is, és tapasztalunk újabb és újabb dolgokat. Testvérek, tehát kövessük az Úr Jézust, legyen vele egy mély személyes kapcsolatunk, ne féljünk, ne aggódjunk semmiért, bízzuk magunkat, a szeretteinket és a dolgainkat Istenre, és valljuk meg a hitünket, tegyünk tanúságot a hitünkről. Segítsen minket a jó Isten ebben. Amen.
1: Hiszek egy Istenben,
2: mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászárt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Testvéreim, Isten megsegít és gondoskodik rólunk, forduljunk tehát hozzá bizalommal.
3: Add, Urunk, hogy az egyház bátran hirdesse és vallja meg az evangéliumot az egész világ előtt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy a kegyelem túláradása megfékezze a világban a bűn hatalmát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy a betegek és a szenvedők kegyelmedből erőt és vigasztalást merítsenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy híveid szavukkal és életükkel tegyenek róla tanúságot az emberek előtt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy elhunyt szeretteink minél előbb eljussanak szent színed boldogító látására.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk Istenünk, hallgass meg a mi könyörgéseinket, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el az engesztelés és dicséret áldozatát, hadd, hogy annak erejéből megtisztulva, szívünk odaadása és kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, olyan megváltót küldtél nekünk, aki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, amit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethesd bennünk, amit fiadban kedveltél. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt, Urunknak vallunk téged, és újongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, vagy ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, kik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az illetve.

Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, hitless meg engem,

0: Örökön örökké. Amen.
1: Könyörögjünk, szent test és vér áldott tápláléka, megújít minket, Urunk Istenünk, kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Szentmise befejező áldása előtt kérem, hogy még foglaljunk helyet, pár dolgot szeretnék hirdetni. Megpróbálom röviden, hiszen időhöz vagyunk kötve. Először is szeretném újra kifejezni örömömet, hogy egész héten, ugye innen is voltak szentmise közvetítések Szilágysomlyóról, gyönyörű szép templomunkból, hogy együtt imádkozhattunk, együtt énekelhettünk. Megköszönöm az énekszolgálatot a hölgyeknek, a lányoknak, akik egész héten itt voltak, imádkoztak velünk együtt, a minisztránsoknak, Gabriellának a segítségét is. Hát Zsuzsát kifelejtettem, Zsuzsa a közvetlen munkatársam, ő volt az, aki felkészítette a templomot, és beengedett bennünket, és itt volt végig velünk, úgyhogy köszönöm szépen nektek, és megköszönöm azoknak is, akiket most nem látok, de velünk együtt voltak, és velünk együtt imádkoztak, mindegy, hogy Nagyváradon élnek, vagy Kolozsváron, vagy bárhol máshol a világon. Kicsit úgy éreztem, hogy együtt voltunk a héten, és együtt dicsőítettük az Urat. Gyorsan elmondanám a heti miserendet. Holnap, azaz hétfőn reggel 8 órakor lesz egy háladó szentmise. Ha valakinek eszébe jut a kedves hívek közül a holnapi nap, hogy hát ugye nekünk is van egy papbácsink, akkor kérem, hogy mondjanak értem egy imát, hiszen holnap nem csak a születésnapom lesz, és ezt Lászlónak, ugye főmunkatárs, Mária Rádió főmunkatársának is elmondtam, és elmondom most is, hanem én vagyok a Nagyváradi Egyházmegyében az egyetlen olyan pap, ha jól tudom, akinek a szentelési évfordulója és a születésnapja egybeesik. Hiszen 24 éves voltam, amikor a Tenfri püspök úr pappá szentelt. A legnagyobb születésnapi ajándék ez volt, és ez 23 évvel ezelőtt volt. Tehát most már öregszem. Imádkozzatok azért, hogy tudjak mindig szeretetteljes lenni, és tudjak mindig mosolyogni. Nem mindig könnyű mosolyogni. Már engem úgy ismernek, hogy a mosolygós papbácsi, de hát igen, az élet nem mindig annyira happy, vagy annyira boldog, és mégis azt hiszem, hogy ezt kell tennünk jó keresztényként, úgyhogy ha valaki pedig eljön a szentmisére, akkor ugye reggel 8 óra, akkor még egyszer háladó szentmise lesz. Kedden nem lesz szentmise, szerdán reggel 8 óra, akkor saját szándékra mutatok be szentmisét, csütörtökön 6 órától a Vadas család szándékára, Isten segítségért, áldásáért imádkozunk. A szentmise után meg lesz a Bibliaóra tartva, befejezzük egy kicsit ezt az első részét az évnek azzal, hogy sütünk egy szalonnát, beszélgetünk, úgyhogy ezek mindig kedves dolgok, amikor egy kicsit lazítunk mi is, és a Jóisten is ott lesz velünk. Tehát várom azokat, akik a bibliaórára szoktak járni, csütörtökön, akkor az utolsó ilyen típusú bibliaórára, ahol reméljük, hogy a Szentírás is előkerül, nem csak a sült szalonna. Pénteken reggel 8 órakor Kovács Pál testvérünk lelki üdvért imádkozunk. Szombaton pedig két nagyon kedves dolog lesz, két esküvő is lesz. Az első esküvő 5 órától lesz, és akkor már hirdetem őket harmadszor is nagy szeretettel. Sövér Lóránt Sándor, szatmári születési római katolikus nőtlen fiatalember, és Barta Andrea, varsolci származású ortodox hajadon leány. Tehát szombaton délután 5 órától itt a nagy templomban szentségi házasságot szeretnének kötni. Imádkozzunk értük, ez a legfontosabb, és ne talántán valaki valamilyen akadályról tud, kérem, hogy jelentse a plébánián. És akkor egy órával később, tehát szombaton 6 órától a második esküvőnk is lesz, hirdettem őket harmadszor, őket is szeretettel, Müedzán Ahmed, Dobricsi születés, ez ugye Bulgáriában van, muzulmán, nőtlen fiatalember, és Janó Csilla, somjói születés, római katolikus hajadon leány, 6 órától itt a nagy templomban szentségi házasságot szeretnének kötni. Imádkozzunk értük is, és hogyha valaki valamilyen akadályról tud, kérem, hogy jelentse a plébánián, remélem nem lesz ilyen. Jövő vasárnap egyetlen egy szentmise lesz, tehát Nagyfaluban sem lesz szentmise, és a kis templomban sem. Mindenkit meghívok szeretettel a 10 órás ünnepi szentmisére, hiszen első áldozás lesz. 7 gyönyörű szép, hát gyermek, nem is annyira kicsit már igaz, 3 fiú, 4 leánka lesz első áldozó, és ez az egész közösségnek az ünnepe, kérem, hogy jöjjünk el mindannyian, és örüljünk együtt, és imádkozzunk együtt jövő vasárnap az első áldozókért. Szerdán, csütörtökön és pénteken, ez már az első áldozóknak szól, tehát szerda, csütörtök, péntek, könnyű megjegyezni, 11 órától itt a templomban találkozunk, kell egy kicsit még beszélgetni, kell egy kicsit még próbálni, és ugye pénteken, a 3 napból az utolsó napon, 11 órától lesz először egy vizsga, majd utána az első gyónás számukra és a főpróba is. Ugye szombaton nem akartam zavarni a gyerekeket, pihenjenek, készüljenek az ünnepre, tehát még egyszer mondom, szerda, csütörtök, péntek, 11 órára várom az első áldozásra készülő gyerekeket. És akkor én be is fejeztem, ilyen hamar talán soha nem fejeztem még be, és átadom a szót Lászlónak, aki diakónusunk, állandó diakónusunk, nagyon szépen prédikált, köszönöm a szép prédikációt, és valamit szeretne ő is hirdetni, mondani nektek.
2: Örömmel vagyok itt, Szilágy Somjón, és megosztom azt, amit valószínűleg már mindenki tud, hogy idén 20 éves az Erdélyi Mária Rádió. El se hisszük, ez a 20 év eltelt, és ebben az évben akkor a hálaadásnak van itt az ideje. Elsősorban Istennek adunk hálát, hogy megengedte, hogy legyen nekünk saját Mária Rádiónk itt Erdélyben. Köszönjük a Szűzanyának, hogy közben járt és segített megtartani ezt a rádiót, és a háttérből, ott a mennyből hiszem, hogy irányít és gondoskodik rólunk. Ugyanakkor itt az ideje, hogy megköszönjük itt a Földön azoknak, akik ezt a 20 évet lehetővé tették, hogy megérhettük azt, hogy 20 évet letöltöttünk, és még előttünk áll nem tudom mennyi. Bízunk benne, hogy Isten akarata szerint még sok évig meg lesz a Mária Rádió. Meg kell köszönjük elsősorban azoknak a papoknak, akik vállaltak szentmise közvetítéseket a Mária Rádióban. Most az utóbbi, nem is tudom hány évben, már minden nap 2 szentmise van az Erdélyi Mária Rádióban. Azt jelenti, hogy kellenek olyan papok, akik ezt vállalják. És tudom, hogy nem könnyű minden nap hétköznapokra is felkészülni prédikációval, időnként megváltoztatni a miserendet, átcserélni az időpontokat, esetleg szabadnapra is betenni egy szentmisét, ami rendesen nem szokott lenni. Viszont vannak ilyen papok, és nekik nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és többek között a ti plébánosatok is egy ilyen ember, aki mindig örömmel, szívesen vállalta a közvetítést a nehézségek ellenére, és tudom, hogy most éppen nincs kántorotok sem, és nem mondta azt, hogy hát majd, ha lesz kántorunk, majd vállalom, hanem vállalta. És valahogy meg lett oldva, ugye nem csak ma, hanem a hétköznapokon is, tehát nem a kifogásokat kereste, hanem a megoldást, és ezért az ilyen papoknak nagyon hálásak vagyunk neki, most kiemelten is nagyon szeretném megköszönni, hogy ilyen módon is segített, hogy a Mária Rádió megérje a 20. születésnapját, és ezért ezt így szeretném megköszönni. A hallgatók ezt most nem látják, de nem baj. Igen. Szeretném megköszönni azt is, hogy vannak még, akik a Mária Rádió működéséhez hozzátettek valamit. Köszönöm minden hallgatónak, aki szeret minket, aki hallgat minket, aki velünk és értünk imádkozik. Mindenkinek Isten fizesse. És tudjuk, hogy a Mária Rádió kizárólag a hallgatók adományaiból él, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik a szeretetükön és az imáikon kívül még lehetőségeik szerint anyagilag is lehetővé tették, hogy ez a rádió fennmaradjon. Mindenkinek az adományát Isten fizesse, nagyon szépen köszönjük, és Isten tartsa meg a jó szokásukat. Ugye itt van a templomban a Mária Rádió persejé, de mindig lehet adományt elhelyezni. Nagyon szépen köszönjük, aki ezt eddig megtette. Erre ma is van lehetőség. Hoztam néhány ilyen Mária Rádiós tárgyat is, vannak ilyen 20 éves születésnapi termékeink is, kifelé menet lehet találkozni ott az asztalon ezekkel a tárgyakkal, és nem utolsó sorban szeretném megköszönni, hogy vannak önkénteseink, akik az ő munkájukkal ezt a rádiót működtetik, fenntartják, mindenki a kicsi részét oda teszi, és itt Szilágy Somjón is vannak önkénteseink, nagyon szépen köszönjük az önkéntes munkát. Igen, mindjárt felmerül a kérdés, hogy jó, de hogy hallgassuk? Hát rádión nem lehet hallgatni, ajánlom szeretettel az applikációt, az okostelefonra telepíthetőt, nagyon egyszerű.
3: Fenntartják, mindenki a kicsi részét oda teszi, és itt.
2: Egy kis késéssel megy a közvetítés, úgyhogy akit érdekel, nagy szeretettel Lajos és én is szívesen megmutatjuk, hogy segítünk rátelepíteni ezt az applikációt azoknak, akik ezt igénylik, akiknek itt van a telefonjuk. Nem húzom az időt, mert 11-től kezdődik egy másik szentmise Máréfalván, úgyhogy köszönök mindenkinek mindent, és állunk rendelkezésre Lajossal együtt kifelé menet, akinek van kérdése vagy megosztani valója.
1: Gyerekeknek kívánok nagyon szép vakációt, és a vakációt szerettem mindig a legjobban. Vigyázzunk magunkra, és ne legyünk betegek. Az Úr legyen veletek.
0: És a feleletekkel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
2: A szentmise véget ért, menjetek békével.
0: Istennek legyen hála.
1: Jézusunk,
0: lelke örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébressz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet, hűségben és szeretetben, és küld nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk Szilágy Sómjóról a Nagyboldogasszony plébánia templomból. A szentmisét Kurilla Gábor atya plébános mutatta be, az ige hirdetés Szilágyi László állandó diakónus végezte. A mikrofonnál Lupó Gabriella Máriát hallhatták. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítünk Mári falváról, a Szent Imre plébánia templomból. A Szent misét bemutatja főtisztelendő Sebestyén Ágoston plébános. A kántori szolgálatot Tamás László kántor látja el. Meghívjuk a hallgatókat, tartsanak velünk, ünnepeljük közösen az eukarisztiát.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és ura,

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején. Hallom sokak gyalázkodását, rettegés mindenütt. Jelentsétek föl, följelentsük, még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát, ha valamiképp törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hősharcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem. Szégyent vannak, és elbuknak. Örökké tartó, soha el nem múló, gyalázatban lesz részük. Te pedig, seregek ura, igazságos bíró, aki a vesék és szívek vizsgálója vagy. Engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegények lelkét a gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember összeérésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig, azokon is, akik nem vétkeztek, mint Ádám, aki az eljövendőnek előképe. A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé, mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbesugva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy filérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek tehát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéim.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! Friedrich Dürrenmattnak, a svájci írónak van egy kis könyve, amelynek a címe az Alagút. Egy különös utazásról ír. A Zürich felé tartó express vonatra az egyik állomáson felszáll egy 25 év körüli fiatal ember. A vonaton igyekszik mindenki kellemesen tölteni az időt. És a vonat egyszer berobog egy alagútba, kigyúlnak a fények, az emberek pedig nyugodtan folytatják addigi elfoglaltságukat. Csak a fiatal ember az, aki önkéntelenül is időnként az órájára pillant. A vonat megszokott sebességgel robog tovább, és a fiatal ember várja, hány perc múlva hagyják el az alagutat. Egyszer ismét az órájára néz, és csodálkozva állapítja meg, hogy már jóval túlhaladtak azon az időtartamon, ami alatt a vonat általában átjutott az alagúton. Nyugtalanság fogja el, kérdezi utitársait, hogyan lehet, hogy ilyen sokkal nem érnek ki az alagútból a fényre. Senki nem tud kielégítő választ adni, de egy részét nem is érdekli a kérdés. Az író ezzel a vonattal magát az emberiség történelmét akarja ábrázolni. Mi is mindig arra törekszünk, hogy a sötétségből a fényre, egy jobb életre jussunk. Mindannyian, amikor megszülettünk, jegyet váltottunk erre a vonatra. Útközben ki a maga hivatását, foglalkozását, szórakozását végezheti, de mindenikünknek célba kell érni, hiszen azért utazunk. Azonban nem mindegy, hogy ez az út a mennyei boldogságba, vagy az örök boldogtalanságba vezet-e minket. És tudjuk jól, ez attól függ, hogyan éljük meg életünket, hogy földi pályafutásunkban szerepet játszik-e az Isten, vagy sem. Jézus azt mondja, azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei atyám előtt. De akik megtagadnak az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei atyám előtt. Az útnak, az emberi történelemnek, a földi életnek vannak napvilágos és alagútas szakaszai. Az előbbi a világosság felülről, az Istentől jön. Az alagútat azonban az ember alkotta, mesterséges fények világítják be. Az égi fény mindnyájunk számára a hídből ered. A földi világosság a tudományból származik. Kérdés, hogy melyiket választja a mai ember. Ellentmondás, hogy az ember a teremtés koronája, és mégis nagyon sokszor teljes bizonytalanságban, félelemben érezzük magunkat. Pedig félni csak attól is szerű, aki nagyobb nálunk, és ilyen az Isten. Ő azonban maga a végtelen jóság. Nem akarja, hogy féljünk tőle, mindig jót és örömet akar adni nekünk. Ne féljetek, hangsúlyozza oly sokszor a Szentírás, és az Úr Jézus is több alkalommal mondja. Ezért mondja a mai evangéliumban is, két verebet egy garasért adnak, atyátok tudta nélkül egy sem hull a földre. Nektek pedig minden szál hajatok számon van tartva. Ezek döbbenetes, drámai mondatok Jézus ajkáról, minden gondolat hajszál tett számon van tartva. És ezért nem lehet felelőtlenül élni, gondolkodni, cselekedni, mert akkor az Isten szeretetével élünk vissza. Igaza van Szent Ágostonnak, előbb szűnik meg Isten létezése, mint jósága. Előbb múlik el ég és föld, mint hogy Isten megszűnne minket oltalmazni és szeretni. A Szentírás mondja el, hogy az apostolok Jézussal kint vannak a genezáreti tónál, és Jézus elkezd a vízen járni. Péter apostol arra kéri Jézust, Uram, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Jöjj, mondta Jézus Péternek. Péter kiszállt a bárkából, és elindult Jézus felé, de az ellenszél arcába csapott, levette tekintetét Jézusról, és süllyedni kezdett. Nagyon sokszor kételyek marcangolják a mi szívünket is. Újra meg újra segítségért kiáltunk, és Jézus ma is kinyújtja kezét. Csak bele kell kapaszkodnunk. Egyszer mindenkinek döntenie kell, hogy az Istenbe vetett hit segítségével sokszor tajtékzó hullámokon, Jézus kezét fogva, vagy Isten nélkül akarja járni az élet útját. A hit úgy tart bennünket, mint madarat a szárnya. Míg a tudás a földhöz, a földi dolgokhoz, eseményekhez, az anyaghoz kötött életünket vizsgálja, addig a hit már csak azért is sokkal többet jelent, mert által a személyhez kapcsolódunk, Istenhez és emberhez. Hit nélkül csupán a vak sors játékszerei vagyunk ebben a világban. Nem találunk magyarázatot az élet sok-sok kérdésére, az igazságtalanságra, ami bennünket ér, a szenvedésre, amit el kell viselnünk, a munkára és erőfeszítésre, aminek sokszor nem látjuk gyümölcsét. Isten akarata nem az, hogy üres formaságokhoz ragaszkodjunk, hanem az, hogy vallásos szokásainkat megtöltsük hitből fakadó élettel. És gondolok itt az Isten és felebarát iránti szeretet konkrét tetteire, a napi imára, a vasárnapi és ünnepnapi szentmisén való részvételre, a rendszeres szentgyónásra, szentáldozásra, a gyerekek vallásos nevelésére, a szülők és gyerekek közötti őszinte tiszteletre és szeretetre, és sorolhatnánk tovább. Kedves testvérek, Wittgenstein filozófus szerint hinni Istenbe annyi, mint látni, hogy az életnek van értelme. Ez igaz, viszont a keresztény hit ennél sokkal több. Hinni Istenben annyi, mint hinni a végtelen szeretetben, a háromszemélyű egy Istenben, aki már itt a földön képes boldogítani bennünket, aki hozzásegít ahhoz, hogy testileg, lelkileg kiegyensúlyozott életet éljünk, aki a tenyerén hord itt minket, és nem ejt el végleg még a halálban sem, hanem felfog bennünket az örök élet biztonságába. Amen. Hiszek egy Istenben.
1: Mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben,
1: hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet.
2: Amen.
0: Testvéreim, Isten megsegít és gondoskodik rólunk, forduljunk hozzá bizalommal.
3: Add, Urunk, hogy az egyház bátran hirdesse és vallja meg az evangéliumot az egész világ előtt.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy a kegyelem túláradása megfékezze a világban a bűn hatalmát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy a betegek és a szenvedők kegyelmedből erőt és vigasztalást merítsenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy híveid szavukkal és életükkel tegyenek róla tanúságot az emberek előtt.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy az elhunyt szeretteink minél előbb eljussanak színed boldogító látására.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, világosítsd meg kegyelmeddel hívő népedet, hogy mindennél többre becsüljük a lélek örök értékeit.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el az engesztelés és dicséret áldozatát, add, hogy annak erejéből megtisztulva, szívünk odaadása is kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, a te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus a mi Urunk által. A te fölségedet ő által adícsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát ad, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálátott váldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Imre herceggel és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László György József püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy érgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit.

0: Ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
2: Krisztus teste és vére, Krisztus.

0: Könyörögjünk! A szent test és vér áldott tápláléka megújít minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A jövő heti szentmiség holnap délután 6 órakor a papokért lesz a szentmise. Kedd, szerda és csütörtökön nem lesznek szentmisék. Pénteken reggel 7 órakor Ilonka Lauráért végezteti a család. Szombaton reggel 7 órakor Csiki Péterért és Eszterért végezteti fia és családja. Jövő vasárnap a megszokott időkben délelőtt 9 és 11 órakor lesznek szentmisék. Holnap kezdődik az osztálytalálkozó, évfolyam találkozó, amelyet hirdettem már a kedves éveknek, hogy itt fogunk tartani. A holnap esti 6-os szentmisére szeretettel hívom és várom a kedves híveket is, hogy imádkozzunk egymásért. Általában vasárnap el szoktunk búcsúzni a rádió hallgatóktól. Szoktam is viccesen mondani, kétszer örvendünk, mikor felszerelik a rádiónak a technikai dolgait, mikor leszerelik. De a mai nap még nem búcsúzunk el, hiszen holnap délután 6 órától a Szent Mise még innen lesz közvetítve. Isten éltesse mindazokat, akik jövő héten ünneplik születésnapjukat, névnapjukat, házasság évfordulójukat. Kívánok mindannyiuknak áldott vasárnapot és szép hetet. Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjünk békével.
2: Isten.

Szent misét közvetítettünk Mári falváról, a Szent Imre plébánia templomból. A Szent misét bemutatta főtisztelendő Sebestyén Ágoston plébános. A kántori szolgálatot Tamás László kántor látta el. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Áldott vasárnapot kívánunk. A mikrofonnál Deményi Molát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Máré falvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Máré falva Hargita megyében Székelyudvarhelytől 7 kilométerre északkeletre fekszik. Közigazgatásilag 2004 tavaszától önálló község. Máré falva történelmi udvarhelyszék Farcádi járásához, majd Fenyét községhez tartozó falu volt napjainkig. Máré falva első írásos említése csupán 1566-ból származik, a falu mellett északról emelkedő hegyet Leshegynek nevezik, Hajdan Máré várnak egy őrtornya állott itt, ennek a várnak névadója egy bizonyos Máré nevezetű vitéz volt. Említése méltó a kőlik két végbarlangja, ahová veszély esetén menekült a lakosság. Máré falva 16-17. Századfordulón udvarhely jelentős népes faluja volt, ma Hargita megye leghosszabb szallagfaluja, végighaladva rajta megcsodálhassák mintegy 200 szebbnél szebb székely kaput. 1997-ben avatták fel a kultúrház mellett kialakított parkban a két világháborúban elesett Máré falviak emlékművét. A park hátsó részében található a Rosetta ház. A ház magán viseli a hagyományos építészet jellegzetességeit. Régi temetője gyönyörű fejfákban gazdag, különleges, cserefából készült, bádok borítással fedett keresztek. Az először 1566-ban említett falu egykori templomáról az egyházi feljegyzések a következőket mondják, idézem, egy 1760-ból való püspöki irat szerint Máré falva parókiális temploma öreg Rákóczi György idejéből való, a hagyomány szerint ugyanis a templom régi tornyán az ő neve volt bevésve. Idézet zárva. Az egyház község 1645-ben lett önálló plébánia, korábban Fenyéddel volt közös temploma. A reformáció alatt, annak ellenére, hogy nem volt saját papjuk, hűségesek maradtak a katolikus hitükhöz. Egyházi anyakönyvelés 1721-ben indult. 1739-ben Kis Gergely személyében helyben lakó papot kaptak, előtte a székelyudvarhelyi papok látták el a hívek lelki gondozását. Az 1600-as évek közepétől több mint 28 egyházmegyés pap és szerzetes született az egyházközségben. Máré falva középkori temploma minden bizonnyal a környék első temploma volt. Abból származik a templomban látható három keresztes gótikus szentségtartó, amelyet a parókia tornácot tartó falában találták, s nagyon hasonlít a Farcádi templom szentélyében eredeti helyén lévő kőfaragó jegyes szentségtartóhoz. Ez a faragvány valószínűsíti azt a feltevést, hogy a falu első kőtemploma ugyanebben az időben épülhetett. A falu népességét mutató, valamivel későbbi adatok alapján az építkezés igénye és lehetősége is adva volt ebben az időben. A jelenlegi templom 1763 és 1772 között épült, és a falu közepén az országúttól délre emelkedő dombon áll, nyugati homlokzati tornyát átlós elhelyezésű támpillérek erősítik. 1783. július 19-én szentelték fel Szent Imre herceg tiszteletére. Zsindei teteje volt, amely az 1851-es tűzvészben megsemmisült, a templom belső díszítésével együtt, melynek felújítása hosszú időbe telt. 1857-ben új parókia épületet emeltek, és 1858-ban kaput is állítottak elébe, mely a település legrégebbi székely kapujává vált. 1900-ban átalakítják, lebontják a teraszt. Ekkor találták a tornácot tartó falazatban a már megemlített gótikus szentségtartót. 1909-ben bővítették, és a templom eléri a mai kinézetét. A hajóban a nyugati bejárat felett az 1772-es évszám látható. Keleten szentélye sokszög záródású, középkori tárgyi emlék a templomba ma nincs, középkori építése utaló jegyek nem láthatók. A főoltár képét Pályfér József plassói festő készítette. Az olomberakásos ablakok a budapesti Richard Schleim műhelyében készültek. Az orgonát a pécsi Angster cég készítette 1909-ben. A toronyban három harang van, a legrégebbit 1853-ban öntötték. 2011-ben sikerült újra födni a templomot és a plébániát, amire támogatást a falu és a megyei tanács részéről kaptak. Egyed Gábor plébános idejében 2004-ben az önkormányzat támogatásával és a falu összefogásával ravatalozót építettek, amit 2008-ban sikerült befejezni. 2019-ben újabb munkálatokkal felszámolták a templomtest, a falak vizesedését, dréneztek, felszedték a betonjárdát, térkövekkel rakták ki a járó felületet, és tereprendezés is zajlott a templomkertben. Befejeződött a festett ablakok vitráliák restaurálása Magyarország kormányának, valamint a Román Kultuszminisztérium és Hargita megye tanácsának támogatásával. A vitráliákot szentek és különböző mintázatok díszítik, és a szentek közül Jézus szíve, Szűzanya, Szent Imre és Szent Alajos láthatók. A katolikus iskola 1882-ben épült, 1848-ban beszüntetik, államivá alakult, de visszaigényelték és rendbe tették. 1996-ban Nyírő József író nevét vette fel az iskola. Ferenczi Sándor adatai alapján Párfi Géza Mári falván született 1941. április 14-én, tanulmányait Gyulafehérváron végezte, emlékére domborművet készítettek, volt kántoriskolás osztálytársai. Lőrinc Lehel alkotását Mári falván Tamás József segédpüspök áldotta meg. Befejeződött a templom teljes belső felújítása, a román kormány és a hívek támogatásából, de sikerült megvalósítani a kántorilag teljes belső felújítását is önerőből, Isten segítségével. A Szent Imre herceg plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A Mári falvi Szent Imre plébánia templom búcsúját november 5-én tartják, örökös szentség imádási nap március 21. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. A feltöltő keresztény zenefesztivál keretében ökumenikus istentiszteletet közvetítünk Gyergyó Szent Miklósról, melyen János Imre plébános, Mátyás István református lelkész, valamint Lőrinci Alpár János unitárius lelkész osztja meg gondolatait, igei üzenetét. A zenei szolgálatot a Foris Five zenekar látja el. Meghívom hallgatóinkat, hogy lélekbe kapcsolódjanak bele az istentiszteletbe.
1: Ott egy nagy fehér sátor van, gyerekfoglalkozás zajlik az istentisztelet
2: ideje alatt. Vigyék bátran a gyerekeiket, gyerek evangelizációs foglalkozásra várják őket az óvonénik, és nagyon köszönjük nekik a munkájukat.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, békesség Istentől, Isten áldja. Kedves testvéreim, egyik leggyakrabban használt szavunk vált az idei feltöltőn hangsúlyossá a béke. Nem véletlenül. Ma egyre jobban érezzük, hogy mennyire összefügg minden mindennel a Földön. Több száz vagy ezer kilométerre levő békétlenség közvetlenül kihat az üzletek és töltőállomások áraira, életünk sok más területére, a nyugalmunkat fel tudja kavarni. Bármennyit tettek és tesznek a világ számos pontján, a különböző történelmi korokban és ma az úgynevezett világ béke érdekében, sok energiát fordítanak béketárgyalásokra, mégis rengeteg ember életét nehezítette és nehezíti meg, vagy éppen vette és veszi el a béke hiánya. A Krisztus követők tisztában voltak és vannak vele, hogy a megváltótól kapott küldetés ezen a téren is feladatokat ró ránk. Fontos ezen belül, hogy ne fáradjunk bele a békéért való imádkozásba. Ugyanilyen fontos azonban látni és láttatni, hogy a békétlenség hátterében a Teremtő Istentől való eltávolodásunk áll. És amíg ezen a téren nem történik változás, addig valódi előrelépést más béke folyamatokban sem tudunk elérni. A Biblia legelején már azt olvassuk, hogy a sátán, vagyis a szétdobáló feszültséget gerjesztett az emberi szívben, ezért rejtőzött Ádám el a kertfái között. De a bűn békétlenséget hozott Isten és ember, valamint ember és ember addig boldog kapcsolatába is. Ezért nagyon jelentős az, hogy már az Ószövetségben Ézsaiás azt írja az eljövendő Messiásról, hogy ő lesz a békesség fejedelme. Ez a mi első örömhírünk is. Jézus kereszt halála a legeredményesebb békeharc volt, ahogy Pál írja a Korintusiakhoz írt második levelében, Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Az Efézusiakhoz írt levélben pedig ezt olvassuk, ő, vagyis Jézus, a mi békességünk. Mivel tehát, újra Ézsaiást idézve, békességünknek büntetése rajta, vagyis Krisztuson van, ezért második örömhírként az életet adó Jézusnak, az életét Jézusnak átadó ember Isten gyermekeként élhet már most. És Isten gyermekeként rábízhatja nem csak az életét, hanem a békétlen helyzeteit is az Istenre, az ő atyára és urára. Ennyi a bosszúállás, mondja Isten, minden békétlenség vonatkozásában. Sok szó esett az elmúlt napokban a békességről, de nem lehet elégszer hangsúlyozni a kegyelem megtapasztalásának lehetőségét és fontosságát, és így a kezdet kezdetén már a belső békénknek az áldásait. Jézus boldog mondása, amely a fesztivál mottója is egyben, tovább megy azonban ennél, az ígéret szintjén is, feladatként is, a boldogság megélésének egyik formájaként beszél Krisztus a békesség munkálásáról. Isten gyermekei tehát nem csak kapják, élvezik a békességet, hanem tovább is igyekeznek adni másoknak. Jó érzés tapasztalni a békességet, de igazán boldog az lesz, aki megszívleli Pál apostol római levél megfogalmazott felhívását, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ennek a lehetőségét és felhívását vegyük mi is komolyan. Ez a jelen boldogságának az egyik útja, és nem utolsó sorban a jövőnek a záloga. Dávid ugyanis azt írja a 37. Zsoltárban, hogy a jövő a béke emberéjé. Így lesz másabb jövőnk itt a Földön, és így foglalhatjuk el a Krisztus követők számára elkészített jövőbeli helyet az Isten országában. Ő segítsen ezen az úton mindannyiunkat. Amen.
1: Az előttem szólóhoz csatlakozva arra hívlak benneteket, hogy ezeket az igéket, amit a 37. Zsoltárban olvasunk, valljuk meg együtt egy énekben, Az Úr mindent kézben tart. Gyertek, kapcsolódjatok be, énekeljük együtt.

Isten igéje a Pál apostol leveléből, a Filippiekhez írt könyvéből. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A tisztelítségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha van valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettétek, hallottatok és láttatok tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Ez az Isten igéje.

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, kedves testvéreim! Mai különleges alkalmunkon előttetek tartandó egyházi beszédem alapgondolata írva található a 85. Zsoltár 9. valamint 12. versében. A 85. Zsoltár 9. valamint 12. versében a következők vannak megírva. Egybeolvasva így hangzik. Hadd halljam meg, mit mond az Isten, az Úr. Bizony, békességet hirdet népének, hűség sarjad ki a földből, és igazság tekint le az égből. Hadd halljam meg, mit mond Isten, az Úr. Bizony, békességet hirdet népének, mert hűség sarjad ki a földből, és igazság tekint le az égből. Amen. Kedves testvérem, nem kenyerem arról beszélni, hogy hogyan kellene békét teremteni a világban. Ugyanis én abban hiszek, hogy csak azok az emberek tudnak békét teremteni ebben a világban, akikben ugyancsak béke lakozik. Éppen ezért inkább veled szeretnék beszélgetni néhány percet, úgyhogy meghívlak, jöjj, beszélgessünk. Apró, virtuális ablakokon keresztül nézed a világot. Képernyőn jelenik meg a lényeges, görgetsz, keresel, és nem tudsz leállni. Időnként ránagyítasz egy-egy pillanatra, látod az emberek egymásnak feszülő gondolatait, kommentjeit, a gyors ítéleteket, a türelmetlen válaszokat, a szavakat, amelyek úgy hullámoznak, és úgy törnek darabokra, mint a kövek egy régi omladozó falról.

A világ minden távoli zaja egy pillanatra ott van a kezedben. Már érkeznek a hírek, a vélemények, a viták, a haragok. A kommentháborúban mindenki ellenfél, senki sem fele barát. De mondd, testvérem, hányszor gondoltál bele abba, hogy minden virtuális arc mögött történet rejlik? Egy-egy arc mögött ott van az emberi szív minden csalódása, minden sebzettségünk, félelmünk és bizonytalanságunk. Hiszen ugyanabban a pusztában járunk és vándorlunk az örökkévaló cél felé. Gyakran ismeretlen utakon bár, de hasonló a sorsunk. Keresztjeink igencsak nehezek, de végül is, testvérem, ugyanazt keresed te is, mint ők a komment szekcióban. A virtuális valóságban vajon mennyire érdekel minket a másik ember valósága, története? És mondd, mi a te történeted? Mi a te saját történeted? Tudjátok, kedves testvéreim, a daltutajok, amely néhány éve még itt zenélt és énekelt a feltöldő színpadán, mindannyiunk sorsát megénekelte, és ez a következőképpen hangzik. Bár tudod, hogy tenni kéne, de fáradt vagy. A hétköznapok folytanak, ugyanaz van minden nap, és lassan elfeleded, hogy ki vagy. De egyedi vagy is páratlan, mélységeidben hallgatok, sorsod nyomai rejtélyek, utathoz már nincs térképed. De vannak, kiknek fontos vagy, s talán mindezt már megszoktad, mert ismerős a hang és a mozdulat, melyeknek néha részük vagy. Felnézve tudod újra már, hogy valami nagy vár itt rád, megmenteni, megváltani, óvni világot, harmóniát. Tudod már, hogy valami nagy vár itt rád, megmenteni, megváltani, óvni világot, harmóniát. A fűnek sarjadó zöldjét, fenyvesek csendes völgyét, tengernek égnek kékségét, gyermek csengő nevetését, madárnak dalos hajnalát, szőlősök fűszeres újborát, igazát a bántottnak, és szabadságát a vándornak. Valami nagy vár itt rád, csak figyelned kell újra rá. Hát emlékezz arra, amikor egy nyári este, egy hegyoldal, egy beszélgetés vagy egy csendes séta többet jelentett, mint 1000 új információ. Emlékezz, hogy a békesség ott kezdődik, ahol újra meghalljuk az élet halk szelíd hangját. Ott, ahol Isten szava nem elveszik a világ zajában, hanem megtalálja benned a helyét. Igazság tekint le az égből. Most is ezt érezhetjük. Mintha az ég lehajolna földhöz. Mintha Isten azt mondaná, a világnak valóban sok zaja van, de a világ sok zaja közül van egy hang, amely életet ad. Egy hang, amely összeköt most bennünket. Egy hang, amely végre hazavezet. És amikor egyszer majd újra ott állsz, a mezőn, az erdő szélén, vagy csak imádkozol a belső szobádban, talán rájössz. A békességet kerested egész idő alatt. Talán nem vetted észre.

ott van körülötted, ott van benned, és itt van általad. Testvérem, Isten már régóta hívott téged is a csendbe, a jelenlétbe, a szeretetbe. Mondd, te meghallod a hívást? Meghallod azt a hívást, amely csendesen, szelíden szólít? Hiszen mindannyian, akik itt ülünk, és akik most otthon vannak, otthonaikban, Istentől kapnak elhívást, ki-ki egyenként. De vajon meghallod a hívást? És amikor este letesszük a telefont, elhallgatnak az értesítések, elsötétül a képernyő, talán érdemes néhány percet elidőzni, gondolkodni, ébren maradni, csendben. Hadd halljam meg, mit mond az Úristen, mert bizony békességet hirdet néked. Napjaid fényben születnek, a nap felkelte szép bíborában, alkonyi bíborban nyugszanak, átadva magukat a sötétségnek. Így nyílik meg reggel a szemed, és zárul le este, hogy befogadjon a sötétség. Isten naponta elmeséli neked, számodra ezt a történetet. Az éjszakák ugyanúgy Isten teremtette, de hangja gyakrabban, tisztábban hallatszik ilyenkor. Ilyenkor a legkönnyebb felismerni a távolságot valódi önmagadtól. A célvesztettséget, a mulandóság gyötrelmét, de ilyenkor a legkönnyebb felismerni a szív békességét is. Amikor rád köszönt a sötét éjszaka, figyelj, mert az éjszakának mondani valója lehet számodra is. Krisztus is így tett, hiszen kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virasztotta át az éjszakát, és megtalálta a békességet. És talán akkor majd rájössz a lényegre. A földből továbbra is sarjad a hűség, az égből továbbra is lehajol az igazság, a kettő találkozásának mesdjéjén pedig ott vagy te, az ember. Csendben, hálatelt szívvel, talán hazaérkezve. És végre talán megérted azt is, hogy békességben lenni annyit jelent, mint Isten közelségét elfogadni. Elfogadni a világ teremtett rendjét és az Úr parancsát. És mindezekkel képes vagy egységben élni. Ha ezt megtanuljuk végre, hogy a fenyvesek csendje, a mezők virága, a lágy szellő, az énekes pacsirta, hogyan hozza el a békességünket? Hogyan mutatja meg, hogy a világ nem békétlen hely? A világ békés, sokszor te vagy békétlen. A minap kimentem a mező szélére. Nyílnak éppen a mezei virágok. Leültem, és az egyiktől megkérdeztem. Ismered a békességet? Ő pedig bólogatott. Amen.

Szaladunk. Urunk, amikor ma különböző felekezetekből, különböző történetekből, különböző sebekből és reményekből érkezünk, egyetlen közös vágy gyűjt össze bennünket, hogy békét teremtsünk. Nem hangos jelszavakkal, nem diadalmas gesztusokkal, hanem azzal a csendes, mégis rendíthetetlen erővel, amelyet te ültettél az ember szívébe. Hálát adunk neked ezért a városért. A maga szépségével, feszültségeivel, elakadásai és újrakezdései között. Köszönjük a jelenünket, amely néha szűknek tűnik, máskor túl zajosnak, mégis a te ajándékod. A hely, ahol formálsz bennünket, ahol tanítasz szeretni, hordozni, elengedni és újrakezdeni. Hálát adunk a szavakba metsző indulatokért is, mert bár fájnak, mégis emlékeztetnek arra, hogy mennyire vágyunk az igazságra, a tisztaságra és a meghallgatásra. Hálát adunk a jelen elégedetlenségeiért, mert mögöttük ott dobog a szív, amely a többre, a jobbra és az igazabbra szomjazik. És hálát adunk a jelenért. A jelenért, hogy nem hagytál magunkra, hogy a te lelked ott rezdül minden találkozásban, minden megbocsátásban, minden kimondott és kimondatlan imádságban. Urunk, taníts meg békét teremteni, és ne csupán békét kívánni. Taníts úgy szólni, hogy a szó ne sebezzen, hanem gyógyítson. Taníts úgy hallgatni, hogy a csend ne fal legyen, hanem tér, amelyben a másik ember otthonra talál. Taníts úgy jelen lenni, hogy a jelenlétükben mások is fellélegezhessenek. Áld meg ezt a várost. Azokat, akik vezetnek, és azokat, akik hordozzák a mindennapok terheit. Azokat is, akik túl hangosak, és azokat is, akik már csak belül kiáltanak. Azokat, akik építenek, és azokat, akik még mindig a romok között keresik a reményt. Add, hogy a béke ne távoli eszmény legyen, hanem itt, közöttünk kezdődjön el, most és bennünk. Hogy a te országod ne csak ígéret legyen, hanem lassan-lassan testet öltsön ebben a városban, ebben a közösségben és ebben a csekélykecsendben. Te mondtad, boldogok, akik békét teremtenek. Tedd, hogy mi is azok lehessünk. Ne csak névleg, ne csak vágyban, hanem az életünk valóságában is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és tartson meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.
1: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.

boldogok, akik békét teremtenek. És a szervező csapat nevében mondhatom most, hogy boldogok vagyunk. Egy kicsit itt mi mindannyian, hiszen azt érzem, hogy itt néhány nap alatt sikerült egy kis békeszigetét megteremtenünk az emberi szívekbe elsősorban. Amikor ezt a mottót kaptuk, mint ihletés felülről, akkor még az anyaországban nagyban folyt a harc, hogy milyen kormány kerül újra a vezetésre, és lesz-e béke, vagy nem lesz béke. Mi is beleestünk abba a hibába, hogy elhittük, hogy a békét a nagy politika, a szerződések, vagy az országvezetők teremtik majd meg, hogy majd, ha ez vagy az lesz az amerikai elnök, vagy a Magyarország elnöke, majd akkor béke lesz. De azt érzem, hogy mi, akik itt voltunk az elmúlt napokban, pontosan tudjuk, hiszen több formában is hallottuk ez alatt a pár nap alatt, hogy ez illúzió. A valódi, tartós béke nem felülről és nem kívülről érkezik. A béke az Istentől jövő lelki béke. Nem egy politikai állapot, hanem a szív állapota. És ez az a pont, ahol a világon minden egyes ember származásától, nyelvtől vagy háttértől függetlenül teljesen egyforma lehet. Mindannyian ugyanarra a belső csendre, ugyanarra az isteni jelenlétre szomjazunk. A legfontosabb kérdés, hogy hogy kaphatjuk meg ezt a lelki békét. Hiszen a felismeréstől a megélésig egy legtöbbször hosszú belső út vezet. A keresztény tanítás és a lelki tapasztalat alapján az Istentől jövő lelki békét nem tudjuk mi magunknak kimunkálni. Ezt nem lehet kierőszakolni, csak elfogadni és ápolni. Nagyon sokat mondták már az elmúlt napokban, én talán csak magamnak ismételnék el egy néhány gondolatot, hogy el ne felejtsem innentől kezdve, hogy a belső békét leggyakrabban a kontrollvesztéstől való félelem és az aggodalom rombolja szét. A lelki béke ott kezdődik, amikor tudatosítjuk, nem nekünk kell a hátunkon hordozni a világot, és nincs hatalmunk a jövő felett. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok. Olvassuk Péter apostol könyvében. A mai világ zajos, és a zajban nehéz meghallani a halk és szelíd szót. A prédikációban is hallottuk, hogy szükségünk van napi 5-10 perc, de inkább jobb lenne 5-10 óra, vagy 5-10 nap, vagy 7 tudatos, digitális, fizikai csendre, amikor nem pörgetjük a telefont, nem szól a zene, csak vagyunk az Isten jelenlétében. Bízom benne, hogy itt a feltöltő fesztivál néhány napja alatt ki tudtunk szakadni a mindennapok pörgéséből, és ezt a kiszakadást kicsiben talán otthon is meg tudjuk őrizni, és meg tudjuk teremteni. Ugyanakkor hallottuk a múlt héten Tapolyai Emőkétől, de több előadótól is, hogy a harag, a sértődöttség, a keserűség, a lélek legfőbb békétlenség forrásai. Amíg hordozzuk sérelmeinket, addig a szívünkben nincs hely a béke számára. És a megbocsátás nem azt jelenti, hogy helyeseljük, ami történt. Hanem azt, hogy elengedjük, és olyan tiszta szívből bocsátunk meg, ahogyan Isten is megbocsátott nekünk. Ezt tegnap is hallottuk Pintér Klári szájából, akik ott voltak. És nem függ attól, hogy kértek-e tőlünk bocsánatot, hogy a másik megbántaja, amit tett, hanem megbocsájtunk, mert nekünk is megbocsájtottak. És ezzel magunkat szabadítjuk fel. Ugyanakkor a békétlenségünk sokszor abból is fakadhat, hogy a múltban élünk. Bűntudatot érzünk, rágódunk a múlton, vagy éppen, hogy a jövőben, és ez aggodalmat szül. Isten azonban mindig a jelenben van. Ha megtanulunk megérkezni a mostani pillanatba,
és észrevenni a meglévő áldásokat, egy jó kávé, egy mosoly, az egészségünk, egy tiszta pillanat, a családtagok szeretete, barátok jósága, segítsége, a hála szinte azonnal békét szül a szívekben. Természetesen ez nem egy statikus állapot, ezt minden nap újra és újra meg kell teremteni. Bízom benne, hogy mindenki tudatosítja, hogy mi a legnagyobb békerabló tényező az ő saját életében, és mivel a legnehezebb megküzdeni. És bízom benne, hogy ha itt valamit átéreztünk együtt közösen, akkor ezt haza tudjuk vinni a családjainkba, és megteremteni a hétköznapi feszültségek között, vagy a munkahelyeinkbe, iskoláinkba, ahol sokszor a versengés diktál. Legyünk mi magunk a békekövetei, mert a világot nem a hangos szavak, hanem a megbékélt szívek fogják megváltoztatni. Hálásan köszönjük nektek ezt a felejthetetlen együttlétet, a közös imákat és a tiszta pillanatokat. Isten áldjon mindannyiotokat, és kísérjen utatokon az ő végtelen és mindent meghaladó békéje által. Békesség nektek, és találkozzunk jövőre. Ugyanakkor szeretném megköszönni a 4is5 zenekarnak a mai szolgálatot, és köszönöm azt, hogy évről évre elvállalják ezt a szolgálatot, és nagyon-nagyon szépen teljesítik, és a lelkeinket egy picit emelik a Jóisten fele. Isten áldjon benneteket ezért, és Isten fizesse. És szeretném meghívni az egész város közösségét egy nagy közös ebédre, egy nagy asztalt terítettünk, ahol bízom benne, mindannyian elférünk, és bízom benne, hogy mindannyiunknak jut majd egy finom ebéd, és legyünk együtt békességben, szeretetben, Jóisten jelenlétében. Isten áldjon mindannyiatokat!

Kedves hallgatóink! A Feltöltő Keresztény Zene Fesztivál keretében ökumenikus istentiszteletet közvetítettünk Gyergyó Szent Miklósról, mely János Imre plébános, Mátyás István református lelkész, valamint Lőrinci Alpár János unitárius lelkész osztotta meg gondolatait, igei üzenetét. A zenei szolgálatot a 4is5 együttes zenekar látta el. Köszönjük, hogy velünk együtt ünnepeltek, a teátik a továbbiakban is maradjanak az Erdély Mária Rádió hullámhosszán. Búcsúzom a helyszínről, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Kedves testvéreim, ma nekünk mondja az Úr Jézus, amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Talán a legnagyobb veszély, amely fenyegeti az embert, mindegyikünket kivétel nélkül, a szétesés. A kisgyermekben, ha valóban szeretik, egység van. Ezt az egységet hosszan kellene elemezni, szemlélni, elgondolkodni rajta. Nem véletlenül mondja Jézus, ilyeneké a mennyek országa. Vagyis ilyenekben uralkodik Isten. Ez jelenti mennyek országa. Mert ők engedik, hogy szeresse őket valaki végtelenül. A gyermek azért egységes lény, azért példakép, mert végtelen szeretet tapasztalata van. Abból él. És minden csak ebben a sugárzásban van. Igen. Ez az egyetlen szükséges neki, a többi hozzáadatik. A gyermek sem ártatlan, de ez az egység van meg benne. És milyen töredékes a tudás a világról. Mennyit nem ismer, és mégis micsoda egység van. Tessék elhinni, végig gondolni, hogy ez az egység maga a békesség, maga a mennyek országának megízlelése. Ezért, ha gyermeket nem szeretik, elvetik, kidobják, megtagadják, és mennyi gyermek van így? Akkor viszont úgy lesz a mennyek országának a jele, ha valakik befogadják, akkor azokhoz érkezett el az Isten uralma, Isten országa, és általuk persze a gyermek életébe is. Megrendítő filmet láthattunk, rendtársam Böjte Csaba, Sajgó Szabolcs atya, jezsuita, és egy állami ember kint jártak Irakban. Az iraki keresztények, rengeteg gyerek árva maradt, tömegével, és nincs árvaház. Minden rokon tudja, hogy be kell fogadni. Az a legtermészetesebb. Egyszerűen túlárad a szeretet ott, ahol túláradt a gyűlölet. Még jobban túlárad a szeretet. Igen, most ezt megkaptam a Szentlélek Istentől, hogy végre megértettem, hogy nem csak a Szentírás magyarázóknak van igazuk, hanem egyszerűen a Bibliának úgy, ahogy van. Ez a két mondás, hogy a gyermekeké a mennyek országa, meg hogy aki befogad egy gyermeket, az engem fogad be, erre azt mondják a tudósok, és bizonyos mértékig igazuk van, hogy Jézus úgy csinál, mint a gyerek, mint a kislányok, amikor a gyöngyöket fölfűzik egy kis madzagra. Tehát, hogy ezeknek a mondásoknak semmi közük egymáshoz, ezek külön Jézus logionok, Jézus mondások, hanem vagy maga Jézus, vagy a hallgatóság, ez zsidó szokás, ókori szokás, fölfűzte egy szóra arra, hogy gyermek, gyermek, gyermek. Még ott van az, hogy aki megbotránkoztat egy gyermeket, stb. Nem igaz. Ez a kettő összetartozik. Maga a gyermek, akár hívő, akár nem a szülő, de ha teljesen szeretik most, akkor Isten végtelen szeretetét tapasztalja meg, mert úgy tudja, hogy ez soha el nem múlik, és végtelen. És akkor is szeretik, ha rossz. Tehát azért a bűnbeesett emberiségbe Isten a nőbe beletáplálta még azt, hogy egy kis paradicsomi állapotban részt vehet a született gyermeked. Tehát a nőnek a lerombolása totális vége a társadalomnak. Vége. Csak anyaság van. Vagy lelki anyaság, mint Teréz anya, vagy testi együtt. Mert ez egy beavatás az ember életbe. És ezért van az, hogy egy haldoklónak is megjelenik
a gondolataiba a családi ház, a kert, az udvar. Mert az a mennyek országa volt. Mert az az egység volt. Minden koncentrikus körbe átjárt a szeretet. Igen, minden egységben lát a világot, az eseményeket, az embereket, mindazt, ami fáj, ami elfogadhatatlan. A nagypapa halála, aztán apa betegsége, a munkanélküliség, de ha őt szeretik, akkor mindez a helyére kerül. Ilyen értelemben a paradicsomban élő ember képe, de csak ilyen értelemben, hiszen a gyermek is tud önző lenni és bűnös. Valahogy ez a kamaszkorban ez az egység széthullik. Persze, hát azért hullik szét, hogy egy felnőtt egység alakuljon ki. De legtöbbször tragédiába fullad. Mert el kell hagyni az otthont. Rádöbben arra, hogy a szeretet megszűnhet az emberek részéről. Aztán kezd keresni egy abszolút szeretetet. De itt már egy lezüllött társadalommal találkozik, ahol röhögnek azon, hogy örök szerelem. Pedig ő azt keresi. Már arra idomítják be, hogy ilyen nincs. Kis élvezgetés van csak. Az ösztönök elulalkodnak, fenyeget éppen a szereteket. Az önzésig menő világba lép be. Érdekes, az önzés, mint központ, a szétrobbantja az embert. A másikkal való totális egység az ad egységet az embernek, mert Isten Atya, Fiú, Szentlélek. És az ő képére vagyunk teremtve. Tulajdonképpen a kamasz a szétesés állapotába kerül, főleg akkor, ha semmibe se tud belekapaszkodni, ami az életének értelmet adna. Ebben a korban, testvérek, minden dolog, ami nem bűn, abba belekapaszkodhat, és az már jó. Hát legalább sportol. Szeret rajzolni vagy zenélni. Szeret kirándulni. Mindegy, mindegy. Most azt mondja, hogy ő buszsofőr lesz. Örüljetek neki. Minden, amiben meg lehet kapaszkodni, ez egy pillanatnyi egységet ad az életének. Örülnünk kell, mert ez valamennyire összetartja az életét. Tanulni fog, fejleszteni magát, stb. Ám semmi érték, semmi elgondolás, amiben belekapaszkodik, nem egy végső kapaszkodó. A legvégső kapaszkodó Isten. Nem lehet megkerülni. Mégpedig nem akármelyik Isten, hanem a háromságos egy Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Hát most kellene a kamaszoknak egy nagyon mély hitoktatás. Nincs. A sátán mennyire tudta, hogy a kommunizmusban csak ezt verték szét. Vége volt a papnak, a fiatalokkal foglalkozott. A gyerek az amúgy is Isten országába él. De most megmutatni neki az, hogy kicsoda a názáreti Jézus, aki az Atyából él, és aki a Jézusból él, az az Isten belső életéből él. Van egy végső megkapaszkodó. Mennyire kellene egy olyan ifjúsági csoport, ahol szeretet van, ahol szentségimádások vannak, ahol csend van, de főleg testvérek, és ez kimarad az életünkből. Megtanítani a belső imádságra. Tehát az már kevés, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, üdvözlégy Mária, kegyelemmel test. Ezek minták, ezt mondani kell, de ez nem imádság. Így imádkozni és párhuzamosan paráználkodni, ocsmánykodni nyugodtan lehet, de megszólítani az Istent. Amikor a kamasz megtapasztalta, hogy elhagyták,
hogy igazságtalanok vele szemben. Micsoda fájdalom járják, vagy kiközösítette az osztály. És nincs lelki atya, nincs lelki anya, aki azt mondaná, ne félj. Jézust is kiközösítették, de ő elhozta nekünk a végső kapaszkodót. Hidd el! Talán még szerencsés is vagy, hogy ez ért téged, mert nem emberekbe fogsz megkapaszkodni. Így el fogsz készülni az igazi emberi szeretetre. Tanulj meg imádkozni. Szólítsd meg az Isten. Testvérek, ezt a falat áttörni, katolikus keresztényeknél is. Ez a papnak a legnagyobb szenvedés. Pedig enélkül mit ér a vallásosság? Kapaszkodj bele! Mert csak ő él az atyából. Semmiféle filozófus és vallás alapító nem él az Istenből, úgy, mint a názáreti, aki értünk meghalt és föltámadt. Nem az Istenség mélységeivel jött egy Buddha. Nem az Istenség mélységeivel jött egy Mohamed és a többiek. Ők csak tanítói az emberiségnek. Senki nem vezethet el a végső kapaszkodóit. Senki. Csak a názáreti. Igen. És ha most ez nincs, akkor áll végső kapaszkodókba kap bele. Ezoterika. Gál Péter atyának újra kiadták a könyvét. Testvérek, hát az ezt a szemináriumban tanítani kéne, ezt el kellene olvasni a New Age keresztény szemmel. Figyeljétek meg, hogy mennyire ki van szolgáltatva a fiatalság ezeknek az ezoterikus manipulációknak, amelyek azt ígérik, hogy te technikailag egy végső dologba belekapaszkodhatsz, a világ energiákba. Nem, az én az csak egy te bekapaszkodhat bele. Nem valamibe. Aztán jön a kábítószer használat. Testvérek, az ifjúság intelligenciája az, hogy kábítószerre rákap. Mert intelligens. Nem tudja elviselni az Isten nélkül életet. El kell senyveszteni magát, mint ahogyan a fókuszáskor az doktor. Mindig beadja magának az injekciót. Nem tud úgy élni, mint egy középréteg, nyakkendős, szélhámos bankárok, akik szétrohasztják ezt a világot, de nagyszerűen ki vannak öltözve, és megjelennek a tévébe, de belül rohadtak, mint a sírok. Ezt nem bír elviselni. Nem bír kettős életet élni. Valami végső feloldódás kell. És hát itt van a függőség. Hát esőrek, ma ez egy óriási téma, és mindannyiunkat fenyeget, papokat is, püspököket is, tévéfüggőség, minden, engem is, mindannyiunkat, más függőség. Igen, ez a függőség azt jelenti, hogy az emberi lélek valamibe úgy kapaszkodik, mint az Istenbe. Helyére lép. Isten pótlék lesz. Majdnem, hogy ezzel szemben azt kellene tanítani ifjúságnak, nekünk pedig gyakorolni, hogy hogy bírom elviselni a semmit. A hétköznapokat. A fejfájós, rosszul ébredett reggeleket. Az elhagyatott férj feleségnek a szörnyű magányát. Ki kell bírni. Miért? Mert ott Isten vár rád. Ne érzéstelenítsd ezt a magányt. Csak az így Istenben megkapaszkodott ember tud szeretni. De az véglegesen. És az ki tudja mondani, holtod miglan. És ez a kapaszkodó egyszerre fényt ad annak a házasságnak. Mert Istenbe kapaszkodtak. Fényt ad neki úgy, hogy a legkisebb hétköznapi esemény is át van változtatva. Transzszubstanciáció, mint ami a kenyér és a bor szín alatt történik.
A szeretet átalakítja azt az egyszerű étköznapot egy csodává, két ember kapcsolatává, Isten és ember kapcsolatává. Igen, a függőség. Ha egy ifjú embernek nem mutatjuk meg azt a végső kötődés lehetőségét a názáreti Jézusból, ha nem szokik rá a belső imádságra, a gyónásra, a szent áldozásra, a felületen, az élet felszínén bármikor beállhat egy összeomlás. Igen. Különösen az élet elén, 40 évesek, 30, 40, 50, kinél hogy, egyszerűen vagy látványosan omlik össze, belülről omlik össze, azért hagyja ott a családját, nem Istenbe kapaszkodott, egy másik nőbe vagy férfiba. Pontosabban az érvezetekbe kapaszkodott, nem a szeretetbe. Ő esett össze, és így esik össze a családja. És azt hittek, hogy ez a papnál nem fordulhat elő? Azzal, hogy valaki pappá van szentelve, nincs befejezve a lelki élete. Ezért ott kell hagyni a kedves híveket és órákat Krisztussal lenni. Nem megy másképp. Ugyanígy a szerzetesnek is. Ezt nem lehet megoldani gyakorlatokkal. Ezt nem lehet biztosítani egy életkerettel. Az élet elén de sok személyiség szétesés van. Nyilvánosan talán még, ha szétesik nyilvánosan, az még talán kegyelem, mert rádöbbenet egy pillanatba, hogy szét vagyok esve. De a rejtett szétesések, amelynek felszínűleg

hogy a szeretet húzzon barázdákat, mint Teréza anya arcán? Nem szép arc, és mégis milyen szép. Ha láttad őt imádkozni, láttam Esztergomba templomban. Ha láttad őt mosolyogni. Igen, szétesik. Szét eszi magát, szét issza magát. Hihetetlen. Ugyanakkor ez egy, az élet dele az egy óriási lehetőség, hiszen úgy érzi, hogy semmibe és senkibe nem kapaszkodhat most többé, most már kevés a vallásos élet, most Jézust meg kell találni. Ahogy én az Atyából élek, aki bennem hisz, az én belőlem él, és ez a szent lélek. Egy életközösség. És az öregedés, végső lelepleződés, egyesek totálisan szétesnek. Már nem tudja összetartani a felületet sem. Felrobban az élete. Kapkod ide-oda. Főleg a nyugdíj. Főleg az, hogy most nyugdíjas főigazgató. Nyugdíjas gyárigazgató. Nem az ő kezében van. Vagy nagypapa, és nem ő irányítja a családot. Igen. Óriási lehetőség. És akinél sikerül megkapaszkodni az Istenbe, ismertem ilyen mamákat, dédmama, anya, nagypapa, világítottak. Milyen jó, semmit nem kell nekik csinálni. Tegyék a dolgukat, söprögette az udvart, tette, amit a nagymama mond, vagy fordítva, de ezek világítottak. Ezek megkapaszkodott emberek voltak, ezek nem törődtek azzal, hogy meghalok, hát nincs ilyen. Hát élek, és a többiért élek. Mert én valakiből élek, ezért én is odaadom az életemet, egyetek meg. Igen. Milyen szép Keresztelő János mondata. Neki nagyobbodni kell, nekem kisebbet nem. Az életemben az Úr Jézus növekedjék, én kisebbedjek, nem fordítva. De hát tulajdonképpen mindannyian a halál felé sodródunk. Születésünktől fogva, fogantatásunktól fogva. Tehát a mélységes imádság, a feloldozottság. És milyen szép a haldoklók imádságában az, hogyha észreveszi a pap, vagy aki ott imádkozik, szerezzétek meg ezt a haldoklókért mondott imádságot. Például az éneklő egyházban benne van. Amikor én articulo mortis, na most meghal, háromszor kell a fülébe mondani, Jézus, Jézus, Jézus, menj. Aki úgy él, hogy hisz bennem, még ha meghalt is élni fog, és én föltámasztom őt az utolsó napon. És nem csak a keresztény lélek, az egyház is így van. Ha az egyháznak a mise, az csak egy letudandó szertartás, ha nem kapaszkodik bele Jézusba, az igébe és az eukarisztiába, akkor az egyház kiüresedik, összedől, adják el külföldön a templomokat, mert nincs értelme. A templom ti vagytok. Hiszen azt mondja Szent Pál, nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma. Testvéreim, ezt az egzisztenciális kapaszkodást, ezt gyakoroljuk. Erről szól Jézus, amikor azt mondja, ahogy az Atyából élek én, úgy aki bennem hisz, az is belőlem él. És mivel én az Atyából élek, ti belőlem éltek, azért ez az élet a görög szentírásban nem biosz. A biológia, biosz lejár. Ez zoé. Ez egy más minőségű élet, aminek a halál, amely fölött a halálnak nincs hatalma. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Mária Rádió hallgatóit a Sepsi Szent Györgyi stúdióból, a mikrofonoknál Antal Zoltán,
1: Pál Zsóka
2: és Görgényi Tünde.
0: Imádságra hívjuk a kedves hallgatókat, imádkozzunk közösen a békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Napról napra tapasztaljuk, hogy fontos része az életünknek a béke. Érezzük, hogy mekkora szükség van a békére, akár az embertársi kapcsolatainkban, de ugyanúgy szükség van a békére a világban, a népek, nemzetek között. És azt is érezzük, hogy mennyire fájdalmas a szomorú hírekről értesülni. Hányan elveszítik otthonukat, mindenüket, hányan elveszítik életüket. Hordozzuk őket imáinkba, és imádkozzunk azért, hogy a világ felismerje a béke nélkülözhetetlen voltát.
2: Páradozzatok annak a városnak békességén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogyan sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknak, világunknak. Kezd, Uram, bennem a békéltetés munkáját. Csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot. Töltsd be szent lelkeddel. Adj tiszta igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel. Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is, a te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban és környezetemben. És most, amikor messzebb tekintek e fáradozásomban, csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a te kezed elér. Könyörgöm, hogy mentsd meg az embert, ahogy mindig is tetted. Mentsd a testét, és mentsd a lelkét. Adj békességet, vagy légy velük a háborúságban. Megvalljuk, te vagy az Úr mindenek felett. Téged nem lehet legyőzni, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szent Pál apostol a tesszaloniki hívekhez írt első levelében is felhívja a figyelmet a békére. Békesség Istene szenteljen meg benneteket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon fedhetetlen Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. Testvérek, imádkozzatok értünk is. Testvéreim, hívő lélekkel terjesszük kéréseinket Isten elé. Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szereteted tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik igazságtalanul szenvednek. Kapjon minden ember, minden nemzet és nemzetiség egyenlő jogokat, s ugyanakkor vállaljon egyenlő kötelezettségeket is.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak tovább adva az emberiség szolgálatára legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, te példát mutattál az alázatos szeretetre, és megtanítottál bennünket, hogy minden emberi élet értékes előtted. Kérünk, szent lelked által vezéreld a világ népeit, hogy át tudják engedni neked az irányítást, és lépésről lépésre közelebb kerüljünk az igazi békéhez. Amen. Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária,
1: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjunk meg továbbra is a Jóisten jelenlétében. Hagyatkozzunk rá. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót 2026. június 21-én a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Bíró Júlia,
0: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Zenés köszöntő című műsorunk kezdődik. Kedves hallgatóink is élhetnek a lehetőséggel, hogy a Lajos, Leila, Olga és Luisa nevű szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat köszöntsék jó kívánságaikkal. Kiemelten köszöntjük azokat a kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, házassági évfordulójukat, illetve bármilyen számukra fontos eseményt. Az Alajos a germán eredetű név, Alois, Alvis, férfi név magyar alakváltozata. Elemeinek jelentése egész és bölcs. A Leila arab és héber női névből származik. Jelentése este, éjszaka. Átvitt értelemben sötét, sötét hajú. Az Olga női név a Helga orosz formájából származik. Jelentése megszentelt, szent, illetve nemes, egészséges és boldog. A Luisa a Lajos férfi név francia megfelelőjének női párjából, a Loise névből származik. Jelentése hírnév, háború. Névváltozata Ludovika.
1: A kedves hallgatók hívhatnak minket a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámon. SMS-ben is elküldhetik jó kívánságaikat, kéréseiket a 0758 420 555-ös szám.
0: És van egy 10-es ének és dallistánk. Emlékezzél meg az Úr jóságáról az 1-es, a 2-es meghívtál, hogy vízre lépjek. A 3-as, Hillsong, áhítat találni. A 4-es, Atyám Istenem, Csiszér Lászlótól. Az 5-ös, Szívem telve van veled. A 6-os, Lakner Sándortól, Ó nagyasszony. A 7-es, Új forrás, áldás. A 8-as, Kegyelmed rám talált. A 9-es, Libera, Santus. És a 10-es, Ó Mester, szemed ott rám tekintett. Hát biztatjuk a kedves hallgatókat, köszöntsék szereteiket, ismerőseiket, névnaposokat, születésnaposokat. Mi minden dallal kedveskedünk mindazoknak, akik hallgatják a Mária Rádiót, a betegeknek, az őket ápolóknak, és minden névnaposnak jó egészséget, kitartást kívánunk. És várjuk, hogy hívjanak, telefonáljanak, köszöntsék szeretteiket.

A kettes számú dalt küldjük minden Mária Rádió hallgatónak. Kívánunk Önöknek jó egészséget és jó ebédet az étvágyhoz. Szóljon a kettes számú dal!

0: Köszöntjük a betelefonálót nagy-nagy szeretettel. Haló?
1: Haló?
0: Tessék mondani, hallgatjuk Önt. Mária Rádió.
1: Szeretném köszönteni Budapest gyermekeimet. Névnapjuk alkalm, születésnapjuk alkalmából, és névnapjuk alkalmából mind a kettőjüket. A drága leányomot, a drága vajamet, Kondra Ildikót, Kondra Zoltán. Születésnapjuk hónap 22-én, a leányomnak 23-án, a drága vajamnak. A Jóisten éltesse őket ott a messzi távolba, hosszú boldog életet, sok-sok születésnapot adjon még a Jóisten.
0: Hallgassuk.
1: Ezt a zetes dalt hallottam, ötös. Lehet, hogy ami... Na majd a bármelyik, az ötös, hatos, amelyiket két.
0: Szívem telve van. Szívem telve van veled az ötös számú dal.
1: Szeszi Szentgyörről édesanyjuk voltam. A szülők.
0: Köszönjük, hogy hívott, mi is csatlakozunk a jó kívánságaihoz. A Jóisten éltesse sokáig leányát és a vejét is. Én is köszöntök minden Olga nevű ismerősömet. Innen a stúdióból köszöntjük őket nagy szeretettel. Névnapjuk alkalmából, és akkor szóljon az ötös számú dal.

0: Halló! Szeretettel köszöntjük!
1: Jézus és Mária neve dicsértessék!
0: Mindörökké, amen!
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőket. Most már nem tudom, hogy honnan közvetítnek.
0: Székelyudvarhelyről.
1: Most lett vége a búcsúiségnek itt Keresztelő Szent János búcsúja Bögözön, és most lett vége a Szentisének, és ez alkalommal hát a diákokra, a gyermekekre gondoltam, akik a vakációra vonulnak, vagy pedig balladásra.
0: Vagy vizsga előtt állnak. A vizsga előtt állókra is, a nyolcadikosokra és tizenkettedikesekre.
1: Azokra is gondolok a következőnek. Most a vakáció gondolatai, a kedves jó diákok, gyermekek, meg kell őrizni az igazi értéket. Igazi legnagyobb érték a szeretet. Sok ember nem fogja fel, és nem érti ezt. Csak a jóság számít, és emeli a lelket. Érezzétek, éljétek mindent, ami jó. A szeretetben soha nincs vakáció. Vigyétek szívetekben, és éljétek mindezt. Amikor az életben jönnek a nehézségek, kitartást, türelmet ad a szeretet. Érezzétek, értelmet mutatja ennek ez az életnek. Csak a jóság számít, emeli a lelket. Érezzétek, éljétek mindazt, ami jó. A szeretetben nincs vakáció. Igazi lelkek, atyák, igazi lelki atyák, igazi tanárok, oltalmat, jó példát tőlük mindig várhattuk. Sok szülő áldozatot vállal kedves gyermekeiért, olyan nagy kitartásért, kapnak ők égi vért. Érezzétek, éljétek, a jóság számít, emeli a lelket, mindazt, ami jó. A szeretetben soha nincs vakáció. Sok örömet vártuk, jókat a jövendőtől, néha csalódás jön, mindez összedől. Isten kezét fogva, napi imádságban ki tudtok tartani, az örömben, bizalomban. Csak ha jóság, szeretet emeli a lelket, érezzétek, éljétek mindazt, ami jó. A szeretetben nincs vakáció. Mária oltalmazzon titeket. Neki mindenkor van gondja, mindig reátok. Naponta mindig mondjátok, üdvözlégy, Mária. Csak a jóság számít, emeli a lelket. A szűzanya áldásával érezzétek mindazt, ami jó. A szeretetben soha nincsen vakáció. Hálásak lehettek ti, gyermeki lelkek, a jószülők imádkoznak, értetek. A apák védelme, a jó anyák sok könnye éltetnek, oltalmazó lelketek. Érezzétek és éljétek mindazt, ami jó. A szeretetben nincsen vakáció. Hát ezeket akartam közölni a kedves ifjakkal, és a következőleg a vizsgázókra is gondolok majd néhány sorral. A drága szizonya segítsen titeket.
0: Köszönjük szépen a nagyon szép verset a fiatalok nevében is, és valamelyik énekszámot tetszik kérni, vagy ami az ötöst, amit beígértünk, jöhet?
1: Mindeniket.
0: Jó.
1: Jó,
0: köszönjük, hogy tetszett
1: jó.
0: Hívni.
1: Köszönöm szépen, áldott vasárnap.
0: Viszont kívánjuk mi is önnek.
2: Üzenet is érkezett, minden dallal szeretettel köszöntöm Marosvásárhelyen László Évát. Kívánok neki Istentől megáldott boldog születésnapot, erőt, egészséget, szerető férje Pityu, és minden rokon és jó ismerős köszönti őt. Köszönöm szépen. Hát mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz. Évát a Isten éltesse sokáig, és a kedves férjével együtt sok számos évbe érjék meg születésnapját.
0: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló?
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
3: amen. Jolini Nincs első bányáról telefonál, és
0: szép napot kívánunk.
3: Köszönöm szépen, viszont kívánom a saját részemmel, szeretném kérni Lakner Sándortó, a Zsonagyasszony, mert sajnos a látásom miatt, igen, a házhoz vagyok kötve, csak nagyon nagy szükség esetén próbálkozok ki az első ügyletig. De most akkor itt vagyok egyedül, és nagyon szívesen hallgatom az összesdat, de ez nekem egy nagyon szeretett számom, a Lakner Sándor száma. Igen. És köszönöm, hogy meghallgattak, és önöknek is kívánok egy gyönyörű szép vasárnapot. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott, mi is egy áldott szép délutánt kívánunk önnek, és minden dol szóljon önnek.
2: Újabb üzenet érkezett. A hit remény szeretet jegyébe köszöntöm Felcsikra Karcfalvára, Gidró Klárikát, és Kozmáson Ábrahám Marikát, minden betegtársat, kik megleptek 18-an, és köszöntöttek szülinapra. A Jóisten áldása kísérje Bartók Ilonka Simonból. Mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz, önnek pedig jó egészséget, szép napot kívánunk, és szóljon az ötös számú dal.

zenés köszöntő műsorunkat hallhatják a kedves hallgatók, és biztatjuk, hogy hívjanak, köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket. Ma a Lajos, Leila, Olga és Luisa nevű hallgatókat lehet köszönteni, de ezen kívül házassági évfordulót ünneplőknek, vagy születésnapot ünneplőknek is nagy szeretettel várjuk az üzeneteket, telefonhívásokat, biztatjuk a kedves hallgatókat. Addig is szóljon a hatos számú dal, Ó nagyasszony!

0: üzenetünk érkezett. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük Bartalis Rozáliát, születésnapja alkalmából Csíkszentimrén. Isten éltessen sokáig erőben, egészségben, szeretetben, testvére és családja Csíkszeredából. Hát biztatom a kedves hallgatókat, hogy hívjanak, köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket.
1: Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló? Halló, Mária?
2: Halló?
1: Igen, hallgatjuk ön.
2: A Jézus Krisztus.
1: Mindörökké
2: elme. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió összes munkatársat. Székelyből szeretett. Nagyon ritkán lehet őket hallani. Öveggel próbálok bejutni, de csak egy fél órára hétfőn, és délután nincsen kívánságosabb, mindegy, ez most már nem ide tartozik. Most szeretném köszönteni, hogy mondta az atya,
0: megkérjük a kedves betelefonálót, hogyha van rádiókészülék, tessék lehalkítani, nagyon visszhangzik, nem lehet érteni, hogy mit mond. Köszönjük szépen, szíves elnézését kérjük.
2: Jó, nagyon

Mi is innen a stúdióból nagy-nagy szeretettel köszöntjük és küldjük a 10-es számú talt Botom testvérnek, és mindazoknak a zarándokoknak, akik ma este indulnak Csesztohovába a vonatos zarándoklatra. Fogadják nagy-nagy szeretettel, vigyenek minket is magukkal.

0: osztályban, aki trabálnak, minden dallal dicsertessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott, minden dal szóljon akkor az ifjúságnak.

0: Köszöntjük nagy szeretettel a betelefonálót. Halló?
1: Kérdezik az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Szeretettel szeretném köszönteni. Szikszentum okos, és ő mutába kristály. Agnes és Piket Csongó temető utcába, és Szász Rozáliát. Nagy szeretettel mindannyiunknak. Erőt, egészséget, dikességet,
0: köszönjük szépen, hogy hívott. Valamelyik számodal tetszik?
1: Az összes dal.
0: Az összes dal. Jó. Jó, köszönjük, hogy hívott minket. Mindörökké.

A következő dallal köszöntjük az önkénteseinket, és kívánunk kitartást továbbra is az önkéntességükben. Szóljon nekik az egyes számú dal.

zenés köszöntő műsorunkat hallatják a kedves hallgatók, ragadják meg az alkalmat, van még egy pár percünk, hívjanak, köszöntsék szereteiket, és ma az Alajos Leila, Olga és Luisa nevű szeretteiket, ismerőseiket köszönthetik, ezen kívül köszönthetik mindazokat, akik születésnapot, házasság évfordulót, illetve számukra bármilyen fontos eseményt ünnepelnek. Mi nagy-nagy szeretettel küldünk minden dalt a kedves Mária Rádió hallgatóknak, mint azoknak, akik hűségesen hallgatják a rádiót, Csiszér Lászlótól a 4-es számú dalt.

0: Nagy szeretettel köszöntjük, haló, Mária Rádió.
1: Haló, mit tessék az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindenki ember.
1: Hátul egy összes dolgot szeretném köszönteni, Csikkorcból van. Drága Tumám asszonyomot, László Ulgat, névnapi alkalmából, valamint még kolléganémet, Szigyartó Ulgat, névnapi alkalmából őt is. Mindnyájuknak a Jóisten bőséges áldását kérem életükre, hosszú boldog életét, még nagyon sok boldog névnapot kíván Terijáné Kolváról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, mert mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz, köszöntjük mi is mindazokat, akiket ön felköszöntött, és önnek is kívánunk Isten áldását életére, és egy szép vasárnapot. Melyik dallal szeretnék köszönteni? Úgy látszik, hogy a kedves betelefonáló már eltávozott a telefon mellől, akkor szóljon a hetes számú dal, új forrás.

0: Üzenetünk érkezett, szeretném köszönteni az atyákat, akik felszentelésük emlékét ünneplik. Az Úr áldása ajándékozza meg egészséggel, sok-sok kegyelemmel, hallgassa meg a Jóisten. A zenés köszöntő műsorunk végéhez értünk, akik önökkel voltak.
1: Bíró Júlia.
0: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Elköszönünk a kedves hallgatóktól, kívánunk önöknek áldó szép vasárnapot. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.

Műsorismertetőnkkel jövünk 14 óra 37-től Medjugorjei üzenetek Vidikál Lokodi Tündével. 14 óra 40-től ima szándékok fogadása. 15 órától imádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét. 15 óra 20 perctől Isten a sorok mögött Karácsony Tibor és Zalder Éva műsora. 16 órától református fél óra Köteles László atya. 16 óra 40-től a Vatikáni Rádió műsora, 17 órától ima szándékokat fogadunk, és 17 óra 15 perctől dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk, 17 óra 50 perctől Jézus szíve litánia, 18 órától szentmisét közvetítünk Csíksomjóról a Kettemplomból, 19 órától Urangyalát imádkozunk, 19 óra 5 perccel Meseház Bajkó Merindával, és 19.30-kor a következő műsorismertető. Elköszönök a kedves hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk Józsa Ferenc. Ima szándékok fogadásai következnek. Adjunk hálát a Jóistennek a kapott kegyelmekért, az imáink meghallgatásáért, a szeretetért. Kérjük továbbra is a Szűzanya értünk és családainkért való közbenjárását, a Szentlélek vezetését és az Úr Jézus gondoskodását. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, jótevőiért, az önkéntesekért, az Anyaszentegyházunkért, a pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a betegekért, különösen a daganatos betegek gyógyulásáért, valamint az ágyhoz kötött betegekért, az őket ápolókért, az orvosokért, a háborúk megszűnéséért, a békéért, az ifjúságért, a vizsgázó diákokért, az úton levőkért, a gonosz távozásáért, imáink meghallgatásáért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, halottaink lelki üdvösségéért.
1: Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ön. SMS-ben is megírhatják ima kérésüket és elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra.
0: Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló!
2: Halló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm az udvarhelyieket. Nagyon nagy tudatok, melyik esetben született udvarhelyiük, de általában annyira kivárom magukat, áldja meg a jó Isten. Én Csíkszeredából László Margit Méni vagyok. El szeretném ajánlni ezt az irgalmasságról Rózsa Füzérit. Pesti lelki gyógyulásom, még köszönet a drága jó Istenemnek a mai napomért is. És fel szeretném ajánlani minden hozzám tartozó élő családtagomé és halottaimért, Anna néniét, Ülkében, minden jó tevőm, rossz tevőmé. Békesség Istentől!
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, maradjon velünk, ezen szándékokra imádkozzunk együtt. Önnek egy áldott szép napot kívánunk!
1: Üzenet érkezett a Rózsa Füzért egészségért, békességért. Unokám hosszú útra indulásáért ajánlom fel. Köszönöm szépen, áldott délutánt kívánok mindenkinek. A Rózsa Füzért felajánlom a szeretteimért, bűneink bocsánatáért, halottaim bűneik bocsánatáért, a gonosz távozásáért. A mai elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, az Isten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaik megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból, Isten fizesse, hidegségről egy hallgató.
0: Köszöntjük a betelefonálót, Mária Rádió, halló!
3: Az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Ezt az irgalmasság Rózsa Füzérét, a mai nap összeszent miséjét és a jövő hetit is fél szeretném ajánlani, hálából a kapott kegyelmekét, a boldogságos Szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a Szűzanya oltalmát közben járását a mennyi atyánál gyermekem gyógyulásáért. A mennyi atyát kérem, hogy tegye le a gyógyító kezeit a gyermekemre, hogy teljes gyógyulás nyerjen. Az ő egészségéért szeretnék még imád kérni, az ő munkájáért, az ő főnökeiért, kollégáiért, a gonosz távozásáért, testi-lelki gyógyulásunkért, elhunyt szüleinkért, sok-sok szeretetét, békéért, önökért, a Mária Rádió nagy közösségét, nagy családjait, műsorvezetőjét, és több fontos szándékért is. Áldott szép vasárnapot kívánok, Isten fizesse meg mindenki segítőimája. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: Ezt a Rózsa Füzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért. A vizsgám sikerüljön, családom egészséges és boldog legyen, s minden egyes ember békébe éljen saját magával és másokkal. Istennek legyen hála.
0: Köszöntjük a betelefonálót, halló!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
4: Ezt az irgalmasság Rózsa Füzérét felajánlom együtt imádkozva Koncsad László plébánosunkért, 23-án lesz papa szentelésének 35. évfordulója. A Jóisten áldja meg a további szolgálatát, és a tűzanya oltalmazza minden léptében.
0: Hallgassa meg a Jóisten. Dicsértessék
4: az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, írja Péter Szovátáról. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelmét könyörüljön rajtunk a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért, Isten fizesse. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik.
0: Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló?
5: Halló?
0: Igen, Mária Rádió.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Én halat adok azok a három személynek, amelyik hamisságon belához, és ma nem bőlem meg, hogy még olyan asszonyok sincsenek, mint én. Nem volt. Én boldog vagyok, úgyis már tudom, hogy hamisággal gyaláznak. Egészséget, békességet átadjuk. Kívánok, és nagyon gonoszak távozzanak. Ne legyenek rosszak, rossz indulatok velem szemben. Dicsértessék az Úr Jézus, így mindennapos hallgatom.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott.
1: Szeretném a mai rózsafűzért és minden imát Gábor atyáért felajánlani. Csaba Szilágysomjóról. Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, a bűneink bocsánatáért, a tisztánlátásért, a gonosz távozásáért, önökkel imádkozva, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, a szűzanya Mária takarja be védő palásával, vigyázzon rájuk, és őrize meg őket minden gonosztól és veszélytől. Jézusom, bízom benned, egy aggódó édesanya.
0: Újabb telefonáló van a vonalban, köszöntjük szeretettel, haló.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
6: Hát az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom az egész család egészségéért, a halottainé, de legfőképpen az unokámnak, hogy a vizsgája sikerüljön. A Jóisten segélye meg. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzért felajánlom fiam jövő heti vizsgáiért, hogy sikeresen levizsgázzon, jó jegyeket kapjon, a tudását használni tudja, és azáltal bejusson egy jó liceumba. Továbbá férjem, magam és a szüleim egészségéért ajánlom. A rózsafűzért felajánlom, hogy kislányaimnak sikerüljön a vizsgájuk, tudjanak tanulni. Imád kérek, hogy édesanyám legyen egészséges, és legyen békében az embertársaival, családjával, is vigyázzon magára.
0: Újabb telefonáló van a vonalban. Haló? Haló, köszöntjük szeretettel.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Szeretném, hála, köszönöm, hogy Isten minden, amit kaptam a Szűz Máriától, minden nap ima szándékaimért, segítseni, hogy Isten helyesítő járok. Csabi voltam, Szilásom, nyúlom. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzét felajánlom férjem lelki üdvér születésnapja alkalmából. Imád kérek egy kislányért, még egy nagyfiúért. Hála és köszönet mindenért, hogy nagylányomnak rendeltél egy társat, vigyázz rájuk, szűzanyánk. Imád kérek, hogy unokahúgom jöjjön helyre betegségből. A rózsafűzért felajánlom, hogy kislányaimnak sikerüljön a vizsgájuk tanulni, tudjanak.
0: Újabb telefonáló van a vonalban. Halló? Halló, Mária Rádió. Megszakadt a vonal, tessék próbálkozni még egyszer.
1: Ezt a rózsafűzért kérem Faragó István papbácsi 25 éves papsága és 50. születésnapja alkalmából. Kérem a Jóistent, adjon neki erőt, egészséget, minden elképzelhető szépet és jót, a Jóisten áldja. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhülésért, családi békért, Csíksomjai segítő Szűz Mária takarja be védő palásával is közös halottaimért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló? Haló?
8: Haló?
0: Mária Rádió.
8: Mária Rádió.
0: Halló, hallgatjuk, ön tessék mondani. Megszokott.
1: A mai rózsafüzért felajánlom a kapott kegyelmekért, bűneim, bocsánatára, gyógyulásomért, fontos szándékért, halottaim lelki üdvér, gonosz távozásáért, Jézusom, bízom benned. Minden imád szentmiséket felajánljuk, édesanyám, lába gyógyulásáért, minden betegért, és imádkozunk értük. Felajánlom a rózsafüzért, hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, a Szentlélek vezetésért, a helyes útra, egy fontos szándékra, a Jézusom, bízom benned, írja egy édesanya.
0: Újabb telefonáló van a vonalban, haló? Haló?
8: Dikét tászik a gyűlőzőt.
0: Mindörökké, amen.
8: Hát a gyilkanmatság rózsafüzérjét felszeretném ajánlani a gyermekeimét, az unokáimnak a sikeres vizsgájáit, a tisztító tűzben szenvedő lelkekét, a háború megszűnéséért, az unokáimért. Dicsértessék a Dúr Jézus Isten fizetése.
0: Köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából Istennek, családomért, a vizsgázó gyermekekért. Dávidnak sikerüljön a vizsgája. Köszönöm Istennek. Az irgalmasság rózsafüzért felajánlom a gyergyószárhegyi Erős Olgáért. Névnapja alkalmából a Jóisten éltesse sokáig jó egészségben, szerettei körében, imádkozik Marika Csikmadarasról. Gyermekeinkért, élőhit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írja egy édesanya.
0: Újabb telefonáló van a vonalban, haló?
9: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
9: A rózsafüzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani a bűneim bocsánatáért, hálából az eddig kapott kegyelmekért, az egészségemért, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, és akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk, valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, valamint önökért, az egészségükért és a világ békéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké dicsértessék!
1: Felajánlom a rózsafüzért magam és a családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelki üdvért, lelki békért, segítő kegyelemért, békességért a családokba és a világban, a Szentlélek kiáradásáért, mindannyiunkra, Isten akaratába való megnyugvásért és fontos szándékokért, Isten fizesse.
0: Köszöntjük,
1: írja egy édesanya.
0: Köszöntjük a betelefonálót. Haló!
10: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökkém!
10: Ezt a drága szent rózsafűzért fel szeretném ajánlani a férjemnek, aki szerdán adta vissza a lelkét a teremtőjének, hogy a drága Jóisten bocsássa meg minden bűnét, és vigye el az örök boldogságba, valamint a család minden meghalt tagjáért, hogy a drága Jóisten vigye fel a mennyországba lelküket. Az élő tagokat, családtagokat ért, pedig adja Jóisten erőt, egészséget, nekem adjon a Jóisten és minnyájunknak testi-lelki békét és megnyugvást, ez nagy vesztesége lett. Felajánlom még az összes betegekért, szenvedőkért, a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a Jóisten segítsen meg minnyájunkat és könyörüljön rajtunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Hallgassa meg a Jóisten, maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékukra.
1: A mai rózsafüzért én is felajánlom Zetelakán sebészgyőzőnek lelke üdvért, aki visszaadta lelkét teremtőinek, a családnak pedig vigasztalást kívánok, adjon az Úr neki örök boldogságot, és vigyék az angyalok az Úr színe elé.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak ima szándék fogadásunkba, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét minden kedves hallgatónak, egy áldott szép vasárnap délutánt, kegyelmekben gazdag hétvégét és új hetet kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Székely Udvarhelyi stúdióból a kedves hallgatókat. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt az Isten irgalmasságról és a füzérét a világ békéért. Ó, Isten irgalmának minden hatósága, a bűnös ember egyetlen mencsvára. Te az irgalom és könyörület tengere vagy, ki alázattal kér, megsegíted azt. Gondoljunk áhítattal Jézus kín szenvedésére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben,
1: mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: szeretet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét, istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedései.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Úrnak,
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent és halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent és halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent és halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
2: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
2: könyörögj érettünk.
5: Ó, legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet, és bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban, bizalmad a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejébe megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízom benne, és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
5: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak az Isten irgalmasság rózsafüzérébe. Akik önökkel voltak.
0: Magyar Izolda.
1: Boros Judit.
3: Böcseszko Piroska.
4: Bíró Júlia.
5: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Istentől megáldott szép vasárnapot, kegyelmekben gazdag jövő hetet kívánunk önöknek. Elköszönünk a kedves hallgatóktól. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk az Isten keresés a magyar irodalomban témával. Madách Imrénél hagytuk abba, aki 1823-ban született és 1864-ben halt meg. Katolikus nemesi családban született, számos drámai megrátkoztatáson ment át. Családtagjainak tragikus halála, börtön, bálás, írói sikertelenségek, ezek is tükröződnek az írásaiban. Legjelentősebb műve az ember tragédiája. A drámai költemény Madách korában elterjedt műfaj jellemzője, hogy célja a lét egyetemes értelmezése, mint korábban a misztérium játéké. Mondani valóját akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük, hogy a történeti színek egyoldalúan negatívan mutatják be az emberi létet, hiszen Lucifer éppen ezekkel akarja elriasztani Ádámot a történelmi felelősség vállalásától. Az Úr szavai viszont értelmet adnak a Lucifer által értelmetlennek rajzolt létnek. A tragédiában tehát a sátán, illetve az emberi magabiztosság áll szemben Istennel, az ő gondviselésével. Erdélyi Jánoshoz intézett levelében Madách írt erről, idézem. Egész művem alapeszméje az akar lenni, hogy amint az ember Istentől elszakad, s ön erejére támaszkodva cselekedni kezd, mindenütt megbukik. És megbuktatója, mindenütt egy gyönge, ami az emberi természet legbensőbb lényegében rejlik, melyet levetni nem bír, de bár kétségbe esve azt tartja, hogy addig tett kísérlete, elvesztegetett erőfogyasztás volt, azért a fejlődés mindig előbb s előbbre ment, az emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem vette is észre, és azon emberi gyöngét, melyet saját maga legyőzni nem bír, az isteni gondviselés vezérlő keze pótolja, amire az utolsó jelenet küzdés bizzája vonatkozik. Madách tehát a tragédia záró színében bontakoztatja ki a megoldást. Az önmagában bízó ember ismét Istenhez fordul. Uram, legyőztél, én porban vagyok. Nélküled ellened hiába vívok. Emelj vagy sújts, kitárom keblemet. S Lucifer szitkozódása ellenére Ádám kitart Isten melletti döntésében, az Úr pedig visszafogadja őt. Emelkedjél, Ádám, ne légy levert, midőn látod, kegyenbe veszlek újra. Az Úr pedig nem a szenvedést, az elbukást nevezi az ember lét lényegének, hanem a nagyság és erény megvalósításának lehetőségét. Ha percnyi létet súlyától legörnyedsz, emel majd a végetlen érzete, s ha ennek elragadna büszkesége, fog korlátozni az arasznyi lét, és biztosítva áll nagyság erény. Madách a Mózes című drámai költeményét közvetlenül az ember tragédiája után 1860. júniusában kezdi írni, és 1861. november 16-án fejezi be. A dráma elkészülte egybeesik az osztrák birodalom válságának éleződésével. A Mózes ebben a helyzetben a zsidó nép történetének egy fejezete mögé rejtettem, a magyar népe korszakának sors kérdéseit fejezi ki. A drámában az egyiptomiak és a zsidók viszonya, az osztrákok és a magyarok viszonyát szimbolizálja. A fáraó a császár, Mózes pedig a magyar függetlenségi harc vezetője, akit ugyan nem lehet kulcsalaknak tekintenünk, de akinek vonásai sokban emlékeztetnek Kossuthéira. Nézzünk egy picit Mózes részletével. Mózes, kelj fel, köves testvéredet, szabadítóját várja Izrael, s bilincseit letörni vagy hivatva. Mózes, s hogy bírom én ezt az óriási művet? Karom lelankad, és gyarló szavamnak kiad hitelt, ha mondom, hogy te küldtél. Válasz magadnak, népem Istene, erősebb eszközt, és hagyj engemet őrizni nyájamat, neved dicsérni,
S hűnő ölében távolról örülni a népjavának, melyhez tartozom. Karod erős lesz, és nyelved hatalmas, ha én leszek veled, meg az igazság. Te győzni fogsz ármányos erőszakon, ha a hit nem hagy el meg a kitartás. A szellem az csak, ami győzhetetlen, előtte minden más a porba dől.

Kedves Máde Rádió hallgatók, tovább megyünk Vajda Jánossal. Őt katolikusnak keresztelték, bár hisz Istenben panteista ízű, az emberi személlyel nem törődő, Isten képe nem adhat az emberi létre megoldást, és az ő életére sem. Költészete a csalódottság költészete. A modern kor magányosságának első magyar megszólaltatója. Életét, költészetét átjárja a beteljesíthetetlen szerelem és a beteljesíthetetlen létérzés gondolata. Idegen a világban, és állandóan szembe kell néznie a lét értelmetlenségével és a halállal. Esti harang, illetve a Nyári éjjel című művében egy részletet olvasnék fel. Az életet az Úr vetését halál szolgálja learatja. Ugarrá vál a nagy mindenség, e nekünk végtelen darabja. Ez öntudatlan zagyva minden, ez volt, van és lesz mindörökké. Gondolkodó lény percig itten él, meghal, aztán soha többé. Több verse olyan, mintha egy mai, nem hívő, egzisztencialista vagy deista írta volna. Szintén a Nyári éjjel című művéből egy szakaszt idézek. Én itt vagyok a sötétségben, tehetetlen, árva, elhagyott. Nemhogy kié, de voltaképpen azt se tudom, hogy mi vagyok. Az Esti harang című művéből idézek két versszakot. Hát hasztalan, hiába minden. Léted, világot, titka zárva. Magadra

hogy hagyatva itten, kitelt lelenc apátlan árva. A feneketlen sötétségbe tudj beugorni készen bátran, ha ő csodás az öröklétben, légy nagyszerű te halálban. Versei sajátos szempontot fogalmaznak meg Istenről és a túlvilágról. Megvilágítják, milyen abszurd és milyen megoldatlan az élet egy végtelen szerető lény Isten nélkül. Néhány versében viszont eljut Istenig. Ezekből megnyugvás árad. A Megnyugvás című művéből ez egy költő, az ő monológia, teljesen önálló része egy nagyobb költeménynek. Idézem. Hiszek az örök igazságban. Hiszem, hogy ő maga a nap. Körén örök forgandóság van, de ő nem változik, marad. Egy gyűrű ez a végtelenség. Kerek a sors, a tér, idő. Csak fejeinkben a képzelt vég, az egyetemben nincs meg ő. Velünk-e múló földi létben ez a kerék forog, forog. Korongján mennyi a föld, éppen csak annyi az alá is ott. Az éjre nap, a napra éjjel, a tére megjön a tavasz. Ki elborít keserűséggel, ne félj, meg is vigasztal az. Isten vezéri a világot, kinek mindenre gondja van. Ki rózsabimbót, szép lányt alkot, nem lehet rossz, vigasztal. Te porba vérzőn, ti port szív, nyugodj meg hát te is szívem. Ítélet napja, mely előhív onnan, rád is virrad, hiszen. Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, és Gárdonyi Gézát nézzük meg egy picit. 1863-ban született, és 1922-ben halt meg. Hosszú keresés útján lesz Isten hívővé, és idővel megjelenik a kereszténység, majd a katolikus látásmód. Út keresése során ilyen kérdések nyomasztják. Minek a Földön 300 millió ember ma, és ugyanannyi száz év múlva egy őnyivel lejjelt a Föld kérge alatt, és újabb 300 ezer millió felette, és mind a boldogságot keresi, de meghal szenvedésben, mire jó mindez? Írja Levél Szabocskának című művében 1894-ben. Gárdonyi gyakran sóhajtozik az elveszett hit után. Brassai Sámuelnek írt levelében így idéz, nem tudva mi az élet, mi halál, mi álom, csak csüggedünk a hiten, mint a pók a szálon. De a világot megfigyelve megtalálja Istent. Idézem, nekem egy kis csirke érdekesebb szép melóziánál, mert igaz, mert a végtelenségnek egy titkocskája. És mint ahogy egy tollpehely szerkezete is csodálatosabb nekem a legkomplikáltabb képsárkány szerkezeténél. Egy közönséges tyúktojás pedig többet mond nekem Istenről, mint Aquinói Tamás, mondja a Mai Csodák című művében. Nem egyszer írja, hogy a természetben találta meg Istent. Kedves mondása, hogy vallásossága a tudáson épül. Már 1887-ben így vigasztalja Szabolcskát, akihez nem egész három évvel előbb Isten tagadó retorikával telt leveleket küldözött, idézem. Olvastam a lapokban, hogy édesanyád eltávozott. Én, akit némelyek pogány embernek mondanak, teljes hittel mondom eltávozásnak ezt, és te, aki pap vagy, teljes hittel kell annak fogadnod. Rend és törvény van a világegyetemben. A felfoghatatlanul nagy erő tudja, mit miért foglalt a világrend kapcsában. S mert a meglévő célt nem ismerjük és nem értjük, meg kell benne nyugodnunk. A buta véletlenség világteremtő erejében hinni, nem tartom emberi értelemhez méltónak. A mindenségben lehetetlen nem látom az erőt, az erőben a rendet, a rendben az elmét. Isten hite ettől kezdve rendíthetetlen. Hisz ön Istenben? Vagyok olyan értelmes. Az eféle helyek újra meg újra felbukkannak legkülönbözőbb munkáiban.
A hitetlen ember rendesen ellenszenves alakként szerepel írásaiban. Gárdonyi vallásossága, bár a katolicizmus sok elemét magáénak vallotta, eklektikus. Azt fogadta el, amit jónak látott. De vallásosságának elemei mélyek és élményszerűek. Isten alkotásának csak porszeme ez a föld, és így nekünk sem lehet mindenségünk csak ideiglen, szintén írja levél Szabolcskához. És ez az átérzett hit hozza meg számára a teljes megnyugvást. Az Útra kész című művében így ír: Mi atyánk Isten, mindeneknek atya, kihez hajlunk, mint a fű a nap felé? Az én szívem kétség nem szorongatja, midőn indulok végórán elé. A halál nekem nem fekete börtön, nem fázlaló, nem is rút semmiképpen. Egy ajtó bezárul itt lenn a földön, s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen, ez a halál. Ez a hit világítja meg, mit akart mondani, önmaga tervezte sír feliratával, amely az egri várban elhelyezett sírkövén olvasható: csak a teste. Megújult hite azonban visszavezeti a Bibliához, a Könyvek könyvéhez, amelynek olvasása tökéletesíti a lelket, nemesíti a szívet, előzi a gondokat, lecsillapítja a kedélyeket, és az embert is önmaga fölé helyezi. Én nem hiszem, hanem tudom, hogy a bibliai emberek szava igaz, írja a Mai csodák művében. A későbbi bölcsek ezer meg ezer nehéz kötete el van mondva a Bibliának két első levelén, mondja. Továbbá az Én falum című művében ezt írja: én pápista embernek születtem, és szeretem is az én minden művészettel ékes vallásomat. Fájdalommal ítélte el és ifjúkori pallépésének tekintette az egyházat támadó írásait, és az Isten rabjait saját bevallása szerint kiengesztelésnek szánta. Az Útra készülés című műve Gárdonyinak egyik legjellegzetesebb költeménye, egy felejthetetlen Szűz Mária akkorddal végződik. A költő lelke halála után május közepén szeretne visszaszállni az erdőbe, a gyöngyvirágok közé. Így ír: s ha jő az éj, s én újra visszatérek, egy néhány szál gyöngyvirágot letépek, és felviszem a csillagfényes égbe, megkeresem a Jézus anyját véle. A Jézus anyját, kinek képei oly búsak lenni, és oly szenvedők. Hadd lássam egyszer mosolyogni őt. És a versében ír a szenvedés okáról is. Idézem: hiszen tudom, hogy kell szenvedniük, kell sírniuk, kell vezekelniük. Ezért jöttek ők is a föld színére. A sárba tévedt kócsak is fehérre mossa tollát, mielőtt hazatérne. És így száll az égbe hófehér ruhában. Az ember mosdik könnye harmatában. Másod pedig azt írja: valami különös szép törvény az Istennek földi rendjében, hogy minden szerencsétlenségünkből valami jó fakad. Minden keserűségünkből valami édesség, minden szenvedés valami gyöngyöt terem. Ahányszor sírunk, lelkünk utána tisztább, nemesebb, jobban megértjük egymást és az életet, írja Krisztus bankolja című művében. Az egész világot a hívő ember szemével nézi. Így ír az Én falumban című művében: szeretem nézni a szántóvető embert, keze az eke szarván, és a barázdák követik egymást, mint az én írásom a papíroson. Az élet írása az. A természet könyvének egy lapjára ír most, és ezt írja, idézem: add meg a mi kenyerünket. És az Úr olvassa az írást a magasból, amott a másik földön látom, hogy vetnek. Ha városi ember volnék, a szobám falán ott volna a vető ember képe. Annak a mozdulataiban van valami, ami a teremtés cselekvő összellemet juttatja az eszünkbe. Így vethetető a végtelenség fekete mezein egyet-egyet lépve a csillagokat.
Beteg ágyánál is rendszeresen látogatta a pap barátja, dr. Péteri József, a későbbi váci püspök. Sokat beszélgettek a hit dolgairól, az örök életről. Elterjedt az a vélemény, hogy Gárdonyi beteg ágyán nem akart meggyónni. Az igazság ezzel szemben az, hogy halála előtti este Péteri barátja még meglátogatta, és említette neki, hogy jó volna meggyónnia. Az író nem érezte olyan súlyosnak állapotát, és visszakérdezett, hogy már annyira volnék? Utalva a haldoklók szentségére, Péteri barátja, pap barátja persze nem erőltette a dolgot, mert nem gondolta, hogy valóban oly közel volna, vagy van a vég, és reggelre meghalt. Írásait, életét, különösen annak utolsó szakaszát ismerve hihetjük, hogy az ő halálára is vonatkoznak versének idézett sorai, idézem, egy ajtó bezárul itt lenn a földön, és egy ajtó kinyílik ott fenn az égen. Ez a halál. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Békesség Istentől, kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájával jelentkezünk, a mikrofon mögül szeretettel köszönti Önöket Köteles László. A mai műsorunk középpontjában egy rendkívül rövid, mégis megrendítő erejű bibliai mondat áll. Ezt a mondatot a 138. Zsoltár 7. versének a legelején olvassuk. Ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz. A Zsoltár író nem azt mondja, ha nyomorúságban voltam, nem azt mondja, ha majd egyszer nyomorúságban leszek, hanem jelen időben beszél. Azért is fontos erre figyelni, mert a nem szeretem helyzetek, a nem szeretem időszakok senkit sem kímélnek, és nem tudjuk, mikor fogunk egy újabbal találkozni. Ám ennek ellenére a Zsoltár írója, Dávid a király, így folytatja tovább a megkezdett mondatát. Megelevenítesz. Itt nem pusztán túlélésről beszél, nem pusztán vigasztalásról, hanem új kezdetről, új életről. Beszéljünk hát a mai műsorunkban a nem szeretem időkről és az azokból való kiútról.

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájánban ma a nem szeretem időkről beszélünk. A 138. Zsoltár Dávid király nevéhez kapcsolódik. Sokan azt gondolják, hogy a Biblia hősei különleges emberek voltak. Valójában éppen az ellenkezője igaz. A Biblia egyik legfontosabb üzenete, hogy Isten nem tökéletes emberekkel dolgozik. Már csak azért sem, mert ha őszinték vagyunk, kimondhatjuk nyugodtan, nincs tökéletes ember. Olyanok viszont igen, akik magukat annak gondolják. A világ tele van törékeny emberekkel. Ilyen volt Dávid is, a hithőse. De mit tudunk róla? Azt, hogy az élete tele volt üldöztetéssel, meneküléssel, árulással, családi tragédiákkal, háborúkkal, bűnnel és bűnbánattal. Mégis azt mondja, ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz. Nem azt állítja, hogy a hívő embernek nincs baja, hanem azt, hogy a hitben járó ember nincs egyedül. Vannak olyan biblia fordítások, melyek ebben a versben szorult helyzetről beszélnek. Más fordítások így fordítják le a vers legelejét, ha nyomorúságban vergődöm. A 138. Zsoltár 7. versének az eleje ez. Az eltérő fordítások nem azt jelentik, hogy itt valamilyen hiba lenne. Azért, mert a héber szövegben a cárá egy olyan helyzetet jelent, amiből az ember úgy érzi, nincs szabadulása, mintha sarokba szorított lenne. Azt a helyzetet írja le ez a vers, amikor az ember eljut odáig, mint ahogyan az egyik jól ismert énekünkben is olvassuk vagy énekeljük, ím körülvett már az ínség, minden bűnöm rám tódult, szorongat a végső szükség, fetrengek, mint egy bódult. De mik okozzák ezeket a nem szeretem helyzeteket? Ha jobban megnézzük, azt látjuk, hogy a hasonló helyzetek jöhetnek kívülről, ez egyértelmű. Nyomorúságos helyzetbe kerülhet az ember a körülmények, a körülötte levő világ miatt, és itt elég, ha csak arra gondolunk, hogy az ember, amikor betegségben van, akkor sokszor mondja azt, hogy nyomorult, nyomorúságos helyzetben van. Ám van, amikor mi érezzük egy-egy helyzetről azt, hogy nyomorúságos összeszorít bennünket, még akkor is, amikor esetleg ez nem így van. Egyszer így fogalmazott valaki. A történelem nem más, mint emberi válságok sorozata. Arra, hogy ez mennyire igaz, hadd idézzünk csak néhány példát. A 14. századi pest is Európa lakosságának mintegy egyharmadát pusztította el. Az első világháború körülbelül 20 millió ember halálát okozta, a második világháborúban pedig több mint 60 millió ember vesztette az életét. A 20. századot sok történész épp ezért a szorongás évszázadának nevezi, és mégis. A romok közül képesek voltak országok újraépülni, a veszteségek ellenére a családok élete tovább kellett folytatódjon, a reményt nem vehett el az embertől egy világégés sem. Az emberiség története, ahogyan a mi életünk története is tele van olyan időszakokkal, amikor minden elveszettnek látszik, az élet mégis folytatódik tovább. Az elmúlt évtizedekben a pszichológia egyik legfontosabb kutatási területe lett az úgynevezett reziliencia. Ez az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy a nehézségek, a traumák vagy krízisek után gyorsan visszanyerjük a lelkünk egyensúlyát, lelki ellenálló képességünket. A kutatók azt vizsgálták, hogy mi az oka annak, hogy két ember között, akik ugyanazt a tragédiát élik meg, az egyikük összeroppan, a másikuk talpra áll. A válaszok között rendszeresen megjelenik három tényező. A kapcsolatok, a remény, a hit az élet értelmében. A pszichológusok szerint az ember sokkal többet kibír, ha tudja, hogy miért él, ha van célja az életének. Korunk egyik legnagyobb problémája nem az éhezés, nem a járványok, hanem a magány. A nyomorúság egyik legfájdalmasabb formája egyesek szerint az, amikor valaki úgy érzi, senki sem érti meg. A Zsoltár azonban azt mondja, mégis van valaki. Van valaki, aki lát, van valaki, aki tudja, miben vagyunk, és épp ezért nem hagyja magára az embert. Dávid a 138. Zsoltárban épp ezért mondja, megelevenítesz. Mit jelent ez a szó? A héber gondolkodásban az élet nem pusztán biológiai működés, nem csupán szívverést, lélegzést jelent. Az élet voltaképpen erő, öröm, cél és kapcsolat. Ezért van az, hogy valaki fizikailag egészséges lehet, mégis belül halottnak érzi magát. De fordítva is igaz, hiszen vannak, akik súlyos betegséggel küzdenek, mégis tele vannak reménnyel, optimizmussal. A következő példa lehet, hogy első hallásra sántítani fog, de talán megértjük a lényeget. Egy alkalommal az egyik idős gyülekezeti tagunkhoz mentem be az intenzív osztályra. Mosolyogva fogadott. Feküdt az ágyon, beszélgettünk egy keveset, majd mielőtt elindultam volna tőle, azzal biztattam, hogy nem lesz semmi gond, jó kezekben van, hamarosan jön majd haza.
Juli néni mosolyogva nyugodtan csak ennyit mondott, igen, megyek haza. Tisztában voltam vele, hogy ez a drága idős asszony nem a földi otthonára gondolt. Pár órával ezután csöngött a telefon. Jött az üzenet, Juli néni hazament. A halál árnyékának völgyében mosolyogva nézett szembe a próbával, és csendesen, megnyugodva hordozta azt, mert volt, aki hordozza őt. Juli néni tudta, amit Dávid is megtapasztalt. Nincs egyedül. Talán furcsán hangzik a következő kijelentés. A mélypontoknak is van ajándéka. Mert sok ember épp a legnagyobb krízis idején talál rá élete valódi értékeire, a legnehezebb időszakok fordítják az embert sokszor az Isten felé. Amikor minden jól megy, ritkán tesszük fel a nagy kérdéseket. Amikor azonban megrendül az élet, akkor az ember elkezd keresni. A nyomorúság, a nehéz pillanat egyértelműen nem jó, de Isten gyakran már csak ezt tudja felhasználni arra, hogy közelebb vezessen önmagához. De mit tehetünk a nyomorúság idején? Következzen néhány gyakorlatba ültethető gondolat. Először ne maradjunk egyedül. Keressünk kapcsolatot másokkal, beszélgessünk, kérjünk segítséget. Másodszor, ha eddig esetleg soha nem tettük, kezdjünk el imádkozni. A zsoltárírói is ezt tette, kiáltott és meghallgatást kapott. Harmadszor emlékezzünk vissza és vegyük észre, hányszor segített Isten korábban, még akkor is, hogyha talán nem vettük észre, vagy nem törődtünk ezzel. Valaki így fogalmazott egyszer, a múlt kegyelmei a jelen reménységét táplálják. Negyedszer nézzünk előre. Az épp aktuális helyzet nem az egész történet, csak egy fejezet. A hívő ember nem attól különbözik másoktól, hogy nincs nyomorúsága, hanem attól, hogy nem kezdi el kilátástalanként kezelni azt, amiben van, nem süllyed bele. Gondoljunk itt csak Dávidra, ahogyan már említettünk, utaltunk rá. Éveken keresztül bujkált az após a Saul elől, barlangokban élt, menekült, mégsem a körülményei uralkodtak rajta. John Bunyan a börtönben írta meg a legismertebb művét, a Zarándok útját. Dietrich Bonhoeffer, a 20. századi protestáns teológia egyik legnagyobb alakja, miközben 39 évesen a náci börtöncellában várta kivégzését, ilyen gondolatokat hagy az utókornak. Isten szereti az embereket. Isten szereti a világot. Nem az ideális embert, hanem az embert olyannak, amilyen. Nem az ideális világot, hanem a valóságos világot. Mi tette ezeket az embereket ilyenekké? Az, hogy nem veszítették el a hitüket a körülmények között sem, a körülmények ellenére sem. Ám ahhoz, hogy ez meglegyen, először meg kell találni azt a hitet. Lehetetlen. Sokszor látok embereket, akik azt mondják egy-egy őszinte pillanatukban, hogy az ő hitük nem olyan erős, mint a mások hite. Mindig mérlegelnek, és az ő hitük a kevesebb a mérlegen. Egyik felsorolt név mögött sem, akiket az imént felsoroltunk, nem állnak angyali lelkek, hanem ugyanolyan emberek, mint mi. A hit nem jelent szuperhőst, hanem azt, hogy az ember ismeri azt az Istent, aki kész és képes még a nehéz időkben is odaállni bárki mellé, hogy segítsen.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben nagy tiszteletű Varga Róbert igehirdetésének most következő részleteiből azt tudhatjuk meg, milyen fontos az ember nézőpontja. Áldott további rádiózást!
2: Isten igéjét Mózes 4. könyvéből olvasom, a 13. fejezetből különböző szakaszokat. Mózes 4. könyvéből olvasom Isten igéjét, a 13. fejezetből. Az Úr így beszélt Mózeshez. Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán pusztájából, az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izraelben. Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik. Menjetek el itt a délvidéken át föl a hegyekbe. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld, és a rajta lakó nép erősé vagy gyenge, kevés vagy sok. Jó-e az a föld, vagy rossz, amelyen lakik? Milyenek a városok, amelyekben laknak? Táborfélék, vagy megerősített helyek? Milyen a föld, kövére vagy sovány? Van-e rajta fa, vagy nincs? Legyetek bátrak, és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlőfürtök érésének napjai voltak. Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet, a Cínpusztától egészen Rehóbig, a Hamáti úton. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiai egész közösségéhez a Párán pusztába, Kádesbe. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták. Elmentünk arra a földre, ahova küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az és ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékaik is láttuk ott. A délvidéken Amálek lakik, a hegyvidéken a hettiták, jebúsziak és emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig kánaaniak laknak. Bár Kálép csitította a Mózessel szembefordul népet, és ezt mondta. Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. De azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták. Nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izrael fia között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták. Az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiai. Olyannak láttuk magunkat, mint sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Milyen választ adott Isten népe, Isten kegyelmére és szeretetére? A nehéz körülmények miatt, a nélkülözések miatt, sok kellemetlenség és kényelmetlenség miatt a nép szíve megtelt sötét indulatokkal, elégedetlenséggel és keserűséggel. Pedig Isten gondoskodott róluk végig. Még Isten gondoskodása is lehet megszokottá a hívők életében? Úgy tűnik, hogy igen. Mint egy kötelező szolgáltatásnak vették azt, hogy Isten szeretettel vette őket körül, hogy Isten felébresztette őket reggelenként, hogy adott mannát és fűrjet, hogy megőrizte őket az ellenségeiktől, hogy hordozta őket a pusztában. Szolgáltatással degradálódott előttük, ami Isten csodája volt, az ő szeretete és gondoskodása. Testvérek, a megkeseredés mindig belülről kezdődik lélekben. Lehet, hogy mindent ugyanúgy csinálunk, mint addig, de van egy pont, amikor úgy elpattan valami, és attól kezdve a szívünk tele lehet keserűséggel. És vádolni kezdünk. Istent, másokat, saját magunkat, a nehézségeket, az egyre nehezebbé váló életet, a sikertelenségeket, a kudarcot, vagy csak egyszerűen a történéseket, amik velünk történnek. Ezért szól a nép is, először Mózes ellen, aztán Isten ellen, lázadnak föl egyik a másik után. És aztán ezt a belső keserűséget nem tudják már a magukba tartani, és nyílt lázadással fajulnak a dolgok. Felnő a keserűség, és a végén lázadás lesz. Azért is tragikus ez ezen a ponton a nép szívében, mert miközben lázadnak és tele vannak keserűséggel, aközben megérkeznek a megígért föld határára. Ott vannak a határom, de a lelkületik olyan, hogy nem képesek komolyan venni Isten ígéretét. Ezért volt többek között bűn, amit tettek, mert ilyen lelki állapottól akarták átvenni azt az ajándékot Istentől, amit ő elkészített nekik. Szívük meghatározó indulata a keserűség volt, s nem a hála Isten felé. Nem ismerős ez nekünk. amikor a keserűség látószögében látunk mindent, és a keserűség nézőpontján át látjuk a saját életünk történéseit. Keserűség amiatt, hogy korán kell fölkelni, persze nem mindenkinek, az általában nem szokott keserű lenni. Keserűség a közlekedési viszonyok miatt, keserűség a gazdasági helyzet miatt, és ez sokszor jogos is. Keserűség a közállapotok miatt, ez időnként még jogosabb. Keserűség a családi helyzet miatt, gyerekeink lelki állapota miatt. Keserűség amiatt, hogy sokszor, és ebben is sok igazság van, kevés a bér, kevés a nyugdíj, a lehetőség, hála helyett zúgulódás. Ilyen zúgulódó és keserű szívvel érkezett meg Izrael népe az ígéret földjének, országának határára. Másik helyen az 5 Mózes 1-ben ezt olvassuk. Így zúgulódtak sátraikban. Gyűlöl bennünket az Úr, azért hozott ki Egyiptomból, hogy most az emóriak kezébe adjon és elpusztítson bennünket. Nem döbbenetes? 400 év rabszolgaság után Isten kiszabadítja őket, és a szívükben zúgulódnak, és azt mondják, gyűlöl bennünket az Isten, és azért hozott ki minket, hogy az emóriak kezébe adjon és elpusztítson bennünket. Megáll az ész, ahogy mondják időnként, nem? Ennyire megvakultak, ennyire a lázadás lett urrá a szívükben. Valóban határhoz érkeztek. Nem csak azért, mert az ígéret földjének a határán álltak, de ahhoz a határhoz is elérkeztek lelki értelemben, hogy most akkor hogyan tovább. Hiszünk, vagy látni akarunk. Mert időnként nem mindig, de időnként egy-egy sarkalatos ponton az életünkben valójában ez a kérdés marad csupán. Elhiszem, amit az Isten mond, vagy mindenképpen látni akarok hit helyett. Látni akartak, vagy ráállnak Isten ígéretére, annak az Istennek hisznek, aki olyan sok csodát tett velük, vagy annak a 10 kémnek, akinek a nézőpontja az volt, hogy megemészti az ország annak fiait, vagyis olyanok a körülmények, hogy azt nem lehet túlélni, pedig Isten más mondott, olyan helyre viszi be őket, ahol úgyis elpusztulnak, még óriásokat is láttunk ott, ugye nem mindegy a látószög meg a nézőpont, mert időnként a nézőpontunk miatt a piciből akkora lesz, hogy az óriássá válik. Olyan a nézőpontunk, hogy a zúgolódás, a keserűség, a lázadás a meghatározó, és ezért a kicsi nehézségeket óriásnak látjuk, óriássá válnak. Valóban éltek ott szálfa termetű emberek, kananeusok magas növésűek voltak, az izraeliták meg alacsony növésűek, óriásoknak is látták őket fizikai értelemben, de itt szereplő szöveg szerint sokkal többről van szó. Lelki értelemben rémültek meg tőlük, hogyha ilyen a termetük, akkor milyen lehet az erejük, a fegyverzetük és a hadseregük. Itt a korabeli héber szövegekben olyan nyelvtani alakokat találunk, amelyel azt fejezi ki itt a nép, hogy Istenben ellenséget látott. Nem elképesztő? A legjobb barátjuk, a gondviselő Isten, aki hordozta őket, akiről azt mondja a Biblia, hogy a mélység színe fölött tartotta őket a karjukban, és alattuk a mélység. Azt mondják erre az Istenre, hogy Isten a mi ellenségünk. Megdöbbentő. Hogy süllyedhet ide Isten népe, hogy válhat ilyen erősi a keserűség és a lázadás a szívükben. Elfelejtették, amit a 103. Zsoltárban így olvassunk, 103. Zsoltárban így olvassunk, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ők elfeledkeztek, nem törődtek vele. Mirjám föllázítja Mózes ellen a népet, Áron is társebben, aztán Mirjám emiatt 7 napon át leprássá válik, míg Isten meg nem könyörül rajta, mert Isten népe vezetői ellen nem lehet következmények nélkül lázadni és lázítani. És végső soron Isten végrehajtja a tervét, mert mindig végrehajtja. Bejut Izrael népe az ígéret földjére, de akik föllázadnak, azok kívül maradnak, elhultak a pusztában, ők nem látják meg Izrael népéből az ígéret földjét. A nép legfőbb baja tehát az volt, hogy látni akart és nem hinni. És időnként a mi legfőbb bajunk is ez. Isten ígér dolgokat, talán helyesen értettük a Bibliából, hogy nekünk személyesen is adott üzenetet és ígéretet, kivárjuk, elhisszük. Vagy mindenáron látni akarjuk, és ezért nem várunk türelmesen annak beteljesedésére. Ők csak azt látták, amit a kémek jelentettek, de ha komolyan vették volna Isten ígéretét, akkor meglátták volna a szemükkel is, hogy amit Isten ígért, az igaz, nektek adom azt a földet. Miért enged meg ilyen helyzeteket Isten? Mert időnként megenged, hogy megígér valamit, és várakoztat. Mint a felfűtött gőzmozdony volt régen, a piros szemafor előtt, fújt a gőz itt-ott, de még mindig nem indulhatott. Majd szétrobbant már a kazán. Nem volt zöld jelzés. Mennék már, meg csinálnám meg. Tudom, hogy az Istentől van, és mégsem zöld a jelzés. Miért enged ilyen helyzeteket Isten? Az Új Szövetségben olvasunk egy férfiről, egy apáról, akinek a fia halálosan megbetegedett, és egyetlen lehetősége maradt, haldoklott már a fiú. Elment Jézushoz, elég sokat kellett mennie a gyalog ahhoz, hogy odaérjen, elmondja neki a bajt. Jézus meg azt válaszolja, hogy ha jeleket és csodákat nem láttok, akkor nem hisztek. És az apa azt mondja, most ne erről beszélj, mi lesz a fiammal? Haldoklik, talán már vége is van. Nem mondasz semmit. És végül azt mondja Jézus ennek az apának, hogy menj haza, a te fiad egészséges. Azt mondja, hogy ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek, elküldi az apát, és a vállára teszi azt a terhet, pluszba még nem elég, ami a fiával van, hogyha elhiszed, hogy igaz, amit mondok, meggyógyul a fiad. És ha nem, mi már tudjuk, hogy akkor is meggyógyult volna, meg meggyógyult, de ő ezt nem tudta. Neki úgy kellett elindulni, hogy azt mondta Jézus, hogy menj haza, a fiad egészséges. És elindult, és ment, és eljutott egy pontig, amikor elfogyott az a kicsiny hite is, ami volt, az is elfogyott. Megrokkant abban is, amit Jézus mondott, ki tudja, mi lesz, mire hazaérek, és akkor jönnek szembe, és azt mondják, hogy örvendez, a fiad egészséges, meggyógyult. És akkor megkérdezi, hogy mikor gyógyult meg. És azt mondják, hogy ekkor és ekkor. Végig gondolja, na de hát ez pont az az időpont, amikor Jézus nekem azt mondta, hogy menj haza, mert a fiad egészséges. Megdöbbentő, nem? De értjük, ugye, talán. Azért tette ezt Jézus, mert ez az apa is látni akart. Meggyógyult vagy nem? Nem kell itt jel meg csodáról beszélni. Meggyógyult vagy nem gyógyult? Hadd lássam. Jézus meg azt mondja, hogy nem. Ha te hozzám fordulsz, én többet akarok neked adni, mint amit kérsz. Én azt akarom, hogy higgyél látatlanban is. Hidd el, hogyha én mondok valamit, az be fog teljesedni. A hit legyőzi a világot. Annak minden fertelmességét, nyomorúságát, sötétségét, a világot csak a Krisztustól kapott hittel győzheti le a hívő ember. A földi út az a hit útja, és nem a látási. A látás majd ott lesz, a mennyei dicsőségben. Ott, ahol nem lesz többé könny, betegség, gyász, nyomorúság, fájdalom és félelem. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy időnként várakoztatsz, és a várakoztatásba áldásokat rejtesz el. Segíts megtalálni ezeket. Köszönjük, hogy valójában nem is elrejtett, hanem oda teszed a mi útunkra, és ha figyelünk rád, akkor megtaláljuk a te áldásaidat, sőt, az egész életünk, hívő életünk áldások sorozata lehet. Kérünk, segíts nekünk, hogy rád bízzunk mindent. Életünket, lelkünket, testünket, gyerekeinket, unokáinkat, magányosságunkat, kereséseinket, üzleti dolgainkat, pénzünket, időbeosztásunkat, mindazt, ami körülvesz minket. Így kérünk arra, Urunk, könyörülj meg rajtunk, s cselekedj velünk irgalmasságot szerint. Amen.
0: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szente

Kedves hallgatóink, a világ tele van bizonytalansággal, gazdasági válságokkal, háborúkkal, betegségekkel, személyes tragédiákkal. A Biblia nem azt ígéri, hogy ezek elkerülnek bennünket, hanem azt, hogy ezek közepette sem maradunk egyedül, ha az Istent keressük. A 138. Zsoltár végén a szerző teljes bizalommal mondja, az Úr javamra dönti el ügyemet. Ezért ma is kapaszkodhatunk ebbe az egyszerű, de erőteljes mondatba, ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz. A mai műsorunkban a nem szeretem időkről, alkalmakról hallottunk. Én megköszönöm, hogy ma is bennünket hallgattak a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a református félórát hallották, amelynek mikrofonja mögül búcsúzik ma önöktől Köteles László. Ne feledjék el, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra is. Az Úristen legyen mindnyájuk őriző pásztora. Békesség Istentől!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa lelkipásztori látogatása Páviában, ahol felkereste Szent Ágoston sírját. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. Maradjunk Krisztusban, így őrizzük az egységet. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéle Pávia lakosságához. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. A Szent Atya szombat délután megérkezése után Páviában először az Ágostorrendia kolostorában találkozott a helyi ágostonos közösség tagjaival. 4:45-kor érkezett a Szent Ágoston sírját magában foglaló San Pietro in Ciel d'Oro, a Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikába, ahol igeliturgián vett részt a lombard püspökökkel, papokkal és diákonusokkal. A liturgia során az ágostorrendi 14. Leó pápa imádkozott a hippói püspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya örömmel köszöntötte Corrado Sanguinetti páviai püspököt és Joseph Farrell atyát, a Szent Ágoston rend generális perjelét. Köszöntésekor szívesen hallotta páviai egyházról, arról az ősi hagyományokkal rendelkező közösségről, amely ma is él és jelen van a városban és környékén, figyelmes a jelenkor jeleire és kihívásaira, nem redte meg a nehézségektől, a szekularizált környezettől és a hit átadásának nehézségeitől. Az elcsüggedés elkerülése érdekében a hit szelleme által átitatott tekintetre van szükségünk, ajánlotta a Szent Atya, amely segít minket abban, hogy mélyebben olvassuk a valóságot, mint ami első pillantása látszik, és hogy ne legyünk negatív és pesszimista hozzáállásúak, amely képtelen új életet létrehozni. A tekintet, amelyet tőlünk érnek, és amelyet a Szentlélek ad nekünk, ehelyett Jézus tekintete. Ő még a nehézségek és félreértések közepette is meglátja az atyagunk viselő kezét a mezők liliomaiban és az ég madaraiban. Remény talál a kikelő apró magban, és arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk a mezőket, amelyek már megérettek az aratásra, ahogy ezt spanyolországi útja során is végig hangsúlyozta. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában a valóságnak erre a lelki olvasatára buzdított minket mondván, a hit tekintete képes felismerni azt a fényt, amelyet a Szentlélek mindig sugároz a sötétség közepete. Hitünk arra kap meghívást, hogy megpillantsa a bort, amelyi a víz átalakulhat, és felfedezze a búzát, amely a konkolyok közt terem.
1: Speranza del Vangelo.
0: Az evangélium reménysége által megvilágosodva, és Péter apostolnak az olvasmányban mondott szavaiból ösztönzést merítve, aki az úr tanítmányait élőköveknek nevezi, tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa. Hogyan lehetünk ma élő egyház itt Páviában? Az apostol első utasítása lényegbe vágó. Maradjunk egységben Krisztussal, az élő kővel, akit az Isten kiválasztott, de az emberek elutasítottak. Krisztus a lelki építmény alapja. Az egyházi útunk, lelkipásztori tevékenységünk és az evangelizáció alapjául letett szegletkő, hangsúlyozta Leó pápa. Ez a Krisztusban megépített mi volt, és a benne való megépítés megvéd minket attól a veszélytől, hogy szétszóródjunk és túlterheljük magunkat a másodlagos dolgokban, ami lehet, hogy jó, de nem a lényeget célozza meg. Természetesen reálisnak kell lennünk is, tudjuk, hogy a plébániai közösségekben és az egyházmegye életében számos sürgető ügy és kötelezettség van, amelyek megkövetelik a jelenlétünket és a sokrétű tevékenységünket. Azonban arról van szó, hogy mindent vissza kell helyezni a középpontba, hogy mindig a szegdelt kőből kell építkezni, hogy megakadályozzuk, hogy cselekedeteink szétszórtak legyenek, és kizárólag magunkra és saját erőfeszítéseinkre összpontosítsunk. Mivel Krisztus a középpont, mindannyian ebből az egyetlen forrásból merítünk, és elkötelezettségünket az ő világosságából és igéjéből fakadó megkülönböztetésnek vetjük alá. Építsünk hát egy olyan egyházat, kérte a pápa, amelyben együtt haladunk, amely képes megújulni anélkül, hogy megosztott lenne, amelyben mindannyian testvérként ismerjük fel egymást, és örömmel dolgoznak Isten országának szolgálatában. Leó pápa visszautalt arra, amit a püspökük mondott a köszöntésekor. Meg kell tanulnunk a lényegre összpontosító keresztény közösségnek lenni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a múlt egyes struktúráiról és bizonyosságairól. A lényeg az, hogy Krisztussal éljünk, és az ő evangéliumának terjesztésével törődjünk. Ezt elsősorban a papoknak ajánlja a pápa, akik időnként belső szétszórtságtól és a sokféle feladat miatti fáradtságtól szenvedhetnek, ezért arra kérte őket, hogy mindig térjenek vissza a középpontba. Egyesítsenek mindent az Úrral való kapcsolatukban, és benne fedezgi fel a papi testvériség és a világi évekkel közös lelkipásztori munka örömét. Ezt ajánlja a pápa a férfi és női szerzeteseknek is, akiknek gyakran nehézséget okoz a karizma megvalósítása, amelyhez tartoznak, de akiknek mindig újra kell indulniuk Krisztusból, és meg kell osztaniuk a kapott talentumokat más szerzetesi közösségekkel és az egész egyházmegyével.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare.
0: Krisztushoz a szeglett kőhöz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, folytatta a pápa, hogy a hit és a vallás gyakorlás átadásával kapcsolatos mai kérdéseket is megvitassuk. Egy olyan időszakban, amikor sokan elvesztették lelki érzékelésüket, vagy különféle okok miatt már nem találják meg a keresztény hit vonzereit az életükben, elsősorban arra kaptunk hivatást, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus örömteli és felszabadító üzenetét, amely felszínre hozza a hit szépségét életünk és társadalmunk számára. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy elkísérjük az embereket a hit felfedezésében, vagy éppen újra felfedezésében. Ezért hirdetnünk kell az evangélium magját, nevezetesen Jézust, aki megtestesülésében, halálában és feltámadásában feltárja előttünk Isten misztériumát, és egyúttal a mi saját misztériumunkat is. A missziós fókuszú lelkipásztori szolgálat a lényegre összpontosít arra, ami a legszebb, a legnagyszerűbb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb. Ebben az összefüggésben Szent Ágoston alakja értékes fénnyel ragyog.
1: La figura di Sant'Agostino
0: gondolatai, megtérésének történetes lelkisége a bensőség értékére és elsődlegességére emlékeztetnek minket. Ne menj ki magadból, térj vissza önmagadhoz. Az igazság a belső emberben lakozik. Az önmagunkba való visszatérés, a külső széttöredezettségben való elveszés elkerülése, az életünket irányító és kapcsolatainkat éltető értelmet kereső és megtaláló igény mindenki számára közös. Ma különböző módokon jelenik meg újra, még a mindennapi élet csietségében és szétszórtságában is, különösen a legfiatalabbak kérdéseiben. Amikor hitünk tanúságtétele egységes és lelkesedéssel teli, mi magunk is élő kövekké válunk, amelyek az egyház lelki építményét alkotják. A keresztény életmódnak, amely kezdetben új és lenyűgöző volt a zsidó és pogány világhoz képest, ma is így kell maradnia a mai világban. Krisztussal egyesülve kifejezhetjük szent papságunkat a mindennapos lelki áldozatok felajánlásával. Az imádsággal és a mások iránti szolgálattal összefonódva ez az imádás az evangélium jelévé alakítja életünket a döntéseinkben, tetteinken és kapcsolatainkon keresztül. Kedves barátaim, folytatta a pápa.
1: Carissimi. Come pietre vive.
0: Élő kövekként arra kaptunk meghívást, hogy a helyi környezetben mélyen gyökerező egyház legyünk, olyan egyház, amely az emberek küzdelmei és reményei közepete jár, tapasztalta a meghallgatás és a kísérés művészetében, ápolja a kapcsolatokat a családokkal, a szentségek felvételére készülőkkel, sőt azokkal is, akik újak a hit életében, vagy éppen távol állnak tőle. Tudom, hogy már most is sürget benneteket ez a lelkipásztori szenvedély, és arra hívlak benneteket, hogy csüggedés nélkül ápoljátok azt, arra törekedve, hogy mindenkit elérjetek az evangélium örömével, értékelve történelmetek legjavát, gondoljunk az oratóriumokra, és új találkozási lehetőségeket keresve. Különös figyelmet érdemel az az elkötelezettség, hogy megszervezik a kisközösségek hálózatait, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznak, nyitottak a plébánia vagy a lelki pásztori közösség szolgálatára. Az ige hallgatása lelki vitalitás generál, tanúságtételre ösztönöz a mindennapi életben, többek között a mozgalmakon és egyesületeken keresztül is arra ösztönöz minket, hogy közel legyünk a szegényekhez. És különösen itt, Páviában hangsúlyozom az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát. A kutatás és a tudományos fejlődés arra ösztönzi a hívőket, hogy olyan hit alapú megközelítést alakítsanak ki, amely képes megvilágítani az igazság, az igazságosság és a szépség keresését, amely megindítja az emberi lelket. Tudom, hogy jelentős lépéseket tettet a közösségi élet szinodális megközelítésének elfogadása felé, integrálva a plébániák hagyományos útját az új evangelizációs kezdeményezésekkel. Ezért arra hívlak benneteket, hogy folytassátok ezt az utat, egyre inkább megtanulva együtt járni, közös megkülönböztetésben és közös projektek kidolgozásában, ápolva a testvériséget és előmozdítva a közös felelősségvállalást. Beszéde végén Leó pápa Szűz Mária az egyház anyja közbenjárását kérte.
1: Maria Santissima, Madre della Chiesa,
0: adja meg nektek azt az izzó vágyat, hogy az evangélium szerint éljetek és tanúságot tegyetek róla, abban a testvéri szeretetben, amely egy népét tesz minket az Isten felé vezető úton. Szent Ágoston erekéi előtt tisztelettel kérem, hogy San Siro püspökkel, a város védőszentjével együtt mindig járjon közben ezért az egyházért és Pávia városáért, zárta homíliáját Leó pápa az ige liturgia során. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéde Pávia lakosságához. 14. Leó pápa szombaton délután 17:30-kor találkozott Pávia lakosságával a város Vittória győzelem nevű központi terén. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, tanította beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, tanúskodva kölcsönös összefüggésükről. A pápa arra buzdította Pávia lakosságát, hogy vegyenek aktívan részt a városi közéletben, a helyi egyház családi tűzhelyként töltse be mindenkit befogadó szerepét, mindig tartsa tiszteletben minden ember élet méltóságát. A város címerében a kereszt arra utal, hogy történelmel kötődik a keresztény szeretet egyetemes értékéhez. Leó pápa megköszönte az ünnepélyes fogadtatást Pávia püspöke Corrado Sanguinetti és polgármestere Michele Lissia üdvözlő szavait, amelyek tükrözték a múlt értékes örökségét képviselő város szépségét. Pávia ajándék és egyben feladat az ott lakók számára, mivel a múlt öröksége a jelenben elkötelezettségre késztet.
1: In quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato,
0: fejtette ki a pápa, utalva rá, hogy az itt élő polgárok élete visszatükröződik a környező épületeken és köveken. Olyan műemlékek között vagyunk, amelyek rólatok beszélnek, és ezért hozzátok szólnak, mondta a lombardiai város lakóinak Leó pápa, rámutatva, hogy az antik műemlékeken túl az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a befogadást, nevelést és kultúrát képviselik. Tanúskodna a közösségben élő ember méltósága és értékei iránti gondoskodásukról, amelyek egyetlen népé egyesítik a város lakosságát, és amelyek az olasz alkotmány alapját is képezik. Pávia középpontjában az utcák és terek történelemmel átitatott szépsége az európai városok egyik jellemzője. Kifejezi, hogy az urbánus szövet sajátos szerepet tölt be a mindennapi életben, nemzeti és nemzetközi szinten, állapította meg Leó pápa. A latin civitas szóból eredő város elnevezés nem csupán egy helyet, hanem egy emberi állapotot is jelöl. A város mindenki számára legyen kapcsolataiban és törvényeiben rendezett társadalmi szervezet, amely szolidáris és a közjót tartja szem előtt. A polgárok mindig polgártársak.
1: I cittadini sono sempre concittadini,
0: hangoztatta a Szentatya. A jelenlegi kihívások fényében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi erősíti és mi gyengíti társadalmunkat? Folytatta Pávia lakosság az intézet beszédében a Leó pápa, hivatkozva annak a veszélyére, hogy a közöny felbomlaszthatja a közösséget. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban, megőrizve a tereket, parkokat és utcákat, mint a találkozás legfőbb helyszíneit, ápolva az egyetértést az emberek és a kultúrák között. Ismételjük el magukban e kifejezést. Engem érdekel a városunk. Érdekel a mellettem élők egészsége, a lakóhelyem szépsége, az életminőség, a munkahelyemen és a szabadidőm helyein. Érdekel ez a termékeny síkság, ahol a mezők hordozzák azok türelmes munkájának a nyomait, akik évszázadok óta a teremtés ritmusára hallgattak összhangban a természettel. A földművelés tükrözi a kultúra előmozdítását, mutatott rá a pápa a rizstermesztéséről híres lombardiai tartományban, majd utalással Pávia nevezetes akadémiai hagyományaira megállapította, hogy az egyetemisták ebben a kulturális központban egy olyan rendszerrel is találkoznak, amely formálja az embert anélkül, hogy kihasználna munkáját. A tudományok előmozdítása ugyanis az ember előmozdítását jelenti, akinek mindig kutatásai főszereplőinek kell maradnia. Leó pápa ezután azt fejtette ki, hogy minden tudáshoz egyfajta gondoskodás társul. Ahogyan az orvostudomány gondoskodik az emberi testről, úgy a gyógytudomány a társadalmi testtel foglalkozik, a filozófia pedig a gondoskodással, amelyből az ember kifejleszti minden művészetét. Létünk szomjazza az igazságot és az igazságosságot, mint ahogy ez a szomjúság töltötte el Szent Ágoston lelkét is.
1: Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino.
0: Személye megtestesíti a hit és az értelem közötti nehéz és szüntelen párbeszédet, tanúskodva azok kölcsönös összetartozásáról, hangoztatta Leó pápa. Nem lehet ugyanis hinni gondolkodás nélkül, mint ahogy hit nélkül sem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit. Hite mértékének megfelelően az emberi értelem nem nyugszik bele egy halállal végződő történelmi szakaszba. A hit támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője, tanította beszédében a Szentatya, majd szólt a helyi egyház szerepéről, amely mindenkit befogad ölébe, és így új emberiséget teremt. A város legrégibb intézményének ma is az a hivatása, hogy a hit családi tűzhelyeként, a jótékony szeretet otthonaként evangelizáljon, szolgálva a rászorulókat, bevonva az önkéntesek minden erejét, akiknek a pápa tiszteletét és háláját fejezte ki, kérve, hogy mindig tiszteljék minden ember élet méltóságát. A város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. Ezt a történelmet közösen kell megírni a város polgárai és a szervezetek, az egyház és a közintézmények, a nemzedékek és a kultúrák közötti együttműködés keretében, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy a közjó érdekében nyújtsák mindig a legjobbat, majd szívből adta áldását a jelenlévőkre, otthonukra és családjaikra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A Székely Udvarhelyi Mária Rádió stúdiójából tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket, Bíró Iva önkéntes és Józsa Ferenc technikai munkatársa. Ima szándékokat fogadunk a dicsőséges Rózsa Füzérrel imádkozása előtt. Várjuk telefonjaikat, üzeneteiket, telefonjaikat a 0259-420-555-ös, a 0359-420-555-ös számokra, üzeneteiket pedig a 0758-420-555-ös számra. Interneten is elérhetőek vagyunk a www.mariaradio.ro cím alatt. Ezt a Szent Rózsa Füzért ajánljuk föl a pápa szándékára, püspökökért, papi szerzetesi hivatásokért, családjainkért, a betegekért, a magányosokért, az ifjúságért, különösen a vizsgázókért, a betegekért, a daganatos betegekért, és minden olyan betegért, akit gyógyíthatatlannak nyilvánítottak az orvosok. Ajánljuk föl továbbá a világ békéért, a családi békéért, ajánljuk föl önkénteseinkért, munkatársainkért, és a Mária Rádió minden egyes dolgozójáért, és Önökért, kedves hallgatóink. Tisztelettel és szeretettel várom a hívásaikat és üzeneteiket. Üzenetek érkeztek, drága szűzanyám, gyógyíts meg fiamat és menyemet a betegségeikből, hogy forduljon jóra az életük. Áldásért kérem az imát munkájukra, kérem a Szent Rózsa Füzért, imádkozzanak érettünk, egy édesanyja írta, Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményért a daganatos betegségből, az ő egészségéért kérem a Szent Rózsa Füzért, kérem, imádkozzanak velünk együtt ezen szándékokért. A héten elhangzó Rózsa Füzért és szentmiséket szeretném felajánlani, drága jó szüleim, nagyszüleim, testvéreim lelke üdvéért, Önökkel imádkozva, Csíkszeredából írta egy kedves hallgató. A szűzanya segítségét kérem a munkánkra, Katalin írta számunkra ezt az ima szándékot, Katalin kérem imádkozzon velünk együtt. Ezt a rózsafűzért fölajánlom magamért, édesanyámért, húgomért, a lányáért, öcsémért, nővéremért, két fiamért, páromért, akik külföldön dolgoznak egészségünkért, a család békéért, arra kérem a szűzanyát, mindig vigyázzon ránk, Isten fizesse, egy mindennapos hallgatónk írta. Ezt a rózsafűzért fölajánlom. Egy pillanat. Péter Lukács lelki üdvéért, aki visszaadta lelki teremtőjének és szertán kísérték utolsó földi útjára, Aradon, Isten nyugtassa békében, az örök világosság fényeskedjék neki, emléke legyen áldott, Isten nyugtassa békében az Úr Jézus szent nevében. A hit remény szeretet jegyében köszöntjük Csíkszent Szimonba, drága édesanyánkat és beteg társaidat, Bartók Ilonkát, születésnapra, Erzsike írja Szent Györgyről. Telefonálót köszöntök szeretettel. Halló.
1: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Itt tetszik lenni?
0: Persze, igen, itt vagyok. Tetszik hallani? Halló.
1: Nehezen hallik, de hallik egy kicsit. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért. A bemondott imákért és a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a lebénult a lába. A bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, és minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, a család békességért, és az egész testvéreimért, a halottakért, a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, az örök világosság fényeskedjék nekik, és a lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a lelki testi gyógyulásomért, a négy dédunokákért, és a család békességért.
0: Kérem, imádkozz.
1: Drága Úr Jézus Krisztus,
0: mindörökké, amen.
1: Köszönöm szépen. Mindörökké,
0: imádkozzon velünk együtt, kérem ezen szándékokért, közösen imádkozunk önökért, az egész családért. A rózsafűzért és a héten elhangzó összes imát és szentmisét felajánlom a férjem gyógyulásáért, mert nagyon beteg. Az unokám sikeres vizsgájáért, a másik unokám munkahelyének elrendeződéséért, a rádió fennmaradásáért, a rádió munkatársaiért és a világ békéért. Ilonka voltam Szamosújváltról. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, a kapott kegyelmekért, a családokért, a férjem megtéréséért, a lányom és fiam megtéréséért. Telefonálót köszöntök szeretettel. Halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzért és a szentmisét felajánlom az 1972-es korosztály összes elhunytjaiért, akik a Szentegyházi temetőben nyugszanak. Megemlítem Márton Dénest, mert neki ma van a halálának 7. évfordulója. A Jóisten adjon mindannyiotoknak örök nyugodalmat és az örök világosság fényes egyék nektek. Egy kortársatok szeretettel emlékezik rátok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk kortársaiért. Maradjon velünk az imában közösen. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, a kapott kegyelmekért, a családokért, a férjem megtéréséért, a lányom és a fiam megtéréséért. A mai rózsafűzért édesanyám születésnapi alkalmából ajánlom föl, aki már 34 éve nincs közöttünk, Isten nyugtassa békében, emléke legyen áldott. Telefonálót köszöntök.
1: Halló.
0: Halló. Mária Rádió.
1: Tisztelettel az Úr Jézus Krisztus.
0: Tisztelettel köszöntöm, mindörökké, amen.
1: Ezt a szentrózsafűzést és szentiséget nem szeretném ajánlani a saját részemre, hogy a lábunk gyógyulás, hát neki nem együtt útség. Gyógyulásáért, gyermekeim és családjaiknak egészség, békesség, szeretet, szerencse. És hogy a gonoszt összevállás is látni, távolodjanak rá tőlünk. És a hozzám tartozó összes halottjának, hogy kikszemikus tátővá pihennek a Jóisten, hogy öret nyugodalmat, az öret világosság kényeskedjék neki. Nyugodjanak békességbe az Úr Jézusom nevébe. Isten fizesse mindennapos hallgat, dicsértessék.
0: Mindörökkelmen, nyugodjanak békességben, pihenésük legyen csendes. Közösen imádkozzunk a szándékaiért. Gyimesből én is felajánlom az egész napi rózsafűzért a szűzanyának a tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre is kérjük. A Szentlélek adjon mindenkinek alázatosságot a szívében, és megköszönöm a Szűzanyának és Szentfiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit megad minden nap. Köszönöm, Jézusom, bízom benned, Erzsébet írt a gyimesből. Én is imádkozok önökkel a mai rózsafűzért, a közös elhalt lelkekért, és a betegségemért, meg a családom jó szándékáért, és a szeretetért, a daganatos betegekért, a Jóisten adjon kitartást a kereszt elhordozásához, és még ajánlom a családom jó szándékáért, a jó szomszédokért, Gyimesből egy állandó hallgató írta Erzsébet. Kérem, imádkozzon velünk együtt, kedves Erzsébet. A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a hitben való megerősödésért, családom minden tagjáért, lányom, fiam és férjem életéért, testvérem gyógyulásáért, munkahelyi védelemért, anyagi gondok megoldásáért és békéért, és egy nagyon fontos szándékért, Csíkszeredából írta egy kedves hallgatónk, Jézuson bízom benned, bízunk Jézusban is a szűzanya közben járásába, kérem tisztelettel, imádkozzunk közösen ezen szándékokért. A rózsafűzért felajánlom, drága kicsi családomért és egy fontos szándékra. A rózsafűzért felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen az imákat. Felajánlom a rózsafűzért családomért, a lányomnak sikeres vizsgájáért, egy munkahelyért, a békéért, több fontos szándékért és hálából mindenért. Köszönöm szépen. A lányom gyógyulásáért ajánlom fel ezt a rózsafűzért. Kérem, imádkozzunk közösen a szándékokért. Telefonálót köszöntök.
1: Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm Önököt az udvarhelyi stúdióba, és szeretnék kérni imád, közös imád, amiben én is bekapcsolódok, a Vámmal Millennium templomba, Csíkszeredába, az ifjúságért, a diákokért lesz a szentmise, és értük is, és minden vizsgázóért, és minden felvételizőért, egyetemre készülő, egyetemen végzősökért, és van egy halottam is, akiért kell imádkozzak, úgy érzem, hogy nagyon-nagyon várja az imámot, és nagy Antalnak, Árulnak érért. Imádkozok a családjának, kívánok erőt, kitartást a nagygyászba, és vigyázzon a Jóisten az egész családra, és adjon békét, szeretetet mindenkinek a szívébe, és úgy szintén a betegekért, minden gyógyulásra készülő, műtétre készülő személyért, aki imát várnak, és szeretettel vannak irányunkba, szomszédaimért, és minden jó akaratú emberért. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket.
0: A drága Jóisten, és a Szűzanya, hallgassa meg a szándékait, imádkozzunk közösen ezen szándékokért. A rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért és a gyermekeim és unokáim egészségéért, és hálából mindenért köszönöm szépen. Milyen szép, hogy hálából ajánljuk föl a rózsafűzért. A rózsafűzért felajánlom munkahelyért, fiamnak szerencsés utat a munkahelyért, külföldre, családi békéért. Isten fizesse, imádkozzunk közösen a szándékokért. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó fiamért, minden munkatársáért. A Szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért a családom számára. Imádkozzunk közösen ezen szándékokért. Imád kérek, hogy kislányom és barátja szerencsésen érkezzenek meg. Imád kérek, hogy unokahúgom jöjjön helyre a betegségből. Kislányom, éljen normálisan, legyen egészséges, álmai valósuljanak meg, s legyen biztonságban. Imád kérek, hogy unokahúgom jöjjön helyre a betegségből. Kérem, imádkozzon velünk együtt ezen szándékokért. Imád szeretnék felajánlani test és lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért és unokáim sikeres vizsgájáért. Kérjük a drága jó Szűzanyát az ifjúságért, imádkozzunk a vizsgázókért, hogy megtalálják helyüket a világban, és sikeresen vizsgázzanak. A rózsafűzért van egy telefonálónk közben. Halló? Halló? Halló? Mindörökké, amen.
1: Szeretnék imádkozni az üzenyához, hogy adjon segítséget nekem, a férjem egészségét, öcsémnek az egészségét, a húgom egészségét, és három kislánok az egészségét, adjon nekünk erőt, egészséget. És mi felajánlunk édesapámit, édesanyámit, adjon örökni udalmat neki. És a gonosz élet távozásáért kérem az anyámot, hogy hallgassa meg a kérésünket, legyen velünk.
0: Úgy legyen, imádkozzunk közösen. Imádkozzunk közösen. Isten áldja, imádkozzon velünk együtt a szándékokért, és azokért a szándékokért is, akik ugye nem jutottak be sem üzeneten keresztül, sem telefonon keresztül, csatlakozzanak a dicsőséges rózsafűzér imádkozásához. Székely udvarhelyről imádkozzuk a Mária királynő kápolnából.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A székelyudvarhelyi Mária királynő kápolnából imádkozok a dicsőséges rózsafűzért, a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia Mária Légió csoportjának tagjaival. Kérjük, imádkozzanak velünk, fohászkodjunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztushoz és a szűzanya közbenjárásáért és segítségéért.
1: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében, amme. Hiszek az Egyistenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is meg.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Amen.

0: Jó kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és

bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki a halálból feltámadott, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől.
1: Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Dicsőséges rózsafüzér, második szent titka, aki a mennybe fölment. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe föl.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott. A te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Teljes, az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok!

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a kukoltűzre.

0: hatalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzés harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezünkbe, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál!

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál vérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az

0: a dicsőséges rózsafűzér negyedik szent titka, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr,

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

0: Ja, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednád gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja,

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe föl.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Dicsőséges rózsafűzér, ötödik szent titka, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg.

0: és de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál!

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

0: boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, mellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas párfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Istenünk, te áron püspököt,
0: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és életnek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeink között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
2: Litánia Jézus szentséges szívéről, Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazd nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazd nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazd nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazd nekünk.
2: Jézus szíve az örök atya, örök atyának szíve, irgalmazd nekünk. Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
0: irgalmazd nekünk.
2: Jézus szíve az Isten igével lényegileg egyesített

0: Jézus, a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szív az Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szív a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szív az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve minden erénynek mélysége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve minden szív királya és középpontja,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozzik,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, az élet és a szentség forrása,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, láncsával átdöfött szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, a bűnösök áldozatja,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, benned reménylők üdvössége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, a haldoklók reménysége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézus, szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezd nekünk, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket,
1: Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Szelid és alázatos szívű Jézus,
1: alakítsd szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekint szeretett fiad szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Add megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, a székelyudvarhelyi Szűz Mária királynő kápolnájából imádkoztuk a dicsőséges rózsafűzért. Előimádkozok a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániához tartozó Mária Légió csoport tagjai voltak. Köszönjük közreműködésüket, Isten fizesse szolgálatukat. A mikrofonnál Bíró Éva voltam, technikai munkatársam Józsa Ferenc volt. Áldott szép vasárnapot kívánunk Önöknek. Az Úr Jézus szent szíve oltalmazzon és irgalmazzon nekünk. Szűz Mária, járjon közbe értünk és szándékainkért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Csíksomi Kegytemplom pápai kis bazilikából. A szentmisét bemutatja Gegő Julianus Ferences atya. Ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! Mielőtt meghallgatjuk Isten igéjét és a szent áldozatban részesülünk, ismerjük be bűneinket.

Dicsőség a magasságban Istennek.

Urunk Istenünk, attól szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket árhatatos szeretetedre tanítasz, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélek.

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején. Hallom sok aggyalászkodását. Rettegés mindenütt. Jelentsétek föl. Följelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát, ha valamiképpen törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallnak, és elbuknak. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig, seregek ura, igazságos bíró, aki a vesség és szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tartam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegényeknek lelkét a gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, testvéreim. A bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig, azokon is, akik nem vétkeztek, mint Ádám, aki az eljövendőnek előképe. A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé, mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, mely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább azoktól féljetek, aki a lelket és a testet és a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják, ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van.

0: Kedves testvérek, egyiptomi sivatagban lévő egyik kopt kolostor szentélyében néhány struc tojás látható. Hatalmas ovális tojások, és pontosan a szentélyt megvilágító lámpák fölött. És most figyeld meg, hogy milyen jelentést adnak az ott lakó szerzetesek ennek a tojásnak. Azt mondják, miután egy struszmadár megtojt egy tojást, nézi, teljes figyelemmel vágyakozva, a vágya olyan erős, és a várakozása olyan nagy, hogy a tojás egyszer csak felpattan, és kijön belőle a kismadár. És azt mondják ezek a szerzetesek, hogy Isten is így nézi az embert. Várja, reméli, hogy az ember növekszik az ő tekintetétől, kibontakozik, és végül önmagává lesz. Isten is így nézi az embert, amíg kibontakozva magára talál. Jézus szavai az evangéliumban arra utalnak, hogy amíg Isten rajtunk tartja a szemeit, nem a félelemi az utolsó szó. Ismerjük azt a gyomorszorító érzést, amikor valaki egy orvosi vizsgálat eredményére vár. Vagy amikor valaki attól fél, hogy elveszíti a munkáját. A félelem valóságos. Nem kell mellette csak úgy elmenni. És Jézus nem is azt mondja, hogy nincs mitől félni, hanem azt, hogy a félelemnek nincs joga az utolsó szót kimondani életünk fölött. Ez jelenti tulajdonképpen a gondviselésbe vetett bizalmat, és jelenti a jelenlét biztonságot adó ajándékát. Valahogy úgy, mint a kisgyereknek az édesanya jelenléte, hogy akkor létezik számára az édesanya, ha mellette van. Valahol itt találok rá arra, hogy mit jelent biztonságban létezni, biztonságban élni. Mint kisgyerek a játszótéren. Egyszer csak úgy elindul fölfedezni a világot. De időként hátra néz, hogy ott van-e az édesanyja vagy az édesapja. Nem kapaszkodik állandóan beléjük, csak tudni akarja, hogy itt vagy-e. És ha látja, hogy ott vannak, akkor újból neki vág, bátran. A hitünk is valami ilyesmit jelent, hogy időről időre hátra nézni, hogy Uram, te itt vagy még? Arról beszél Jézus, hogy a Istennek az irántunk tanúsított gondviselése nem mérhető össze a verebekével, aminek darabja egy fél fillér. Hát visszatérve, édesanyja gyermek, tehát édesanyja hogyan is tudna a gyermekét értékben kifejezni? Hát nincs. Nincs az a fogalom, amivel ki lehetne fejezni, hogy most mégis édesanyja számára mennyire érték a kisgyereke. Ma a rossz indulattól, a kemény helyzetektől, az erőszak és a halál hatalmából is kiragadó Istent ünnepeljük. Mert egyébként veszíthetünk, lehullhatunk, mint egy veréb, de életünknek az a minden értéket fölülmúló része, amely Istennel érintkezik, az nem halhat meg. A veréb nem kérdezi, miért van itt. Egyszerűen elfoglalja a helyét a teremtés rendjében. Az ember viszont kérdez. Keresi a helyét. Kérdezi, hogy mi értelme annak, amit teszek? hogy mire jó ez a küszködés. Amikor nyugtalan vagyok, akkor valami hiányzik, hogy jól érezzem magam. Nem találom elég fontosnak magam, vagy nem érzem, hogy elég fontos lennék valaki számára. Van édesanyja, aki egész nap most főz, pakol, és úgy érzi, mintha senkinek sem tűnne fel a fáradozása. És van nagyszülő, aki azt érzi, hogy már nincs rá szükség. És Jézus azt mondja, míg a hajszálaitok is számon vannak tartva, hogy Isten számára nincs jelentéktelen ember. Kedves testvérek, inkább a fáról vennék példát. A lombos fának nem kell tudnia, hogyan érzi magát a vándor, aki megpihen árnyékában. Nem biztos, hogy mindig meg kell látnunk életünk értelmét ahhoz, hogy életet adjunk másoknak. Például egy tanár. Lehet, hogy soha nem tudja meg, hogy egy mondata évekkel később irányt adott egy diáknak. Vagy például egy orvos nem látja, hogy hogyan változik meg egy család élete egy jó döntése nyomán. A szülő sem sejti, hogy melyik esti mese, vagy melyik ölelés marad meg egy életre. Nem biztos, hogy mindig látnunk kell tetteink gyümölcsét ahhoz, hogy életet adjunk. Amikor az élethez teljes figyelemmel kapcsolódom, annak mélyén Isten jelenlétére is rácsodálkozom. Amikor azt tapasztalhatom, hogy élek, akkor tulajdonképpen Isten jelenlétét tapasztalom. A hétköznapi történésekben, történéseimben valaki ott van a dolgok mélyén. Nem csak annyi, amennyi látszik. És ehhez jön Jézus mondata, hogy nektek még hajszálaitok is mind megvannak számlálva a fejeteken. Hogy Isten tud rólunk. Akár többen érezhetjük azt, hogy életünk olyan félbe maradt. Elrontott döntések, elhalasztott lehetőségek, be nem teljesült álmok. Lehet, hogy úgy nézünk az életünkre olykor, mintha egy félkész festményt néznénk. Isten azonban nem dobja félre a megkezdett művet. Inkább kézbe veszi életművünk ikonját. Lefújja róla a port, a bűnt, és befejezi a festést. Minden és mindenki befejezetlen. A teremtést Isten rajtunk fejezi be a föltámadásunkkor. Amen. Hiszek egy Istenben,
1: és föld megteremtőjében,
0: és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mennyei Atyánk, szerető tekintetével megajándékozva, teljes szívvel és teljes

0: Könyörögjünk az Úrhoz.
1: Uram, hír halmaz.
0: A félelemben, betegségben vagy bizonytalanságban élőkért könyörögjünk.

0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.

0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Isten, mert a te bőkezőségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el az engesztelés és dicséret áldozatát, add, hogy annak erejéből megtisztulva, szívünk odaadása és kedves

A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy Isten érőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod Krisztus, a mi Urunk által.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségém. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő hegyesével, a szent apostolokkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus.

Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőítünk.

Urunk Jézus Krisztus, ki azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét,

0: legyen békesség köztünk mindenkor.
1: Köszönöm.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! A szent test és vér áldott tápláléka megújít minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy a mi tájítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk. Megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy jövő vasárnap tartják a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébánia búcsú ünnepét. Az ünnepi szentmise 00:30-tól kezdődik. A csíksomlyói férfi térden álló rózsafűzi rima közösség szervezett karákára hív minden keresztény elkötelezettségű fiút, férfit június 27-én szombaton. Célunk a csíksomlyói kálvária, a Jézus hágójának közös megtisztítása. Találkozó szombat reggel 8:30-kor a csíksomlyói borvíznél. Kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával szerszámokat, lapátot, ásót, gerebjét, láncfűrészt, illetve egyéb munkavégzésre alkalmas eszközöket. A munka után déli 12 órakor közös szentmisét ünneplünk a Kissomjóhely tetején, a Szárvátor kápolnánál. Mindenki szeretettel várnak a szervezők. A K1 missziós közösség sok szeretettel hív mindenkit az Orrító lelki napra, július 4-én Csíksomlyóra. A lelki nap témája a világi Krisztus hívők helye és küldetése az egyházban. A lelki nap során többek között Szénégető István atya, Gável András, Éberlen Éva és Szilágyi László tart előadást, szentmise is lesz, este pedig dicsőítő szentségimádással zárul a nap. A lelki nap fiataloktól idősekig minden korosztálynak szól, gyermekek számára külön gyermekfoglalkozás is lesz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az Orrítúr egyben adománygyűjtő rendezvény is, ifjúsági közösségek számára lehet adakozni a Gentium alapon keresztül. Aki szívesen adományozna a fiataloknak, banki utalással is megteheti, illetve most a szentmise végén a kijáratnál is talál adománydobozt. További információkat a kegy.org Orrítúr honlapon találhatnak. Szép estét kívánok mindjártok számára, pihentető álmokat, és holnaptól a következő héten sok kegyelmet és erőt a teendőitekhez, kihívásaitokhoz, ehhez fogadjátok Isten áldását. Az Úr legyen veletek!

0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogad el a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nékem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélön,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kiszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat az elhunyt híveknek,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben
1: az Úr Jézus szent nevében.
0: Istenünk,
1: három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító, hogy el legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikából. A szentmisét Gegő Julianus ferences atya mutatta be. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, hallgassák a Mária Rádiót. Áldott szép estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió, egy fénysugárral lelkednek. Székelyudvar helyen, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt híveinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik.
1: És az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos Szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük Szent Fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a házigazdái
1: Zörgő Bence,
2: Jancsó Milan,
3: Tamás Szorrabotond,
0: én meg Bajko Melinda vagyok. És Buti tükön ülve várja, hogy elolvassassa nekünk azt a mesét, amit éppen mára kiválasztott. Melyiket is?
3: Kecske katonaság.
0: Na, ezt nem is hallottam. Nekem is új lesz. Halljuk!
3: Egyszer volt, hol nem volt, még hetetét országon is túl, volt egy szegény fiú. Annak a fiúnak kicsi korában elhalt anyja is, apja is, csak ő maradt egyedül. Szegény volt, nem volt senkije, semmije, s ő, szegény feje, beállott pásztornak a juhokat őrizni. Örökké ott pásztorkodott, amíg el nem jött az idő, hogy el kellett menni katonának. Onnan a juhpásztorságból ment el katonának. Kitöltötte a 3 évet, s mikor hazajött, hát azt se tudta szegény, hogy merre nézzen. Olyan szegény volt, semmije sem volt, jóformán, még ruhája se. Volt egy úri ember, annak volt 30 fejős kecskéje. Kihirdette, hogy neki kell egy pásztor, aki nappal őrizi a kecskéket a mezőn. Este, reggel, délben megfejei ollakat rendbe rakja. A fiú éppen arra való volt, beállott hát szolgálni, s kezdte a kecskéket járni a mezőre. No, de a fiú szemes volt, ügyes volt, a katonaságon rangja volt, felvitte szakaszvezetőségig, kezdte a kecskéket és katonaság beszélgetni kint a mezőn. Addig térítgette a kecskéket, s addig beszélgetett nekik, hogy a kecskék kezdték megérteni a beszédjét. Ácsorgatta ide őket, ácsorgatta oda, meg így, meg úgy, úgy, hogy kevés idő múlva a kecskék megszokták a vezényszavakat. Egyszer látja, hogy az úton jön egy 4 lovas hintó, s abban egy nagy uraság. Odahagyja a kecskéket, ént a kezével, s az úr megállítja a kocsit. Azt mondja a fiú, azért állítottam meg, uram, hogy tessék egy kicsit megnézni, hogy ezek a kecskék mit tudnak, amióta én lettem a gazdájuk. Az úr hintóból kérdi, ki ez a kecske osztag? Ezé s ezé az uraságé. Annyira megtetszett neki a dolog, hogy megvette a kecskéket, de úgy vette meg, hogy a szolgájam menjen vele, s egy hónapig lakjon nála. Hát jöttek is a gazdag uraságok mindenfelől, mert az üzen nekik is. Gyertek, valami csodát akarok mutatni nektek, olyasmit, amit ti még nem láttatok. Egy idegen országbeli úr annyira megszerette, hogy kérte adják neki, s az úr odaadta. S az idegen országbeli úr belenyúlt a zsebébe, és kifizette, amit kért a házigazda, még az egész pénzét odaadta a szolgának. Abból a pénzből a szolga egy szép, ügyes kis birtokot vásárolt, egy házat csináltat, vett ruhát, és eléldegélt tisztességesen, mint a többi ember. Máig is él, ha meg nem halt.

0: Ha választanatok kellene, hogy pásztorok lesztek, vagy katonák, melyiket választanátok, és miért pont azt?
1: Én inkább a pásztorságot, mert én ugye szeretem az állatokat. Néztem háborús filmeket, de inkább az állatokhoz jobban kötődöm, mint a háborúhoz. És olvastam egy könyvet, amiben volt egy juhász, az bajba került, és a kutyája elment, hogy segítséget kérjen, és akkor a juhok körbevették, mert tudták, hogy ő már segített neki kiúzni például a kisbárányokat az anyatestéből, abrakolt a...
0: Szóval te inkább pásztor lenni. Valahogy úgy sejtettem.
2: Ha végül is attól függ, hogy ha katona lennék, akkor kéne háborúba menjek.
0: Mit gondolsz te erről?
2: Hát végül is apukám is volt katona, mégse kellett háborúba menjen, és apukámnak egyik barátja is katonaságra járt, még mindig járt, de nem kellett háborúba menjen.
0: Vajon miért nem?
2: Hát, mert nem tört ki semmi háború.
0: Tehát még nem volt olyan háborús helyzet, viszont aki katona, az bármikor, ha háború tör ki, akkor neki elsődleges kötelessége.
2: Akkor pásztor.
0: Ennyire határozottan, inkább pásztor.
2: Igen.
3: Én is pásztor, mert nem akarom veszélyeztetni az életemet, csak azért, hogy harcoljak úgy a harcokba, mert hát az eléggé veszélyes.
1: És a pásztorságom ugye elég, inkább jámbor munka.
0: Miért gondolod, hogy jámbor? Mi az, mit jelent egyébként a te értelmezésedben az, hogy jámbor?
1: Hát azt jelenti, hogy olyan kedves, kedvező, és nincsen benne semmi veszélyes dolog. Csak meg kell védeni a nyájat, ki kell vinni őket legeltetni. Talán kapsz egy kutyust is, ami segít a terelésben.
0: Azt mondtad, hogy meg kell védeni a nyájadat. Az mit jelent?
1: Hát, hogyha erdő szélen legelteted, akkor mindig kell egy bot, hogy hajtsad, és meg tud védeni a nyájat a farkasoktól.
0: Akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy kicsi...
1: Igen, van egy
0: erőszakosság
1: kicsi.
0: Ebben is van, hogyha hát szükséges. Ugye itt is kell. Egyébként a katonaság feladata is. Mi a katonák feladata?
3: Az, hogy védjék a hazát.
0: Ugye, tehát egy kicsit azért vannak átfedések, a védelem az mindkét esetben. Lenne olyan dolog, amiért hajlandóak lennétek háborúba menni? Lenne az a helyzet, amikor azt mondanád, hogy most muszáj menni és megyek?
3: Igen, ha a családom veszélyben lenne.
0: Értem. Ti?
1: Én, hogyha a barátaim, a családom, vagy legjobb barátom veszélyben lenne, akkor nekem nem kell mondani, én megvédem őket.
0: Mi lenne?
2: Mégis én nem tudok most olyanra gondolni, amiért háborúba mennék.
0: És például, ha azt az országot támadják meg, ahol éppen éltek, akkor mit tennétek?
2: Na végül is azt nem nagyon mi döntsük el, hogy mi mit csinálnénk, mert biztos a szüleink határoznánk el, ugye.
0: Jó, most akkor tegyük fel, hogy felnőtt vagy.
2: Ja. Elköltöznék.
0: Elköltöznél, elmennél az országból.
2: Igen.
1: Hát én, ez kicsit vicces lenne, hogy de tényleg úgy kicsit van benne egy igazság, hogy amit mi csinálnék, hogy kicsit először pánikolnék, de utána hasonló tennék, mint Milán, elköltözöm, mert hogyha háború van, hát akkor nem akarok például elfogva lenni más országok miatt.
0: Tehát nem fogságban nem akarsz kerülni. Értem.
3: Ez amúgy már nem így megy, ahogy Bence mondta, hanem lelőnek egyszerűen. Már a háborúkban nem is az van, hogy elviszik, mert nem közel harc van, hanem ilyen távoli, hogy rakétafegyverrel lőnek, meg ilyenekkel.
0: Tényleg, ti hogy képzelitek el a háborút? Nem tudom, láttok ti néha valós háborús képeket valahol az interneten, vagy a televízióban, vagy valahol, vagy csak amiket esetleg filmben?
1: Én már láttam olyan filmeket, amik való életben megtörténtek, csak ez film volt.
0: De régebbi háborúkról, nem?
1: De már láttam. Apukám ilyen néz, meg animált, hát elég életűnek néz ki, de igazából nem meg van rajzolva. De ilyen háborús jeleneteket tartalmaz, és akkor néha én is szoktam látni. És nekem az, hát legtöbbször az jut eszembe a háborúról, hogy ilyen nagy páncélozott járműek, például tankok, páncélkocsik mennek, s lövődözik a másikat, és akkor még a katonák ott elbújnak, s lövődzik a másikat, meg az ágyukkal lövik egymást. És ha jól tudom, A halálban nincsen semmi győzelem.
0: Ez érdekes volt, amit mondtál. Ti hogy képzelitek el a háborút?
3: Én úgy, hogy az épületek így le vannak rombolódva, le van menve a tankcsövük, meg a tankoknak ilyen föl vannak robbanva, vagy tankok onnan a házaknak a romjai mögül lővik a ellenfelet. Nem annyira szép.
0: Biztos nem.
2: Hát végül is én ugyanúgy, mint Bence.
0: Vagyis?
2: Hát, hogy a tankok úgy lövik az ellenfelet, és ugye a katonák is, a másik ellenfelek próbálnak visszaharcolni.
0: Igen, ezek a régebbi filmekben még így voltak, de ma már nem állítom, hogy nincsenek harckocsik is, de már sokkal jelentősebbek például a légitámadások. A rakéták, a repülőgépek, illetve a drónok, a dróntámadások, ahol nem elsősorban civil központokat, nem civil területeket, hanem ilyen stratégiailag fontos, például fegyvergyárakat, különböző fontos raktárakat, vagy olyan csomópontokat, például energetikai villany vagy gáz szolgáltató vállalatokat azért, hogy ezzel gyengítsék az ellenfelet. Inkább ezek vannak manapság. Akkor ezek szerint én nem nagyon láttatok még tévében a jelenleg körülöttünk folyó háborúkról videókat.
1: Én csak második világháborús is elég ritkán szoktam látni első világháborús dolgokat, de már láttam néhány első világháborús fegyvert.
0: Ti is láttatok olyan régebbi háborús, vagy például második világháborús, vagy esetleg vietnámi háborús filmeket? Ilyen akciófilmeket láttatok?
2: Filmeket nem, de ilyen dokumentumokat, meg ilyen meséléseket arról, igen.
0: Értem. Hát sajnos az a helyzet, hogy a világunkban azért szinte folyamatosan valahol zajlanak háborúk, hol közelebb, hol távolabb, és... Hát az elmúlt néhány évtizedben azért mi európaiak eléggé szerencsések voltunk, mert viszonylag kevés háború volt körülöttünk. Azt is mondják, az elmúlt 80 év volt a Európa egyik legbégésebb időszaka, mert hogy nem igazán volt itt nálunk háború, attól a világ más részein volt, van sajnos, most már itt is, Európában is. De mondott egy nagyon érdekeset, Bence, hogy mondtad, a halálban?
1: A halálban nincsen semmi győzelem.
0: Igen, ez nagyon érdekes volt, ez, ahogy ezt megfogalmaztad, hogy valóban azt gondolom én is, hogy nincs az a háború, amelyik igazságos lenne, illetve amelyik jó háború lenne, de van az a háború, ahol kényszerülünk védeni magunkat, tehát ez is része az életünknek. Na de erről a szomorú témáról azért váltsunk egy kicsit át arra, hogy mitől jó egy pásztor élet? Hogy képzelitek el egy pásztornak az életét, a hétköznapjait?
1: Én így kezelem, hogyha például én lennék a pásztor, akkor felkelek elég korán, megreggelizek, megmosakszom, és akkor az a fiú, aki lefizetett, hogy vigyem ki a birkanyáját, akkor oda megyek, elviszem anyáját, meglegeltetem, ha lehet, én viszem a kiskutyámat, Kökényt is, mert a Mudik, Pulik és Pumik jó terelő kutyák. Pont azért tenyésztette ki is a magyar. Ameddig lejár az idő, addig legeltetem őket, és utána visszaviszem a gazdáiknak, és átnyújtja nekem azt a pénzt. Én így képzelem, és lefekszem békésen aludni.
0: És minden nap átnyújtják a pénzt, vagy ez csak...
1: Én úgy gondolom.
3: Hát én úgy tudom, hogy nem minden nap, hanem megvan, hogy milyen időpontba adják át, és ezeket a hiányzásokat, ha például lebetegedtél, akkor azokat is levonják a pénzből. Tehát nem az, hogy minden hónapba kapsz, ha nem is jártál minden nap, hanem csak úgy, amikor összeszámolják azokat a napokat.
0: És minden nap hazaviszik a nyájat a pásztorok?
1: Hát van néha, hogyha messzébb kell elvigye, vagy olyan helyen ragad, ahol rosszak a kilátások, akkor talán pár napig ott maradhat, és akkor én is ugye mondtam, hogy olvastam egy történetet, és akkor ott is egy vagy kettő napig ott volt a beragadva egy szikla alá, és csak a nyáj tartotta melegen.
0: Az a helyzet, hogy a juhokkal bizony ki szoktak menni az úgynevezett esztenára, tehát azokat nem hajtják minden nap ki, hanem azoknak megvan maguk a legelő, a karámrendszer a kialakítva, és azokat csak megvan, hogy milyen időközönként hajtják be, illetve hogy A pásztorok azok gyakorlatilag velük laknak az esztenánál, tehát ott akár hónapokig is oda vannak. Valamit azért még szoktak a pásztorok csinálni. Pláne, ha jókról van szó. A teheneket azért meg egyebeket úgy haza szoktak. Ma már egyébként ritkán van, hogy teheneket legeltetnek, de előfordul.
1: Nálunk is a faluban nemrég kellett siessünk, mert volt egy olyan pásztor, aki hajtotta ki a teheneket, és azok egyszer-kétszer volt, hogy beelőztek minket.
0: Én a teheneket azokat legalábbis régebb, amíg még itt a város szélén is tartottak az utcákba, azokat reggel kivitték, este hazamentek a pásztorok, behozták, sőt mindenki ment haza a portájára, tehát ügyesen megtanulták azt, viszont a juhokat nem. De például, ha juhokkal vagyunk, a teheneket ugye, ha hazaviszik minden nap, akkor az nem dolog, de ha juhokkal ott vannak fent az esztenán a hónapokig, akkor bizony azokat meg kell fejni. És azt a tejet azért sokáig nem lehet tartani. Mit csinálnak belőle? A pásztorok, a pakulárok például. Mit
3: sajtot.
0: Sajtot, túrót, ordát, ilyesmiket, ugye a jútúrót. Ismeritek ezeket, hogy orda, meg jútúró, meg jósajt?
1: Igen. Most mondta ön, megkívántam az ordát palacsintában.
0: Szeretitek ezeket a jútejtermékeket?
2: Én nagyon szeretem a sajtokat. Egyik kedvencem, Svájcba is, amikor el vagyunk menve, annyi sajtot meg szoktam enni, mert ugye ott a Svájcban a sajtok nagyon finomak. Hát így a tejtermékeket is szeretem, az ordát nem annyira, de...
0: Boti?
3: Hát én a sajtot nem szeretem.
0: A túrót? Jó túrót?
3: Azt szoktam. A leginkább, pulisztán. Igen, a másba. Hm? Ilyen valami bebenlétében, mert úgy magára nem finom.
0: Jó. Hallottátok ti azokat a kifejezéseket, hogy juhász, meg kondás?
3: Igen.
2: Igen.
0: Mik ezek?
2: Ha végül is a juhász az inkább juhokkal foglalkozik, ugye, mint a neve is mondja, és ő is szokta terelni, ugye, hát szinte olyan, mint a pásztor.
0: Tehénpásztor,
2: igen? Igen, csak juhokkal foglalkozik.
0: Így van. És mi az a kondás?
3: Az úgy tudom, hogy a malacokkal foglalkozik.
0: Igen, az a disznókat vagy a malacokat szokta. Ma már azt hiszem, hogy ilyen nincsen. De olyan is volt, hogy libapásztor. Ismertek ti híres libapásztort?
1: Én ismerek, ismerem. Ludas Matyi.
0: Bizony, Ludas Matyi, ugye a híres mesés libapásztorunk. Szerintetek mi a jó a juhász életben?
1: Az, hogy ritkában van túl sok erőszak az életedben. Hát például, hogyha meg kell védened a nyájat, akkor megvéded a farkasoktól, és békés életet tudsz élni.
2: Végül szerintem az, hogy egy nyugodt munka, ugye, és nem kell sok miatt aggódjál, csak néha azt, hogy meg kell védjed ugye, azt a csordát, és nagyjából ennyi, hát semmi nehéz dolog, hát a terelés meg a fejés, de inkább a fejés az olyan nehezebb dolog, de elég nyugodt munka, szóval... Szerintem az a jó benne.
0: Boti?
3: Hát szerintem az, hogy nem kell sehová se sietni, hát nem nagyon késhetsz el a munkából, mert a juhok várhatnak egy jó ideig. Nem kell az, hogy jaj, oda kell menjek, jaj, oda kell menjek, hanem nyugodtan lehet élni.
0: Igen, hát valószínűleg egy eléggé nyugis a munka, de azért annak is megvannak bizonyára a maga nehézségei. Nekem nagyon nehezen menne az, hogy én hetekig alig találkozzak emberrel, csak az állatok között legyek. Az nekem nehezen menne. Én nem tudom más, hogy van vele, bizonyára vannak, akiknek ez teljesen rendben van, nekem nehezen esne az, hogy én hetekig egymagamba vagy egy-két emberre összezárva vagyok, és az állatokkal az nekem bizonyára nehéz lenne, de mindenki maga tudja. Bizonyára hallottatok ti is egy csomó ilyen nem, bibliai történetet, amiben maga Jézus egy pásztorhoz hasonlítja magát, ugye jó pásztorhoz hasonlítja magát. Ismeritek a jó pásztor történetét, igen, ugye? Mit csinál a jó pásztor, hogyha mondjuk eltéved, vagy egy báránykája?
3: Hát ott hagyja az egész nyájat a kutyájára, vagy csak úgy egyedül, mert tudja azt, hogy már... eléggé jól tudják a bárányok azt, hogy nem szabad onnan elveszni, és utána mennék a...
0: Tehát elmegy, megkeresi az eltévedtet? Hogyan védekeznek a bárányok? Ti láttátok-e azt?
1: Hát a bárányoknak vannak hímjeik, és a köztudott, hogy a legtöbb patás állatnak a hímjei kicsit agresszívebbek, mint a nőstények vagy a kisebbek.
0: Teket hívják kosoknak?
1: Igen. Ezért neveztenek például szarvat, agyarat, mint például a szarvasok, gazellák, gnuknak is, és akkor ezzel védekeznek, hogy a hímek megpróbálnak megvédeni a nyájat, és még azzal is védekeznek, hogy csapatba tömörülnek.
3: Úgy tudom, hogy a hímek ugye körbeállják a kicsiket és a nőstényeket, és akkor ugye a

0: kerítések se voltak, szóval szerintem így már ösztönből nyugodtabbak lennének, hogyha anélkül.
1: Ezzel az a gond, hogy már az ösztönük az, hogy védelve vannak. Tehát már megszokták azt, hogy ez így van, és már nem nagyon tudnának visszaszokni a vadonba.
2: És ti láttatok ilyen jó nyájat legelni?
1: Én igen. Én is.
0: Én még nem.
2: És az milyennek tűnt?
1: A birkák úgy mentek, mint egy működő fűnyíró, lábakkal, gyapjúval.
2: Biofűnyíró, igen.
1: Le volt tartva a fejük, és akkor elgerészték a füvet, és akkor a pásztor egy kutyával, vagy nem tudom, hogy volt ott egy kutya.
2: Általában szokott lenni.
1: Hát igen, azért mert a kutya az jó, az ember legjobb barátja, és mindig segíthat tud.
2: Én nem tudom, hogy ez így van-e, de olvastam valahol, hogy a bárányok nagyobb biztonságban érzik magukat, ha körbe van a bizonyos terület határolva, és tudják, hogy meddig mehetnek el. Ha nincs egy körbe határolt terület, akkor jobban félnek, és olyankor hajlamosabbak például arra, hogy összetömörülnek, ahogy te is egyébként mondtad. Mert hogy félnek attól, hogy nyíltabb a terület, és hogy nincsenek határok. Tehát nincs megszabva a határ, hogy ők meddig mehetnek el, és ettől ők jobban félnek. Ez nagyon érdekes, egyébként pszichológusok is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, ebben én most nem szeretnék belemenni, csak érdekességként olvastam, nem tudom, így van-e. Igen, hát ezekről még nagyon-nagyon sok mindent lehetne beszélgetni, de egyezünk meg abban, hogy azért nyugis egy munka a pásztor élet, ugye? Van, akinek ez illik, van, aki több izgalmat, meg több mozgást igényel, meg több nyüzsgést az életben, úgyhogy mindenki találja meg magának, ugye, hogy katona lesz-e, pásztor-e, vagy bármi más. Lényeg az, hogy tiszteljük mindenkiben azt a munkát, amit végez, hisz mindannyiunk munkája hasznos a közösség számára, és mindenkinek valamiből meg kell élnie, nem mellékesen, ugye. Köszönöm ezt az érdekes történetet. Nektek köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak megköszönjük, hogy itt voltak ma is. A jövő héten is találkozunk, áldott hetet kívánunk, dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsor kínálatunkat. Nem sokára elkezdjük és együtt imádkozhatjuk a Zsolozsma esti dicséretét. 19 óra 50 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától Hit, Kultúra, Tudomány című műsorunkat hallhatják, kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás, ima a nemzetért, ezt követi a Békerózsa fűzére, majd a kispapok imája a hivatásokért. 21 óra 25 perctől, Hogy megismerjenek téged, című műsorunk újabb részét hallhatják. 22 órától a Zsolozsma befejező imaóráját imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 óra 55 perctől Veled megyek, lelki olvasmány Veres Judit Mária tolmácsolásában. 23 órától zenés, verses összeállítást közvetítünk, és 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk, áldott szép estét, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Szent háromság fény kútfeje, Szent egységnek legelseje, az égő nap már száll alá, szívünkben gyújjon égi láng.
1: Már reggel is dicsér dalunk, most este ismét itt vagyunk. A hozzád esdeklő szavak dicséretedre szóljanak.
0: Áldott az Atya és Fiú, s a lélek is, ki vigaszunk, Szent háromság, egy Istenünk, örökké áldjon énekünk. Amen.
1: Szent papi díszben pompázol, a hajnal csillag előtt szültelek. Alleluja. Így szól az Úr az én Uramhoz. Jobbon felül foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
0: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeid közt uralkodjál.
1: Születésed napjától tiéd a királyság szentséges fényességben. A hajnal csillag előtt szültelek téged.
0: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
1: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
0: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli fejét.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szent papi díszben pompázol, a hajnal csillag előtt szültelek. Alleluja.
0: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldog ember, aki az Urat féli, akinek örömet elik az Úr félelmében.
1: Hatalmas lesz annak ivadéka a földön, mert áldást élvez az igazak nemzetsége.
0: Házát jólét és gazdagság tölti be, és igazsága örökre megmarad.
1: Az igaz úgy világít, mint fény a sötétben. Jóságos ő, irgalmas és igazságos.
0: Boldog, aki szívesen ad kölcsön, aki a törvény szerint intézi dolgait, mert szilárdan áll mindörökké.
1: Örök emlékezete marad az igaznak, rossz hírtől nem kell félnie.
0: Szíve nyugodt, mert az Úrban bízik, szíve erős, nem ismer félelmet, míg ellenségei szégyenben maradnak.
1: Bőséges adományt oszt a szegényeknek, igazsága megmarad örökre, feje dicsőségesen felemelkedik.
0: Látja ezt a gonosz, és bosszankodik, fogát csikorgatja, és magát emészti. A bűnösök vágya szerte foszlik.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja. Alleluja, üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek, mert igazak és jóságos ítéletei. Alleluja.
0: Alleluja. Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok. Alleluja.
1: Alleluja. Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk. Örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt. Alleluja.
0: Alleluja. Elérkezett a bárány mennyegzőjének napja. Már fel is készült a mennyasszony. Alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái,
0: kicsinyek és nagyok, alleluja.
1: Rövid olvasmány. Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, mindnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkéhez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiállt, mint Ábelé. Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
1: Bölcsességének nincs határa.
0: Nagy az ő ereje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
1: Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Magasztalja a lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
1: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni.
1: Örvendezzünk az Úrban, akitől minden jó származik, kérjük őt szívvel, lélekkel.
0: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
1: Mindenek Atya és Ura, te elküldötted fiadat a világba, hogy mindenütt dicsőítsék nevedet, erősíts meg a népek között egyházat tanúságtételét.
0: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
1: Add, hogy tanulékonyan fogadjuk az apostolok ige hirdetését, és hitünk igazsága szerint alakuljunk.
0: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
1: Te, aki szereted az igazakat, tégy igazságot a jogtalanságot szenvedők ügyében.
0: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
1: Oldozd fel a megkötözötteket, nyisd fel a vakok szemét világosságodra, állíts talpra a megtörteket, és oltalmazd a jövevényeket.
0: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
1: Teljesíts jóságosan a te békédben elhunytak vágyait, add, hogy fiad által eljussanak a szent feltámadásra.
0: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
1: Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
3: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Jó estét kívánok, nagy-nagy szeretettel köszöntöm mindannyiunkat. A férjem nevében is nagy öröm ilyen rövid időn belül másodjára is Kaposvár vendége lenni, és Miklós atya vendége lenni, és nagy örömmel tölt el minket, hogy ismét ilyen sokan eljöttek meghallgatni minket. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket előre is. Nem tudom, hogy volt-e alkalmuk megtekinteni esetleg azt a felvételt, ami a februári előadásunk felvétel, és amelyre Miklós atya is utalt, hogy fölkerült a YouTube videó megosztóra. De valóban, ugye korábbi tapasztalatainkból kiindulva tudjuk, és már számítunk is arra, hogy ha egy-egy nyilvános fórumon olyan témákat érintünk, amely ma már megkerülhetetlen, és amelyről őszintén kell beszélnünk igazságosan, akkor sokszor lehet számítani a letiltásra, vagy figyelmeztetésre az online térben. Kezdésképpen és folytatva részben a februári előadásom gondolatát János evangéliumából hoztam egy idézetet, egy igerészt. Az ige testé lett és közöttünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Kegyelem és igazság. Óriási feladat egyszerre őszintének és szeretetteljesnek lenni, szilárdan állni a meggyőződésünkben, de az együttérzésben sem megalkudni. Egyértelműen ragaszkodni a hitünkhöz, egyszer s mind nagylelkűen szeretni. Belső harcaink kimeríthetetlenek. Előző előadásomban a küzdelem terepéről, a látszólagos és a valódi ellenfelekről beszéltem, sok más mellett. Sok kérdést kapok mostanában azzal kapcsolatban, hogy mi lehet a hagyományos, konzervatív vagy keresztény értékrendet vallók legjobb, leghatásosabb vitastratégiája. Szerintem a legjobb stratégia egy vitában, hogyha megkérjük a vita partnerünket, hogy magyarázza el saját magát, vagy a saját álláspontját. Miért mondom ezt? Ilyenkor ugyanis mindig gyorsan kiderül, hogyha kevés logika van abban, amit mondanak, vagy kevés tartalom amögött, amit állítanak. Miért teszik ezt? Mert ellentmondás feszül a között, amit mondanak, és a között, amit tesznek. A progresszív ideológiák és politika, bár valami előremutató gondolatiságra utal, a haladás ígéretével kecsegtet, ha megvizsgáljuk az eredményeit, akkor rá kell, hogy jöjjünk, hogy valójában nem progresszív, hanem regresszív folyamatokat idéz elő a társadalmakban. Miközben emberi jogokról papolnak sokan, a közben embertelen dolgokat mozdítanak elő. Gondoljunk csak mondjuk az abortuszhoz, vagy az eutanáziához való jogra, vagy a gyermekek nem váltásához fűződő lehetőségeinek a kiszélesítésére. És örömmel látom, hogy itt van a vándorszobor a meg nem született gyermekek emlékére, amely körbe járja az országot, és amely emlékeztet minket arra, hogy azok a magzatgyermekek, azok a gyermekek, akiket abortuszban elvesztettünk, ők itt vannak közöttünk. 6,5 millióan vannak azok a gyermekek, akiket az abortusz 56-os bevezetése óta itt Magyarországon megöltek. Őrájuk emlékezünk, és ez a szobor gyönyörűen jelképezi azt, hogy ahogy a gyermek megbocsát az édesanyának. Mert ez az abortusz, ez nem csak a gyermekek halálát okozza, hanem fájdalom, trauma, gyász, és nagyon-nagyon sok seb forrása az édesanyák számára. De vissza azokhoz a folyamatokhoz, amelyek többek között ilyen embertelen gyakorlatot, például az abortusz liberalizálását is eredményezik. Ezzel a folyamat ellen azt tapasztaljuk, hogy bekapcsolt a társadalom immunrendszere. A dolgok elkezdtek megváltozni, és ezt a változást, ahogy a változásokat általában, nem lehet megállítani. Soha nem kértem, és ezentúl sem kérek bocsánatot a konzervatív életfelfogásom miatt, azért, mert hiszek a hagyományban, a tradíciókban és Istenben. Akkor sem kérek bocsánatot, hogyha ez sokakat megbotránkoztat. Az eddig lefolytatott vitáimra nagyjából az volt a jellemző, hogy míg én a tényekkel dolgoztam, vagy érvekkel operáltam, addig az ellenoldal jellemzően érzelmi vádakat hozott fel velem szemben. Az nem ellenérve a lelkiismereti és vallásszabadsággal kapcsolatos felvetéseimre, hogy keresztény fundamentalista vagyok.
az nem érv az életpárti érveimre, hogy nőellenes vagyok. Az nem érv az LMBTQ lobbyhoz kötődő felvetéseimre, hogy homofób vagyok. Ezek nem érvek, ezek érzelmi vádak. Arra kérem önöket, hogyha elfogadják ezt a jó tanácsot 16 év televíziós tapasztalat és sok vita után, hogy utasítsák vissza az érzelmi vádakat, és tereljék vissza ilyenkor a beszélgetést az érvelésre, az érvek ütköztetésére, és meg fognak lepődni, mert nagyon-nagyon kevés észérv van az ellenoldalon, többnyire csak érzelmi vádakat fognak kapni. De hadd kezdjem elsőként bátorítással. Ne keseredjünk el, ha beszélgetéseink, nyilvános állásfoglalásunk, vitáink vagy kiállásunk nem hozzák meg az általunk remélt eredményt. Keresztény emberként az a feladatunk, hogy az igazságot szóljuk egyszerűen, szeretettel és intelligensen. Ezt, és nem a hallgatóságunk vagy a beszélgetőtársunk reakcióját fogja rajtunk számon kérni Isten. Lehetséges, hogy ezek a megnyilvánulásaink Isten céljainak elérését fogják szolgálni. Tartsuk magunkat a szerepekhez, és akkor el fogjuk kerülni a veszekedést. A mi részünk a beszéd, Istené pedig, hogy fogja, amit mondunk, és esetleg megnyitja azoknak a szívét, akik hallgatnak minket. Ezért jobb, ha felkészülünk a nyilvános állásfoglalásokra, az e-féle beszélgetésekre, nem csak érvekkel, helyes, hogyha felkészítjük a hozzáállásunkat, a bensőnket, a szívünket is. Ahogy legutóbb említettem, ha még emlékeznek rá, jó lélekkel kell mindenkor küzdenünk. A mai alkalommal ismét személyes tapasztalatok és bibliai iránymutatás alapján arról szeretnék beszélni, hogy hogyan vehetünk részt Istennek tetsző módon ezekben a küzdelmekben vagy vitákban. Bátran és tetrekészen. Isten általunk és bennünk cselekszik a világban. Saját keresztény társadalmi felelősségünk súlya ebben az egy mondatban összegezhető. A legfontosabb felismerés a felelősségünk tekintetében felismerni a jelenlétünk, a szavaink és a cselekvésünk súlyát és jelentőségét. Ez olyan hatalmas és olyannyira túlmutat rajtunk, hogy amikor ezzel szembesülünk, nem csoda, ha megrendülünk vagy megrettenünk. Ehhez bátorságra van szükség és erényes életre. Ha nem cselekszünk, csak sopánkodunk, ha magunkat mentegetjük bűneink alól, miközben Isten segítségét kérjük a küzdelmeinkhez, munkánkhoz, akkor könnyen ráléphetünk a vallásos szélhámosság útjára. Mit jelent ez a jelenre és önmagunkra vonatkoztatva? Először magunknak kell szemrehányást tennünk a világban zajló folyamatokért. Elsőként mindig a saját felelősségünket kell megvizsgálnunk mindabban, ami körülöttünk zajlik. Ott voltam-e, szóltam-e, tettem-e minden alkalommal, amikor mennem, szólnom vagy tennem kellett? Hogyha a lelkiismeretemre hallgatok. Tudott-e általam cselekedni Isten, vagy vonakodtam és féltem fellépni? Jézus nem kért, hanem küldött minket. Az örömhír Isten igazságának és általában az igazságnak a terjesztése missziós parancs. De ma látszólag sokan birtokolják a bölcsek kövét, nagy a lárma sivataga. Csak úgy tudunk kitűnni a hangzavarban, ha meg is mutatjuk, hogy milyen Isten szeretete. Onnantól kezdve lesz bárki számára fontos minden, amit mondunk. Onnantól lesz különböző a mi igazságunk mások véleményétől. Robert Sarah bíboros azt mondja, hogy a keresztény hivatás egyfajta szellemi ellenállásra szólít fel minket. Az olyan rendszerekkel, ideológiákkal, eszmei irányzatokkal szemben, amelyek megkövetelik a rosszal való együttműködést, vagy akár kötelezővé teszik a rosszat. A szellemi ellenállás a legjobb szolgálat, amit ma a keresztények tehetnek a világban. Ez természetesen egyben egyfajta küzdelem a világgal és a körülöttünk élőkkel. Vitás szituációk sokaságára kell számítanunk. Sokszor az ez irányú fellépésünk konfliktusokat szül. Röviden végigvenném, hogy mi a feladatunk, mi a példánk ebben a cselekvésben, és mi a segítségünk ebben a küzdelemben. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ezt Pál írja a rómaiakhoz írt levelében.
Figyeljük meg, hogy Pál nem azt mondja, hogy éljetek mindenkivel egyetértésben, vagy kényszerítsetek mindenkit, hogy értsen veletek egyet, és azt sem mondja, hogy bármi is történjen, éljetek minden emberrel békességben, még akkor is, ha elviselhetetlen követeléseket támasztanak veletek szemben. Amit mond, az méltányos. Amennyire lehetséges, hívőkkel és nem hívőkkel egyaránt törekednünk kell rá, hogy békés kapcsolatot tartsunk fenn, és a békéhez gyakran szükség van tárgyalásra, illetve arra, hogy kimondjuk, mi az, amiről tárgyalhatunk, és mi az, amiről nem. Ahogy Thomas Mann fogalmaz a mai divatos toleranciával kapcsolatban, a tolerancia bűn, ha a gonosz megtűrését jelenti. Hogy milyen bölcsen kell viselkednünk a kívülállókkal, arról ugyancsak Pál ír a Kolosszeiekhez írt levelében. Márpedig az Úr szolgája ne veszekedjék, inkább legyen mindenkihez barátságos, a tanításban ügyes és türelmes. Ellenfeleit szelídenni, incsed, hát ha megadja nekik az Isten a megtérést, felismerik az igazságot. Szeretem ezt az igerészt, és nagyon sokszor használom és alkalmazom is a gyakorlatban. Figyeljék meg még egyszer, legyen mindenkihez barátságos, a tanításban ügyes és türelmes, ellenfeleit szelíden intse. Hát, ha megadja nekik Isten a megtérést. Ehhez tisztán kell látnunk, és ehhez a tisztánlátáshoz megfelelő forrásokat kell használnunk. Mi a jó, vagy mi a rossz? Mi a helyes, és mi a helytelen? Mi a normális, és mi az abnormális? Olyan zavarodott ma a világ, hogy a keresztények elbizonytalanodtak e tekintetben. Erről talán a legutóbbi alkalommal is ejtettünk néhány szót. A Teremtés könyve a legjobb iránymutatás, amikor el kell igazodnunk a normalitás vagy az abnormalitás tekintetében. A keresztény hit alapjai közé tartozik a teremtett szándék. Ez az állásfoglalásunk egyik sarokpontja ugyanis, mert erre alapozzuk a normáinkat, azaz, hogy mit tartunk erkölcsösnek és mit nem. Ez szerint a mérce szerint az olyan kérdéseket, mint hogy mi a helyes vagy helytelen, a normális vagy abnormális, mind az határozza meg, hogy összhangban van-e a teremtőnk szándékával. Ezek szerint az életben az elsődleges feladatunk nem az, hogy rájöjjünk, mit érzünk természetesnek, vagy mit tartunk jónak. Ez pusztán másodlagos. Elsődleges dolgunk, hogy felismerjük teremtőnk szándékát, majd ehhez igazítsuk értelmünket. Isten kitartóan munkálkodik mindannyiunkban. Talán nem mi leszünk azok, akik meg fogjuk győzni, hogy megváltozzon a környezetünk véleménye. Lehet, hogy semmi, vagy csak nagyon kevés ráhatásunk lesz a dolgokra. Istennek azonban ezer mód áll a rendelkezésére, hogy megnyerje magának azokat, akikkel beszélünk, megismerkedünk, és kitartóan alkalmazza ezeket a módokat. Ezt biztosan tudhatjuk, és ebben meg is nyugodhatunk. Olyanoknak kell lennünk, mint a magvetőknek. Nem törődni azzal, hogy mi történik a magokkal, csak hinteni a magokat. Isten majd gondoskodik róla. Csak arra kérem mindannyiukat, hogy ne hallgassanak, mert mindennél fontosabb most, hogy mindennél nagyobb erővel szeretnék elhallgatni, vagy elhazudni az igazságot, és elhallgattatni azokat, akik még kimerik mondani az igazságot, mindennél fontosabb, hogy megszólaljanak, hogy nyilvánosság elé álljanak, hogy a kisebb vagy nagyobb környezetükben, de hirdessék az igazságot. Alapvető igazságokat kell ugyanis újból és újból kimondanunk és leszögeznünk. Jeleknek, illetve hangoknak kell lenni a világban, éppen azért, mert ezeket a jeleket és hangokat szeretnék eltüntetni a világból. Ha azt szeretnénk, hogy bármely beszélgetésünk eredményes legyen, ne csak érvekkel készüljünk, hanem szeretném, ha most itt közösen gondolkodva felkészítenénk a hozzáállásunkat is. Részben azok alapján mondom a következőket, amelyeket én megéltem vagy megtapasztaltam a munkám során. Nem csupán saját magunkat képviseljük, ha felvállaltan keresztények vagyunk, akkor képviseljük az Urat is, és ahogyan mi viselkedünk, akár egy vitában is, az nagyban meg fogja határozni, hogy Istenről vagy a kereszténységről mit gondolnak majd az emberek. Ezért tartsuk szem előtt Jézus tulajdonságait. Ő legyen a példa, és őt kövessük mindenben. Ha keresztények vagyunk, Krisztus követői vagyunk, Krisztust kell tehát ezekben a szituációkban is követnünk.
Ezeket kell nekünk is visszatükröznünk, hogyha az ő nevét akarjuk megemlíteni ezekben a vitákban, vagy a kereszténységre hivatkozunk. Keresztényként a szerető Istent képviseljük, aki esőt küld a becsületes és az igazságtalan emberekre is, és egyformán kedvez a hívőknek és a nem hívőknek is. Nem alkuszik meg sem az igazság, sem a kegyelem kérdésében. Azt akarja, hogy minden ember megbékéljen vele. És azzal bízott meg minket, hogy só és világosság legyünk a világban. Ezzel a feladattal együtt jár mindaz, hogy szembe kell néznünk a saját hiányosságainkkal is, mielőtt másét kezdenénk kijavítani. Ezek alapján, és ezeket mind szintén a Szentírásból vettem, ezek igerészek alapján megfogalmazott gondolatok, nekünk, az Úr szolgáinak, ha erre a vállalkozásra adjuk a fejünket, nagyon magasra van téve a mérce. El kell ismernünk ezt. Nem tudjuk teljesíteni ezt a feladatot anélkül, hogy imádsággal rá ne készülnénk, hogy rá ne támaszkodnánk Istenre. Éppen ezért először is őszintén be kell ismernünk, hogy ezekben a küzdelmünkben nagy szükségünk lesz Istenre. Mondjunk tehát igazat mindenképp, de ne próbáljuk meg azt ráerőltetni a hallgatóságra. Természetesen nem megoldás az sem, hogyha cukormázba öntjük a szavainkat. A gyengétség nem azt jelenti, hogy felülvizsgáljuk, amit az igazságról gondolunk, hanem azt, hogy az igazságot óvatosan és körültekintően tálaljuk. Nézzük meg a példát, mi lehet a példa ebben. Nézzük meg, hogyan beszélgetett Jézus a szamáriai asszonnyal János evangéliuma 4. fejezetében. Tudta, hogy a nő bűnben él, egy olyan férfivel, aki nem a férje, és amikor ezt kimondta, nem próbálta meg szépíteni a dolgot. De mindenek előtt az embert látta benne, nem pedig a szexuális bűnök elkövetőjét. És még amikor a bűnéről beszélt, akkor is gyengétséget és tiszteletet mutatott felé. Amikor tehát beszélünk, kövessük Jézust abban, ahogy beszélünk. Nem elég tudni, hogy mi a helyes és mi nem. A szolgáló élet része, ugyanazt a gyengétséget mutassuk mások iránt, amit Jézus mutatott irántunk is. Egy személyes példa. Említette Miklós atya, hogy az LMBTQ lobby csoportokkal kapcsolatos állásfoglalás miatt intette meg a YouTube a videó megosztóit. Kétségtelen, hogy a homoszexuálisokkal szembeni előítélet egy létező dolog, és hogy én több alkalommal állást foglaltam már ebben a témakörben. Sokakban él valóban az az észszerűtlen tévképzet, hogy felsőbbrendűek a melegekhez és a leszbikusokhoz képest, és hogy a homoszexuális emberek alapvetően alsóbbrendű vagy másodosztályú lények. Sok előítélet van az emberek szívében ebben a témában, de a homofóbia vágya az szerintem egy téves fogalom. Azt gondolom, hogy az előítélet, a fóbia és a meggyőződés három különböző fogalom, és ezeket szét kell választanunk. A hit, miszerint a homoszexuális viselkedés erkölcstelen, sem nem fóbia, sem nem előítélet. Ez egy meggyőződés, amely egyszerű, jól megalapozott világnézetre támaszkodik, nem diszkriminálja és nem is alacsonyítja le a homoszexuális embereket. Ha valamiben nem értünk egyet, az egy dolog. De ha a nézeteink miatt bárki megbélyegez minket, az már teljesen más. Nem igazságos, sőt egy kicsit övön aluli is a homofóbia felemlegetése. Itt egy véleménykülönbségről van szó, világnézetek ütközéséről. Nyilvánítsuk ki, hogy nincsenek fóbiás reakcióink, ne csak ebben a témában, minden másban, ahol véleménykülönbségre vagy véleményütközésre kerül sor. Ami pedig az előítéletesség vágyát illeti. Ártatlannak kell vallanom magam ebben is, mert igen, azt gondolom, hogy a homoszexualitás bűn. És ha azt gondolnám, hogy ettől bárki bűnösebb, mint én, akkor valóban az előítéletesség bűnébe esnék. Azonban nem így gondolom. Úgy látom, mint azt éreznék sokan, hogyha valamit bűnnek tartok, vagy tartunk, akkor magamat bűntelennek hiszem. Távolról sem. Valójában, ha most elkezdenénk összevetni személyes bűnlajstromunkat, az én listám valószínűleg hosszabb lenne, mint bárki másé. Azonban az, hogy a homoszexualitást helytelennek tartom, egy meggyőződés, nem pedig egy előítélet. Ha úgy érzi bárki, hogy bármikor is
úgy viszonyultam, vagy viszonyult hozzá egy közösség, mint a alsóbbrendű lenne, arról szeretnék tudni, és szeretnénk tudni mindannyian, mert egyáltalán nem így érzünk, vagy nem így érzek. Amikor egymással beszélünk bármilyen témáról, az egyik tökéletlen ember beszél egy másikkal. A meggyőződés, az előítélet és a fóbia tehát három teljesen különböző fogalom. Érdemes külön kezelni és külön választani ezeket a beszélgetésekben. És csak egészen röviden zárásképpen, amikor a keresztény társadalmi felelősségről vagy bármilyen más kérdésről beszélek, akkor mindig nagyon fontos a forrásokról beszélni, és a mi jó indulatunk, a mi cselekvésünk forrása Isten. Az Istenhez való kapcsolódás, a hitélet pillére és forrása az ige olvasásával, imádsággal és elmélkedéssel töltött időből épül fel. Ezek az alaptevékenységek létfontosságúak minden elkötelezett keresztény számára. Tapasztalatom szerint azonban épp ezeket kezdjük először elhanyagolni, ha nehézségek adódnak az életünkben. Sőt, azt látom, hogy keresztények milliói élnek rendszeres imádság és bibliaolvasás nélkül, és így megfelelő táplálék és eszközök hiány nem képesek megküzdeni az életükben felmerülő kihívásokkal és kísértésekkel. Mivel Krisztus követői, ezért talán van kapcsolatuk Istennel. Ez a kapcsolat azonban kevéssé, vagy egyáltalán nem bensőséges. És mindez azért van, mert elhanyagolták a hitéletüket. Az is teljesen bizonyos, hogy nem tudunk folyamatos kapcsolatot ápolni Istennel hitélet nélkül, hiszen egyetlen kapcsolat sem lehet erős anélkül, hogy a másikat meghallgatnánk és beszélgetnénk vele. Azért beszélek erről ilyen bátran, mert átmentem én is ezen a folyamaton, keveset imádkoztam, és ritkán olvastam a Szentírást, és éreztem az Istentől elvetettség vagy eltávolodottság érzését. És minőségi változás következett be az életemben, amikor élő lett az Isten kapcsolatom. A Szentíráson keresztül Isten szól hozzánk, tanít és vezet minket, az imádságban pedig formál minket. Engedjük közel a szívünket és a személyiségünket Istenhez, hogy tudjon bennünket erősíteni, formálni és megszentelni. Törekedjünk tehát arra, hogy közelebb kerüljünk hozzá úgy is, hogy naponta gyakoroljuk az imádságot és a bibliaolvasást, és hogyha ezt tesszük, épülünk lelkileg, növekszik az Isten iránti szeretetünk, és olyan bizalommal és békességgel tudunk majd fogadni életünk körülményeit, akár a kihívásokat vagy a vitákat is, amelyre Isten nélkül nem lennénk képesek. Köszönöm, hogy meghallgattak, és most át is adom a férjemnek a szót.

Hallanak ezen a mikrofonon is? Picit talán kevésbé áthalló, mint ez, mint a másik volt, ezért gondolom, hogy innen beszélnék. Valószínűleg harmadszor nem hívnak ide minket, mert két dolog ugyanaz, mint a múltkori alkalommal. Az egyik, hogy hideget hoztunk, miközben már volt egy kicsit jobb idő. A másik pedig, sok problémát fogunk beszélni, és kevésbé vigasztaló dolgokat. De hoztunk még egy csapást önöknek, hogy teljes legyen a kép, mégpedig két kiadványt, amelyik ott lapul az asztalon, és aminek rövid történetét azért engedjék meg elmondjam, hogy Andrával készült egy interjú a Képmásban, és a megmaradt példányokat osztogatjuk szét. A másik pedig egy tévedésem, 20 évvel ezelőtt készült egy könyv, amelyet én írtam. Úgy tudtam, hogy nincsen már belőle példány, és édesapám meghalt tavaly, és kiderült, hogy a raktárában még néhány doboz van. Könyvet nem égetünk, én legalábbis nem, úgyhogy az a másik, amit önöknek fölajánlunk, aki gondolja, az vigye el. Aztán utána, ha úgy gondolja, akkor akár el is dobhatja. A múltkori beszélgetésen, illetve előadáson és konzultáción, mert utána kérdések is voltak, nagyon sok mindenről beszéltünk. Ugye Andrea a belső küzdelmek problematikáját említette, nekem sokkal egyszerűbb dolgom, annak külsőről kell mondanom néhány gondolatot. Két hónappal ezelőtt egy háború, amit én fegyveres konfliktusnak hívok, de a körülmények is abból fakadó problémákat jelent, nyilván háború van, és háború. Az, hogy egyre többen csatlakozni kívánnak hozzá, ugye tudjuk jól, a NATO tagjai közül valóban veszélyt rejteget. És akkor mégis azt mondtam a végén, hogy én nem hiszek a világháború közelettében, pláne nem hiszek olyan fegyverek bevetésében, ami a nukleáris fegyvereket jelenti, vagy még durvább eszközöket, mert higgyék el, még annál is van durvább. Azután mi történt két hónap alatt? Franciaország lángokban, szó szerint tüzek gyúlnak a francia nagyvárosokban, és zűrzavar. Németországban leáll a tömegközlekedés, ugye országos szinten. Hollandiában a gazdák híg triágyával locsolják a kormányépületet és a kivonuló rendőröket. Aztán Lengyelországban is furcsa módon kezdik észrevenni, hogy talán nem kellene beleavatkozniuk konkrétan az ukrán konfliktusban, legalábbis tevőlegesen nem. Tehát két hónap alatt megint olyat fejlődött a körülmény, a külső körülmény, amely egyáltalán nem a konszolidáció felé vezet, és egyáltalán nem azt vetíti előre, hogy az elmúlt időszak problémái enyhülnének. És volt még egy rossz hír az elmúlt napokban, mégpedig az, hogy az egyébként általában higgadt és mondjuk úgy az kevésbé indulatokra appelláló magyar miniszterelnök is azt nyilatkozta a rádióban, hogyha hallották, hogy egyre jobban közeledünk egyfajta nagy háború irányába. Mert ilyen jelek vannak. Én továbbá sem gondolom így, és nem azért mondom ezt, mert szembe szeretnék szállni a miniszterelnök úr tudásával, információs hátterével, hanem azért, mert nem az a kérdés ma, véleményem szerint, hogy formálisan háború lesz-e, hiszen a háború, múltkor megbeszéltük, már régóta tart, amit úgy hívunk, hogy a normalitás és az abnormalitás összecsapása. Az emberi értékrend megtámadott, a normalitás minden formája veszélyben, a hitünk meggyalázva, és hadd ne soroljam. Tehát a háború zajlik mindennapokban, és meg is állapodtunk a múltkor, ha jól emlékszem, hogy valamennyien mi katonák kénytelenek vagyunk besorozni magunkat, és küzdeni kikinek a maga helyén, ugye, hogy a normalitás győzzön. De van még egy folyamat, amelyről most szeretnék önöknek beszélni. És nem azért, mert ez nem látható más számára, hanem mert hangsúlyoznunk kell, hogy igenis egy nagyon komoly átalakulás előtt van, nem csak a kontinensünk, hanem gyakorlatilag a világpolitika.
Hiszen mit tapasztaltunk az elmúlt 70 év során? Azt, hogy egy centrális rendszer jön létre, hogy az Egyesült Államok vezetésével egy rendkívül erős központi világ kezdett kialakulni. Ennek megvoltak a gazdasági és katonai feltételei. Azután azt láttuk, hogy ez tovább ment, és azt mondta, hogy a nemzetállamok nélküli világot szeretnék, ez a világkormány vezetésével természetesen. Tehát magyarul egy egypólusú világ felé haladtunk az elmúlt 70 év során. A mostani pillanat viszont egy választó. És ezt tulajdonképpen az ukrán-orosz fegyveres konfliktus tette ki a nyílt színre. Mindaz, ami egyébként évtizedek óta szintén a mélyben megbújva, de folyamatként jelen volt, legfeljebb nem volt hatékony és nem látszott. Ugye a több pólusú világ kérdése. Azzal, hogy Oroszországot elfordítják és eltávolítják Európának mondjuk a vérkeringéséből, hiszen földrajzilag nem lehet, ezzel egyre intenzívebbé vált az úgynevezett többpólus létrejöttének a lehetősége. Ugye a többpólus alatt úgymond területi helyzeteket és területeket értünk. Az egyik ilyen pólus lenne, eme gondolat mögött mondjuk megfogalmazott ideológiákban, ugye az Egyesült Államoktól az amerikai földrész északon és délen, tehát egy vertikális formában. A második egy

Természetesen azzal, hogy mindazt, amelyet az úgynevezett világkormánnyal megszemélyesített háttérhatalom képzelt, azt teljes egészében szembeállítják egy egészen más logikával és folyamattal. A kérdés ez, és hogyha Orbán Viktor arra gondolt, hogy ez megye háború nélkül, egy nagy összecsapás nélkül, akkor nyilván az egyik forgatókönyv az, hogy nem biztos, hogy így sikerül. A józanész azt kívánná természetesen, csak ilyenkor jön az, hogy a háttérbe szorított, a hatalomból kiűzetett, az bizony nem adja olcsón a bőrét. Tehát, amikor arról olvasnak a különböző médiában, hogy Oroszországnak nem lesz más esélye, mint bevetni mondjuk az atomfegyvereit, hogy a végső győzelmet elérje, akkor ennek pont a ellenkezője igaz. Ugye a múltkor is hangsúlyoztam, Oroszország gazdaságilag nem képes hosszú távon háborút fenntartani. De nem az a megoldása, hogy akkor egy gyors háborút, úgymond egy modern fegyverekkel megvízendő háborút fog tenni, hanem elfordul a problémától. Elfordul attól, amelybe nem akarják bevenni, azaz Európától. Az elfordulás pedig azt jelenti, hogy egy egészen más struktúrában kezd a világ kialakulni. Ugye jól tudják, hogy az Egyesült Államoknak két ereje van. Az egyik a katonai fölkészültsége, bár Afganisztánban azért volt bizonyos hiátus ez ügyben, ha még emlékeznek rá, olyannyira, hogy a teljes fegyverzet ott maradt. Önök szerint miért? Nem volt elég szállító eszköz hazavinni? Nem. Mert így újra lehetett gyártani. Ugye mindig oda jutunk vissza, hogy a háborúk ma a világban öncélúak. Egyedül a gazdaság szereplőinek, ezen belül a fegyvergyáraknak fontosak. És nem pedig a klasszikus értelemben vett területszerzés és bármilyen más érdek megszerzése. Tehát én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok katonai ereje az szimbolikus, hatékonysága azért messze elmarad attól, amiről egyébként mi feltételekkel rendelkeztünk korábban. Az Egyesült Államok másik ereje pedig a dollár volt, ugye ezt is jól tudják. Igen ám, csak a dollár mögött nincs semmiféle komoly fedezet, arany legkevésbé, hanem az úgynevezett olaj-dollár szerep. Ugye ez azt jelenti, pontosan fogalmazva, hogy a dollár, mint váltópénz, főleg az energetikában, az olajban és az egyéb mondjuk nemzetközi forgalmazásban jelenik meg. Ha ezt kiveszik a rendszerből, már pedig erősen megjelent ennek a nyoma, ugye ma már érdekes módon Szaúd-Arábia is kész Kínával, Jönban, hogy mondjam, kereskedni. Ez pedig egy óriási csapás az amerikai gazdaságra. A kérdés az, hogy mi lesz ennek a következménye. Nyilvánvalóan az Egyesült Államok ezt nem engedheti meg. Nyilvánvalóan az Egyesült Államok nem vonulhat vissza a saját kontinensére. Az egész elmúlt 7 évtized ezt nem predesztinálja, erre ő véleményem szerint nincs fölkészülve egy ilyen forgatókönyvre. Tehát annak az esélye, hogy egy nagyobb konfliktus kerekedik a mai egyébként ukrán-orosz fegyveres konfliktusból, azért van jelen, mert a világ átrendezése megindult. Nem tudom megmondani önöknek, hogy ez ilyen formában lezárható-e, vagy ilyen formában működik-e tovább. De abban nyilván egyet tudunk érteni, hogy nagyon ma még szinte elképzelhetetlen folyamatok alakulhatnak ki. Mit jelent ez ránk nézve? Mert valószínűleg számunkra ez a legfontosabb. Mit jelent ez Magyarországra nézve? Ugye a Miklós atya is elmondta pár szóban, tulajdonképpen a mai evangélium abszolút áthallással rendelkezik, és milyen érdekes az élet, hogy pont ma van egy ilyen áthallási lehetőség. Ugye Magyarország és Magyarország szerepe gyakorlatilag ebben a folyamatban az igenis példaértékű, igenis az az utolsó menedék a normalitás szempontjából, amely még mint frontharcos jelen van és működőképes. Ez mind rendben van, ezt mi tudjuk, hiszen itt élünk, mi vagyunk azok, akik ezzel szembesülni kell, és szembesültünk ezer éven keresztül, nem csak a 21. század elején. Csak hogy eszközeink vannak-e mindenhez? És ugye ez a nagy kérdés, és amikor Andrea azt mondja, hogy gyakorlatilag el kell fogadnunk az ellenfél támadását, vagy el kell fogadnunk azt, hogy lekapcsolódunk,

kapcsolnak bizonyos információs rendszerekről, akkor nagyon egyszerűvé válik a képlet. Gyakorlatilag arról van szó, hogy adott esetben vannak lőszereink, a szavaink, a gondolataink, az értékrendünk, a mondataink. De vannak-e hozzá fegyvereink, amellyel ezeket a szavakat, a lőszereket el tudjuk juttatni. A világ úgy alakult, hogy óvatlanok voltunk, és ezek a fegyverek a másik oldalon vannak. Önök találkoztak olyan háborúval, amikor nálam lőszer volt az egyik oldalon, és kölcsön kellett kérnem a másiktól a tüzérségi ágyút, hogy őt lőjen bele? Azt gondolom, hogy ez nem fordult elő a történelemben, és tartok tőle, hogy a mai nap is nagyon nehéz lesz így harcolnunk. Nem készültünk fel arra, hogy ezt a bizonyos információs háborút fegyverekkel vívják, hanem arra készültünk, hogy befogadnak minket abban a közösségi csatornarendszerbe, hogy az internet adta különböző lehetőségre, platformokra, amelyen aztán majd szépen elbeszélgetünk, és mindenki a saját igazát fogja tudni képviselni. Nem így van? Ebben látom az igazi gyengeségünket. Hogyan tudjuk meggyőzni a fiataljainkat azzal szemben, ami az a rengeteg mocsok, ami éri őket? Hogyan tudjuk meggyőzni az embereket, hogy tulajdonképpen higgyék el, nincs alternatívája annak, amit egyébként 100 éveken keresztül az ember felépített? Hogyan tudjuk meggyőzni és elfogadtatni, akár csak Európában ezeket a gondolatokat, ha nincsenek a kezünkben megfelelő eszközök? Márpedig jelen pillanatban sajnos úgy tűnik, hogy nagyon minimálisan vannak lehetőségeink. Tehát a mai élethelyzetben, ugye Magyarország a következő mondjuk 2 évben meglehetősen komoly kihívás elé kerül, mégpedig azért, mert ha belegondolnak, 3 választás vár ránk. Jövőre az önkormányzati és uniós, 4 az Egyesült Államok elnök választása, és 2026-ban újra Magyarországon parlamenti választás. Ugye amit látunk, és egyértelműen látható, nem csak az eszközökről kapcsolnak le, hogy kevesebb kommunikációja legyen azoknak, akik a normalitásról, az igazi jövőképről beszélnek, hanem annak a veszélye is megvan, hogy direkt az embereknél fognak megjelenni azok a rendszerek, a pénzzel együtt, amelyek eddig az ellenzéket támogatták, például Magyarországon, vagy bármilyen más országban is. És az embereken keresztül, alulról építkezve, próbálják fölépíteni azt, hogy gyakorlatilag az a fajta eszmerendszer, amelyet képviselnek, és amelyet ez a bizonyos háttér, erőtér jelent, az Magyarországon is teret nyerjen politikai értelemben, amelyet az elmúlt 12 év alatt sem sikerült így megvalósítani. Tehát én úgy gondolom, hogy a mi szerepünk, nekünk katonáknak a szerepe, az azért lesz hatványozottan jelen, mert látható módon a politika eszközrendszere szűkül. Látható módon a politika, és ez nem egy minősített mondat részemről, de egyre kevesebb meggyőződéssel képes kiállni bizonyos tételekért, mert beszorult egy olyan kettős élethelyzetbe, amikor teljes egészében nem tudja az akaratát érvényesíteni, még Magyarországon sem. Mire gondolok? Ugye mi nem küldünk harcosokat az ukrán területre, hogy gyilkolják őket, de ugyanakkor magyar emberek meghalnak. Hisz a Kárpátalján élő magyar nemzetiségekből nagyon sokan áldozatok, nem csak katonák, hanem már sajnos halottak. Azt mondjuk, hogy a béketárgyalásokat és a tűzszünetet kell erőltetni. Ugyanakkor elfogadjuk azt, hogy a NATO-t bővítik Európában, és aláírtuk mi is most a finn csatlakozási kérdést. Azt mondjuk, hogy mi fegyvereket nem adunk olyan területre, ahol embereket gyilkolnak le. Ugyanakkor engedjük területeinken átmenni azokat a szállítmányokat, amelyek ezeken a konfliktus zónákban, így most éppen Ukrajna keleti részén, fegyvereket gyilkolnak. Mi hát az igazi lehetőségünk? Én azt gondolom, hogy a politika pontosan mutatja, hogy minimálisra szűkült a egyes taktikai értelemben vett megoldás. Én azt gondolom, hogy a politikának most egyre inkább szüksége lesz ránk. És nem fordítva. Az elmúlt időszakban nagyon sokszor megszoktuk azt, hogy a politika
megoldja a kérdéseinket, gyermekvédelmi törvényt hoz, hogy egy példát mondjak, meg tudja oldani a szociális támogatást, az embereknek a gyermekvállaláshoz pénzt tud adni. Most ezt a pénzt meg fogják vonni? Ugye durván ez 16 ezer milliárd forintot jelent, amely nem fog bejönni Magyarországra, és ne legyen igazam. Mert ezzel próbálják megfojtani gyakorlatilag azt a politikát, amely az elmúlt 3 ciklusban nem volt sikeres, ami az elmúlt 12 évben igenis a magyar társadalomnak képes volt bizonyos segítséget adni, ha nagyon sok mindent nem is oldott meg nyilvánvalóan. Tehát olyan eszközök vannak az ellenfeleink kezében, a hírközlő csatornák befagyasztása, a jogosan járó pénzek meg nem adása, mert egyébként ők is tudják Brüsszelben, hogy ezt a pénzt oda kell majd adni. Kérdés az, hogy meddig tudják húzni az időt. Ez nem függ össze semmiféle igazságtétellel vagy jogszabállyal. Két különböző dologról beszélünk, ami soha nem jön át a médián. Mi magyarázza azt, hogy 12 éven keresztül az Orbán kormány volt hatalmon, ugyanazt a politikát folytatta, semmi hang ez ellen nem szólalt meg. Egyszer csak a 13. évben rájönnek, hogy dehogy nem, hát mindez rossz volt. Ja, és közben jöttek a pénzek, mert hogy azoknak alanyi jogon hozzá kell, hogy férjen minden ország, aki tagja az uniónak. Egyszer csak rájöttek arra, hogy mindez tévedés volt? Nem. Taktikát váltottak. Egy úgynevezett hatékony, most a másik oldalról nézve, hatékony taktikát váltottak. Rájöttek arra, hogy hogyan lehet beszorítani tulajdonképpen egy ellenálló rendszert, hogy az ő érdekeiket képviselje, vagy pusztuljon a szónak, sajnos csúnya értelmében is. Ezért mondom azt, hogy a következő évek nagyon nehezek lesznek. A világpolitikában teljes átrendeződés is elképzelhető, vagy egy olyan konfliktus, amelyet valóban nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen eszközökkel, uram, bocsá, fegyverekkel vívnak majd. És ugyanez van ránk is. Tehát sajnos az, amelyben mi akár kis közösségként, akár az egyházi vezetőink megpróbálnak lelki erőt és támaszt adni, ez csak akkor lesz segítség, hogyha gyakorlatilag, vagy mondjam a régi szakmámat, operatív értelemben is képesek vagyunk ehhez felnőni. Képesek vagyunk-e minél több embert magunkkal vinni, és minél több embert mozgósítani annak érdekében, hogy csak saját magunkat tudjuk megvédeni, senki nem fog. Nincsenek szövetségesek, potenciálisan sem, csak mi vagyunk. Ez mennyire elég, nagyon nehéz kérdés, de én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül a mi felelősségünk ebben a kis közösségben is, és minden közösségben Magyarországon, hogy meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Véleményem szerint vagyunk elég intenzívek, erősek, okosak, hogy ezt képesek legyünk megtenni. Köszönöm a figyelmüket!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbesugva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvérek! Az egyik iskolában történt. A tanító néni az órán megkérdezte a gyerekeket. Közülletek ki bátor? Sokan jelentkeztek és dicsekedtek. Én nem félek a fogorvostól, én a sötétben sem félek. Én már ezt és azt megtettem, majd egy másik kérdés hangzott el a tanítónéni részéről. Közülletek ki az, aki nem mindig bátor, sőt félni is szokott. A gyerekek egymásra néztek, de nem mertek szólni. Majd egy kisfiú jelentkezett. Én néha szoktam félni is, mondta. Majd a tanítónéni papírt osztott ki a gyerekek között, és így szólt. Először gondolkodjatok kicsit, majd írjátok le a papírra annak a gyereknek a nevét, aki itt közöttetek a legbátrabb. És a gyerekek nem a legügyesebb, vagy a legerősebb, illetve a legcsintalanabb gyerek nevét írták a papírra, hanem azét, aki bevallotta, hogy bizony szokott félni is. A mai evangéliumi szakaszban Jézus háromszor is ugyanazt az üzenetet ismétli tanítványainak, ne féljetek. Ez a felszólítás nem csak az apostoloknak szólt 2000 évvel ezelőtt, hanem nekünk is, akik a mai világ bizonytalanságai között próbálunk Krisztus tanítványai maradni. Hallgassuk újra az evangélium legfontosabb szavait. Ne féljetek az emberektől. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Ne féljetek hát, ti sokkal többet értek a verebeknél. Ez a háromszoros felszólítás, mintha három különböző félelmet érintene az ember szívében. Az emberektől való félelmet, a szenvedéstől való félelmet, és az értéktelenség érzéséből fakadó félelmet. Az első, az emberektől való félelem. Mindnyájan ismerjük azt az érzést. Sokszor nem azért hallgatunk, mert nincs véleményünk, hanem mert félünk attól, mit mondanak majd mások. Félünk a kritikától, a kinevetéstől, az elutasítástól. Jézus tanítványainak sem volt könnyű helyzetük. Tudták, hogy az evangélium hirdetése ellenállást vált majd ki. Voltak, akik kinevették őket, mások üldözték őket. Mégis Jézus azt mondja, ne féljetek az emberektől. Miért ne féljünk az emberektől, testvéreim? Azért, mert az emberi vélemény változó. Aki ma dicsér, holnap a legnagyobb bírálód lehet. Aki ma támogat, holnap ellened fordulhat és elárulhat. Aki ma barátod, holnap az ellenséged lehet. Isten szeretete azonban soha, de soha nem változik, az ő szeretete, ami irányunkban örök. Sok ember egész életében mások elismerését keresi. Szeretne megfelelni mindenkinek, de ez lehetetlen. Ha mindig az emberek véleményéhez igazodunk, ha mindig az emberek véleménye szerint akarunk élni, akkor sajnos elveszítjük igazi önmagunkat. A keresztény embernek nem az a feladata, hogy mindenkinek tetszedjen, hogy mindenki véleménye szerint éljen, hanem az a feladata, hogy Istennek legyen kedves az ő élete, Istennek tetszedjen, ahogy él. Drága jó testvéreim! Ezen evangéliumi szakasz után mi lehetne más az ima szándékunk, vagy az ima szándékom, amit kérek, hogy imádkozunk, az, hogy ne féljünk. Vannak nehézségek, De kérjük, hogy ezt az érzést ültesse el nagyon jól bennünk az Isten. A mai világban ne féljünk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kútassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Dánel József.

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged, aki fogod hallgatni ezt a buzdítást. Ma Szentlélekről szeretnék néhány dolgot mondani, buzdítani, bátorítani, hogy vágyakozzunk a Szentlélek után, meg egyáltalán fölkelteni az érdeklődést, hogy ki is a Szentlélek, miért van szükségünk rá, hogyan működik, és egyáltalán Isten szent lelkének mi a szerepe, küldetés az életünkben. Azt a címet adtam a buzdításomnak, hogy lélek az, ami éltet. És ezt egy szentírási részből vettem, ezt a címet, majd ezt ki fogom fejteni az elkövetkezendő időben. János evangélium a 6-os fejezet 63-as versben olvassuk. A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Az ígék, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Tehát, hogy a Szentlélek az, úgy is mondhatnánk, hogy élet. Úgy, ahogy a levegővétel életet ad nekünk, ahogy a levegőt belélegezzük, és azáltal élünk, vagy ahogy a vér megy a sejtjeinkben, és minden sejtet, ahogy átjár, annyira ott van élet, ahol a vér van, úgy akkor mennyivel inkább a Szentlélek azáltal, a lélek által válik valósággal bennünk ez az élet, Istennek az élete. Hogyha dinamikus keresztény életet akarunk, hogyha igazán azt akarjuk, hogy tüzes legyen a mi életünk, a mi hitünk, a mi elköteleződésünk az Isten iránt, a szolgálatok iránt, akkor a Szentlélekre van szükségünk. Nem csak rutinos feladatoknak az elvégzésére, hogy bizonyos feladatokat megteszünk, azt mondjuk, hogy ez az én kötelezettségem, és akkor elvégzem. De ha nincs lélek benne, akkor azt is lehet mondani, hogy lélektelenül csináljuk ezeket a dolgokat. És a lélek az, ami éltet, tehát a lélek életet akar adni nekünk, és azt akarja, hogy élet legyen abban, amit teszünk. Itt van egy nagyon fontos rész, és itt szeretnék egy kicsit erre is kitérni, hogy a lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Az ígék, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Vagyis, hogy Isten ígét, ahogy olvassuk, az életre kárt minket, életet ad nekünk, élet költözik a mi szívünkbe, és megtapasztaljuk a Szentlélek általi lelkesedést, megtapasztaljuk a Szentlélek általi örömet. De itt van egy nagyon fontos rész, hogy a test nem használ semmit.

A Galatákhoz írt levél 5-ös fejezet 19-es versben ezt olvassuk. A test cselekedetei nyilvánvalóak. Paráznoság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, tobzódás és ehhez hasonló. Tehát, hogyha megvizsgáljuk az életünket, és ezek a dolgok vannak az életünkben, ezek a dolgok nyilvánulnak meg az életünkben, akkor egyszerűen az ige szerint azt mondja, hogy ezek a testnek a cselekedetei, vagyis, hogy nyilvánvaló a testnek a cselekedete. Ha ezeket a dolgokat tegyük, akkor nem a lélek szerint élünk, hanem a testnek a cselekedeteit, a testnek a kívánságait teljesítjük. De tovább azt olvassuk a 22-es Galatákhoz írt levél 5-ös fejezet 22-es versben. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. És a lélek, amikor a lelket befogadjuk, a szent lelket befogadjuk az életünkbe, akkor a testi cselekedeteinket le akarja, hogy küzdeni bennünk, hogy erőt vegyen rajtunk, hogy erőt vegyünk magunkon, hogy eldöntsük, hogy nem a testnek a cselekedeteit, mert valóban, amikor lélek nélkül éltünk, vagy élünk, attól függ, hogy ki milyen módon tapasztalta meg az újjászületést, a megtérést, hogy volt-e már találkozás az élő Jézus Krisztussal, az ő megváltásával, befogadta az ő megváltásának az erejét, mert ha befogadta, akkor megtapasztalta ezt a szabadulást, hogyha a fiú tesz szabadda, akkor valóban szabadok lesztek, és akkor a testnek a cselekedeteit nem teljesítjük, egyre inkább nem teljesítjük, mert a lélek ösztönöz minket, a lélek vezet minket, hogy az Isten iránt elkötelezett életet élve éljünk, és akkor a lélek gyümölcsei fognak a mi életünkben megnyilvánulni, nem pedig a testnek a cselekedetei. Vagy hogyha tovább megyünk itt a testnek a fontosságáról, akkor van egy másik igerész, az 1 Korintusiakhoz írt levél, 6-os fejezet 19 és 20-as versben ezt olvassuk. Nem tudjátok, hogy a testetek a Szentlélek temploma? Aki bennetek van, és akit Istentől kaptatok, tehát nem vagytok a magatokéi? Mert nagy árat fizettek értetek. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben. Tehát ez az ige rész, hogyha Szentlélekben újjászülettünk, Jézus Krisztus drága megváltásán azt mondja, hogy nagy árat fizettek értetek, hogy Jézus Krisztus fölvitt minden bűnt és minden büntetést a keresztre, olvassuk a Kolosszéjakhoz írt levélben, és eltörölte az ellenünk szóló adós levelet. Tehát meg vagyunk váltva, megváltás az azt jelenti, hogy elvette, fölvitte a mi bűneinket. Nem mi kell már úgymond bűnhödjünk, mi csak meg kell térnünk, el kell fogadjuk ezt a megváltást, és hagyjuk, hogy Isten megcselekedje. A mi részünk az a bűnbánat, nem az, hogy mi jóvá kell tegyük, és akkor egy egész életen át küszködünk egy hamis lelkismert furdalással, hanem elfogadjuk Jézus Krisztusnak a megváltását, az ő erejét befogadjuk, mert nagy árat fizettek, értetek? És itt a testnek a szerepe megváltozik, amikor újjászületik valaki, amikor megtér, amikor Jézus Krisztus megváltása által megtapasztalja ezt az újjászületést, akkor azt mondja, hogy a Szentlélek templomai vagytok. Nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma? Aki bennetek van. Tehát a testnek itt van egy nagyon fontos szerepe, úgy, ahogy az előbb olvastuk, hogy a test nem használ semmit. Ez az igen másképp fogalmaz. Tehát amikor a Szentírást olvassuk, akkor együtt kell érteni, hogy egyben a Szentírás mit akar bizonyos dolgokról mondani. És azt mondja, nem tudjátok, hogy a testetek a Szentlélek temploma. És ha belegondolunk, akkor a Szentlélek lakást vesz bennünk. Akkor, amikor befogadjuk a Szent Lelket az életünkbe, akkor a Szentlélek lakást vesz bennünk. A Szentlélek bennünk lakik. A mi testünk a Szentléleknek a temploma. Az azt jelenti, hogy a Szentlélek elkezdi Isten munkáját kibontani bennünk. Isten tervét elkezdi kifejteni bennünk. És megtapasztaljuk ezt, hogy a templomba ugye mi szokott történni, ha bemegyünk egy templomba, akkor ott csendben vagyunk, akkor ott nem dorbézolunk, akkor elcsendesedünk, automatikusan egy ráhangolódunk az Istenre, a természet fölötti dolgokat keressük, az Istent magát keressük, Istennek a közelségét jeleníti meg számunkra a templom. És a testünket, amit lehet úgy gondolunk, hogy egy bűnös dolog, ami minket bűnbe visz, itt az ige azt mondja, hogy ez a test az a Szentléleknek a temploma. És ha ez megvalósul a lélek által, akkor valóban meg fogjuk teremni a Szentléleknek a gyümölcseit, ami szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jó.

valóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy nem leszünk mértéktelenek sem ételben, sem italban, sem más dolgokban, ami ártani fog a mi testünknek, hanem meg fogjuk tapasztalni a mértéket, rá fogunk érezni a lélek által, hogy mennyire, mire van szükségünk, sőt, hogy bizonyos dolgokra lehet, hogy nincs is szükségünk, ami a testnek a cselekedete. Itt mondja ugye, hogy részegeskedés, topzódás, paráznaság, vagy olyan jellegű dolgok, ugye, amikor olyan dolgokat keresünk a testünkkel, hogy élvezkedjünk azon keresztül. A Szentlélek ad egy harmóniát, ad egy olyan dolgot az ő jelenlétében, hogy megtapasztaljuk, hogy a lélek által a Szentlélek temploma. És akkor feltevődnek kérdések, hogy akkor mi értelme bizonyos káros szenvedélyeknek az életemben. Tehát ez a megtérés, az újjászületés, az nem egyik napról a másikra megy, hanem ez egy folyamat. De hogyha a folyamatba beleállunk, akkor meg tudjuk tapasztalni. A testünk az a Szentlélek temploma. És igen, ebben a testben nagyon fontos dolgok tudnak történni. Arra bátorít az ige, hogy dicsőítsétek meg, tehát Isten testetekben, nem azt mondja, hogy ostorozzátok és büntessétek a ti testeteket, mert az egy olyan dolog, ami bűnre visz titeket és bűnre csábít, hanem azt mondja, hogy dicsőítsétek meg, és csak ezt a lélek által tudjuk megtenni, vagyis a lélek tudja bennünk megtenni, hogy megdicsőítsük a mi testünkben az Istent, hogy akkor ami történik a mi testünkben, ez a felelősség a testünk iránt, a lelkünk iránt, mert igazából ahhoz, hogy a lelkem jól legyen bennem, én jól érezzem magamat, minden embernek a központi vágy, amire legjobban vágyakozik, az, hogy boldog legyen. És hogy ha azt akarom, hogy ebben a testben boldogság legyen, hogy örömem legyen ebben a testben, hogy jól érezzem magamat, akkor azt hiszem, hogy itt bejönnek olyan dolgok, hogy felelősséggel leszek az én testem iránt, hogy mennyit mozgok, hogy mennyit eszek, hogy milyen ételeket eszek, milyen italt fogyasztok. Egyáltalán az én testemben mi történik? Mert ha a testem jól van, ha a testemben nincsen fájdalom, mondjuk amiatt, hogy esetleg nem mozgok eleget, fáj a hátam, vagy egy csomó probléma előjöhet amiatt, hogy például nincs kellő mozgás, egészséges egyensúly ezen a területen az életemben, akkor nem tudok imádkozni sem, akkor nem tud a lelkén felemelkedni, akkor a Szentlélek nincs ahogy működjön bennem, mert a testi fájdalmaim le fognak nyomni. Természetesen, aki testi betegségben küzd, az egy másik történet, de azokban a helyzetekben is képes a Szentlélek betölteni minket, mert azt mondja, hogy ő a vigasztaló, tehát elküldöm majd nektek a vigasztaló, Szentlélek vigasztaló, tehát ő meg is tud minket vigasztalni akkor, amikor a testünkben fájdalmakat élünk meg, fájdalmakat tapasztalunk. De az ige szerint, hogy dicsőítsétek meg, tehát Istent testetekben. És ez egy nagyon szép és bátorító dolog, ha így gondolunk az ige által, így gondolunk a testünkre, hogy a mi testünk a Szentléleknek a temploma. És ebben a templomban jó lenne, hogyha imádat lenne, Isten tisztelet lenne, hódolat lenne, és azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, imádságra hív az Úr minket. De az a szüntelen imádság nem egy, elkezdek egy imát és mondom valameddig, mert ezt ugye elég hamar bele tudunk fáradni, hanem a szüntelen imádság alatt azt érti az Úr, hogy mindent felajánlok, amit teszek, a munkámat, az imádságomat, a szolgálatomat, és minden, ami történik. A nap 24 órában tudatosan úgy élek, hogy megdicsőjön az én testemben az Isten, hogy az imádat legyen az én szüntelen, imádság legyen az én testemben azáltal, hogy felajánlom az Istennek azokat a dolgokat, amiket teszek. És a 104-es Zsoltárban, a 30-as versben meg azt olvasom, hogy kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek, és megújítod a föld színét. És úgy, ahogy a föld színét is megújítja az Úr, mikor elmúlik a tél, akkor minden kopar, a fák úgy néznek ki, hogy talán nincs is élet benne, nem zöld semmi, nincsen élet sehol. Aztán, ahogy kezd jönni a meleg, ahogy kezd esni az eső, és a tavasz, ahogy beköszönt, most például ebben az időszakban nagyon szépen látjuk ezt a dolgot, akkor kibontakozik az Isten szépsége. Azt mondja, megújítod a föld színét. És ugyanezt tenni, és ugyanezt akarja tenni a lélek az életünkben, hogy kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek. Azt akarja a Szentlélek bennünk, hogy életre keljünk, hogy azokon a területeken, ahol hát egy kicsit haldoklunk, vagy esetleg meghaltunk már mint lelkileg, fizikailag ugyan lehet, hogy még
mozgunk, és úgy tűnik, hogy élünk. De ahol elhaltak bizonyos dolgok bennünk, azt életre akarja kelteni, az, hogy a kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek. Ezt akarja bennünk végbevinni a lélek, hogy életre keljen a mi életünk. Az életünk minden területén beköszöntsön az élet maga, a lélek által, a léleknek az élete, hogy a lélek új életre keltsen minket. És a Galatákhoz írt levél 5-ös fejezet 25-ös versben meg ezt olvassuk ide kapcsolódóan. Ha a lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint. Tehát a lélek által élünk, már pedig ha befogadjuk, akkor a lélek által élünk, akkor járjunk is a lélek szerint. És a lélek majd fog vezetni, a lélek az megtapasztaltat velünk dolgokat, és megtapasztaljuk a Szentléleknek a működését. Ha keresztény életünkben azt akarjuk, az ima életünkben, a szolgálatainkban, a lelkesedésünkben, hogy dinamika legyen, erő legyen, akkor szükségünk van, mert ezt a Szentlélek tudja bennünk elvégezni. Mert Jézus, amikor eltávozott, fölment a mennyben, akkor azt mondta, hogy jobb nektek, mert szomorúak voltak a tanítványok. És azt mondta, jobb nektek, ne szomorkodjatok, most szomorkodtok ugyan, de ne szomorkodjatok, mert majd elküldöm nektek a vigasztalót, az igazságnak a lelkét, aki eljön, elvezet titeket a teljes igazságra. Tehát a Szentlélek az, aki meggyőz minket a bűnről, Szentlélek az, aki vezet minket az Isten iránti elköteleződésben. A Szentlélek az, aki munkálkodik az egyének életében, az egyház életében, és újra alkot mindent. Megújítod a föld színét, megújítod az egyházat, megújítod az embernek a személyes életét, megújítod a családokat, megújítod a közösségeinket. A Szentlélek mindent átölelő módon képes és meg is akar újítani. Ha lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint, és megtapasztalva a léleknek a vezetését, léleknek az ösztönzését, az egy olyan szép dolog, olyan sok szép tapasztalatom van ezzel kapcsolatosan, hogy milyen dinamikát tud hozni a Szentlélek az életünkbe, hogy valami, amihez ragaszkodtam, vagy valamik, amikhez ragaszkodtam azelőtt, akár testi dolgok, akár ösztönös dolgok, egyszerűen szabaddá tud tenni, akár szenvedélyeimtől, akár bűneimtől, szabaddá tud tenni az Úr. A lélek által, már olyan szeliden. Ugye az ellenség az, aki vádol, van egy ilyen megkülönböztetési szabály. Az ellenség az, aki vádol, a Szentlélek az, aki meggyőz. Akkor, amikor vádat érzünk a szívünkben, amikor saját magunkat vádoljuk, hibáztatjuk mindenért magunkat, és lehúzzuk emiatt magunkat, vagy nem tudjuk értékelni magunkat, ez vádaskodásként hat rá, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hogy én arra se vagyok képes, hogy én ezt a bűnt elkövettem, és ostorozom magamat, ez nem a Szentlélektől jövő dolog, mert a Szentlélek is rá akar minket világítani, hogy nem jó az, amit teszünk, de azt mondja, hogy az ellenség vádol, és a Szentlélek az, aki meggyőz. Tehát a Szentlélek meggyőz, szelide, hogy drága gyermekem, így tudnám kifejezni. Az, amit teszel, az nem jó. És arra bátorítalak téged, arra ösztönözlek, gyere! Tehát Isten fel akar mindig emelni a lélek által. A lélek az meggyőz minket, meggyőz a bűnről, és akkor egyszerűen megtapasztaljuk ezt a szabadságot, hogy akár megrögzött dolgokból is képesek vagyunk szabaddá válni a lélek által, mert a Szentlélek az meggyőz minket. Egyszerűen emberek nem tudnak meggyőzni minket, lehet sok dologban, de a Szentlélek az képes minket meggyőzni, és képesek leszünk olyan dolgokat tenni, amit lehet azelőtt nem is képzeltünk el. Ez a léleknek a munkája, ez akar lenni a léleknek a munkája bennünk. És befejezésül még egy igerész, és abból néhány dolog, ami nagyon-nagyon fontos. Galatákhoz írt levél 4-es fejezet, 4-es, 7-es versben meg ezt olvasom. Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és a törvény alatt valója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyárjuk a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiai vagytok, Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atya. Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor örökös is, az Isten által. Tehát azt mondja, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát,
hogy megváltson minket a törvény átkától, a törvénynek, mikor a törvényeket akarjuk csak betartani, és azt gondoljuk a keresztény élet az, hogy betartjuk a törvényeket. Ez nem azt jelenti, persze, hogy nem kell a törvényeket betartani, mert amikor a törvényeket betartjuk, akkor a törvény megtart minket. Azért kell a törvényeket megtartsuk, mert a törvény is megtart minket. Az útjelző táblák is azért vannak, hogy bizonyos dolgokat előrejelezzenek, persze át lehet ezeket hágni, csak az a helyzet, hogyha egy 40-es tábla ki van téve egy kanyarnál, vagy 30-as, hogy 30-szal vedd be azt a kanyart, akkor lehet 80-nal is menni, csak az a helyzet, hogy akkor esetleg beborulunk az árokba. Tehát az útjelző táblák is azért vannak, hogy segítsenek minket, nem abban, hogy korlátozzanak minket és megakadályozzanak, hanem azért, hogy segítsenek. Ilyenek a törvények is, hogy azért vannak, hogy segítsenek minket, hogy azon az úton tudjunk haladni. És azt mondja, hogy Jézus Krisztus megváltása által megváltott minket a törvény átkától, azért, hogy elnyerjük a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiai vagytok, Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atya. Tehát Jézus Krisztus megváltása által fogadott fiúkká lettünk. Az Isten visszafogadott, úgy, mint ahogy a tékozló fiút visszafogadta. Isten visszafogadott Jézus Krisztus megváltása által. Magához fogadott, és fogadott fiúkká lettünk, és nem szolgák. És ez nagyon-nagyon fontos, a szolgai lelkület és a fiúi lelkület, amikor egy gyerek fordul az apjához, az édesanyjához, és valamit kér bizalommal, annak az egy gyermeki bizalom a szülő iránt. És ilyesmi, tehát amikor csak egy idegenhez oda megyünk és kunyera állunk, lehet, hogy vagy segítenek rajtunk, vagy nem. De a gyermeki lelkület, amikor a gyermekként éljük meg, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy fogadott fiak vagyunk, hogy visszakaptuk ezt a méltóságunkat, hogy újból Isten gyermekei vagyunk, ahogy János Evangélium ma is fogalmaz, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát, hogy nem szolgák vagyunk. Mert ugye azt olvassuk nagyon sok helyen a Szentírásban, Jézus mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, számtalan igét találunk, amiben azt olvassuk, hogy veletek vagyok. És hogyha nincs meg ez a lélek általi kapcsolatunk a szeretet Istenével, hogy Isten minket szeret, Isten jóságos hozzánk, a javunkat akarja, akkor mi szolgák fogunk viszonyulni az Istenhez. És ez a veletek vagyok minden nap, ez egy azt jelenti, hogy akármit csinálok, akármit teszek, tehát itt gondolhatunk arra, és amikor vannak olyan dolgaink, ami úgy gondoljuk, hogy esetleg Istennek nem kedves, tehát az Isten mindig mindenhol velünk van, minden helyzetben velünk van, és ez egy, ha van egy kapcsolatunk a lélek által az Istennel, akkor ez egy megnyugtató dolog, mint fogadott fiak, mint gyermekek, hogy jaj, de jó, mert hogy az Isten velem van, az Isten itt van, az Isten mindent lát. Ha lélek által éljük meg ezt a fogadott fiúságot, ezt a Isten gyermeki kapcsolatot, akkor ez egy örömmel tölt el, egy erőt adó dolog, hogy a Szent Lélek által az Atya mindig velünk van. Atyának szólíthatjuk az Istent, Jézus Krisztus megváltásának köszönhetően. De hogy ha nincs meg ez a kapcsolatunk, akkor lehet, hogy sokkolóan hat ránk, ez a veletek vagyunk, akkor lehet, hogy ez az Isten mindenhol jelen van, és az Isten mindent lát, és az Isten mindent adhat, és akkor ez félelemmel fog minket eltölteni. Ha szolgai lelkülettel állunk az Istennel való kapcsolatunkhoz, ha szolgaként éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat, hogy mi szolgák vagyunk, mert akkor azt fogjuk tapasztalni, az Isten mindenhova elkísér minket, az Isten mindent lát, és akkor a szolgai lelkületben mi úgy fogjuk ezt értelmezni, hogy az Isten követ minket, az Isten üldöz minket, az Isten leköveti mindazt, amit mi teszünk, és ez minket félelemmel fog eltölteni, és szorongással, és félni fogunk az Istentől. De ha átéltük a lélek általi újjászületés, Jézus Krisztus megváltása által, akkor fogadott fiak vagyunk, akkor az Isten szeretett gyermekei vagyunk, és akkor egy örömteli dologként fog az életünkben megjelenni az, hogy Abba, Atya, drága apa, apuka, ahogy legkedvesebben becézhetjük az apukánkat, úgy szólíthatjuk meg az Istent, nem azért, mert mi így döntöttünk, hanem azért, mert az ige erre bátorít minket, hogy Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja bennünk, hogy Abba, Atya. Tehát a lélek által
mondhatjuk azt, hogy Abba Atya, az Istent, a mindenható Istent, aki eget és földet teremtett, aki minden fölött uralkodik, aki fölött áll mindennek, ő a minden a mindenben. Na azt az Istent megszólíthatom így személyre lebontva, hogy Abba Atya, a lélek által. És a lélek ezt akarja bennünk elvégezni, hogy megtapasztaljuk ezt a fiúi, ezt a gyermeki lelkületet, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten szeretett gyermekei vagyunk, akiket Jézus Krisztus drága vérén váltott meg, és a lélek ezt akarja bennünk kimunkálni. És ebben az időszakban, amikor így pünkösdre készülünk, vagy pünköst környékén vagyunk, akkor nagyon nagy szükségünk van a Szentlélekre, és a Szentlélek ezt akarja bennünk elvégezni, hogy a lélek betöltsön minket, hogy újjá szülessünk, hogy újjá alkosson minket, hogy életre keljen a mi életünk, hogy belénk élet költözze, hogy megtapasztaljuk, az Isten valamire elhívott minket is, hogy feladata van velünk, hogy terve van velünk, és azt akarja, hogy a lélek által éljünk, hogy a lélek gyümölcsei nyilvánuljanak meg az életünkben, és a Szentlélek akar minket vezetni, akkor, amikor imádkozunk, akkor, amikor dolgozunk, akkor, amikor küszködünk a problémáinkkal, a nehézségeinkkel, akkor ő segítségünkre siet. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy gyengeségünkben, segítségünkre siet a lélek, mert azt se tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. És ez is okoz egy szolgai lelkületben egy lelkismert furdalást, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. Hogyan fogom helyesen elmondani az imádságaimat. Mi a helyes imádság? A lélek ad bizonyosságot számomra, arról, hogy én Isten gyermeke vagyok. És a lélek az, aki tanít minket, gyöngeségünkbe, segítségünkre siet, azért, hogy tudjunk helyesen imádkozni, tudjunk helyes döntéseket hozni, hogy tudjunk kellő bölcsességgel viszonyulni akár a világnak a dolgaihoz, azokhoz az eseményekhez, ami történik a világban, hogy békesség legyen a mi szívünkben. Mert ma, amikor békétlenséget tapasztalunk a világban, akkor a béke itt kezdődik a szívünkben. És ezt csak a Szentlélek tudja megtenni, mert a Szentléleknek az egyik gyümölcse éppen a békesség, ahogy olvassuk. Szeretet, öröm, békesség, türelem. És a lélek ezt akarja bennünk megtenni. Imádkozzunk. Drága Szentlélek, köszönjük, hogy eljöttél közénk. 2000 évvel ezelőtt kiáradtál az egyház életébe, kiáradtál az egyéni életekben, az egyéneket töltötted be, nem csak tömeges megtapasztalásuk volt, hanem személyesen tapasztalták meg a te kiáradásodnak a gyümölcsét, és ma is lehetőségünk van megtapasztalni téged, drága Szentlélek. És kérünk, hogy ma is, hogy töltsél be minket, szükségünk van, hogy az életünk számtalan területén újjászülessünk, hogy életre keljen a mi életünk, hogy ne szolgaként viszonyuljunk az Istenhez, az Atyához, hanem ebben a fogadott fiúságban Jézus Krisztus megváltása által valóban Isten Atyának, édesapának, drága papának tudjuk szólítani. Drága Szentlélek, gyere és töltsd be minket, töltsd be mi személyes életeinket, azon a módon, ahogy be tudjuk ezt fogadni, ahogyan fel tudjuk azt ismerni. Köszönjük, drága Szentlélek, hogy te nem vádolsz minket, hanem te meggyőzöl minket a bűnről, meggyőzöl azokra a dolgokról, ami nem helyes az életünkben. És ezt te olyan szeliden teszed, ezt nevezhetjük Szentlélek általad is megtérésnek, hogy te megtérésre ösztönzöl minket az újjászületésben, a megtérésben, hogy felismerjük az Isten akaratát, hogy lélek által a testnek a cselekedeteit általad ki tudjuk iktatni az életünkből, hogy szabaddá tudjunk lenni, és a lélek által tudjunk élni. Köszönjük, lélek, hogy általad tudjuk szólítani az Istent Atyának. Abba, Atya, köszönöm, drága Szentlélek, hogy velünk vagy, hogy betöltesz. Amen. Dániel Józsefet hallották Csíkszeredából.

A te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, Te vagy a menedékem és erősségem. Istenem, benned bízom.
0: Megment ő téged a vadászok tőrétől, és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Essenek el bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől, nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasság belit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj. Otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
0: Áspis kígyón és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem. Oltalmazom, mert nevemet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá. Megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Rövid olvasmány. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úristen beragyogja őket, és uralkodni fognak örökkön örökké. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztusban ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen a Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Pro Vita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit, a Pro Vita Hominis, az emberi életvédelmért műsor 807. adásával. Ma is a Habó Márta tanúságtételek gyűjteményéből adok közre nagyon szép történeteket. A könyv címe, amiből ez van, az Abortusz helyett az életet választottuk, és nem bántuk meg. Sőt, nagyon örventek neki. És hát a következő tanúságtétel, ugye az előző műsorban elhangzott az első, a Jóisten másképp akarta. Az első gyermekem sürgősségi császármetszéssel született. Oxigén hiányos lett, és többszörös orvosi mulasztás miatt nem sokkal a szülés után agyvérzést kapott. Nekem pedig befertőződött a műtéti heggem. Rengeteg gyógyszert kaptam, köztük egy Provera nevű injekciót is, hogy ne legyek ismét terhes, de a Jóisten másképp akartam, és mégis várandós lettem a kisebbik lányommal. A családom kezdettől fogva azt akarta, hogy vetessem el a babát. 3 hétig folyamatos lelki terrorban éltem, mert rajtam kívül senki sem akarta a gyereket, sem az anyám, sem a párom. Nagyon sokat sírtam, és rengeteg álmatlan éjszakám volt emiatt. Próbáltam meghozni a leghelyesebb döntést. Akkoriban nagyon viharos volt a kapcsolatunk a lányaim apjával. Egy ideje már külön éltünk, amikor kiderült, hogy várandós vagyok. Betöltöttem a 12. terhességi hetet is, de a lelki terror folytatódott. Az anyukámtól folyamatosan csak azt hallhattam, hogy egy kis újbaba, milyen nagy felelőtlenség a részemről. Mivel még saját jövedelmem sincs, és a nagyobbat is egyedül nevelem. Az anyukámnál laktam, aki ezt kihasználva velem csináltatott minden házi munkát, és a fogyatékkal élő húgomra is nekem kellett vigyáznom. Lényegében cseléd voltam, de nem tudtam mit tenni. Nem sokkal a pici születése előtt kibékültünk a párommal, és újra összeköltöztünk. Császármetszéssel született a kisebbik lányom is, aki teljesen egészséges. Az igazi gondok sajnos ebben az időszakban kezdődtek, mert kiderült, hogy anyu nem fizette a hitelt, és hatalmas összegű tartozást halmozott fel a maga nevére és az én nevemre is. Végül megkaptuk a kilakoltatási végzést. Hatalmas botrány kerekedett körülöttünk, melynek hatása mind a mai napig érződik. A párommal ezek miatt ismét kezdett megromlani a kapcsolatunk. Ismét külön költöztünk. Gyakran eljött hozzánk, de mégsem volt mellettünk. Egy étteremben dolgoztam, az ott keresett pénzzel is éppen csak sikerült a felszínen maradnunk. Nem terveztünk több gyermeket, mert így is nehéz helyzetben voltunk, de Isten ismét másképp gondolta. Május végén derült ki, hogy várandós vagyok, de nem mertem elmondani senkinek. A párom nem sokkal előtte költözött ismét vissza hozzánk, és napi szinten veszekedtünk valami miatt. A nőgyógyászom megerősítette a várandóság tényét, de egyúttal figyelmeztetett, hogy a 3. császármetszés komoly egészségügyi kockázattal járhat, mivel az első császármetszés utáni fertőzés miatt a belső seb nem gyógyult megfelelően, és a varratok is felszívódtak már, fennáll a terhesség és a szülés során a seb szakadás lehetősége, és hogy így vagy én, vagy a babám, vagy mindketten veszélybe kerülhetünk. A családom elől eltitkoltam a terhességet, mert tudtam, hogy hogyan reagálnának rá, és erre nem volt szükségem, így is volt miért aggódnom. Az évek során kiderült, hogy a nagylányom siket, autista és mozgássérült lett az agyvérzés miatt. Nehéz anyagi helyzetben voltunk, albérletben éltünk, és a családunkat még a legnagyobb jóindulattal sem lehetett, mint a családnak hívni. Ehhez jött az egészségügyi kockázat rémképe. Iszonyatosan rosszul éreztem magam, mert féltem, hogy mi lesz a lányaimmal, ha velem történik valami, és szenvedtem az abortusz gondolatától is. Egyedül voltam. Végül a 10. terhességi héten meghoztam a döntést, hogy minden kockázat ellenére megszülöm a 3. gyermekemet is. Szigorú orvosi felügyelet mellett sikerült a 37. hétig kihordanom kis Balázs fiamat. Császármetszéssel született, teljesen egészségesen. Annak ellenére sem bántam meg a döntésemet, hogy még mindig fáj és húzódik a sebem, mert nehezen gyógyul, és van rá esély, hogy maradandó problémáim lesznek. Elmondhatom, hogy 3 csodálatos gyerek büszke édesanyja vagyok, és ez nekem mindennél többet jelent. Minden egészségügyi problémával képes leszek együtt élni, de sohasem bocsátottam volna meg magamnak, ha a saját gyermekeim gyilkosai lettem volna. Ezért döntöttem úgy, hogy elvetem az abortusz lehetőségét. A gyerekek apjával azóta sem lett jobb a kapcsolatunk. A gondolkodása egyáltalán nem változott. Újra külön élünk, de ezúttal végleg. A kis Balázs egy igazi tündérbaba, nagyon nyugodt és jó kisfiú. A pici születése leginkább a gondolkodásomban hozott változást. Eddig is a gyermekeim voltak az elsők, de most az egyetlenek. Valahogy a kicsi születése betöltött egy űrt a lelkemben. Teljesnek érzem az életemet a gyermekeimmel, minden probléma ellenére. Egyikük születését sem bántam meg. Ők 3 adnak erőt, hogy kitaláljam, hogyan menjünk tovább. Újra vannak céljaim. A kisfiam születése után az édesapámmal is ismét szoros lett a kapcsolatom. Bevallom, hogy azóta is előfordult, hogy rémálmaim voltak azok miatt a hetek miatt, amikor felmerült az abortusz gondolata. Így utólag úgy érzem, hogy képtelen lettem volna megtenni, hogy elvetessem őket. Eddig a tanúság tétel, és hát itt szó volt, csak úgy mondta, hogy a provera, a depo provera, ami egy retard típusú fogamzásgátló, és amit a történet is mutatja, nem is vált be. Azon kívül csak párkapcsolatba élni, mennyi buktatója van a családba, egy kicsikét másképpen alakulhatott volna a dolog, különösen, ha szentségi a házasság, mert más kötődések és kötelékek vannak. Így jöttek, mentek, de ennek ellenére mégis sikerült jól döntenie az anyukának, és felvállalni a 3 gyermeket. És akkor van egy Böjte Csaba atya idézet is utána. Ő pedig ezt mondja, örömmel mondom, hogy jó dolog igent mondani az életre. Csodálatos megfogni egy gyermek kezét, és Istenbe bízó lélekkel elindulni vele a nagyvilágba. Minden egyes gyermek hatalmas kaland, édes teher. Arra biztatok mindenkit, hogy semmiért a világon ne hagyja ki a gyermekeket az életéből. Vállaljátok így, ahogy én is vállaltam, vagy úgy, ahogyan azt minden vérszerinti szülő teszi, az apaság, anyaság édes terhét. Hisz gyermekeitek tehetnek titeket öröm apává, öröm anyává, szeretett nagytatává, nagymamává. Bennük válik igazán áldássá a ti életetek. Annak ellenére, hogy ez a történet nagyon keservesen is kezdődött, sok nehézséggel, buktatóval, de mégis a három gyermek után az anyuka lelki egyensúlyba került, és minden nehézsége ellenére örülni tud a gyermekeikkel együtt.

Hát egy következő történet, az is egy érdekes, ennek az a címe. Mégis volt baba a petezsákban? Kérdőjellel. 2015 nyarán határoztuk el a férjemmel, hogy belevágunk idézőjelbe a baba projektbe. Ekkor már közel 2 éves házasok voltunk. Pár hónap próbálkozás után pozitív lett a terhességi tesztem. Amikor először mentünk orvoshoz, az utolsó menstruációtól számítva 6+4 hetes várandós voltam. Mivel első baba volt, nagy izgalommal vártuk az ultrahangvizsgálatot, ahol azonban nagy csalódás ért bennünket. Az orvos közölte velünk, hogy ugyan lát egy 17 mm-es petezsákot, de abban nem található embrió. Azt mondta, hogy a magzat egy ideig fejlődhetett, de aztán elhalt. Az ambuláns lapon a missed abortion, vagyis a megkésett vetélés kifejezés szerepelt. Másnap 6+5 hetesen, de nem tudom, hogy ez mit kell érteni ez alatt, hogy másnap, megváltozott már a szám, a pécsi klinikán egy másik orvos egy másik ultrahanggéppel szintén megállapította, hogy életjelenség nem detektálható. Ez egy pénteki napon történt, s a rákövetkező hétfőre már felvételi időpontot is kaptam egészségügyi küretre. A műtét kedden lett volna. Végtelenül szomorúak és elkeseredettek voltunk a férjemmel. S habár orvosilag semmi esély nem volt a csodára, hatalmas nyugtalanság fogott el bennünket. Mivel a vetélésnek semmi jele nem látszott, még a héten lemondtuk a műtétet, és 3 hét haladékot kértünk az orvostól. Életünk leghosszabb és legkeményebb 3 hete volt. Mindketten hívők vagyunk, ezért napi szinten tettünk megvallásokat, és imába kértük az Urat, hogy tegyen csodát, és a következő ultrahangvizsgálaton lássuk meg a dobogó szívű gyermekünket. Voltak kemény napok. Talán egy hullám vasúthoz tudnám hasonlítani. Egyszer fenn, egyszer len, de végül a hitünk győzött. Miután letelt a 3 hét, az orvos csak szánalommal legyintett, hogy menjünk be a rendelőjébe. Mielőtt bementünk volna, az utolsó mondatom az volt a férjemhez, hogy ne félj, ma meglátjuk a gyermekünket. És tényleg így lett. Abban a pillanatban, amikor az orvos rám helyezte az ultrahanggépet, kirajzolódott a gyermekünk apró, de egyértelműen körvonalazható teste. Szívhangja is volt természetesen. A hosszú csendet én törtem meg. Doktor úr, jól látjuk, hogy az ott a baba? A vizsgálatról örömkönnyekkel távoztunk. Az ezt követő várandóság, ha nem is teljesen zökkenőmentes, de mindenképpen boldog és kiegyensúlyozott volt. A kicsi fiam már a pocakomban is nagyon nyugodt baba volt. Mocorgott egy kicsit minden nap, jelezve, hogy köszöni szépen, jól van, de sosem rugdosta a bordáimat, és éjjel sem ébresztett fel. A Benjamin nevet adtuk neki, ami azt jelenti, szerencse fia. Isten jó! Most 21 hónapos a nagyfiú, teljesen egészséges, életvidám, csupa szívgyerek. Szeret építő kockákkal, kisautókkal játszani, mesekönyveket nézegetni, mondókás könyveket lapozgatni, és esténként együtt edz az apukájával. Fekvő támasz az első gyakorlat. Ilyenkor Béni rendszerint rámászik az apukája hátára, ezzel nehezítve a gyakorlat végrehajtását. Majd jön a felülés, amikor apa pocakjára ül,
és nagyokat nevet, amikor apa felemelkedik, és a fejük majdnem összekoccan. Utána jöhet a gugolás, amikor is Benny felkérezkedik apa kezébe, és apa fölrepíti a levegőbe. Végül együtt nyújtanak. Béni utánozza az apukáját. Itt egy kiegyensúlyozott boldog családnak a megpróbáltatása, és hogy imával milyen nagyon szépen le tudták győzni a kísértéseket, a kételyeket, és ha nehezen is, de meg

következő tanúságtétel címe: 15 éves voltam. Mindössze csak 15 éves voltam, amikor megtudtam, hogy babát várok. Akkor fél éve voltam együtt a nálam jóval idősebb barátommal, ma már a férjem. Elég nehéz szituációba kerültem, mert épp akkor ballagtam el az általános iskolából, és komoly egészségügyi szakközépiskolába jelentkeztem. Döntést kellett hoznom: tanulok, vagy babázom. Aztán felmerült bennem a kérdés, hogy mi lenne, ha a kettőt egyszerre csinálnám. Nem akartam abortuszra menni, meg sem fordult a fejemben, mert nem éreztem rá magam készen lelkileg, bár erre sosem lehet felkészülni. Szerencsére a férjem sem szerette volna elvetetni. Egyedül az édesapámnál vert fel nagy port a hír, hogy egyetlen 15 éves lánya teherbe esett. Én sem voltam büszke rá, nem ez volt a legelső életcélom, de egy élet növekedett bennem, és semmiképp sem akartam gyilkos lenni. Az édesapámmal csak akkor közöltem a hírt, amikor már betöltöttem a 13. terhességi hetet. Apa, el kell mondanom valamit. Terhes vagyok, mondtam neki. Oké, nem gond, akkor elveteted, válaszolta egyből. Nem, már elmúltam 12 hetes. Apa kiabált, sírt, aztán hetekig szóba sem állt velem, de muszáj volt beletörődnie. Elköltöztem otthonról. Az édesanyám, a nevelő anyám, a férjem, a családja és a barátaim mind mellettem álltak, és segítettek átlendülni ezen a nehéz életszakaszon. Túl kellett élnem a sulit is, bár senkinek nem volt egy rossz szava sem, de a tekintetekben néha láttam a megvetést. A terhesség és a szülés problémamentes és örömteli volt. Nagyon szép emlékként maradt meg bennem. Azonban, amikor hazajöttünk a kórházból, egy kicsit háttérvel szorítva éreztem magam. Senki nem kérdezte meg, hogy hogy érzem magam, vagy hogy szükségem van-e valamire. Mindenki csak az elvárásokkal jött, és hogy mit kellene csinálnom. De aztán erőt vettem magamon, mielőtt depresszióba estem volna. Amikor megfogant a második gyermekem, 17 éves voltam. Ezt könnyebb volt közölni a családdal. Az abortusz ekkor leginkább nekem fordult meg a fejemben. Megijedtem a pozitív teszt láttán. A nagyobbik fiam csak 10 hónapos volt. Tanulni akartam még, és egy kicsit szórakozni is. Egy gyerek mellett mindez könnyebb. Aztán elszégyeltem magam, hogy hogyan gondolhatok erre, hiszen van már egy kis csodám, akkor miért ne lehetne még egy? Most 18 éves vagyok, van egy 26 hónapos örök mozgó igazi rossz csontom, Bence, és egy 8 hónapos fiam, Levente. Szeretek fiús anya lenni. A kicsi mindenben követi a nagyot. Néha össze is kapnak a játékokon. Szuper látni, amikor Bence átöleli a kicsit, egymásra mosolyognak, és Bence azt mondja Leventének: szeretlek. Soha nem fogom megbánni a döntésemet. Vannak elég nehéz szituációk, amikor könnyebb lenne mindent feladni, de túl nagy az áldozat. Imádom őket, ők az életem, miattuk kelek, és csinálom a dolgot nap mint nap. Nélkülük már semmit sem érne az életem, és idézetként aláhúzva: a szülők élete az a képes könyv, amelyet a gyermek először olvas.
igaziból egy 15 éves iskolásnak,

Magamnak ez a döntésem egy nagyon-nagyon szép és jó példa, aki a lelkiismeretére hallgatott, és minden külső nyomás ellenére is sikerült jól döntenie. Persze a nehézségekről is beszél, mert az mindig van és adódik, de az az ajándék, amikor a két testvér megöleli egymást és mondja, hogy szeretlek, az minden nehézséget felold. Ezek után, a szép tanúságtételek után egy időre elbúcsúzom a következő műsorig. Mindenkinek áldott új hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Temetés után című részt.

temetésen voltam. Megszámoltam a sok koszorút, végighallgattam az elhunyta dicsérő szép szavakat, láttam a hulló könnyeket, a tiszteletüket leróvó barátokat, aztán elgondolkoztam. Miért nem adták oda a szeretet virágait a megboldogultnak akkor, amikor még élt? Miért nem mondták el neki az elismerő, dicsérő szavakat életében is? Miért nem hulladtak együttérző könnyeket életében akkor, amikor bánata volt, és ő is sírt? Miért nem kísérte annyi megértő barát az élet útján is? Miért nem adjuk meg az élőnek azt a szeretetet, megértést és megbocsátást, amit halála után bűnbánó szívvel, kegyeletből megadunk? A halottakat siratjuk, az élők életét megkeserítjük és nehezítjük. Koszorúra adunk pénzt, de kenyérre nem. A halottról szégyellünk rosszat mondani, de az élőt nyugodtan megszóljuk, sőt, talán rágalmazzuk is. Miért? Miért? Pedig az igazi erény az lenne, ha nem csak a halottak iránt lennénk elnéző kegyelettel, hanem az élők iránt is.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

szívünkben örökké ott él a vágy, a szépre, a jóra, a szeretetre. Ezt csak akkor érjük el, ha Istent megtaláljuk. Jézusé lettem, és te is Jézusé lettél. Ugye azt szeretnénk, hogy ez örökké így legyen.

A mennyegyetya legnagyobb ajándéka nekünk az ő fia Jézus. 2000 évvel ezelőtt kisgyermekként született a földre. Amikor felnőtt, tanította és gyógyította az embereket. Sokan irigykedve ellenségesen nézték, és megvádolták, hogy királlyá akarja tenni magát. Ő így felelt ellenségeinek. Király vagyok, de az én országom nem e világból való. Nekünk Jézus a mennyország királya, és ha tiszta a szívünk, itt él a lelkünkben.

Berde Mária, add meg, Uram, a mindennapi kenyeret, a minden esti nyughelyet. Nyáron a nyájas kék eget, télen a tűzhely meleget. Vizek jótevő hűvösét, tisztaság tisztes köntösét. A harcban már kíméletet, hogy elbírjam az életet. Kis gondot értem, mennyi bár koccant tojásnak is kijár. És néha jó sugalmakat, még el ne üljek hallgatag. Mesét, mely feltör könyhelyet, és másoknak is enyhület. Fölöslegképp meg ne tagadd, néha mosolyom is megad. Csak a kevés kedvesekért, kinek ez még örömet ír. És mindennapi hitemet, hogy elvezesse szívemet a tőled gyúló pici láng, a mindennapi mi atyánk.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Idén 23 éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaic-i Szent István római katolikus magyar templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból beszélgett.

Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswick-i Szent László plébánián és a New York-i Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New York-i érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templombezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a Passaic-i Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte papá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül? Melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
1: A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény. Még a rossz is valóban jóra fordulhat.
0: Mit emel neki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
1: Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye amikor egy fiatal pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
0: Imre atya 6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leó több mint két évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emelne ki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
1: A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztalnak az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvűek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. Püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségbe dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
0: Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
1: Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságok is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait. de sokkal nagyobb ez egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami a, úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtéshez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
0: Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
1: A hívekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az elsőnek elmondták, hogy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
0: Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
1: A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek. Akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. Egyszerűen egy gyermekként elfogadják a tanítást.
0: Úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor Mexikóról vagy erről a lelkipásztori tapasztalatról beszél, akkor tényleg nagy örömöt érez, és ez érződik a beszélgetésben is, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon szívmelengető tapasztalat volt az életében a 23 éves papi pályáján.
1: Valóban így igaz, hiszen az Egyesült Államokban is úgy kerültem át, hogy nem csak a magyar közösséget szolgálom, hanem majd a latinó közösséget is. Ugyanúgy találkozom latinókkal, sőt, itt azért még inkább kinyílt a világ, mert nem csak mexikóiak vannak, hanem a Dél-Amerikának mindenféle közössége és nemzete. Nagyon gyakran hívnak, főleg gyóntatni, vagy különböző programoknak a megszervezésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyóntatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben szívesen részt veszek.
0: És miben különbözik mondjuk ez a latinó pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
1: A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni, viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek létre a különböző események. Akár egy esküvő, kényszerárnyoz, mikor valamelyik kislán 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinok, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egy-egy tál ételt, az italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Hát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
0: Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
1: Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy ezért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben ragyog.

0: azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
1: Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek, New Brunswickon a Szent László templomba, Passaicon a Szent István templomba, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomba, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
0: Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
1: Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezek a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jó Istent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnák.
0: Manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokba, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak, nem tudom. Nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Maurus atyánál, ahol ugye a Szilícium-völgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez, vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
1: Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jersey-ben, és hogy mennyire kevés a templomba járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi egyházi céllal jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket és a világi dolgok. A gazdagság és az anyagiak felé fordulnak.
2: Esta tristeza mía.
0: Hogyan lehetne ezeket az embereket úgymond ilyen második evangelizációval közelebb hozni az egyházhoz?
1: Emlékszem, hogy Cserháti Ferenc püspök atya mondta, hogy mennyire fontos az evangelizációnak az az első lépcsője, amit tulajdonképpen a magyar közösségekben teszünk. Ez azt jelenti, hogy amikor van magyar rendezvény, akkor a pap is elmegy oda, jelen van rajta, esetleg a munkájával támogatja azt. Ugye New Brunswickon volt lehetőségem arra, hogy a magyar közösségeknek tagja legyek, részt vegyek bennük. Próbáltam én is jelen lenni, de sajnos nem tapasztaltam a megtéréseknek a sokaságát.
0: Most így az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból?
1: Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné. Hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ezen a talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
0: Imre atya a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
1: Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Juhász Imre atyával, a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosával készített interjúnkat hallották.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönt önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. 2 órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel 3 órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizón műsorának címe, mely 3:30-kor kezdődik, 4 órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5:40-kor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra. Amen.
2: Első szentítők. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bűnből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatlanak, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istenhez szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és úgy amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatja, amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyus és Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fogoly tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Azt

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, aminbe fölvett.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol küzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Te szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennybe

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltózhassunk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője, Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki,

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink üssenek előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni, hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övé a dicsőség és a tisztelet mindörökké. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.
4: Mária Rádió

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat innen a kolozsvári stúdióból, akik ma önökkel vannak.
1: András Johanna,
2: Bezedi Adrien,
3: Bodor Barbara
0: és Sebessin Imelda. Hogy vagytok, lányok? Ez lenne a műsorindító kérdésem felétek, hogy milyen volt az elmúlt hetetek, mi az, amit kiemelnétek különösen is?
4: Na jó. Hát én nagyon jó vagyok, amúgy le vagyok egy kicsit fáradva, és hát igen, le vagyok egy kicsit fáradva. És mit emelnék ki az elmúlt hetemből? Hát azokat a nyugalmas perceket, amikor nem kellett tanuljak, hanem csak egy kicsit le tudtam ülni. Jó, ez mondjuk nem volt sok, ugye, de mit tudom én, ilyen tanulás sok közötti szüneteknek nagyon-nagyon tudtam örülni. Aztán, amikor meglett egy vizsgám, annak is. Úgyhogy igen, ezeket emelném ki. Ennyi az érdekesség jelen pillanatban az életemben.
1: Én is jó vagyok amúgy. Én is fáradtnak érzem magamat, vagy úgy inkább mentálisan leterheltnek, de amúgy jó vagyok. Örvendek, hogy itt lehetek. És az elmúlt hétből, amit kiemelnék, az az, hogy ismertem meg új embereket, meg beszélgettem olyan emberekkel a koliból, akikkel úgy eddig az egy év alatt nem amúgy, és vagy úgy nem igazán léptünk interakcióba, és amúgy ez jó volt. Hallani valakinek a hangját életemben először. Nem, de túlzok. Túlzok, de hogy jók voltak ezek a beszélgetések. Felfrissítő volt.
3: Én is nagyon jól vagyok, én épp most egy sétából jövök, és ez úgy jól esett, úgy le van most már picikét hűlve kint a levegő, úgyhogy nagyon jól esett úgy kicsit csak jönni-menni, és egyébként a hetemből is ezt emelném ki, hogy nagyon sokat sétáltam a héten, úgy minden este legalább egy 40 percet, egy órát, volt, hogy több mint egy órát sétáltam, és ezek olyan jól eső dolgok voltak. Illetve ami így meghatározó volt még a hetemben, és szép pillanat volt, az a ballagásom volt, és itt volt a szűk családom, úgyhogy ez egy nagyon hálás pillanat volt.
4: Gratulálunk, Barbi!
3: Köszönöm!
0: Milyen jó!
4: És te hogy vagy, Imelda?
0: Én is jól vagyok, köszönöm! Én
4: Erre nem készíti fel?
0: Nem, erre a kérdésre nem számítottam. Nem, elgondolkodtam, hogy mi az, ami kiemelendő ebből a hetemből.
4: Semmi.
0: De nagyon sok minden van, ami így befolyásolja az érzéseimet, a hangulatomat. De én is valahogy az embereket emelném ki, beszélgetéseket. Volt a héten több ilyen vagány telefonbeszélgetésem, ami úgy igazán feltöltött, vagy így felfrissített, és nem mindegyik volt ilyen várt, vagy betervezett, de ezeket a telefonbeszélgetéseket, illetve azt, hogy most már nekem így lejárt ez az év is, és ezt a szabadságot, ami úgy mindenben így megmutatkozott, szóval, hogy így más volt felkelni reggel, meg más csak úgy sétálgatni, hogy nem sietek sehová, vagy mindent intézni, és mindent is csinálni.
4: Igen? Azt érzem, hogy beleszúrtad a kést a szívembe, forgatod.
1: Csatlakozok ez az érzéshez.
0: Eljön ez az érzés, ugye, Barbie?
3: Igen, amikor felkelhetsz reggel nyugodtan 10-kor, mert nincsen dolgok.
1: Igen, amikor 10-kor kentem, de volt
0: dolgok. Jó. Át is kanyarodnék a mai témára, ami egyébként egy régóta betervezett téma, de ma azért is különleges, mert a mai evangéliumban a mi atyánk szerepel, amit Jézus tanít az apostoloknak. És Szent Ferencnek van egy sajátos mi atyánkja, amit ő bővített ki igazából, és ezt szeretném felolvasni, és arra kérnélek, az lenne a feladatotok, hogy próbáljátok meg megjegyezni azt az egy sort, vagy egy szót, ami úgy igazán tetszik, mert majd a következő körben arra foglak kérni, hogy osszátok meg. Ó, szentséges atyánk, teremtünk, megváltunk, vigasztalunk és üdvözítünk, aki a mennyekben vagy, az angyalokban és a szentekben, te világosítod meg őket tudásukban, mert te vagy Uram a fényesség, te gyújtasz szeretetre, mert te vagy Uram a szeretet, te töltöd el őket bentlakásod által boldogsággal, mert te vagy Uram a legfőbb jó, az örök jó, akitől minden jó ered, s aki nélkül semmi jó nincsen. Szenteltessék meg a te neved. Ragyogjon föl bennünk a te ismereted, hogy felismerjük, milyen a te jó téteményeid szélessége, ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága és ítéleteid mélysége. Jöjjön el a te országod, hogy te uralkodjál bennünk kegyelmeddel, és vezess bennünket a te országodba, ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes, barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökké tartó. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Hogy teljes szívünkből szeressünk téged, és szüntelenül reád gondoljunk. Hogy teljes lelkünkből mindig utánad sóvárogjunk. Hogy teljes elménkből minden szándékunkat feléd irányozzuk, és mindenben a te tiszteletedet keressük. És hogy végül minden erőnkből, minden képességünket, lelkünk és testünk minden rezdülését a te szereteted szolgálatára fordítsuk, és semmi másra. Fele barátainkat úgy szeressük, mint önmagunkat, erőnkhöz képest iparkodjunk, mindenkit szeretetedre gyullasztani, mások szerencséjén nem kevésbé örülni, mint a magunkén, szerencsétlenségünkben pedig részvétel lenni irántuk, és senkit meg nem bántani. Mindennapi kenyerünket, a te szerelmes fiadat, a mi Úrunk Jézus Krisztust add meg nekünk ma, annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és tiszteletére, melyel irántunk viseltetett, és azokére, amiket érettünk mondott, tett és szenvedett. És bocsásd meg vétkeinket, a te kibeszélhetetlen irgalmasságodért, szerelmes fiad szenvedésének erejéből, s a boldogságos szűz és minden választottad érdemért és közbenjárására. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ha nem bocsátunk meg valamit egészen, add Uram, hogy teljesen megbocsássunk, add, hogy az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón közben járjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk. És ne vigy minket kísértésbe, se burkoltba, se nyilvánvalóba, se váratlanba, se tartósba. De szabadíts meg a gonosztól, a múlttól, a jelentől és a jövendőtől. Na, ki szeretné kezdeni?
1: Én mondom, nekem azt tetszett különösen, hogy valahogy így szólt, hogy iparkodjunk mindenkit szeretetre gyújtani. És ez olyan szép, vagy hogy úgy bennem egy ilyen elérendő ideál van, hogy a Szent Ágostonnak ez a mondata után, most egy kicsit parafrazálom talán, hogy benned kell égnie annak a lángnak, amit másban lángra akarsz gyújtani, és ugye ehhez tudtam kapcsolni ezt a sort is, hogy valahol látszódjon meg rajtam az, hogy kihez tartozok, és hogy az, aki, tehát, hogy a Jóisten engem mennyire szeret, és hogy az ő szeretete túlcsorduljon bennem annyira, hogy ez átárad másokra is, vagy hogy ugye hogy a jelenlétem az legyen egy csak angolul jut az a baj eszembe, tehát a jelenlétem az hozzon egy változást, vagy hogy legyen jelentőség teljes az, hogy én ott vagyok, vagy az, hogy hiányzok egy társaságból, és nem feltétlenül jó, vagy hogy nem úgy, hogy jaj, hál' Istennek nincs itt, hanem hogy hiányozzak, de az, hogy az a szeretet, amit én tudok közvetíteni, inkább erre gondolok.
0: Köszi.
4: Nekem az volt a kedvencem, vagy ami nagyon megfogott és tovább gondolásra késztetett, hogy ragyogjon föl bennünk a te ismeretet, hogy felismerjük, milyen a te jó téteményeid szélessége. És azért is különösen releváns ez számomra, mert erre törekszem így az utóbbi időben, hogy felismerjem a Jóisten jó téteményeinek szélességét, és amennyire tudom, mondjuk ezt továbbadjam másoknak, hogy akkor most egy kicsit kapcsolódjak ahhoz, amit Jóanna is mondott. Hogy felismerjem, hogy az én életemben mennyi jót művelt velem az Úr, és hogy mennyi jót tudok mondjuk én is művelni másokkal, és hogy mennyi olyan dolog van, amit a Jóisten adhat, vagy adott, vagy ami így hozzákapcsolódik, amit még nem ismerek, de milyen gyönyörű, szép. Ez kicsit olyan megfoghatatlan, mert ugye, hogy még nem ismerem, de tudom, hogy milyen szép. Igen, erre törekszem. Nem tudom, ez így érthető volt.
0: Nekem igen.
3: Abszolút. Érdekes, mert az egyik az, én kettő volt, ami nagyon megfogott, az egyik az nekem is ez volt, az a ragyogjon fel bennünk a te ismereted, csak én így ezt az egy sort emelném ki, mert hogy úgy azt fogalmazódott meg közben bennem, hogy talán egy ilyen számomra legnagyobb cél tud lenni az, hogy Istennek az ismeretével nézni a világra, és hogy ezt keresni minden nap, ezt keresni az evangéliumban, ezt keresni abban, amit tanulok, hogy ő milyen szemmel néz a világra, milyen szemmel néz az emberekre, mi az, amit meglát másokban, mi az, amit meglát a világban, tehát hogy általa ismerni meg a világot, illetve a másik, ami még így megfogott, az a nem kevésbé örülni mások szerencséjének, mint az önmagaménak, mert hogy talán így azt tudom megfogalmazni, hogy így az alázatosságnak szerintem az egyik legmagasabb szintje, és amire legjobban vágyhat az ember elérni, az, hogy tényleg úgy tudjon örülni mások szerencséjének, mint a sajátjának, mert akkor az azt jelenti, hogy legalábbis az én szemléletemben, hogy amikor tudok örülni mások sikerének, sőt, akár jobban tudok örülni mások sikerének, vagy mások ünnepének, mint a sajátomnak, akkor már úgy tanultam valamit az isteni tanításból, meg akkor már egy kicsit tudom Isten szemével nézni a világot.
0: Köszi. Én egyszer hallottam egy elmélkedésben egy ferences testvértől ezt a sort, még jobban kibontva és még inkább kihangsúlyozva, és azóta is gyakran szoktam a mi atyánkomba belefoglalni, vagy ezt így megjegyeztem, és gyakran jut eszembe, hogy mindennapi kenyerünket, a te szerelmes fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust add meg nekünk ma, annak a szeretetnek emlékezetére és megértésére és tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett. És ez annyira szép, vagyis, hogy nagyon sok szép gondolat van itt hozzáfűzve a mi atyánkhoz, de ez a mindennapi Jézussal való találkozás, ennek a kihangsúlyozása, és hogy azért való imádság, hogy vele minden nap találkozhassunk, hogy minden nap magunkhoz vehessük, és ebben a kegyenben részesülhessek, az ezért való imádság, ez számomra különösen is megérintő, és különösen is olyan, amit úgy gyakran kérek, vagy mondom, hogy ezt egyszer hallottam, akkor megérintett, és utána úgy szeretem ezt az imádságaimban újra és újra elmondani. Ti szoktátok kibővíteni az imáinkat, vagy a megírt kötött imáinkat?
4: Nem. Nem, de lehet, hogy kéne. Vagy lehet, hogy ezután fogom. Például nekem most erről az jutott eszembe, hogy így a szabad ima és kötött ima közti kapcsolat, vagy közti különbség, vagy én általában szeretem kötött imával kezdeni, és akkor utána, nem tudom, ez így akkor kibővítésnek számít-e, hogy a saját szavaimmal imádkozom azt, ami éppen bennem van. Nem tudom, hogy ez kibővítése, nem kibővítése, de de szoktam így a szabadimát is gyakorolni, vagy nekem van egy nagyon-nagyon szép emlékem a szobával tavaly ilyenkorról, nem tudom, emlékeztek-e, kint ültünk a kis parkba, és ott volt egy nagyon-nagyon szép pillanatunk, hogy imádkoztunk, megfogtuk egymás kezét, leültünk egy körbe, és akkor ott elmondtunk egy miatyánkat, és utána mindenki mondott egy kis szabadimát, na nekem az egy nagyon, nagyon szép élmény volt, amit azóta is emlegettek. Úgyhogy ez a válaszom.
1: Hát ilyen sorok közti betoldással nem szoktam, hanem inkább így nem, talán ez, hogy így a gondolataimat inkább, amivel megtoldom, azok a sóhajaim. Vagy hogyha vicces akarok lenni. De úgy valahogy én főleg, ahogy az esti imámat megfigyelem, vagy megfigyeltem, hogy így azért váltogassák egymást ezek, hogy úgy általában egy kötetlenebb részben adok hálát akár, és hát most ez olyan lesz, amilyen, de hogyha nem alszok bele, akkor belefér a kötött ima is, és úgy azt is úgy utána még a személyes dolgokkal, amik így nyomják a szívemet, vagy amiért nem tudom, szeretném dicsőíteni az urat, vagy szintén hálát adni neki, azok úgy belefűzöm, de így mondom, így szavakkal nem, maximum tényleg csak sóhajtudásokkal.
4: Igen, tegnap 12-kor elmondjuk az urangyalát? El.
1: De ez nem annak szólt, nem, hogy nem akarom
4: tudom, elmondani. Tudom.
2: A sóhajokban sok minden
4: van. Igen. Felkiabált az úrhoz.
3: Alapjáraton én is inkább, ami a kötött ima, az kötött ima, tehát ezt kötetten szoktam elmondani. Én is, mint Adrihoz hasonlóan úgy szoktam kezdeni, hogy előbb kötött ima, és akkor utána megyek át a szabad imába. Viszont nagyon sokszor van az, hogy a szabad imában meg belefoglalom a kötött imának bizonyos elemeit. Uh-huh. És akkor úgy egy picikét talán átformálom, de hogy maga, amikor mondom először a kötött imát, akkor abban a formában mondom, ahogy az van. De viszont később úgy elemeit, nem tudom, például akár a mi atyánknak is bizonyos elemeit, ami akkor éppen az ima szándékomhoz mondjuk a legjobban illik, akkor azt még úgy külön belefoglalom.
2: Egyébként én se gyakran szoktam ezt gyakorolni, de mindig, amikor elhangzik egy kötött ima, vagy én mondom a kötött imádságot, akkor ennek az ima kapcsán mindig feljön bennem, hogyha egy sornál leragadok, hogy most igen, mi lenne az én személyes válaszom, vagy amikor egy kicsit próbálok kilépni abból, hogy most itt vagyok jelen egy imában, vagy egy kicsit megcsípkedem, hogy tényleg itt vagyok-e, vagy csak végzem az imát, vagy hogy beszélgetek-e Istennel, vagy csak végzem az imádságomat, ahogy szoktuk mondani. És akkor ilyenkor egy kicsit szerintem jó módszer is az, amikor így rátekintünk ezekre a sorokra is, és elgondolkozunk, hogy én ezt hogy mondanám, vagy hogy fogalmaznám meg.
4: Van egy vicces sztorim, és egy komoly sztorim, melyikkel kezdjem.
1: Kezd a komolyat.
4: Kezdjem a komolyat, jó. Én ezt az Uram nem vagyok miért, hogy hajlékomba jöjjénél szoktam nagyon gyakran csinálni, hogy ott egy szóval, hogy utána ugye, amikor már elkezdődik az áldoztatás, még egy kicsit maradok térden, és gondolkozok ezeken a sorokon, és gondolkozok, hogy jelen pillanatban ez most, hogy hat az életemre, vagy hogy néz ki ez most az én életemben, ez a mondat, hogyha nem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Igen, ennyi, ez volt a komoly része. És ez az elgondolkozni az imákon, az ima közben. Mit jelent ez, hogy alászállt a bokorokra? Mindig ezen gondolkoztam gyermekkoromban a templomban. Mi az, hogy Istenünk, te három püspököt, ki a három püspök? Úgyhogy ilyen elgondolkozni az imákon, ilyen gyermekkoromban nagyon-nagyon sokat. De most is csinálom, de elgondolkozok rajta még mindig csak. Most már nem az, hogy ki a három püspök, semmit, hogy alászállt a bokorokra.
1: Ha ha ha ha.
2: Hát ez tényleg vicces volt. De tanulságos, szóval, hogy tényleg nem mindegy, hogy mi az, amit mondunk, és mi az, amit kérünk, imádkozunk.
3: De most szerintem gyermekként annyi mindent félreértünk, főleg az énekekből, vagy nem tudom, de, hogy nekem is volt egy csomó ilyen, most nem jut eszembe, de tudom, hogy egy csomó ilyen volt, amit mondjuk énekeltem is kicsiként, csak akkor hazamentünk, és otthon mondták, hogy ez nem így kell énekelni, vagy nem ez a szövege.
2: Ti hogyan szoktátok magát, a mi atyánkot mondani, imádkozni? Ma reggel pont a kollégiumban az elmélkedés erről a hogyanról szólt, és említve volt Nemesegyi Péternek a neve, aki 87 évesen azt mondta, hogy ő még egyszer sem tudta elmondani jól a mi atyánkot. És ez ma ugye egész nap végig kísérte a gondolataimat, hogy én hogyan mondom a mi atyánkot.
1: Nekem amúgy érdekes, mert hogy mindig van egy sor, amik így külön megszólít. És nem feltétlenül csak azért, mert aktuális akkor. Talán így ez, ami sokszor így hozzájárul az önreflexióhoz is, vagy ami ez így elindítja bennem. Igen. Főleg ez a sor jutott eszembe, hogy bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk másoknak. És igen, hogy ez olyan, sokszor azt érzem, hogy nagyon jó tükröt tart ezzel a sorral is akár, de nem csak, vagy hogy adok-e elég hálát, úgy adok-e hálát, ahogy azt az Isten megérdemelni azért a mindennapi kenyérért akár. Na, hogy ezek olyan, igen, hogy meg ez, amit mondasz, vagy hogy ez a gondolathoz kapcsolatban, hogy tényleg nem csak egy monológként felmondjam, hanem ez egy dialógus legyen köztem és Isten között. Egy olyan ima, amivel tudok, nem csak ezzel, de hogy amivel úgy kapcsolódok hozzá. Igen.
4: Én a mi atyánkat ilyen Jolly Jokernek szoktam használni, hogy mindig hogyha el akarok csendesedni, vagy hogyha tudom, hogy kezdek imádkozni, vagy bármi, akkor mindig a mi atyánkkal kezdek. És hát én akkor lepődtem meg nagyon, vagy nem, hogy lepődtem meg, hanem az volt egy nagyon jó élmény, amikor rájöttem, hogy a zsolozsma helyett, vagy hát nem helyett, hanem hogy amikor a ferencesekkel úton voltunk, és ugye nem volt lehetőségünk arra, hogy zsolozsmázzunk, akkor mi atyánkot mondtak helyette mindegyik zsolozsmának, napi ima órának megvan, hogy hány mi atyánkot kell mondani helyette. És akkor ugye akkor gondolkoztam el bővebben a mi atyánknak, ugye amikor már elmondtuk 96-szor, akkor utána úgy gondolkoztam, hogy igazából mennyi mindent tud üzenni, amikor 96-odjára elmondjuk. Igen. Ez.
3: Nekem így pont ma reggel, amikor meghallgattam az evangéliumot, akkor fogalmazódott meg bennem. Ugye az evangéliumban az is van, hogy Jézus elmondja, hogy egyébként hogy kell hát helyesen imádkozni, és úgy amikor meghallgattam, azon gondolkodtam el, hogy egyébként valahol van is ez a mondás, vagy mindig azt szokták mondani, amikor valamit tanulunk, hogy ezt, ha álmodul felköltnek, is úgy kell tudni, mint a mi atyánkat, és hogy tényleg egy kicsit annyira ilyen beívódott lett meg, nyilván ez az első ima, amit megtanítanak, hogy nem tudom, hogy elég tudatosan szoktam-e imádkozni sajnos, vagy hogy nem vagyok benne biztos, hogy olyan ahhoz képest, tehát hogy, és így pont ezen gondolkodtam el, hogy mekkora ima a mi atyánk, tehát tényleg Jézus tanította az első ima, benne van minden, ami egyébként

0: akár másképp tekintsünk rá, vagy amikor halljuk ezt az evangéliumi részt, akkor ez mindig egy ilyen irányjelző, hogy a mindennapi imádságunk, ami sokszor rutin, de hogy ott van, az egy kicsit átgondolandó is legyen, vagy egy kicsit újra és újra egy élő beszélgetés legyen. És végül, lassan a műsor időnkhöz közeledve, végéhez közeledve, bár az elején nem mondtam, de ez egy ilyen műsorzáró rész volt, és arra kérnének, hogy így fogalmazzátok meg a bennetek levő gondolatokat így az egész ferences műsor kapcsán, hogy milyen volt itt lenni, milyen volt így a ferences témaköröket átjárni, vagy volt, ami úgy különösen jó élmény volt, vagy megmaradt.
1: Lezárjuk a Francesco.
0: Hát, egyelőre.
1: Nekem van egy műsor, ami így feljön bennem most, amit nagyon szerettem, amikor a világi rendről beszélgettünk, vagy a világi rendekről beszélgettünk. Nekem az egy nagyon szép, nagyon jó élmény volt, és nagyon szép adás volt. És hogyha a hallgatók hallgatták azt az adást is, akkor most remélem, hogy ők is visszaemlékeznek. Nekem az úgy egy kicsit talán így fel is nyitotta a szememet, vagy így elgondolkodtatott azon, hogy ez milyen jó lehetőség, vagy milyen vagány így szolgálni az Urat. És hát úgy érzem, hogy nekem amúgy úgy összességében ez a Francesco egy... szóval, hogy nagyon sokszor el tudott gondolkodtatni, meg bár ugye a kérdések voltak, amikre aztán válaszoltunk is, de nagyon sokszor maradtam még én is kérdésekkel, amiket utána otthon magamnak is megválaszoltam akár, vagy úgy jó volt egy kicsit közelebb lenni, vagy közelebb érezni magamat Szent Ferenchez. Azért is, mert amikor idén voltam Assisiben a lánytáborban, akkor amikor beszélgettünk Szent Ferenchez, csomó ilyesmi volt, én ezt a Mária Rádióban, mert erről már beszélgetem, én ezt tudom. Úgyhogy vagány volt nagyon, úgyhogy köszi szépen, Imelda. Ez jó ötlet volt. Megtartunk.
0: Én is köszi.
2: Hát bennem, ami az fogalmazódott meg tulajdonképpen, hogy na, összegyűlünk beszélgetni, és hogy azt szeretem benne, így alapvetően a műsorokról, nem a ferences műsorról, hogy mindig ilyen jó baráti beszélgetések alakulnak ki, de nekem a ferences műsornak mindig a különlegessége az volt, hogy szerintem ezektől a műsoroktól kaptam, vagy hogy ezek voltak azok a műsorok leggyakrabban, amik ilyen nagyon mély beszélgetésekbe mentek át. Nem azt mondom, hogy itt is nem kacaráztunk, úgy a természetünkből kiindulva mindenből tudunk, vagy mindenben is kapunk egy olyan szót, amin el tudjuk nevetni magunkat, de hogy nagyon sok lelki mélységet hoztak nekem ezek a műsorok az életembe, és igen, annak a tudatosítását egyre többször és többször, hogy Szent Ferenc milyen egy egyszerű, de nagyszerű ember volt, és hogy egy ilyen egyszerű, de nagyszerű életre vagyunk mi is meghívva az evangéliumnak a követése által.
0: Barbie?
3: Igen, én talán egy kicsit így hármatok mellett, úgy azért is vagyok, hát most ezt így mondom, de hogy a szó legjobb értelmében kakukk tojás, mert ti azért valamennyire, hogy alapból közelebb álltok szerintem Szent Ferencnek a lelkiségéhez. Én így a hétköznapokban eddig nem voltam kifejezetten közel, vagy úgy nem tudtam sokat a ferences lelkületről, viszont mindig, amikor itt voltam adásban, akkor valami olyat hoztál például, ami úgy nagyon megérintett, vagy ami úgy nagyon elgondolkodtatott, és úgy nagyon felkeltette az érdeklődésemet, hogy én ebbe szeretnék még sokkal intenzívebben beleolvasni, én erről szeretnék többet tudni, én szeretnék maga a ferences lelkületről, Szent Ferencről többet tudni, szóval így már nem most, még egy előző Francescóban így megfogalmazódott bennem, hogy majd, ha lesz időm, ha lejár a disszertáció, és ha pihenek és nyár lesz, akkor biztos, hogy fogok Szent Ferencnek a munkáiból szemelgetni, olvasgatni, kicsit még közelebb kerülni hozzá, mert nagyon-nagyon így megragadt engem.
0: Köszi szépen, és köszi szépen a jelenléteteket, a kedves hallgatóknak a jelenlétét.

szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Hórusz Szent Tamás, vértanú. Londonban született 1478. február 7-én. Hórusz Tamás azon legrokonszenvesebb szentek közé tartozik, akiknek emberi nagyságát a világ is elfogadja és tiszteli. Apja bíró volt Londonban. A tehetséges fiú 13 éves korában apród lett az érsek mellett, aki az Oxfordi Egyetemre küldte őt. 23 éves korában Tamás már ügyvéd volt. 3 évvel később kezdte politikai pályafutását, tagja lett a parlamentnek. Lelkes humanista volt, szoros barátság fűzte a nagy humanistához, Rotterdami Erasmushoz. Angol és latin költeményeket írt és előadásokat tartott Szent Ágoston Civitas Dei című művéről. Mindenütt kedvelték. Ennek ellenére Tamás nem volt egészen biztos abban, hogy a helyes utat választotta-e. Hosszú időn át arra gondolt, hogy pap lesz. Különösen a kartauziakhoz vonzódott. Érett megfontolás után belátta azonban, hogy Istentől nem az egyházi rendre kapott hivatást, és megházasodott. Jane Colttal kötött házassága igen boldog, családi életük ideális volt. 4 gyermekük, 3 lány és 1 fiú született. Abban a korban, amikor ez még igen szokatlan volt, Tamás gondolt rá, hogy leányainak megfelelő képzést adjon. Többek között latint, görögöt és csillagászatot tanultak, családi beszélgetéseik szokatlanul magas intellektuális szinten mozogtak. A ház barátai és gyakori vendégei közé tartoztak a kor legjelentősebb emberei, mindenekelőtt Rotterdami Erasmus, a festő Hans Holbein, Fischer Rochesteri püspök. Ezzel együtt mélyen vallásos életet éltek. Minden este közös imára gyűlt össze a család és az egész személyzet. Étkezések alkalmával pedig először mindig egy szakaszt olvasott a Szentírásból valamelyik gyermek. Személyes szokásaiban Ször Tamás rendkívül szerény volt. Minden nap szentmisére ment és elmondta Mária kis zsolozsmáját. Gyakran járt London szegény negyedében, hogy támogassa a rászorulókat. Egyetlen szegény sem kért tőle hiába étkezést vagy éjjeli szállást. Politikai munkája mellett, mint író is tevékenykedett, sok dalát ma népdalként éneklik. Utópia című könyve világhírű lett, Hórusz Tamás ugyanis olyan gondolatokat fejtett ki benne, amelyek messze túlmutatnak saját korán. 1516-ban Löwenben jelent meg, és sok nyelvre lefordították. 1511-ben 6 évi házasság után meghalt a felesége. Tamás 4 apró gyermekkel maradt magára, és a rá mindig jellemző racionalizmussal néhány héten belül újra megházasodott. Sokan rossz néven vették ezt tőle. Második felesége özvegy volt, és 7 évvel idősebb nála. Férje Tamás kedvéért kezdett zenét tanulni, hárfán, lanton és fuvolán muzsikálni, a gyermekeinek jóságos anyja lett. Ezekben az években Ször Tamás jelentősen előre haladt a megbecsülésben és anyagiakban is megmutatkozó elismertségben. A család hamarosan egy szép házba költözhetett London előkelő város részében. 1509-ben 8. Henrik lépett az angol trónra. Kezdetben úgy látszott, hogy kitűnő uralkodó és az egyház hű fia. Luther ellen készített írása kiérdemelte a pápától a Defensor Fidei, a hitvédője címet, amelyet az angol királyok mindmáig megtartottak. 1522-ben azonban a király beleszeretett Boleyn Anna udvarhölgybe. Megkísérelte Rómában érvénytelenítetni a spanyol hercegnővel, aragóniai Katalinnal több éve fennálló házasságát. Amikor ez nem sikerült, elhatározta, hogy a német protestáns fejedelmi családok példájára elszakad Rómától. Hogy ezt a néppel elfogadtassa, szüksége volt egy politikusra, aki a diplomáciában jártas, és mind a világi, mind az egyházi hatóságok előtt egyaránt népszerű. Választása Hórusz Tamásra esett. 1529-ben kinevezte kancellárjává. A király azt remélte, hogy Ször Tamás személyében szövetségesre lel terveihez, de hamarosan be kellett látnia, hogy csalódott.
Tamásnak sokáig sikerült távol tartania magát a király első házasságának érvényességéről folyó vitától, mondván, nem vagyok sem egyházjogász, sem erkölcstantudós, ezekben a dolgokban nem vagyok illetékes. Az ellentét azonban kettőjük között mind jobban növekedett, és a helyzet lassan tarthatatlanná vált, miközben a király egyre nagyobb mértékben utánozta protestánsok lépéseit, Mórusz Tamás könyveket és tanulmányokat írt a protestánsok ellen. Végül 1532-ben Sir Thomas benyújtotta lemondását, és ezúttal el is fogadták. Ezzel elveszítette fizetését, és mivel állandóan elutasította, hogy hivatala révén meggazdagodjék, családja kezdett szükséget látni. Thomas azonban nem veszítette el nyugalmát. Derűsen mondta hozzátartozóinak, ha másképpen nem megy, mindnyájan koldustarisznyát fogunk, és az ajtók előtt a Salve Reginát énekeljük. Így együtt maradhatunk, és közösen boldogok lehetünk. Másfél éven át egészen visszavonultan, csak irodalmi munkáinak élt, közben a király feleségül vette Boleyn Annát. Koronázására Sir Thomas nem ment el, pedig meghívták. A király tombolt a sérelem miatt, az udvaroncok pedig úgy érezték, itt az idő, hogy végleg elgáncsolják az irigyelt nagyembert, a király egykori kedvencét. Belerántották egy perbe, amelyet egy látnok nő ellen folytattak, aki a király második házasságát állítása szerint isteni parancsra támadta, és ezért halálra ítélték. Sir Thomas a szokott ügyességgel védte magát, és a király kénytelen volt ellene az eljárást leállítatni. De hamarosan nyílt törésre került a sor. A pápa a király második házasságát érvénytelennek nyilvánította, és kimondta a kiközösítést. Henrik király azzal válaszolt, hogy a parlamenttel az angol egyház egyetlen fejévé nyilvánítatta magát, megkövetelve mindazt a hatalmat és méltóságot, amely addig a pápa kiváltsága volt. Minden alattvalónak esküt kellett tennie az új törvényre. Sok katolikus, még püspök és pap is úgy segített magán, hogy csendben hozzátette, amennyiben ezzel nem szegem meg Isten parancsát. Sir Thomas azonban nem élt ilyen fogással. Megtagadta az eskü letételét, ezért a hírhet londoni Towerbe zárták. Fogságában Isten adta alkalmat látott a szemlélődő életre. Ebben a szellemben tűrt éhséget és hideget. Azt remélték ugyanis, hogy az aggódó családtagok szelíd nyomása el fogja érni azt, amit a fenyegetések és kínzások nem tudtak elérni. Emellett azt mondták neki, hogy bebörtönzött barátja, a szintén vértanú halált halt Fischer János bíboros már letette az esküt. Amikor mindez nem járt eredménnyel, megszigorították a fogságot és megtiltották a látogatásokat. A levelek, amelyeket fogságából Margit leányának írt, legfontosabb lelki írásai közé tartoznak. Engem még nem akar a jóisten, sóhajtott Sir Thomas, amikor vérpadra vittek három kartaúzi szerzetest, akiket később még 15 követett. Belsőleg készen állt a vértanúságra, de vakmerőségnek tekintette, hogy annak ő maga elébe menjen. Amikor Fischer bíboros kivégzése után 2 héttel bíróság elé állították, szellemesen és ügyesen védekezett. Tamás azt tartotta ugyanis, hogy Isten azért adott észt és szellemi képességeket az embernek, hogy azokat önmaga és a rábízottak életének védelmére és gyarapítására használja. Elveinek megfelelően Tamás nyíltan kifejtette, hogy világi uralkodó nem igényelhet magának vallási jogokat. 1535. július 6-án vezették a vesztőhelyre. Nyugodt és derűs volt, mint mindig.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Fogom a kezed. Beszélgetések a házas élet szépségeiről, örömeiről és kihívásairól Weber Csilla pszichológussal.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ismét eltelt egy hónap, jelentkezünk a Fogom a kezed című műsorral, a nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják, és állandó vendégemet nagy szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén, Weber Csilla pszichológust. Isten hozott, drága Csilla néni!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát egy csodálatosan szép témát kezdtünk mi el a gyermekekkel kapcsolatosan. Az ő érzelmi szükségleteikről beszélünk, és egyre jobban érződik a felnőttek viselkedésén, a fiatalok viselkedésén, hogy milyen fontos lenne erről nem csak beszélni, hanem megpróbálni a gyakorlatba ültetni azokat a változtatási lehetőségeket, amit a fejlődés lélektan elmondja, hogy lehetségesek. Tehát tulajdonképpen egész életünk során az érzelmi intelligenciánk az fejlődik, ami azt jelenti, hogy bármikor hozhatunk egy olyan változást az életünkben, a viselkedésünkben, a másik emberhez való viszonyulásunkban, ami pozitív irányba vinni az egész társadalomnak a légkörét, a szellemét, az egymáshoz való hozzáállásunkat. No, ezekről beszéltünk, hát körülbelül a 10 éves korig azt mondtuk, hogy a kisiskolás korral befejeztük, és most elkezdődne a kamaszkor, kiskamaszkor és kamaszkor. Arról szeretnék beszélni, és azt szeretném megmutatni, hogy mi az, amit szülőként, pedagógusként, gyermekekkel foglalkozóként tenni tudunk, hogyan tudnánk őket úgy nevelni, irányítani, befolyásolni, hogy egészséges, lelkületű felnőttekké váljanak. Amikor valakinek elmondtam, hogy miről fogok beszélni, akkor hát nagyon meg volt botránkozva, hogy is merek belekezdeni erről beszélni, hát mit tudom én azt, hogy hogyan viselkednek a mai kamaszok. Na, ez volt a lényeg. Hát persze voltak nekem is kamasz gyerekeim, ezelőtt 30 évvel, 20-25 évvel. Aztán utána kamaszokkal, fiatalokkal foglalkoztam sok éven keresztül, sok tapasztalatom volt. Hála Istennek azért most is a családban elég sok, és most már garszonként a kamaszkorú, és nem kisgyermekkorú gyermek körülöttem, akikkel még mindig tudok beszélgetni, szót érteni, akik még mindig kedvesen mondják, hogy te nem vagy öreg, te Csilla vagy. Ez az én nagy ütőkártyám, hogy velem lehet beszélgetni, örömmel, szeretettel ülnek le. Persze tényleg így van. Nagyon sok mindent nem tudok, de nagyon sok mindenről hallok, és igyekszem követni még a szakirodalmat is, hogy hát lássam, hol vannak a bajok, mik azok a problémák, ami miatt ennyire kijelentjük, hogy a mai fiatalokat. Egyáltalán a serdülőkor az egyik legnehezebb időszak, amitől gyakorlatilag minden család fél. Jézus Isten serdül a kölyök, mondja Uzsainé Pécsi Rita nagyon szép két podcastjében, amit kérem szépen meghallgatni, én magam is nagyon sokban támaszkodtam az ő gondolataira, vagy követtem az ő gondolatmenetét a saját eszemben is. Tehát igen, serdül a gyermek, és félünk tőle, hogy mi fog akkor történni. Ugyanis ez a kor, ami most először is nagyon kitolódott, egy nagyon hosszú életkori szakasz lett, hiszen a 9-10 éves korban már elkezdődnek a serdülésnek a fizikai jelei, a hormonális és a testet átformáló jelei, és tart egészen, azt mondják, a 21-23 éves korig. Régebben azt mondtuk, hogy 18 éves kornát az a nagykorosítás, avatás, minden ceremóniával járó felnőttek közé való beiktatásnak a kora, Hát nem, bizony, most már egyre gyakrabban mondjuk, hogy ez 21-23 éves korban van. És talán a képalkotó diagnózisok is segítették azt, hogy rájöjjünk, hogy az agy kéreg elsősorban. Érése nem történik meg 18 éves korig, és főleg az a bizonyos prefrontális kéreg, ami az indulatok szabályozásáért felel. Azok az agyi területek, amik az előre tervezést követnék, és ott alakulhatna ki ez a képességünk, sajnos nem fejlődne ki, csak erre a 20 év utáni életkorra. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mit is lehetne segíteni, vagy miben lehetne segíteni a gyermekeinknek, nagyon nagy szükségünk lenne arra, hogy ismerjük őket. Na, ezt folyton elmondjuk, hogy ismerjük a gyermekeinket, milyen fontos lenne. Hát 10 éves korukig úgy nagyjából elmondják a családok, hogy ismerjék is, tudják is a gyermekeikről, hogy milyenek, de hogy elkezdődik a kamaszkor, és az egész gyermeki személyiség szétesik darabjaira. Olyan változások kezdődnek, aminek az alapja biológiai. A neurohormonális rendszernek az érése, az átalakulása, ami maga után vonja a lelki változásokat is, és a saját magukra nem ismerő gyermekekkel találjuk szembe magunkat. Ők maguk se tudják, hogy mi történik velük. Valahol azt hallottam, hogy azt mondta, hogy mintha egy sapka lenne húzva a fejemre, olyan vagyok. Sokszor betegségnek mondják. A szülők azt mondják, hogy hát nem normális, hát az én gyerekem ilyet soha nem csinált. Hát most mi történik vele? Hogy mi történik, és hogyan látja ő maga erre remek példát, vagy remek leírást ad Janikovszki Éva a Tükör előtt című monológia, ami egy kamasznak a monológia, és szeretném, ha ezt most meghallgatnánk együtt.
2: Janikovszki Éva. A tükör előtt. Egy kamasz monológia. Pocsék vagyok. Fantasztikusan pocsék. Hiába bámulom magam a tükörben, ez napról napra csak rosszabb lesz. A legfantasztikusabb az, hogy észre se vettem, mikor lettem ilyen pocsék. Mert tavaly még egész normális srác voltam, azt tuti, arra még emlékszem. Nem is néztem én akkor sose tükörbe, csak ha véletlenül neki mentem. De most muszáj. Most folyton bámulnom kell magam, mert hogy ilyen fantasztikusan pocsék lettem. Kész látványosság. Másnak szakáll a nő, nekem csak valami piszok tenyészik az államom meg a szájam fölött. Mással azért arénáznak otthon, hogy borotválkozzon rendesen. Velem azért muriznak az öregek, hogy miért nem mosdok. Mintha azt a piszkot le lehetne mosni. Nem értik, egyszerűen nem értik, hogy nekem az a piszok a szakállam, és az nem jön le. Tavaly is piszkos voltam. Emlékszem rá, hogy piszkos voltam, de az legalább normális piszok volt. Az lejött, ha megmosdottam. És tavaly a fejem is akkora volt, amekkorának egy normális fejnek lenni kell egy normális nyakon. Az idén a nyakam megnyúlt, a fejem meg összement. Fantasztikus, csak tudnám, hogy mitől van ez. Ha legalább a hajam göndör volna, de semmilyen. Ezt a vacakot se növeszteni nem érdemes, se levágatni, mert ez nem haj. Ez pókháló, ez ökörnyál. Más pontosan tudja, hogyan fésülködjön, de ezt fésülni se lehet. Ha előre fésülöm, ronda. Ha hátra fésülöm, ronda. Ha elválasztom, akkor a legrondább. Fantasztikus. És a szemem nem arról van szó, hogy nem szép, az nem érdekel. De az, hogy még nézni se tudok vele normálisan, az mégiscsak sok. nem mintha rosszul látnék, prímán látok, azzal nincs baj. Hanem a nézésemmel, mert az mindenkinek az idegeire megy. Mert ha figyelek valakire, és érdekel is, amit mond, akkor az én szememben nem az érdeklődés csillog. Tuti, hogy nem, mert biztos, hogy rám szólnak. Most mit bámulsz olyan hülyén? Ezért aztán nem is szívesen nézek arra, aki beszél hozzám. Akkor persze az van, hogy hozzád beszélek, fiam, nem a falnak, ne vágj olyan unatkozó képet. És a számmal ugyanez az ábra. Én azt se tudnám, hogy van, ha nem figyelmeztetnének folyton rá. Most miért húzod el a szádat, már megint mi nem tetszik? Pedig én semmit se csinálok vele. Egyszerűen olyan. Ferde. Tavaly még teljesen normális volt. Hát nem fantasztikus? És amikor már végre elfelejteném az egész ronda képemet, és végre nevetek, mert jó kedvem van, akkor tuti, hogy bejön a megjegyzés. Pont úgy röhögsz, mint egy fakutya. Ettől persze mindjárt elmegy a kedvem, akkor meg az a baj. Hogy te micsoda fancsali pofákat tudsz vágni? Hű, hogy én hányszor hallom ezt, de mit csináljak? Hát ilyen vagyok. Jobb rá se gondolni, de muszáj, mert más, ha már a feje ilyen pocsék, legalább különben normális. De én sovány vagyok. Belőlem sose lesz izompók. Soha az életben. Pedig egészen normális kisrácnak indultam. Tavaly még volt rajtam izom. A karomon, a lábamon, volt vállam, meg minden. Sose néztem tükörbe, mert nem érdekelt az ügy, de tudom, hogy tavaly volt rajtam izom. Normális formám volt. Az idén meg, mint akin átment az úthenger, piszokul megnyúltam. Vékony a karom. Vékony a lábam. Eltűnt a vállam. Hiába veszek föl két pulcsit, hogy mutassak valamit, mintha a válfán lógna. Más, ha már ilyen piszokul sovány, legalább tud lezseren mozogni. Lezseren, mintha direkt volna sovány. De én hiába himbálom magam. Hiába járok zsebre dugott kézzel, görnyet háttal. Hiába dobálom a lábam. Hiába csoszogok. Nincs benne semmi elegancia. Próbálhatok én akármit. Rajtam már semmi se segít. Pocsék vagyok. Fantasztikusan pocsék. Nem csoda, ha a Kati rám se néz.

0: miután végighallgattuk ezt a síralmait ennek a kamasznak, és a saját magával való szembesülését, azt hiszem, hogy egy kicsit másképp látjuk a helyzetet. Ugyanis ahhoz, hogy segíteni tudjunk a gyermekünknek, megint ott tartunk, hogy önismeretre, vagyis saját magunk ismeretére, mint szülőnek az ismeretére, és a gyermekünknek az ismeretére van szükség, vagyis ismernünk kell, hogy mi történik a gyermekben. Ez alatt az idő alatt. És csak azután tudunk segíteni, illetve beavatkozni valamilyen formába ebbe a folyamatba. Tehát önismeret, gyermekismeret. Önismeretre miért van szükség? Azért, hogy tudjam magamról, hogy hogyan szoktam reagálni, amikor valamilyen számomra ismeretlen kritikus helyzetben vagyok például. Mert hogy ez fog előfordulni, hogy olyasmikkel fogok szembesülni, hogy a gyermekem lóg az órákról, hogy a gyermekem lógott az iskolából, hogy olyan gyerekekkel barátkozott, akiről én, ja Istenem, meg vagyok győződve, hogy bizony nagyon rossz felé viszik. És hát egy csomó más minden, amit elmondhattak olyan szülők, akik kamasz gyerekeknek a szülei. Tehát ezeket nekem ismernem kell, hogy miért történnek. Mi történik, mi zajlik le az én gyermekembe most? És akkor a megfelelő módszereket ismerem-e hozzá? Igazából úgy tanácsot nem tudok adni, hogy azt mondjam, hogy ekkor, ha így csinál, ha hazudott, ezt esélyt csinálni, ha valamit elcsent, akkor azt esélyt csinálni, ha lógott, azt esélyt csinálni. Én két dologra szeretném felhívni a szülők figyelmét, vagy két dolgot ajánlanék. És ez a két dolog szorosan összefügg. Egy bizalomteli szeretet. Ez az egyik, a másik nagyfokú türelem. Most mondjam azt, hogy az idő majd mindent megold. Nem, nem erről szól. De ahhoz viszont, hogy én megfelelő módon tudjak válaszolni. Óriási önuralomra, óriási türelemre van szükségem, hogy ne essek kétségbe, hogy na most aztán vége mindennek, mert biztos tolvaj vagy csavargó lesz belőle. Bízzak benne, hogy ez az időszak is elmúlik. Ugyanúgy, ahogy a dac korszakot is túléltük, valójában nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy második dac korszak. Sőt, olyat is olvastam, hogy az érzelmi életük az a két éves kori gyermeknek az érzelmi reakcióira gerül vissza. Hát tényleg annyiszor dacolnak, annyiszor csapkodnak. Nagyon jól emlékszem, amikor rám vágta az ajtót a lányom, és nagy megerőltetésembe került, hogy utána menjek és elmondjam, higgadtan, hogy ameddig én soha nem vágom rá az ajtót semmiért, akármit mondasz, addig ez neked sincs megengedve. És senkire nem vágjuk rá az ajtót. Ugye, ez én csodálatos jó gyermekem, megtette persze. Mert hogy csak semmi más, csak az indulat vezérelte, amit sajnos nem tudott szabályozni. Tehát, ismernünk kell először is azt, hogy a hormonális változások óriásiak. A dopamin termelés nagyon megnő, és az élménykeresés az a legfontosabb. Csináljuk, ezt csináljuk, azt csináljuk, ilyen bulit, olyan bulit, ilyen huncultságot, olyan huncultságot, amint utána jót kacagunk, de rájövünk, hogy nem is olyan nagyon volt ez kacagtatni való, tehát egy valójában egy rossz dolog volt, ami most a végeredmény lett, tehát nem kellett volna megtenni. Na most, amiket tesznek, az azért, hogy mi ne vegyük észre, hát nagyon igyekeznek egy fallal elzárni. Ez mit jelent? Mikor megkérdez az évet az iskolában, hogy mi történt? Semmi. Ugye ez csak természetes. Nem mesélnek arról, ami történt, vagy legalábbis nem azonnal. Azért van az, hogy azt mondtam, hogy a szeretetteljes, bizalmi légkör, amiben biztonságban érzi magát, és esetleg elmeri mondani azt is, amiről tudja, hogy nem volt helyes. És tudja, hogy én nem fogom helyeselni. De azt is tudja, hogy egyetlen, aki segíteni tud neki, most a szülő, és talán el fogja nekem mondani. Ha nem én vagyok az, akkor nagyon jó, ha van egy, hát egy idegen felnőtt, egy érett idegen felnőtt személy, akivel bizalmi viszonyban van. Akinek mindezakat, amiket elkövetett, vagy legalább csak gondolatban elindult benne, megmeri osztani. És mivel valójában egy újjászületéséről beszélünk a személyiségnek, ezt nagyon kedvesen pont Pécsi Rita bábának nevezi, tehát ilyen bábákra lenne szükség, akikkel az a felnőtt, akik a segítségükre vannak, megmerik osztani az ő problémáikat. Ugyanakkor, hogy kit választ erre, hát az bizony nagyon sokban függ az, hogy milyen családi légkörben nő fel. Ez lehet akár egy jóval nagyobb testvér is, bár itt a testvérrel való kapcsolat az elég zűrös néha, de lehet egy tanár is, akivel jó viszonyban van, lehet egy olyan nagynéni vagy nagybácsi, akivel szintén olyan helyzet van, hogy olyan érzelmi viszonyban van, hogy megmeri osztani ezeket az érzéseit, amik annyira kaotikusak. És ezek, ha jól választott, akkor segítségükre is lesznek. Egyre nagyobb az önállósodásra való törekvésük. És ez egy nagyon fontos dolog a fejlődés szempontjából, hogy mennyire vesszük komolyan azt, hogy nekik joguk van önállóan dönteni bizonyos dolgokról. Ha kikérjük a véleményüket. Egy nagyon kedves előadást hallgattam meg a napokban, ahol egy művészházaspár 13 éves kislánya is jelen volt, és az alfa és az Z generációról, tehát a mostani kamaszokról volt nagyjából szó, és ott mondták el, hogy ők mindig kikérik a gyermek véleményét. Bármilyen családi probléma van, és döntésről lenne szó. És pedig miért? Mert hogy azt tapasztalták, hogy a gyermek, a 13 éves kamaszlányuk néha egy teljesen más szemszögből kezdi nézni ugyanazt a problémát, és bizony van olyan, hogy egy sokkal jobb megoldást talál egy-egy döntés esetében. A gyermek viszont mit érez? Az, hogy komolyan vesznek, az, hogy szavam van, meghallgattak, tudtam jó választ adni, vagy ha nem, akkor én tanultam abból, amiket hallottam a szüleimtől, tehát értékesnek érzem magam. Nő az önbizalma, nő az önértékelése. Nem felejtem el, hogy 11-12-ben annak idején egy felmérést végeztem, és úgy beszélgettünk utána, és akkor mondták azt, hogy hát ez az egy baj, hogy soha nem kérdeznek meg bennünket semmiről. Érdekes volt, mert ez az Adi Liceum Nagyváradon nem erről volt híres, hogy autokratikus nevelési módokat használtak, de valószínű, hogy akkor egy olyan periódus volt, és ez volt a véleményük, ez az érzés volt bennük. Na most jellemző rájuk, hogy valójában a direkt irányítást nem tűrik. Majd mondom, hogy mit csinálj. 10 éves korig igencsak hatásos volt. így kell csinálni, úgy kell csinálni, megfogadták. Na most az, ha én valamire azt mondom, hogy ezt meg így kell csinálni, és ez már pedig ez lesz, akkor kicsit a botrány. Majdnem valószínű, hogy minden lesz, csak az nem. Vagy ha elhangzik az az, hogy nem szabad, nem lehet, akkor megint abban a pillanatban kezdődik a vita. És örüljünk neki, hogyha vita kezdődik, és nem a fal húzódik fel, mert ez a fal ilyen, hogy így fellejárkál. Jól tele van szórva tüskékkel, amivel oda mondanak a kedves felnőttnek, és azt is tűrni kell és bírni kell. Tehát az, hogyha elkezdünk valamiről beszélgetni, és valamiben kinyilvánítjuk a véleményünket, arra nagyon-nagyon vigyázzunk, hogy milyen stílusban tesszük. Illetve, hogy az irányításunk arra, ami a saját értékrendszerünk, hiszen akármit is teszünk, csak a saját értékrendszerünk szerint tudunk irányítani. Minden szülőben megvan az, hogy mi az, amit jónak, rossznak, szépnek és igaznak tart. És afele próbálja terelgetni a gyerekét. Na most, ha ennek ellent mond, akkor nem abban a pillanatban még ráadásul lehülyézem, vagy valamivel az egész személyiségét sértem meg, hogyha ezt a szót használhatom, azt veszem semmibe, és nem csak azt az egy véleményt, mert abban az esetben, ha azt mondom, hogy úgy gondolom, hogy ez ezért és ezért nem helyes, vagy én ezt így és így látom. Mindenképpen arra törekedjünk, hogy kevés szabály legyen, ami áthághatatlan. Tehát, hogy azokat a korlátokat, a határokat, amiket meghúzunk, az lehetőleg ne millió dolog legyen, legyen 2-3 olyan, amiről tudom, hogy ezt nem teheti meg. És akkor megkérdeznélek téged is, hogy a lányokkal, nálatok vannak-e olyan szabályok, amiket mondjuk azt mondhat, hogy ezt nem lehet, és megmagyarázva, hogy miért.
1: Hát vannak ilyen szabályok, az egyik, talán az egyik legfontosabb szabály az, hogy mindig kell szóljon, hogy hol van, és mit csinál, és hova megy. Tehát sehova nem megyünk úgy el, hogy nem szólunk előtte, hogy ide megyek, eddig leszek, addig leszek, úgy leszek, és ezt valahol mi is, tehát ehhez a szabályhoz mi is alkalmazkodunk. Tehát, hogyha valamelyikünk is elmegy, akkor ez egy ilyen családi szabály, akkor szólunk, hogy ne várjatok ebédre, mert ez a dolgom, vagy tovább maradok, vagy valami közbe jött. Ugyanezt elvárjuk tőlük is, hogy nem vagyunk zárkózottak, tehát elengedjük őket, de mindig kell tudjuk, hogy hol jár, mit csinál, vagy hogy mikor jön, igen, tehát hogy elérhető legyen nagyjából. Hát ez egy alap dolog, hogy kell tudjam, hogy ha ő most kijött az iskolából, és mondjuk be akar menni egyet kávézni a kis barátnőjével, nincsen semmi gond, de akkor nyom egy üzenetet, hogy anya, később jövök, mert beültünk egyet kávézni, vagy fagyizni, vagy valami. Tehát a kommunikáció, hogy tudjuk, hogy hol van, mikor jön. Ez talán ez az egyik alap, ez a fő szabály, mondjam így. Azon kívül, ami nekünk így fontos, nyilván, hogy vigyázzon a testi épségére, ez a másik dolog. Például, ami másik nagyon fontos dolog, amit én fontosnak tartottam, elmondani nekik, hogy bárhova mennek, bármilyen, beülnek egyet kávézni, vagy üdítőt inni, vagy akár valamilyen buliba elmennek, akkor arra nagyon ügyeljen, hogy amit egyszer a kezébe vett, poharat, vagy üveget, vagy bármit, üdítőst, azt nem teszi le, vagy ha kiment a mosdóba, vagy valami, akkor abból már nem iszik, mert sajnos nagyon sok olyan esetről hallottunk, hogy belekevernek italokba ezt, azt, amazt. Ugye nagyobbik lányom az középiskolás, ilyen gólyabál, fesztiválokra eljárt, és fontosnak tartottam, hogy erre nagyon figyeljen, előtte nyissák ki, tehát hogy az ilyen dolgokra például, hogy nagyon, nagyon ügyeljen.
0: Mind a kettő, amit elmondtál, az rendkívül lényeges, és az első az, amit én is minden alkalommal elmondok. Sajnos nagyon sokszor találkozom olyan gyermekekkel, akikről megkérdezzük, hogy jó, és akkor anyád hol van? Hát még tudom én. No, hát hogyha anyámról nem tudom, hogy hol van, hogy hol érhető el, mondjuk a mobiltelefon világában tény és való, hogy ez egy óriási könnyebbség. Mert bármikor küldhetsz üzenetet, bármikor felhívhatod valahol, de akkor olyan helyzetben legyünk, hogy elérhetők legyünk. Tehát én beültem most egy értekezletre, és le kell zárjam a telefonomat, ugye?
1: Igen.
0: Akkor legalább üzenetformájában tudjon a gyermek elérni. Tehát ez, hogy a családban az a szellem uralkodjon, hogy tudjuk egymásról, hogy hol van, és hol elérhető. És nem kerülünk abba a helyzetbe, mint amikor Pesten megtörtént az a tragédia az egyik buli alkalmával, hogy leszakadt a épület, valami volt, és a szülők azt se tudták egy része, hogy ott volt a gyermekük. Este, hamaszok. Nem tudja a szülő, hogy hol van a gyermeke. És az, hogy ismerem, akikkel együtt van, tehát a baráti körnek az ismerete rendkívül fontos lenne. És nagyon érdekes, ez mint kísérlet volt igazolva, hogy a kis csoportokon belül, ugye hát egymást védik, egymást ismerik, ez még hozzátehető, hogy nagyon jó, hogyha elmennek valahova így bulizni, akkor legyenek négyen, öten, akik egymásra is vigyáznak. És olyankor az ember még kontrollálja magát, és úgymond viselkedik, ugye? Na most, mikor nagyobb csoportról van szó, amikor már az arctalanság, nem ismerem a másikat, nem ismerek 5-10-et azok közül. Ott már gátlástalanabbá válsz. És ott már sokkal több mindent megengedsz. Tehát ezért tessék vigyázni a fesztiválokkal. Mert ott aztán annyian vagyunk, és akkor is lehetőleg legyen egy szűkebb baráti kör, akivel együtt vagyok, és akik tudják rólam, hogy most pont hol vagyok, és kivel vagyok. Tehát ez mint egy ilyen irányelv, mert ezzel sok mindent megelőzhetünk. Ez az italokkal kapcsolatosan bizony sajnos igen. Ez a másik, hogy beletesznek, elkábítanak. Tehát ez meg főleg a nagyobb csoportoknál van, hogy amikor nem veszed észre, akkor történik meg, és kipécéznek is. Tehát nem rémítgetni szeretnénk, egy pillanatig se, és nem arról szól, hogy nem mehetnek el. De az, hogy megvan az idő, hogy mikor jövök haza, az is nagyon fontos. Én soha nem felejtem el, hogy az én gyerekem, hát ugye én szerencsés voltam abból a szempontból, sajnos csak voltam, hogy fiam lányom volt, és együtt voltak, és egy alkalommal, nem tudom mi volt, éjfél, nem tudom mi volt megadva, de a lényeg az, hogy mikor jöttek haza, hát futva, mert 15 percet késtek, és én ilyen döbbetten néztem, mondom, de miért kellett így rohanni? De anya, te mindig megengedsz nekünk mindent, és elengedsz, és akkor mi most elnéztük az órát, és nem tudtunk úgy eljönni, és nem akartuk, hogy izzulj. Na hát ez nagyon jól esett, és nagyon örültem neki, és elmondtam, hogy hát nem a

Hívom fel a figyelmet arra, ami ott történik, hogy ebből ennek ez lett a következménye. Milyen furcsa volt az a szereplő, milyen jó volt annak a másiknak a hozzáállása. Na de hagyom őt is beszélni, és kérdezem őt is. Az irányításban a kérdezés az egy rendkívül jó módszer. És te hogy látod? Te mit gondolsz róla? Veletek szokott ilyesmi történni? Volt már ilyen az osztályban? Hallottál már ilyesmiről? Tehát ezzel nagyon sok mindent. A helyesléseddel, a véleményeddel. Lehet, hogy azt mondják rá, hogy hát az 200 évvel ezelőtt a te idődben volt úgy. El lehet mosolyogni rajta, lehet humorizálni vele, persze, de azzal együtt minden megmarad. Nem is hisszük el, hogy mikor fog előjönni az, amit 12 éves korában mondtál neki. Milyen teljesen hasonló helyzetben, 20 éves korában esetleg. Akkor fog előjönni, hogy hoppá, ez már egyszer ismerős helyzet, ez már történt, ez már rosszul végződött, akkor még egyszer nem lépek bele. És a vitatkozások. Kérem szépen, lehet vitatkozni. Hát hogyne, civilizált módon. Sose felejtem el a drága vallástanárnőjét a fiamnak, aki átkiabált a túloldalról, hogy jó, olyan jót vitatkoztam a fiatal ma vallás órán. Tele vannak kétkedéssel, tele vannak új gondolatokkal, mindent megkérdőjeleznek. Ugye ez a másik jellemző. Mindenki hülye, egyik inkompetens, nem ért hozzá, miért van ott, hogy lehet ilyen szerencsétlen. Tehát állandó jelleggel mindent megkérdőjelezve, és mindent lefigymálva. Pontosan azért, hogy a saját kisebb rendőrségi érzésű. Hát azt, ahogy magát jellemzi a Janikovszky monológban, azt a kisebb rendőrségi érzés, hogy még a kata se vesz észre, persze, ahogy befejeződik. Hát nem veszi észre senki, mert ő most olyan szerencsétlennek érzi magát. Nagyon sok a depresszív színezetű tünet. Tehát el van keseredve, amiatt, hogy pattanásos, hogy nem nő a szakálla, hogy nincs olyan izomzata, amilyet szeretne, és akkor még csillogni se tud valamilyen csodálatos produkcióval, meg hát a tanulás se biztos, hogy olyan jól megy, és hogy igazából úgy kompenzálja az egészet, ő végigvágja magát a kanapén délután és fél délutánig. Most fondírozik magában, hogy most akkor hogy és mi lesz, és akkor mi lenne, ha ezt csinálnám, azt csinálnám. Vagy nekiállnak, és megy a csetelés, és megy a egymás közötti gondolatcsere, aminek csak az a hátulütője, hogy nem a saját véleménye esetleg, hanem a társaságnak, a barátnak a véleménye az, ami meggyőzi őt, aztán, hogy merre fele, az már megint egy kétséges dolog. Az biztos, hogy az állandó kérdések, hogy ki vagyok, milyen vagyok, miért vagyok, mik a céljaim, mi lesz belőlem. Tehát az én központúságuk, egy teljes én vakság van ugyanakkor, magát nem látja reálisan. Vagy pedig, ha látja, akkor nagyon negatívan látja, ugye, ahogy a kis monológ is mondja. De érveket gyűjt, provokál, küzdeni akar, tehát állandó ellenkezésbe. Az abszolút értékeket, ez a Jóistentől kezdve a testvéreig mindenkit megkritizál valamiért. És ezzel próbálja a saját értékét fenntartani, mert ő ezt másképp csinálna, és másképp fogja csinálni. És akkor elereszti a fantáziáját, hogy ő majd hogy fogja csinálni, mi lesz és hogy lesz. És akkor az a kérdés, hogy most húzzuk vissza, és mondjuk azt, hogy hagyjad már ezeket a hülyeségeket. Soha nem felejtem el, hogy volt az egyik nagyon kedves paciensem,
akit elhozott az anyukája, anorexiás lett, kórházba került, szóval nagyon-nagyon komoly

0: problémái voltak. Azt hiszem, hogy tizedikes volt akkor, és az elképzelése az volt, hogy ő Japánba fogja leélni az életét. És ott élte le az életének egy részét, de sajnos ott is halt meg, mert tényleg kikerült Japánba. Tehát addig mindent, ami Japánnal kapcsolatos volt, könyvektől kezdve, filmekig, és mindent megnézett, elindult egyetemre Japán tanulni, és a végén bekerült egy szállodába a recepciósnak, jött egy japán csoport, és az egyik úr elvette feleségül, és kiment Japánba, kikerült Japánba. Tehát igen, néha olyan fantáziák, olyan elképzelések indulnak be, amire azt mondjuk, hogy hát ez teljesen lehetetlen. Nem igaz, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát ha nagy kitartással, nagy akarattal, és még ráadásul támogató módon állunk hozzá, igen, lehetséges, csak akarni kell. Kitartás kell hozzá. Nem csak fej kell hozzá, hanem fenék is. És hogyha sok hasonló élményben van része, ami ezt még segíti is, akkor szárnyakat kapnak. És akkor, amikor szárnyakat kapnak, és ugye hát ez a korszaknak a vége felé van, ugye előbb ott mind keresgélnek, és aztán válogatni kezdenek, és rájönnek, hogy mi az, ami tényleg érték, és mi az, ami nem érték, és a végén valamit beépítenek magukba belőle. És kialakul a 20-as évek elejére, ugye kialakul egy erős személyiség mag, inkább azt mondom, mert hogy ez a személyiség azért még változik a következő években, tehát ez nem egy teljesen bebetonozott valami lesz. Tehát már ott tartunk, ugye, hogy megvolt a pályaválasztás, és hát egy külön kérdés lenne, hogy viszonyuljunk a pályaválasztáshoz, de itt egyelőre még arról beszélünk, hogy milyen emberi formálódnak. Hogy fontos lesz-e az, hogy becsületes legyek, hogy fontos lesz-e az, hogy dolgozni szeressek, és ehhez már ott 10 éves korban elkezdhetjük az, hogy a nagy önállósulás kezdődjön azzal, hogy maga rakja be a könyveit, maga ellenőrzi saját magát, hogy minden meglegyen, hogy az összes tornafelszerelés ott legyen, és minden, ami még szükséges, hogy elkészítse az uzsonnáját, aztán, hogy később megmelegítse esetleg az ebédét, hogy elmenjen bevásárolni, vagy segítsen a bevásárlásban. Tehát feladatokat adunk, hogy esetleg állatja van, vagy növényei vannak, amiről gondoskodni kell, illetve bármilyen feladatot adunk, annak legyen meg a következménye. Ellenőrizzük azt, hogy azt megcsinálta, vagy nem. Tehát nem úgy, hogy ő most ezt ki, jaj, de jó lenne, ha megcsinálná valaki, én megcsinálom, jó, aztán még 3 év múlva sincs meg. Átültetni egy virágot, mondok valamit, vagy kipucolni az állatnak a ketrecét. Tehát van egy csomó olyan dolog, amivel ezt mind meg tudjuk valósítani, az önállósodását is bátorítjuk, a sikerélmény önértékelés javulást ad, pozitív énképet, önbizalmat, hitet abban, hogy meg fogom állni a fejemet az életben, és amikor elérem ezt az iskolai évek vagy képzések végét, akkor ott van a lehetőségem, hogy na most akkor álljak neki, és kezdjek választani abból, hogy hol helyezkedek el, mit fogok csinálni, mik lesznek a feladataim, miket akarok megvalósítani, milyen párt választok, mert hogy ez is benne van, hiszen ez az életkor az, amikor a szülők helyét átveszi a csoport. Valójában a tükröt, azt fogják jobban szeretni azt a tükröt, amit a kis közösség tart elébük, hogy ilyen vagy. És nem akárkit fogadnak be, és nem akármilyen módon ezekbe a közösségekbe. Általában meg kell felelni bizonyos feltételeknek. És csak akkor kerülhet be. Na most, hogy milyen közösségbe akar bekerülni, és ott mit fognak, milyen tükröt elébe tartani, mi lesz a fontos annak a közösségnek, az is nagyban függ attól, hogy milyen értékek mentén alakítottuk addig az életét és a személyiségét. Hogy képes lesz-e nemet mondani esetleg olyan dolgokra abban a közösségben, amiről tudja, hogy káros, nem jó. Vagy nem lesz képes, mert azt mondja, hogy inkább tartozni akarok hozzájuk, még ha ezeket a dolgokat csinálják is. Igen, nem egy könnyű feladat, ez biztos. Hát körülbelül nagyjából ezeket szerettem volna elmondani, rengeteg mindent lehetne még ezen kívül is mesélni és beszélgetni a serdülőkről, a kamaszokról, de hát rengeteg anyag van az interneten. Nagyon jó podcastek, és nagyon jó olvasnivalók is, úgyhogy bizalommal tudom ajánlani ezeket. És akkor a következőkben szeretném még azokat is ismertetni, hogy valójában amennyiben megszabtuk a határokat, és megegyeztünk a határokban, akkor azokra milyen reakciómódokat tapasztalhatunk, hiszen ez mind a mi kamaszaink viselkedésében fog megnyilvánulni. Ha megegyeztünk a határokban, és ez az egyesség azt jelenti, hogy ő is elmondta a véleményét, én is elmondtam, hogy mit szeretnék, és megszületett az egyesség, akkor ezek után mégis tapasztalhatjuk, hogy nem biztos, hogy ugyanúgy viszonyul, és csak az elfogadást fogjuk ismerni ezekkel a határokkal szemben. Hát az első, ami ezzel kapcsolatos lenne, az ellenszegülés, ugye? A változásra mindenképpen ellenszegülünk, mert félek attól, hogy nem maradok abba a komfortzónába, amiben eddig voltak. És ilyenkor kezdődik, hogy de miért kell, de miért kényszerítesz, én se kényszerítelek az én határaimnak a betartására. Nincs más, mit tegyük, mint az, hogy annyit válaszolunk, hogy köszönöm, hogy elmondtad, értem, hogy mit akarsz mondani, de most úgy érzem, hogy ha ebben megegyeztünk, ezt akkor be is kell tartsuk, mert hidd el, mind a kettőnknek ez lesz a biztonság, ez lesz a jó. Az is igaz, hogy tesztelni is fogják a határokat. Meddig lehet elvenni, ugye? Apró változtatásokat kell mindenképpen eszközölni, és ez természetes is, hiszen például az idő, amikor hazajönnek, az azért csak tágul az életkorral együtt, tehát akkor természetes lesz, hogy meg fogják próbálni, hogy na jó, hát én most már 16 vagyok, akkor egy kicsit később jöhetek haza, ugye? Világosan megfogalmazzuk azt is, hogy igenis jelezzük, hogy most ez, amit csináltál, megtörtént, de akkor egyezzünk meg valami másban, mint amiben eddig voltunk egyességben. Tehát a határátlépést észrevesszük, és abban a percben, ha kell, tényleg is lehet, akkor változtatunk rajta. De az is lehet, hogy figyelmen kívül fogják hagyni. Ez, mintha nem is tudná, ugye? Egyszerűen, ha valami olyasmiről van szó, ami nem tetszik neki, nem válaszol rá, nem törődik vele, az a legjobb, hogy megsértődik, és azt mondja, hogy én ezt nem fogom tovább csinálni. Mi muszáj ilyenkor is kitartsunk amellett, ami a határ volt. Egy megerősítés kell rá, és azt mondom, hogy nem, nem tudom elfogadni. Valamilyen következménye van. Mert szó volt róla, mert egyességet kötöttünk. Illetve egy másik lehetőség, hogy keresik a határnak az okait, és megkérdőjelezik. Eddig ez nem volt így, vagy ez ma már nem így van, ez a leggyakoribb, ugye? Te még csak úgy képzeled, hogy ugyanúgy van, mint a te idődben, nem. És ilyenkor mi elkezdünk automatikusan mentegetődni legtöbbször, és a megoldás az lenne talán, hogy nem kell magyarázkodni, nagyon röviden, nagyon egyszerűen, különben a határok megfogalmazásánál lényeges, hogy érthetően, röviden, egyszerűen adjuk meg. És ebben a helyzetben én így vagyok nyugodt. Az is előfordulhat, hogy azt mondod, mint szülő, hogy én akkor vagyok nyugodt, ha tudom, hogy hány órakor jössz haza. Már mindenkit elengednek, ugye? Ez a másik. És miért kell neked? Mitől féltesz? Ja, ez volt a legjobb kérdés, amikor azt mondták a gyerekeim, hogy mitől féltesz? Mi történhet velem? Igen. Hát elmeséltük. Ugye, hogy mi történhet?
1: Igen.
0: Vagy egy védekező pozíciót vesznek fel. Támadásnak érzik a saját önállóságuk ellen. Hát valójában azt mondják, hogy ha ennyire nem bízol meg bennem, ennyire nem tartasz engem képesnek, hogy ezt megcsináljam, és kiforgatják valóságban az egész határt, amit mondtam, és innen általában támadni szoktak. Na most ilyenkor sem szabad engedni. Nincs mit csinálni. Magamról elmondhatom, hogy én nekem, ha ők védekező pozíciót vesznek, felmondhatom, hogy én másképp gondolom ezt az egészet. Bezzeg másik alkalommal, másképp történt, azt is felhozhatják, és erre én azt is azt mondom, hogy nem, nem ez volt, nem akkor, nem száz évvel ezelőtt történt, hanem ez most történt, ebben a helyzetben sem volt megengedve, hogy ez megtörténjen. Na most egy másik lehet a némaság, amikor egész egyszerűen távolságtartókká válnak. Tehát ha egy olyan korlátot próbálunk bevezetni, amivel ők teljesen nem értenek egyet, és az is lehet, hogy az elején elfogadták, de egyszer csak azt mondják, hogy nem, akkor egy ilyen rövid távolságtartás következik be. Nem beszél, nem szól, nem vagyok éhes, nem akarok lefeküdni, nem akarok semmit csinálni. És semmire, akárhogy próbálkozol, nem megy. Na most ezzel együtt, akkor is csak azt tudom csinálni, hogy próbálkozok beszélgetni. Kérem szépen, lehet beszélni a kamaszokkal is. Nem ilyenkor, amikor pont ebben a fázisban vannak. Mindenképpen megkérdőjelezzük a viselkedését, azt, amit csinál, és azt mondjuk, hogy nézd, ez így nem fog megoldódni. Az ember azért ember, hogy képes megbeszélni dolgokat. Üljünk le, és beszéljük meg. Mondd el, mi az, ami neked ebben olyan rossz volt, hogy nem voltál hajlandó elfogadni, vagy nem vagy hajlandó elfogadni. És én hiszem, hogy ilyenkor a némaság és a csönd is feloldódik. Borzalmas. Volt olyan családismerősöm, ahol a szülő büntette a családtagokat azzal, hogyha nem úgy történtek a dolgok, ahogy ő akarta, pontosan, tehát ahogy ő megpuszta a határokat, hogy napokig nem beszélt. Borzalmas. Gyermekekkel ilyet csinálni a lehető legrosszabb, mert magányosnak érzi magát, elhagyatottnak, nem szeretetnek, és ez a legborzasztóbb. Hát a természetes módja az elfogadás lenne a határoknak, na ezt nem elemzem tovább. Így is elég hosszúra sikerült ez a mai eszmefuttatásunk. Én remélem, hogy a kedves hallgatók azért valamilyen irányt azért csak kaptak a kamaszok kezeléséhez. Minden családban saját maguk kell, ezt megtalálják. Egyetlen dolog a bizalom, biztonságérzet, aminek az alapja a szeretet érzése. Ezt kell mindenben megvalósítani. Ezt kell érezze minden cselekedetünkben, minden mondatunkban. Ehhez kívánok nagyon sok sikert.
1: És ehhez adjon erőt is a Jóisten, meg kitartást, meg sok türelmet, ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk. Én megköszönöm, hogy a mai estén velünk voltál, megköszönöm a gondolataidat, és hát ilyen nagy bizalommal telve búcsúzunk el a kedves hallgatóktól, egy hónap múlva ismét találkozunk. Réber Csilla pszichológust hallották, és Vidikán Lokodi Tündét, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül